0: zenészek felé biccentett, és már is megszólalt az a különös, egyszerre mosolygó és fájdalmas hang. Horváth Pista 1941-ben született Tiszakeszin. Életútja sok szempontból a 20. századi magyar cigány előadó művészek sorsát is példázza. Nem egy intézményes, akadémiai pályáról érkezett a színpadra. Nem úgy indult, hogy gyerekkorától kezdve a nagy nyilvánosságra készült. Dolgozott, családot tartott el, Budapestre került, és a zenei tehetség előbb a közösségi alkalmakon, majd egyre szélesebb körben vált nyilvánvalóvá. A róla szóló életrajzi összefoglalók egyik visszatérő mozzanata, hogy Csűri Edit nótaénekes fedezte fel egy kultúrházi rendezvényen. Ez a kép szinte filmszerű. Egy hétköznapi tér, egy rendezvény, ahol valaki énekelni kezd, és egyszer csak kiderül, hogy nem csupán jó hangú emberről van szó, hanem olyan előadóról, akiben ott van a műfaj ösztönös ismerete, a közönséggel való azonnali kapcsolat, és az a fajta drámai érzék, amely nélkül a nóta és a cigánydal csak dallam maradna, nem pedig sorsbeszéd. Az országos ismertséget az 1968-as televíziós Nyílik a rózsa vetélkedő hozta meg számára. A korabeli televízió erejét ma talán nehéz elképzelni. Egy-egy műsor után egész ország ismerhetett meg egy arcot, egy hangot, egy dalt. Horváth Pista esetében ez az áttörés valóban fordulópont lett. Ettől kezdve egyre több fellépés, rádiós és televíziós szereplés, valamint lemezfelvétel követte egymást. Mai műsorunkban nem lexikonszerűen szeretnénk végigmenni az életén, inkább azt próbáljuk megérteni, miért tudott ilyen erősen hatni. Mi volt az a hangban, az előadásmódban, a dalválasztásban, ami miatt a közönség nem csak hallgatta, hanem magáénak is érezte. Elsőként következzen az a dal, amelyet a legtöbben Horváth Pistához kötnek. Egy játékos, mégis nagyon karakteres cigánydal. Hey, rigó, rigó! Ebben benne van a humor, a lendület, a csípős életíz, és az a fajta közvetlenség, amely Horváth Pista előadásainak egyik legfontosabb sajátossága. Akkor most hallgassuk meg Horváth Pista talán legismertebb dalát, a közönség kedvenc Hey, rigó, rigót!
1: Rúg a rigó, verje!

Horváth Pista előadásában hallgathattuk meg a Hey Rigó Rigó című dalt. Horváth Pista éneklésében az egyik legfontosabb elem a beszédszerű természetesség. Nem úgy énekel, mintha minden hangot előre kimért, megcsiszolt, színpadi távolságból megszólaltatott hang volna. Inkább úgy, mintha a dal éppen most születne meg a történetből. Ez nagyon fontos a cigánydal és a magyar nóta előadásában. A klasszikus éneklésben gyakran a hangképzés kiegyenlítettsége, a nagy ív, a frazeálás, a tiszta vokális forma áll a középpontban. A nóta éneklésnél más a hangsúly. Természetesen ott is kell technika, légzés, frazírozás, pontos ritmusérzék, de az előadás ereje sokszor az adja, hogy az énekes mennyire tudja elhitetni, hogy a dal személyes ügy. Horváth Pista ebben volt különösen erős. A hangja nem steril, nem távolságtartó, van benne karcs, beszédszerű fordulat, néha csibészes mosoly, máskor mély fájdalom. A szövegmondása különösen fontos. Nem egyszerűen elénekli a sorokat, hanem szinte elmondja, eljátsza, megéri őket. Egy-egy szó hangsúlya, egy-egy nyújtás, egy apró ritmikai késleltetés már önmagában jelentést hordoz. A cigánydalok világában a ritmus nem puszta tempó. A ritmikus karakter. Van benne lépés, tánc, vonulás, kocsmai lüktetés, családi mulatság, keserű tréfálkozás. Horváth Pista előadásaiban gyakran érezni azt, hogy a zenekar és az énekes egy élő beszélgetésben vannak. Nem mechanikus kíséretről van szó, hanem folytonos reagálásról. A hegedű, a cimbalom, a bőgő, a brácsa vagy a klarnét világa sokszor mintha kommentálná az énekelt történetet. Az ilyen zene nem választható el a közösségi helyzetektől. A nóta és a cigánydal nem csak koncerttermi műfaj volt. Éttermekben, vendéglőkben, családi eseményeken, rádióban, televízióban, lemezeken élt. A hallgató sokszor nem elvont műalkotásként fogadta, hanem saját emlékei, veszteségei, szerelmei, indulatai, örömei felől. Horváth Pista népszerűségen részben abból fakadt, hogy a dalai egyszerre szólaltak egy konkrét közösséghez és egy szélesebb magyar hallgatósághoz. A cigány identitás, a szegénység, a kitaszítottság, a büszkeség, a mulatás, az anyához való családhoz kötődő fájdalom mind olyan motívumok, amelyek a dalaiban visszatérnek. Ezek közül több ma már érzékenyen kezelendő szövegvilágot is hordoz. A kor nyelvezete, a műfaj hagyománya, a cigánydal régi fordulatai néha olyan kifejezéseket használ, amelyeket ma más társadalmi figyelemmel hallgatunk. De éppen ezért fontos, hogy ne puszta a nosztalgiával, hanem kulturális tudatossággal közelítsünk hozzájuk. Horváth Pista művészete nem csak hangfelvételként érdekes, hanem társadalmi dokumentumként is. Megmutatja, hogyan jelent meg a cigány előadói hagyomány a magyar tömegkultúrában, a televízióban, a rádióban és a hanglemez korszakában. Megmutatja, hogyan válhatott egy vidéki születésű, munkás élethelyzetből érkező ember országosan ismert előadóvá. És azt is megmutatja, hogy a népszerűség mögött mennyi személyes sors, küzdelem és érzékenység húzódhat meg. Most egy olyan dalt választottam, amely egészen más oldalát mutatja meg ennek a világnak. A kimegyek a temetőbe már nem a csibészes, mulatós karakter felől közelít, hanem a gyász, az anya emléke, az árvaság, a veszteség felől. Ez a fajta fájdalmas vallomás a nóta egyik legmélyebb rétege. A vidám játékos hang után most Horváth Pista lírai megrendítő oldalát halljuk. Kimegyek a temetőbe.

A vidámjátékos hang után most Horváth Pista a lírai megrendítő oldalát hallhattuk, Kimegyek a temetőbe című nótát. Horváth Pista életútjának egyik legfontosabb tanulsága, hogy a tehetség gyakran nem intézményes keretek között bukkan fel. Tiszakeszi, majd Budapest, ez az út nem csak földrajzi mozgás, hanem társadalmi és kulturális átmenet is. A falusi háttérből érkező dolgozó ember egyszer csak a magyar televízió nyilvánosságában találja magát. A Nyílik a rózsa vetélkedő győzelme 1968-ban nem pusztán szakmai siker volt, hanem kapunyitás. Ettől kezdve Horváth Pista olyan közegbe került, ahol a cigánydal és a magyar nóta még a mindennapi médiakultúra része volt. A rádió és a televízió rendszeresen közvetített nóta műsorokat. A hanglemezeknek komoly szerepük volt, és a vendéglátó helyi cigányzene is természetes része volt a városi szórakozásnak. Ebben a világban a jó énekes nem csak hangot adott a dalnak, hanem személyiséget is adott hozzá. A források szerint közel 70 lemeze jelent meg, és ezek több milliós példányszámban keltek el. Ez mai szemmel is hatalmas szám. Azt jelzi, hogy Horváth Pista nem szűk rétegnek énekelt. A közönség széles körben ismerte, vásárolta a lemezeit, hallgatta a műsorait. Az ő neve egy korszakban összeforrt a cigánydal népszerű rádió és lemezbarát formájával. Fontos ugyanakkor látni, hogy ez a műfaj sokszor határterületen mozog. A népdal, a magyar nóta, a cigánydal, a vendéglátós repertoár, a rádiós szórakoztató zene és a személyes vallomás határai nem mindig élesen különülnek el. Horváth Pista éppen ebben a határterületben mozgott otthonosan. Nem népdalénekes volt abban az értelemben, hogy egy népzenei gyűjtésben megszólaló paraszti adatközlőt értünk rajta. Nem is klasszikus értelembe vett operett vagy sanzonénekes. Inkább olyan előadó volt, aki a cigányzenei nótás hagyományból teremtett közönség közeli, erősen karakteres előadói világot. Rendszeresen szerepelt olyan nevekkel, mint Bangó Margit és Kovács Apollónia. Ez önmagában is jelzi, hogy a korszak meghatározó előadói mezőnyéhez tartozott. Bangó Margit neve a magyarországi cigánydal éneklés egyik ikonikus alakját idézi. Kovács Apollónia pedig a magyar nóta és cigánydal egyik legfontosabb 20. századi előadója. Horváth Pista ebben a közegben nem mellékszereplő volt, hanem saját karakterrel bíró, felismerhető hang. Előadás módjában a férfiasan érdes, olykor szinte szavalatszerű megszólalás mellett gyakran megjelenik a játékos önirónia is. Ez a kettősség különösen fontos. A dalokban nem csak panaszkodás van, hanem túlélő humor is. Nem csak fájdalom, hanem büszkeség. Nem csak sorscsapás, hanem az élet élvezetének vágya. A cigánydalok egyik nagy ereje éppen ez. A tragikus és a mulatságos sokszor egymás mellett áll. A következő dalban ez a társadalmi és identitásbeli réteg különösen erősen jelenik meg. A Nem szült engem anyám palatetős házba olyan dal, amely származásról, a szegénységről, a cigány identitásról és az emberi méltóságról beszél. Ma ezt a dalt érdemes külön figyelemmel hallgatni, ugyanis a szöveg régi nyelvi világa mögött ott van egy nagyon is aktuális kérdés. Hogyan lehet egy közösség fájdalmát, önérzetét és sérülékenységét dalban megfogalmazni? Most egy erős identitással következik, Nem szült engem anyám palatetős házba. Hallgassuk egyszerre történeti dokumentumként és személyes vallomásként.

nem szült engem anyám palatetős házba, amely egyszer egy történeti dokumentum és személyes vallomás is volt Horváth Pistától. Horváth Pista pályáját akkor értjük igazán, ha nem elszigetelt sztárként, hanem egy nagyobb hagyomány részeként látjuk. A magyar nóta és a cigányzene története bonyolult, sokrétegű kulturális jelenség. Egyszerre kapcsolódik a 19. századi városi zenekultúrához, a vendéglátós cigányzenekarokhoz, a polgári szalonokhoz, a falusi és városi mulatságokhoz, a rádió aranykorához és a szocialista időszak szórakoztató iparához. A cigányzenészek szerepe a magyar zenei életben különösen fontos. A 18-19. Századtól kezdve a magyar nemzeti zene képzetéhez sokszor cigányzenekarok hangja kapcsolódott. A verbunkos, a csárdás, a nóta, a vendéglői muzsika, a kávéházi és szalonbeli előadásmód mind olyan terepek voltak, ahol cigány muzsikusok generációi formálták azt, amit sokan magyaros hangzásként ismertek fel. Horváth Pista már egy későbbi korszak szereplője. Az ő pályája nem a 19. századi nemzeti romantika világában bontakozott ki, hanem a televízió, a rádió és a hanglemez korszakában. Ezért előadói karaktere egyszerre hagyományos és modern. Hagyományos, mert a cigánydal és a magyar nóta régi motívumaira épít. Modern, mert hangja tömegmédián keresztül vált országosan ismerté. A hangfelvételek világában az előadónak másképp kell hatnia, mint élőben. A mikrofon közel hozza a hangot. A rádióhallgató nem látja a gesztusokat, a mosolyt, a zenekar mozgását, a közönség reakcióját. Minden a hangon keresztül történik. Horváth Pista éppen ezért rádiós szempontból is hálás előadó. A hangjában benne van az arc, a mozdulat, a történet. Amikor ő énekel, gyakran úgy érezzük, hogy a dal nem egyszerűen szép akar lenni. Inkább hatni akar. Meg akar nevettetni, meg akar rendíteni, fel akar oldani, vagy éppen oda akar szúrni. Ez a közvetlen hatáskeltés a nagy nóta egyik sajátossága. A nóta nem fél az érzelmektől, nem rejti el a fájdalmat, nem ironizálja túl a szerelmet, nem finomkodja el a bánatot, éppen ellenkezőleg kimondja, felnagyítja, dallammá teszi. Ma, amikor sok zenei műfajban az önazonosság, az identitás, a társadalmi háttér vagy a kisebbségi tapasztalat újra központi téma, Horváth Pista felvételeit is lehet új füllel hallgatni. Nem csak a nosztalgikus, mulatós anyagként, hanem olyan kulturális örökségként, amelyben társadalomtörténet, előadó művészet és közösségi emlékezet találkozik. A következő zenei részlet könnyedebb, utazósabb karakterű. A Szabolcs felé megy a vonat című dalban ott van a mozgás, a vándorlás, a távolság, az úton levés érzése.

A vonatmotívum a magyar nótában és népszerű dalban. Gyakran a sors, az elválás, a hazatérés vagy a vágyakozás jelképe. Horváth Pista előadásában ez a motívum ismét személyessé válik. Most induljunk el képzeletben egy vonattal, Szabolcs felé megy a vonat. Horváth Pista egyik sokat hallgatott felvétele.

0: Szabolcs felé megy a vonat, Horváth Pista egyik sokat hallgatott felvétele volt. Horváth Pista pályája nem magányos történet. A korszak magyar nóta és cigánydal életében sok olyan előadó működött, akik együtt alakították ki azt a hangzó világot, amelyet a közönség máig felismer. Bangó Margit, Kovács Apollónia, Csűri Edit és mások neve nem csak pályatársi környezetet jelent, hanem egy teljes előadói kultúrát. Ebben a kultúrában az énekes és a zenekar kapcsolata különösen fontos. A cigány zenekari kíséret nem háttér. A prímás, a cimbalom, a brácsa, a bőgő együtt lélegzik az énekessel. A bevezetők, közjátékok, lezárások sokszor ugyanannyit mondanak, mint maga a szöveg. A jó énekes tudja, mikor kell ráülni a zenekarra, mikor kell szabadabban mondani a sort, mikor kell kivárni, mikor kell egy szót megnyomni, mikor kell a fájdalmat visszafogni, és mikor lehet elengedni. Horváth Pista esetében az is érdekes, hogy az egyszerűség soha nem jelent igénytelenséget. A dalok gyakran közvetlenek, könnyen megjegyezhetők. A szövegek világosak, de az előadás nem egyszerűen eléneklés, hanem karakterformálás. A műfajban az előadó személyisége sokszor legalább annyira fontos, mint maga a kompozíció. Ugyanaz a dal más énekesnél egészen más súlyt kaphat. Horváth Pista halála 1998-ban lezárt egy pályát, de a felvételei tovább élnek. Ma már sok hallgató nem hanglemezről vagy rádióarchívumból, hanem a YouTube-ról találkozik vele. Ez új helyzetet teremt. A régi felvételek digitális közegbe kerülnek, új kommentek, új hallgatók, új értelmezések kapcsolódnak hozzájuk. Egy dal, amely valaha családi magnón, bakeliten vagy rádióban szólalt meg, majd telefonképernyőjén indul el. A hordozó megváltozott, de a hang érzelmi ereje sokszor ugyanaz marad. És talán ez Horváth Pista örökségének lényege. Nem csupán egy dal vagy néhány sláger marad utána, hanem egy hangfajta, egy előadói magatartás. Az a képesség, hogy a dal ne kívülről szóljon, hanem belülről. Hogy a hallgató úgy érezze, ez az ember nem szerepet játszik, hanem mesél. Olyan történetet, amelyben sokak sorsa, emléke, fájdalma és öröme is visszhangzik. A műsor zárásához egy erős karakterű dalt ajánlok. A Füstös képű Roma című felvétel már címében is jelzi azt a világot, amely Horváth Pista előadói identitásának egyik központi rétegét adja. Hallgassuk úgy, mint egy korszak hangját. A nóta, a cigánydal, az önvallomás és a szórakoztató zene találkozását. Zárásként Horváth Pista egyik karakteres cigánydalát halljuk most, Füstös képű Roma.
1: I love you, I am happy, Pippo. Az elején csak hopcsizok.

0: A Füstös képű Roma című nótát hallhattuk Horváth Pista előadásában. Horváth Pista művészete ma is megszólíthat bennünket, ha nem csupán régi nótaként, hanem emberi dokumentumként hallgatjuk. Egy hang, amely egyszerre hordoz mulatságot és bánatot. Egy pálya, amely Tiszakeszitől a televíziós ismertségig, a kultúrházi felfedezéstől a több millió eladott lemezig vezetett. Egy előadó, aki a cigánydal és a magyar nóta közönség közeli világában találta meg saját hangját. A mai műsorban azt próbáltuk megmutatni, hogy Horváth Pista nem csak egy népszerű nótaénekes volt, hanem egy korszak jellegzetes hangja. Olyan előadó, akinek dalai mögött ott van a közösségi emlékezet, a szórakoztatás öröme, a személyes fájdalom, a társadalmi tapasztalat és a magyarországi cigány zenei hagyomány egyik fontos fejezete. Köszönöm, hogy velünk tartottak, a műsort Horváth Pista emlékének ajánlottuk. A Roma Szalon című kulturális műsorunk mai szerkesztő műsorvezetője dr. Suki András volt. Tartsanak velem holnap este is. A viszonthallásra!
1: Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon.
2: A Rádiódi kulturális műsora.
1: Tarts velünk minden hétköznap.
2: Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: megfogadásunkat. Rendkívüli esemény történt. A népszerű roma hip-hop együttes elkészítette második albumát.
1: A Junior és Bitubei teljesítménye várakozáson felül sikerült. Az album...
2: Ezen a héten sem volt egy halálos felvétel.

0: Ez a Rádió Di. Rádió Di. Romákról. Rádió Di. Nem csak romáknak. Rólunk neked. Rádió Di. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Di-ben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma Folk. A 100.3 Rádió Di-ben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Di-ben.
1: Sürgős és soron kívüli tájékoztatást kért a miniszterelnöktől a rendkívüli hőség miatt kialakult helyzetről, valamint annak kormányzati kezeléséről Forsthoffer Ágnes, aki a hétfői egyeztetésre a parlamenti pártok frakcióvezetőjét is meghívta, közölte a Sándor Palota. A Magyarországot sújtó rendkívüli hőség, a Duna kritikusan alacsony vízállása, az atomerőmű emiatt szükségessé vált leállítása, valamint a több települést érintő harmadfokú vízkorlátozás olyan rendkívüli helyzetet idézett elő, amelynek kezelése összehangolt és haladéktalan cselekvést igényel. Mindezekre tekintettel Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke a köztársasági elnök feladat és hatáskörében eljárva sürgős és soron kívüli tájékoztatást kért a miniszterelnöktől, a kormány által eddig megtett és a tervezett további intézkedésekről, közölte a Sándor Palota. A folyadékpótlás fontosságára, a tűző nap kerülésére, a magunkra és másokra való odafigyelésre hívta fel a figyelmet a hőségben az országos tisztifőorvos. Oroszi Beatrix, akit Köböl Annita kormány szóvivő kérdezett a témában, azt mondta, napi minimum 2,5 liter vízfogyasztása javasolt, de aki sokat jön, megy, izzad, fizikai aktivitást végez, ennél is többre van szüksége. A legtöbb ember nem érzi a szomjúságot, ennek ellenére gondosan figyelni kell arra, hogy megígyják a megfelelő mennyiségű vizet, különben kiszáradhatnak, tette hozzá. A Fidesz képviselője felvetette a sziget korlátozását, a szervezők szerint nem lesz gond. Hegedűs Barbara arra utalt, hogy Magyar Péter miniszterelnök arra kért mindenkit, hogy bánjon még tudatosabban a villamos energiával 17 és 22 óra között. Közben a sziget szervezői arról adtak ki közleményt, hogy a fesztivál nem veszélyezteti az ország energiaellátását, és a rendezvény zavartalan lebonyolítása garantált. A sziget olyan agregátoros energiaellátási rendszerrel rendelkezik, amely egy esetleges hálózati áramkimaradás esetén is garantálja a fesztivál zavartalan működését. Emlékeztetni kell magunkat, hogy mi a feladatunk, olyan jelent, olyan jövőt és olyan társadalmat építeni a következő nemzedéknek, amely soha nem felejti el a holokauszt tragédiáját és azt az utat, amely oda vezetett, mondta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a porrajmos áldozatai és üldözöttjei emlékére szervezett vasárnapi megemlékezésen Budapesten. Tar Zoltán a Roma Holokauszt Emléknapján a Holokauszt Emlékközpontban tartott rendezvényen arról beszélt, hogy a több millió gyilkolt és meg annyira rettegve, bújtatva élő fiatal, idős, csecsemő, zsidó, roma ember szenvedése és felesleges halála olyan seb a világ testén, amely soha nem fog beforni, és amelynek fájdalma meghatározza az érintett családok, közösségek identitását generációról generációra öröklődő terheit. A Vasas a hajrában emberhátrányban játszva gól nélküli döntetlent ért el vasárnap a Ferencváros vendégeként a labdarúgó OTP Bank Liga második fordulójában. A Magyar Kupa győztes FTC legutóbbi januárban kapott ki hazai pályán az NB1-ben, de a 6 mérkőzéses győzelmi sorozata megszakadt a döntetlennel.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Di hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Di, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Di-ben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Di. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon. Rádió Di.
0: Rólunk, neked. Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Önök a Rádió Di műsorát hallják itt az FM 100,3 MHz-es frekvencián. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András. Dankó Pista a magyar nóta egyik legemblematikusabb alakja. Cigány származású muzsikus, prímás és nótaszerző, aki a 19. század végének magyar zenei közízlését rendkívül erősen formálta. Rövid életet élt, mégis több száz dallam, nóta, színműbetét kapcsolódik a nevéhez. A magyar életrajzi lexikon szerint Szatymazon született 1858. június 14-én, és Budapesten halt meg 1903. március 29-én. Mai beszélgető társam pedig Smidélius Éva, aranykoszorú díjas magyar nóta és dalénekes, akivel a műsorunkban egy olyan muzsikusra emlékezünk, akinek dallamai nem csak a kávéházakban, színházakban és cigányzenekarok repertoárján éltek tovább, hanem a magyar érzelmi emlékezet részévé is váltak. Vagyis Dankó Pistára. Köszönöm, Éva, hogy elfogadtad a beszélgetést, és örülök, hogy itt vagy.
3: Köszönöm szépen, hogy itt lehetek, és én is nagyon sok szeretettel köszöntöm a DIK Rádió hallgatóit és mindannyiótokat. Igen, hát Dankó Pista az nagyon kedves számomra is, és egy picit érdemes megemlíteni azt a kort, amikor is ő munkásságával gazdagította a nóta kincseinket. Ez a kor valójában egy boldog békeidőről szól, és gazdasági növekedés és a nemzeti öntudat erősödésének az időszaka volt. Mulató kultúra jellemezte, hisz a városi polgárság és az arisztokrácia körében virágzott a kávéházak és a mulatók világa. A cigányzenekarok ennek elengedhetetlen szereplői voltak. Említenünk kell így Dankó Pistának a zenei stílusát.
4: Hát ha Dankó Pistát említjük, akkor szerintem a legfontosabb megemlíteni a magyar nótát, és természetesen ennek előzményeit, a verbunkost, és hát a cigányzene kialakulását, hiszen ez egészen visszavezethető a 18. század végéig. Akár Cinkapannáig is visszamehetnénk, de hiszen az már egy picit korábbi esemény
3: sorozat. Bőven korábbi, de Bihari János 100 évvel ezelőtt a verbunkoknak a királyaként emelkedett, és azt mondják, hogy a 1840-48-as időszakban Egressy Béni és Petőfi virágoztatta a magyar nótát, és egy új hullámként robbant be Dankó Pista.
4: És hogy miért volt fontos tulajdonképpen ez a verbunkos ebbe az időszakba? Hiszen a verbunkos az valójában katonatoborzást jelent. Tehát amikor mentek toborozni a hadseregbe a fiatalokat, a katonákat, akkor ott úgy hívták be ezeket, vagy úgy próbálták becsábítani ezeket a fiatalokat, hogy táncoltak. És ez volt a katonatoborzás, ez volt a verbunkos, amiből kialakult a verbunkos műfaj, majd később egyébként a csárdás meg a palotás. És hát természetesen a magyar nóta is valahonnan innen ered, ebből származik, ebből a lassú, friss tételpárból. Zeneileg ide vezethető vissza, és Dankó Pista volt tulajdonképpen a magyar nóta egyik legnagyobb képviselője, aki egyébként kiváló cigányprímás is volt, ám bár nem ebben a tekintetében ismerjük Dankó Istvánt elsősorban, akinek ez volt az eredeti neve, csak hát Pistaként emlegetjük. Szeged Fölsőtanyán, a mai Szatymaszt környékén született egyébként szegény muzsikus cigány családban. A cigányzenei hagyomány tehát nem kívülről érkezett hozzá, hanem családi és közösségi örökségként vette körül. Ez nagyon fontos, én azt gondolom. Gyermekkorát a nélkülözés, de egyben a zene természetes jelenléte jellemezte. A korabeli cigány muzsikus családokban a zene nem pusztán művészi hivatás, hanem megélhetési forma, társadalmi szerep és identitás is volt. Kíváncsi lennék, hogy mit jelentette 19. századi szegedi tanyavilágból induló cigány muzsikus számára a felemelkedés lehetősége. Te mit gondolsz erről?
3: Amilyen gyűjtőmunkát én végeztem, ott arra találtam, hogy ő vályogvetőként kereste a kenyerét, és félárva gyerekként nőtt föl, tehát így hamar munkába kellett állnia, és viszont az ilyen kis kocsmákba betért, és ugye mivel nagyon szerette volna a zeneiségét megmutatni és egedülni, egy-egy ilyen kisebb kis nótákat már akkor, vagy dallamokat akkor már játszott, és az egyik ilyen helyen fölfigyelt rá Pósa Lajos. És tehetséget látott az ő zeneiségében, és így az első nótához a szöveget meg is adta, hogy abból írjon Dankó Pista egy nótát, aminek aztán volt ugye egy érdekes kis sztoria, visszaemlékezve talán annyit mondanék, hogy a lelkére kötötte Dankó Pistának Pósa Lajos, hogy aztán igazán jó dallamot írjál a versemhez, és megígérte, hogy úgy lesz, és miután rákérdezett a következő alkalommal találkozásnál Pósa Lajos, hogy ez elkészült-e és sikerült-e, akkor mondta, hogy igen, Lajos bácsi, de azért változtattam rajta. Micsoda? Te változtattál az én írásomon? Most nem szó szerint idézem, de tartalmában ugye erről van szó, hogy a kezdő sorát megváltoztatta a nótának. Nem jó minden este a fonóba eljárni. Tehát valójában ez volt az első nóta, ami megszületett, de jellemző, hogy nótái egyszerűek, könnyen énekelhetőek és nagyon érzelmesek. Ezért a magyar népi és városi kultúra szimbólumává vált. Móra Ferenc a legmagyarabb nótaköltőnek nevezte, ahogy te is kiemelted, András. Munkássága a dualizmuskori Magyarországon a 19. század végén a magyar nóta műfaját magas szintre emelte. A pénz nem maradt meg sose a kezében, és a jött pénz, ahogy jött, úgy is elment, és ezért megint csak Móra Ferenc így vélekedett, nagyon kedvesen megfogalmazva. Az ég csillagaitól a mezők füvéig övé volt az egész világ, de ami közbeesik, abból nem jutott neki. Dankó Pista híres hegedűjét viszont Szegeden a Móra Ferenc Múzeumban őrzik, és Sunda Vencel készítette 1890-ben. Igaz, hogy többször restaurálták, de így megmaradt az utókornak, és most is látható, aki teheti, látogasson el a múzeumba.
5: Hamis a rózsa, mindig kacsint rá szép szemével, csak integet.
6: Zmicset nincs rájétet, szkripacs.
5: Kuroszájó,
7: nincs rájétet.

igaz mondják, négy Szegeden boszorkány. Pedig, pedig, úgy te nem mész a fűszál. Engemet is megrontott egy boszorkány.

0: Ha visszatérek az eredeti gondolatkörre, ahonnan kiindultunk, Dankó István, vagyis Dankó Pista gyerekkorától, hogy ő szegény családból származott. És tulajdonképpen egy falusi tanyavilágból érkezett a 19. században, akkor azért meg kell említenem azt is, hogyha akár ezt elgondolom a 20. század közepére, akkor ott is számos olyan, akár mondjuk Rajkóst ismerhetek én is, aki hasonló szegény családból, szegény sorsból jött, feljöttek Budapestre, hogy itt tanulhassanak, és végül is legtöbbjük ebben látta a felemelkedést, hogy esetleg egy nagyvárosban híres muzsikusként dolgozhatnak majd.
1: Nagyon jó a párhuzam, örülök, hogy megemlítetted. Így van, tehát ez egy kitörési lehetőség volt, és hozzáteszem, hogy a napjaink különféle tehetségkutató versenyein is nagyon sok roma zenész és énekes megmutatkozott, hisz hát az, ami a szorgalmukba, a vérükbe van, az csak így tud kibontakozni, és így tudnak ismerté válni, hogyha lehetőséget kapnak az érvényességükhöz.
0: Viszont az is igaz, hogy amit Móra Ferenc is kiemelt tulajdonképpen az ő tulajdonságai között, hogy hát ami könnyen jön, az könnyen megy, valahol azt érzem, hogy nem egy egyedi eset Dankó Pista esete.
1: Nagyon becsülendő, hogy azért a mai nap már ez a gondolat átalakul, és igen, meg szeretnék becsülni a helyüket, a pénzüket, a családjukat eltartani, és én kívánom is, hogy ez így legyen, és tudjanak érvényesülni a zene területén.
0: Egy picit térjünk vissza most Dankó Pistához, hiszen nagyon korán zenekarvezető lett. A Magyar Életrajzi Lexikon kiemeli egyébként, hogy már 15 éves korában cigány zenekart szervezett és vezetett. Ez rendkívül fontos mozzanat, hiszen nem csak tehetséges hegedűs volt, hanem korán megmutatkozott benne a vezetői és szervezői alak is. A prímás szerepe a magyar cigány zenében egyébként különösen jelentős, hiszen a prímás nem egyszerű első hegedűs. Ő irányítja valójában a zenekart, ő alakítja a rubátót, vagyis a szabad játékmódot, ő felel a zenei karakterért, a közönséggel való kapcsolatért, a kapcsolattartásért, sőt, sokszor a műsor dramaturgiájáért is ő a felelős. Tehát rendkívül nagy teher nyugszik a vállán egyébként. A prímás a cigányzenekar lelke. Dankó Pista esetében pedig ez a szerep hamar túlnőtt a zenekari kereteken. Belőle nem csak előadó, hanem szerző, sőt, egy egész korszak jelképe lett.
1: Ahogy mondod, és nem is a hegedű tudása volt igazán kiemelkedő, hanem pontosan az a érzelmi intelligenciája, és az a irodalom felé való nyitottsága vitte őt előre, és ezért is lett az, hogy a korszak magyar nótáit általában egyetlen pillanatban nem is jegyezték fel, hanem a 1890-es években az aktív szegedi és a budapesti zenekari időszakban alkották meg őket. És Dankó Pistának nagyon sok barátja lett, nem csak Pósa Lajos, hanem ez a szellemi társ, ami Pósa Lajossal indult, igaz, hogy egy életre szóló kapcsolatot hozott neki, viszont meghatározóak voltak a többi barátok, akik egyben a mentorai is voltak, így mint Gárdonyi Géza, Mikszáth Kálmán, és a zenész körökből kiemelkedően Erdélyi Náci is, aki maga is prímás volt, és a zenei alapokat is tanította Dankó Pistának. Tehát itt egy zenei fejlődés is volt, és a irodalom, illetve az érzelmi intelligencia kiemelkedése tette egységes erőssé azt, amit közösen megalkottak.
0: Tehát ezek a társadalmi kapcsolatok, amikkel ő rendelkezett, én azt hiszem, hogy feltétlenül szükségesek voltak az ő felemelkedéséhez. Hiszen nem elég, ha az ember tehetséges, ha nincsenek kapcsolatai, akkor anélkül tudjuk, hogy nem érhet el sikert. Ez a mai világban is természetesen ugyanígy van.
1: Igen, tehát őnek is egy nagy szerencséje volt, hogy fölfigyelt rá Pósa Lajos, sőt, mi több szorgalmazta, hogy egy társulatot is, egy színházi kis társulatot is alkosson, és többek között aztán úgy is jött létre az a megnyilvánulás, amikor már Gárdonyi Géza közelébe került, és megszületett a Falu Rossza című ilyen népi kis előadás, ahol a főszerepet maga Dankó Pista játszotta. És volt neki ez a Jó Ilona nevű nagy szerelme, aki látta ezt az előadást, és halálszerelmes lett Dankó Pistába. A mai nap is ezt így mondanánk, hisz egy nagyon helyes, fes, fiatal ember volt, és egy irodalmi tehetséggel, művészi lélekkel megáldott ember, akire a hölgyek odafigyeltek. Na most, mivel más társadalmi közegben élt Dankó Pista és Ilona, ezért Ilonának a papája, aki egy festőművész volt, nem igazán engedte ezt a házasságot, de hát szintén a hagyományokhoz visszatekintve és megragadva az alkalmat, a leány szöktetés szerepet játszott, és a harmadik nekifutásra Dankó Pista elrabolta Ilonát. Nem tudom, esetleg te utána néztél le, hogy hol volt az esküvőjük, és ez egy hosszabb szerelem és házasság lett.

0: Hát az kétségtelen, hogy Dankó Pista életének egyik gyakran emlegetett romantikus eleme a szerelem és a házasság volt, igen, pontosan. A róla szóló feldolgozások, filmek, színpadi művek is szívesen hangsúlyozzák egyébként a társadalmi különbségeken átívelő szerelmi történetet. Itt érdemes persze óvatosan fogalmazni, hiszen az életút köré sok legendás, regényes elem rakódott. Dankó alakja már életében és különösen halála után legendává vált. Ezt azért jó, hogyha leszögezzük, és ezt tudjuk. A magyar nóta világában a szerelem, a bánat, vágyakozás, társadalmi akadályok témája eleve központi téma természetesen, ezért Dankó Pista saját élete is könnyen vált nótaszerű történetté. Vajon egyébként mit gondolsz? Azért szeretjük Dankó Pista történetét, mert valóságos életút, vagy azért, mert maga is olyan, mint egy magyar nóta, vagyis szerelem, küzdelem, szegénység, felemelkedés és elmúlás.
1: És egy teljes mesevilág.
0: Igen.
1: Az egész történet egy teljes mesevilág, nem csak azért, mert hogy az első ilyen kis megemlített falu rosszát játszotta, hanem

0: beliként alkották együtt, és így lett a szakállából havatráz az öreg tél, mint egy természeti képeket is belevonnak a gyönyörű nótáikba. Azért azt meg kell jegyezni, hogy Gárdonyi Géza 18 éves koráig Szőlősgyörökön nevelkedett, és ő ott egy figurát kitalált magának, és ez lett a Göre Gábor, aki szintén egy ilyen kis humoros, jóborokat szerető, ízesen beszélő kis mesei alak lett, és így születtek meg azok a versek, amik megtetszettek Dankó Pistának, és megkérte őket, hogy már a Gárdonyit, hogy ezek a versek hagy kerüljenek hozzá, és hogy ír hozzá dalokat, és így születtek meg a bordalok. Búsa gólya le van a tó csapolva, népdal is egy kicsit át lett írva, tehát nagyon sok népdalból születtek nóták, ilyen-olyan kis betoldásokkal, vagy szófelcserélésekkel. Ilyen egy őszi dal, mikor még a bajszom csipet volt, minden szőke kislány bajusz pödrő volt, ha nem szeretsz, azt se bánom. Tehát ilyen jellegű kifejezések előfordultak igen gyakran az ő nótái közt.
1: Ha már így a népdalokat említetted, akkor azért tisztázzuk azt is, hogy Dankó Pista jelentősége elsősorban nótaszerzőként maradt fent. Több forrás közel 500 dallamot említ egyébként a nevéhez, és számos népszínmű dalbetétje is kapcsolódik hozzá. Viszont a magyar nóta nem azonos a népdallal. A magyar nóta többnyire szerzőhöz köthető, városi, polgári, kávéházi és színházi közegben is terjedő műfaj. Ugyanakkor a népies hangvétel, a magyaros dallamfordulatok, a cigányzenekari előadásmód és az érzelmes szövegvilág miatt sokszor népdalnak érzékelte a közönség. Dankó Pista különlegessége éppen az, hogy dallamai könnyen megjegyezhetők, énekelhetők, érzelmileg közvetlenek. Nem akadémikus zeneszerzőktől, illetve zeneszerzőként alkotott, hanem ösztönös előadói tapasztalatból táplálkozó dallamokként. Dankó Pista dalai nem a koncerttermek elefánt csontornyából születtek éppen ezért, hanem abból a közegből, ahol a zene közvetlenül találkozott az emberi sorssal. Vendéglőkben, színházakban, társas összejöveteleken, cigány zenekarok élén.

0: Mi istenes!
1: Namore! Gyere csak ide!
2: Tessék, pácsom!
1: Ti is hogy álltok csak abba? Gyertek ide! Na gyertek! Ismered azt a nótát, hogy egy cica?
2: Egy cica?
1: Azt, amelyiket az a híres Dankó Pista ír.
2: Hogy megy a kérem a rád?
1: Úgy megy, hogy egy cica, két cica, száz cica, jó! Megfogta az itipiti tengerre. Kis teca, nagy teca, katica, hely! Nem szeret már, csak egyedül engemet. Jaj, de szép kis állat, a cica, hely, de még szebb lánya, kis teca. Ez a két itt a ház itt a jaj! Megfogta az itti-bitti engem. Jaj, de szép kis állat! A cica, a cica! Hely, de még szebb lánya kis teca! A cica! Egy cica, két itt a ház itt a jaj! Megfogta az itti-bitti engemet. Egy cica,
0: két cica,
2: száz cica, jaj!
1: Megfogta az itti-bitti engemet.
3: Kis cica, nagy cica,
4: kacica!
3: Hey!

0: és mivel, hogy nem ismerte a kottát, így nem is bírta leírni, voltak neki segítői, akik leírták, lekottázták a dalokat, de már az emberek előbb fütyülték a nótáit, mint hogy azok lelettek volna írva papírra, és hogy kottás füzetbe megjelenhettek volna.
1: Ez egyébként Bihari esetében is így volt, aki
0: így
1: azért
0: van.
1: Néhány évtizeddel korábban élt. Ő is egy fantasztikus prímás volt, és hát a Verbunkosnak a kialakulása, a népszerűsége az nyilván hozzá is köthető elsősorban, de mégsem érezte valószínűleg ennek a hátrányát, hogy nem tudott kottát írni, olvasni, hiszen azért volt, aki segített neki ebben. És valójában ennek a műfajnak a tanulási folyamata az nem is csoda, hogy nem kottából történik, hiszen hogyha mi kapunk egy kottát, az valójában csak egy vázlat, amit nem tudunk úgy értelmezni, mint hogyha egy előadást hallgatnánk. Tehát a Rajkó módszernek...
0: Bocsánat.
1: Igen, tehát a Rajkó módszernek pontosan az egyik eleme a kézről való tanítás, amikor Farkas Gyula megmutatta a kis rajkóknak, hogy hogyan kell ezeket a nótákat, vagy ezeket a verbunkosokat, vagy ezt az egész műfajt játszani megfelelő stílusban. Tehát van egy szólanóta elnevezésű sorozat, amiben egyébként kiválóan le vannak írva ezek a nóták, zongora kísérettel, tehát harmóniával, és nagyon nagyszerűen szólnak önmagukban is, de ha az ember nem ismeri a műfajt, és nem tudja kellőként értelmezni ezeket a dolgokat, akkor a kottából csak egy nagyon-nagyon száraz előadásmód jön át, ami tulajdonképpen nem mutatja meg pontosan a magyar nótának a lényegét.
0: Nem hozza azt az ízt, nincsen benne szív. Még igaz, hogy ha tudatos is a muzsika, és 60% tudatosság, akkor is a 40% szívnek minimum, hogy ott kell lenni. Énekes vonatkozásban van, hogy még inkább a szív számít. Tehát én saját magamról is tudom azt, hogy ha érzelmileg nem fog meg az a nóta, és a muzsikus nem olyan szívvel játsza nekem a kíséretet, akkor én nem is tudom azt olyan szinten énekelni. Ellen lehet énekelni, de nem azt adja vissza, amit szeretnék közvetíteni avval a nótával. Legyen az akár hallgató, ugye ott jönnek ki a nagy mély érzelmek, és a csárdásnál pedig kell tudni azt a vidámságot átadni, és ahhoz szintén az a pregnáns muzsikálás nagyon fontos.
1: Farkas Gyula is egyébként megemlítette egy rádiós interjújában, akit a Rajkók atyaként tartunk számon, hogy azért ezt a cigányos stílust, ezt azért meg kell tanítani, beléjük kell nevelni ezekbe a gyerekekbe, akik ott tanulnak a Rajkó zenekarban is. Tehát valójában tényleg szükséges ez a fajta apáról fiúra, vagy hát kézről kézre, szájról szájra áradó hagyomány ebben a műfajban, ami nagyon fontos. Természetesen azért viszont napjainkban már nincsen olyan cigányprímás, cigányzenész, aki ne tudna kottát írni és olvasni. Még annak ellenére is, hogy a műfaj nem feltétlenül kívánja meg. Viszont amikor például egy Brahms 5. magyar táncot játszanak, hiszen azért számtalan klasszikus művet repertoáron tartanak ezek a zenekarok, akkor azért nyilván szükség van a kottára, és azt veszik ők is alapul.
0: Bizony, na de viszont Brahmsnak is mi tetszett meg? Ez a virtuozitás, ami a cigány zenéből adódott, és így született meg az ő alkotása, hogy vitte a mi magyar nótánkat.
1: A mai este folyamán Dankó Pistára emlékeztünk, Smidélius Éva aranykoszorú díjas magyar nóta és dalénekessel. Köszönöm szépen, Éva, hogy itt voltál, és beszélgettünk egy jót. Önök a Rádió Dik műsorán az FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallották. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. Tartsanak velünk legközelebb is. A viszonthallásra!

0: Nicola, de Nicola, sí, sí, de Nicola, de Nicola, sí, sí, de Nicola.
1: A mi hangunkon rólunk neked 100.3 Rádiódik.

0: 100 font 3 rádiódik. A rádió romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi ludai végre árnyékot vetnek. 100 font 3 rádiódik. Süss fel nap. Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Az augusztus 2-ai cigány holokauszt emléknap jelentősége. Augusztus 2-a a roma emberek számára az egyik legfájdalmasabb és legmeghatározóbb emléknap. Ezen a napon emlékezünk meg a roma holokauszt, más néven a cigány holokauszt áldozatairól, akik a II. Világháború idején váltak a Németország és a szövetségeseinek üldözésének célpontjává. Ez a nap nem csak a gyász, hanem az emlékezés, a tiszteletadás és az összefogás napja is. Arra emlékeztet minket, hogy a gyűlölet, az előítélet és a kirekesztés milyen súlyos következményekhez vezethet. A II. Világháború alatt a náci fajelmélet szerint a romákat és az alsóbrendű népcsoportnak tekintették. Emiatt családok ezreit fosztották meg jogaiktól, otthonaiktól és emberi méltóságuktól. Sokakat gettóba zártak, munkatáborokba hurcoltak, majd koncentrációs és megsemmisítő táborokba deportáltak. A roma emberek ugyanúgy ártatlan áldozatai voltak a terrornak, mint a zsidók és más üldözött csoportok. Az augusztus 2-ai emléknap azért kapcsolódik ehhez a tragédiához, mert 1944. augusztus 2-áról 3-ára virradó éjszaka az Auschwitz-Birkenaui koncentrációs tábor úgynevezett cigány családi táborát felszámolták. Az ott még életben lévő romákat, férfiakat, nőket, időseket és gyermekeket egyetlen éjszaka alatt gázkamrákba hurcolták és meggyilkolták. Az áldozatok száma megközelítőleg 4300 fő volt, ez az esemény a roma nép történelmének egyik legsötétebb pillanata lett, amely máig a közös emlékezet része. A történészek becslése szerint Európában több százezer roma vesztette életét a holokauszt során. A pontos számot nagyon nehéz meghatározni, mivel sok esetben nem vezettek pontos nyilvántartást, és számos áldozat neve örökre ismeretlen maradt. Emiatt különösen fontos az emlékezés, hiszen minden elveszett emberi élet pótolhatatlan. Sokáig a roma holokauszt kevés figyelmet kapott. Évtizedeken keresztül keveset beszéltek róla az iskolákban, a történelemkönyvekben és a közéletben is. A túlélők történetei gyakran feledésbe merültek, és sok család csak egymás között őrizte szerettei emlékét. Az utóbbi évtizedekben azonban egyre nagyobb hangsúlyt kapott a roma holokauszt történetének kutatása és bemutatása, hogy a világ jobban megismerhesse ezt a tragédiát. Magyarországon fontos szerepe van az augusztus 2-ai megemlékezéseknek. Minden évben koszorúzásokat, emlékműsorokat, kiállításokat, konferenciákat és kulturális programokat szerveznek. Ezeken az eseményeken roma és nem roma emberek közösen hajtanak fejet az áldozatok előtt, ezzel is kifejezve, hogy az emberi élet egyformán értékes, függetlenül származástól, vallástól vagy éppen kultúrától. Az emléknapnak nevelő szerepe is van. A fiatal generációk számára lehetőséget ad arra, hogy megismerjék a történelem ezen szomorú fejezetét és megértsék, hová vezethet a gyűlölet és a kirekesztés. Az emlékezés segít abban is, hogy a jövőben hasonló tragédiák ne ismétlődhessenek meg.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádió Dik. Rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök a Rádiódik műsorát hallják itt az FM 100,3 MHz-es frekvencián. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András. Dankó Pista a magyar nóta egyik legemblematikusabb alakja. Cigány származású muzsikus, prímás és nótaszerző, aki a 19. század végének magyar zenei közízlését rendkívül erősen formálta. Rövid életet élt, mégis több száz dallam, nóta, színműbetét kapcsolódik a nevéhez. a Magyar Életrajzi Lexikon szerint Szatymazon született 1858. június 14-én, és Budapesten halt meg 1903. március 29-én. Mai beszélgető társam pedig Smidélius Éva, aranykoszorú díjas magyar nóta és dalénekes, akivel a műsorunkban egy olyan muzsikusra emlékezünk, akinek dallamai nem csak a kávéházakban, színházakban és cigányzenekarok repertoárján éltek tovább, hanem a magyar érzelmi emlékezet részévé is váltak. Vagyis Dankó Pistára. Ha már itt tartunk, említsük meg mindenféleképpen, hogy számtalan klasszikus zeneszerzőt megihletett.
4: Liszt Ferencet például.
3: A magyar nóta, így van. Liszt Ferenc magyar rapszódiái, azok mind tulajdonképpen a cigányzenére alapulnak. Sőt, Hein D-dur zongora versenyének harmadik tételében, és ezek a magyaros motívumok megfigyelhetők, de hát egyértelműen például a Kodály galántai táncokban ott van természetesen Bartóknak a egyes műveiben is, és még sorolhatnánk, hogy
4: hogy a népdallal ötvöződötten szintén a nótáknak a kis motivumai megtalálhatók, igen, ahogy mondod.
3: Úgyhogy ez olyan jelentőségű a magyar kultúrában ez a műfaj, hogy megkerülhetetlen, ha a 18. századot, illetve a 19. századot nézzük, hiszen identitás kifejező is volt ebben a kultúrkörben.
4: Még talán annyit tennék hozzá, hogy az akkori magyar könnyűzenének számított.
3: Igen.
4: És hogyha ide vissza is kanyarodunk, ahogy mondtad, meg kell említenünk Blaha Lujzát, tehát aki szinte elsőként énekelte és sikerre vitte a Dankó nótákat. Na most még egy érdekesség, hogy a Lányi Géza egyrészt zeneszerző volt, másrészt meg Blaha Lujzának volt a cimbalmosa. És egy nagy küzdés volt, hogy már Gárdonyiért volt a nagy küzdése, és ezért, hogy nehogy vita legyen, ezért Dankó Pista és Gárdonyi Géza egy békítő nótacsárdást írt. Hét határon nincsen olyan cimbalmos, így kezdődik ez a kis csárdás, és ezzel aztán tudtak közös nevezőre jutni, és nagyon, nagyon kedves, jó barátság lett, aztán írt ő is más nótát Dankó Pistának.
3: Ha már így a színházat is említettük azért, akkor mindenféleképpen mondjuk el azt is, hogy a 19. század végén a népszínmű és a magyar nóta szorosan kapcsolódott egymáshoz.
4: Hogy?
3: A színpadon felhangzó dalok könnyen bekerültek a kávéházak, vendéglők és cigányzenekarok repertoárjába. Dankó Pista dallamai ebben a közegben váltak népszerűvé. A magyar nóta egyszerre volt szórakoztató zene, identitás hordozó műfaj és társasági zenei nyelv. A cigányzenekarok közvetítésével a dallamok személyesebbé váltak. Ugyanaz a nóta másként szólt egy vendéglőben, másként egy színházi előadás után, és másként egy családi ünnepen. Dankó Pista korában a nóta még nem archív felvétel vagy nosztalgikus emlék volt, hanem élő, mindennapi zenei nyelv, olyasmi, amit dúdoltak, kértek, játszottak és továbbadtak. De hogy érzed, hogy a mai korban, ebben a 21. században a magyar nóta szerepe az hol helyezkedik el?
4: Én nagyon szeretném, hogy központi kérdés legyen, hisz hát hungarikum.
3: Így van.
4: Úgyhogy most már hivatalosan is hungarikum, pontosan most már nem tudom a dátumot, de az, ha jól emlékszem, 2014. március 16-ától. És ezt akkora nagy becsben és tiszteletben szeretném, hogy tartsuk, hogy éltessük magát a magyar nótát. És akkor viszont itt kell elárulnom azt, hogy mekkora nagy élmény volt, és a fiataloknak a bevonzására volt egy nagyon jó ötlet, hogy a MVM Domban, márciusban meg lehetett nézni Dankó Pistának a egész életútját rengeteg magyar nótával, amit kiváló operettszínházi előadók, művészek énekeltek, és akik a dallamokat fölkarolták és írták, a cigányzenekaron kívül a Operett Színháznak a nagy zenekara, olyan finom betéteket, dallam átviteleket szerkesztettek és adtak elő, akár még meg is szólaltatva, ismételve sorokat éneklés közben a művészek, hogy egy modern oldalát mutatták meg a magyar nóta előadásának, és én úgy gondolom, hogy ez jobbított az értékén, nem hogy vesztett volna belőle. És ezáltal gondolom én, hogy ha egy ilyen musicalt, vagy egy nagy operettet készítettek Dankó Pista életéből, az annyira látványos is volt ott a díszletekkel, és az egész küzdőtér be volt rendezve, hogy minden szögletében, minden pontján történt valami, hogy a fények, a hangok, a ruhák, a díszletek, a bevetítések, a levegőben a boszorkányok repülése egy olyan összképet adott, amivel szerintem a fiatalok is jobban el tudják fogadni ezt a műfajt. Bár, hogyha én vagyok színpadon, akkor is igyekszem úgy énekelni és olyat énekelni, ahol közismert nóták is vannak, és hogyha meglátogatja az előadást fiatal, vagy egy születésnapon énekelek, akkor bevonom a fiatalokat is a műsoromba, és igen nagy sikere van, hisz nekem egy öröm, hogy látom, hogy velem együtt énekelnek, illetve akár táncra perdülnek.
3: Most hallgassunk meg egy részletet Smidélius Éva Dankó Pista emlékére készült CD-jéről. Toki Balog Ernő és zenekara játszik nekünk.

0: Így, hogy említettük, hogy a magyar nóta hungarikum, hadd említsem meg, hogy a Rajkó módszer viszont az UNESCO szellemi kulturális örökségének a része lett 2016 óta. Nem gyakran szoktam ezt hangsúlyozni, de most kivételesen hadd büszkélkedjek, hogy ebben nagy szerepem volt, hiszen én 12 óta a Rajkó módszernek a tulajdonképpen egyetlen kutatójaként léptem be a kutatói életbe. Ez volt a disszertációmnak a témája is, és tulajdonképpen ennek a felterjesztéseként csináltuk meg azt, hogy a szellemi kulturális örökségbe bekerülhetett a Rajkó módszer, és a Kodály módszer pedig csak ezt követően lépett be ebbe a társaságba, ebbe a díszes társaságba, a szellemi kulturális örökségek listájára.
1: De én szívből gratulálok ehhez, hiszen mi nekünk ez nagyon jó, és aztán a Kodály módszer is nagyon jó, hisz mi azon nőttünk föl, és nem Japánba kéne éltetni igazán napjainkba, meg Kínába, hanem újra. Azt hiszem, erről már egyszer beszélgettünk is, hogy Magyarországon is a iskolákba szorgalmaznám egyre inkább, hogy ez a Kodály módszer éljen és éltessen. A népdaloktól indul minden, ahogy beszéltük, úgy a verbunk és a magyar nóta, és ez testvérei mind egymásnak. Én így gondolom.
0: Egy picit térjünk vissza most Dankó Pistához, hiszen sok esetben költők, írók szövegeire komponált, mint ahogy már említettük egyébként, különösen fontos Pósa Lajos neve, akit már többször kiemeltünk, akit gyakran Dankó egyik legfontosabb szövegírójaként emlegettünk. A magyar nóta gyakran a költészet, a színház, a kávéházi kultúra és a cigányzene találkozásából született. Dankó Pista nem magányos alkotóként, hanem egy élő, kulturális hálózat részeként működött. És most, hogy minél többet beszélgetünk erről a dologról, én azt gondolom, hogy pontosan ez volt Dankó Pistának a különleges adottsága, hogy nem csak egyszerű cigány prímás volt, aki kiválóan hegedült, hanem többféle oldalról próbálta megtámogatni ezt a fajta a magyar nótát, a cigányzenét, és pont ezért emelkedhetett ki szerintem a tömegből. Ez volt az egyik sajátos.
1: Mert volt igénye rá. Mert ha nincsen igény, nincs érdeklődés, akkor elsiklik. De így hála Isten, hogy ő benne volt egy ilyen indítatás, ő akarta ezt, tudatosan akarta, illetve ösztönösen, ahogy én is említettem már, egy olyan intelligenciával, született intelligenciával rendelkezett, hogy szívta magába és elfogadta a nagyon sok segítséget, amit ehhez kapott, hogy ez így kiteljesedhessék.
0: Te hogyan tapasztalod, mennyire tekinthető a magyar nóta közösségi műfajnak, ahol a költő, a zeneszerző, a prímás, az énekes és a közönség együtt alakítja a dal életét?
1: Valószínű, hogy ez így létrehozható, hisz hát napjainkban is van nagyon sok nóta szerző, és ezek a nóta olimpiák is pontosan azért születtek meg, hogy bevonják a közönséget, megversenyeztessék az új dalokat, együtt tegyenek hozzá, hisz hiába írja meg a szerző, akár szövegíró vagy a dallamot, aki lejegyezte, hogyha nincsen az a énekes, aki a közönség felé elvigye. Hisz most már nem úgy van, mint régen, hogy megszületett a dal, és akkor a kávéházba aki betért, az megjegyezte, és a fülébe szállt a dallam, és azt fütyülte, és utána ugye nem volt úgy média, és szájról szájra terjedtek a nóták. Most talán pontosan, hogy több szerepet kap a színpadi előadás, magyar nótaesteken, és ott kerülnek bemutatásra, és igen, egy ilyen közös alkotás és tovább vitele történik a új nótáknak is. Közösséget ezáltal kovácsol össze.
0: Egy időben nagyon sokat jártunk a Firkász étterembe, méghozzá Ökrös Ottót, a híres bárzongoristát hallgatni. És nekem most ez azért jutott eszembe, mert ott is volt egy olyan törzs közönség, egy olyan mag, akár zenészeknek a leszármazottai, vagy akár kiváló muzsikusok is egyébként, akik oda mentek és szerették hallgatni az ő sziporkázó játékát. Voltak orvosok, akik viszont szerettek szöveget írni, és őt kérték meg arra, hogy hangszerelje meg az ő szövegeit, és valahogy azt éreztem mindig, hogy ez valamiféle hasonló út lehet, mint amit esetleg régen a 19. században a cigány zenekarok is, vagy akár Dankó Pista is végzett, hogy oda mentek hozzá költők, írók, hogy Pistikém, zenés is már meg ezt, igen, ezt a verset, amit most írtam, igen, éppen tegnap. És ez a közösségi élmény az, ami tulajdonképpen feldobja az embernek a hangulatát, és ami hozzá tartozik valójában a magyar nótához, a magyar nóta születéséhez.
1: És a hétköznapi embernek egyfajta kikapcsolódás. Mm-hmm. Tehát a fáradt gőztot kiengedik egy-két pohár bor mellett. Elbeszélgetnek, eldanolásznak, és együtt jól érzik magukat. És így a kapcsolatok kialakulnak, szövődnek össze.
0: Én ezt ajánlom a fiataloknak is, akik ezt még nem tapasztalták meg, hogy tegyék le egy picit a telefont, és menjenek el kikapcsolódni egy hasonló helyre, ahol lehet élő zenét hallgatni, habár sajnos meg kell, hogy mondjuk azt is, hogy egyre kevesebb ilyen lehetőség van. Te hogyan tapasztalod ezt, Éva?
1: Szeretném, hogy több legyen. Sajnos tényleg kevesebb, egyre kevesebb a kávéházi cigánymuzsika az éttermekben.
0: Meg úgy általában meg az úgy élő zene.
1: Az élő zene is, igen, tehát te említetted a bárzongoristákat, én a Fűzi Gábort emelném ki. Én nagyon jó kapcsolatot ápolok vele, illetve nagyon jó kapcsolatom volt Kóródi Ivánnal. Kóródi Iván édesapámmal járt egy iskolába, és egy más irányú kötődés is fűzött hozzá. És én úgy gondolom, hogy mondjuk az én szívemhez a kávéházi cigány muzsika áll közel. Nagyon jó a zongora kíséret is, és a Fűzi Gabi is, hogyha betértem hozzá a adott helyre, ahol ő muzsikált, nem mondjuk, akkor ott azért játszott ő is magyar nótát nekem, vagy lekísérte az éneklésemet, inkább így mondom, amit ő is ismert, de én szorgalmaznám, és örömhír, hogy ebben az évben is most, talán pont tegnaptól adott a lehetőség a muzsikusoknak, hogy beadják az igényüket, és pályázzanak, hogy a Muzsikáló Magyarország újra indul. És hát, ha megint több helyen lesz hallható a kávéházi cigány muzsika.
0: Most hallgassunk meg egy részletet Smidélius Éva Dankó Pista emlékére készült CD-jéről. Toki Balog Ernő és zenekara játszik nekünk.

0: beszélgettünk már többször énekesekkel is, hogy milyen jó lenne, hogyha ebbe a programba bekerülnének az énekesek is, a magyar nóta, illetve cigánydal énekesek is.
1: Megtisztelő volna, igen.
0: Hát ha bár természetesen a legutóbb egy gitárossal beszélgettem, és ők is mondták, hogy hát ők is szeretnének bekerülni, de hát azért valójában azért az kétségtelen, hogy a hagyományos kávéházi cigányzene az egy cigányzenekari.
1: Minimum itthon. 4 fő, tehát azért a primás mellett jó, hogyha van ugye a cimbalmos, a brácsa, a bőgő és egy klarinét.
0: Meg egy terces is kellene, meg egy segédprímás.
1: Akkor már a 7 tagú zenekarról beszélünk. Nem igen. Tudom, mi a megkötés, hogy mennyi a minimum, és hányan alkothatják a maximum létszámot, illetve, hogy hol, milyen helyeken, hogy van hely. Tehát sokszor még az is probléma, hogy a cimbalmot elhelyezni, meg a nagybőgőt. Tehát itt azért sok minden adottságnak kell együtt megfelelni, és az igénynek, hogy ezek a kávéházi muzsikusaink ne kifejezetten más zenét játszanak, vagy ne csak elhangozzék, hogy elég, ha itt vagytok, és nem is kell muzsikálni. Tehát sajnos már ilyenre is volt precedens. Én azt szeretném, hogy ők boldogan a szívükből muzsikáljanak.
0: Egy picit térjünk vissza még Dankó Pistához, hiszen azt még nem mondtuk el, hogy sajnos nem élt hosszú életet. 1903. március 29-én halt meg Budapesten, mindössze 44 évesen. Rövid életének tragikuma is hozzájárult legendájához. A romantikus művészképben gyakori motívum a korán elégő tehetség. Dankó Pista alakja ebbe a hagyományba is illeszkedik. A halála után emlékezete tovább erősödött, nótái fennmaradtak, előadó generációi énekelték, cigányzenekarok játszották, és alakját filmek, színpadi művek, irodalmi feldolgozások is tovább mitizálták. Szerinted miért van az, hogy egy viszonylag rövid életű muzsikus alakja ilyen erősen beépült a magyar kulturális életbe?
1: Mert ő egy erős karakter volt. Az, amit ő létrehozott, és színvonalasan tudta továbbítani magát a műveket, amiket megírt, ugye már harmonizálva voltak, segítették nagyon sokan a munkáját, és ebből egy olyan kerek alkotás született, ami kimagasló volt az általános többi megszületett hasonló daltól. Tehát ő egy karizmatikus ember volt, és egy picit talán mondhatjuk is, hogy erőszakos volt, mert a nem csak a szerelmet, hanem a bánatot, a törekvés, a utazások, a meghívások, a Miklós cár ugye Oroszországba, akkor Európa szerte még inkább többfelé megmutatkozott, és ez mind-mind egyfajta büszkeséget, egy előrelépést tett az ő életében. És amit ebbe a rövid életbe ki lehetett hajtani magából, hogy még ugye tudjuk, hogy tüdőbajt kapott, és még a beteg ágyán is írta a nótáit, ő maga mondta, hogy nincsen már semmim, csak a tehetségem. Tehát tisztában volt önmagával, a megszerzett tudásával, és avval az ösztönnel, amivel ő akarta tudatni a hallgatóságot.

0: világgal, hogy ő még van, létezik, és gyártotta a nótákat. Nem volt neki ez megterhelő, hisz hát pillanatok alatt tudott egyik gondolatból a másikba átcsapni, és a érzelemvilágát belevinni, és megalkotni a szebbnél szebb nótákat. Gárdonyi Géza azt mondta, hogy Pósa Lajos által írt szöveggel a Daru Madár gyere velem nóta az, ami igazán az ő szívéig és kimagaslóan eljutott, tehát gondolatvilágban, és igen, nagyra tartotta ezt a nótát, és a halála előtt is ezt a nótát emelte ki. És a Hulló Levél, Sárga Levél című regényes emlékezés egy magyar dalköltőről pedig, mint könyv formájába Csongor Győző által egy ilyen életrajzi regénykönyv 1997-ben jelent meg Szegeden.
1: 1897.
0: Nem, a könyv 1997-ben jelent meg Szegeden, Dankó életét regény formájában ezen a címen írta. És itt említeném meg, hogy ahogy te is mondtad, hogy még ugye napjainkban is fönnmarad, és ugye látjuk, hogy mennyien hozzányúlnak Dankó Pista életéhez, hogy különféle művekben, irodalom szinten, vagy maguk a nóták a médiában, hogy szerepeljenek. Kiemelném, hogy Szegeden még a Majzik István volt, és később meg a Polgár Gábor, a dr. Kikli Tivadar, magyar nóta szerzők és énekesek dél-magyarországi közhasznú egyesület elnökei, akik őrzik a Dankó Pista emlékét, Kotta füzetet hoztak létre, vagy egy 50 dal szerepel ebben a kottában, amit most én itt átnyújtok neked, ezt nem látja a hallgatóság, de elhoztam, hogy megmutassam, és van egy Dankó Pista nóta kórus is, amit létrehoztak, és a szerepük őnekik is, hogy a Dankó nótákat éltessék. És ami még egy érdekesség, hogy Dankó Pista és a Dorozsmai Szélmalom összetartoznak. Dankó Pista megzenésítette a híres Nem fújja a szél, nem forog a Dorozsmai Szélmalom kezdetű népdalt, és emlékére minden évben a Kiskun Dorozsmai Szélmalomnál tartanak ünnepséget, megemlékezést, kulturális programokat. Érdemes oda is ellátogatni mindazoknak, akiket ez érdekel, illetve hogyha fölkeltettük a érdeklődést. Annyit elárulok, hogy ott egy szobrot is állítottak szintén a Dankó Pistáról, és nagyon finom füge érik a szobor háta mögött. De azt meg kell jegyezzük, hogy Szegeden is, ugye, Pósa Lajos hatására emlékszobrot állítottak a Tisza partján, ott a Nemzeti Színházhoz közel. És Juhász Gyula írt egy gyönyörű szép verset is, ahol ezt szintén megemlíti.
2: Most hallgassunk meg egy részletet Smidélius Éva Dankó Pista emlékére készült CD-jéről. Toki Balog Ernő és zenekara játszik nekünk.
3: A mai este folyamán Dankó Pistára emlékeztünk, Smidélius Éva aranykoszorú díjas magyar nóta és dalénekessel. Köszönöm szépen, Éva, hogy itt voltál, és beszélgettünk egy jót. Önök a Rádió Dik műsorán az FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallották. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. Tartsanak velünk legközelebb is. A viszonthallásra!

valóban a mi hangunk szóljon. Szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Ez a Rádió Dick. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Sürgős és soron kívüli tájékoztatást kért a miniszterelnöktől a rendkívüli hőség miatt kialakult helyzetről, valamint annak kormányzati kezeléséről Forsthoffer Ágnes, aki a hétfői egyeztetésre a parlamenti pártok frakcióvezetőjét is meghívta, közölte a Sándor Palota. A Magyarországot sújtó rendkívüli hőség, a Duna kritikusan alacsony vízállása, az atomerőmű emiatt szükségessé vált leállítása, valamint a több települést érintő harmadfokú vízkorlátozás olyan rendkívüli helyzetet idézett elő, amelynek kezelése összehangolt és haladéktalan cselekvést igényel. Mindezekre tekintettel Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke a köztársasági elnök feladat és hatáskörében eljárva sürgős és soron kívüli tájékoztatást kért a miniszterelnöktől, a kormány által eddig megtett és a tervezett további intézkedésekről, közölte a Sándor Palota. A folyadékpótlás fontosságára, a tűző nap kerülésére, a magunkra és másokra való odafigyelésre hívta fel a figyelmet a hőségben az országos tisztifőorvos. Oroszi Beatrix, akit Köböl Annita kormány szóvivő kérdezett a témában, azt mondta, napi minimum 2,5 liter vízfogyasztása javasolt, de aki sokat jön, megy, izzad, fizikai aktivitást végez, ennél is többre van szüksége. A legtöbb ember nem érzi a szomjúságot, ennek ellenére gondosan figyelni kell arra, hogy megígyják a megfelelő mennyiségű vizet, különben kiszáradhatnak, tette hozzá. A Fidesz képviselője felvetette a sziget korlátozását, a szervezők szerint nem lesz gond. Hegedűs Barbara arra utalt, hogy Magyar Péter miniszterelnök arra kért mindenkit, hogy bánjon még tudatosabban a villamos energiával 17 és 22 óra között. Közben a sziget szervezői arról adtak ki közleményt, hogy a fesztivál nem veszélyezteti az ország energiaellátását, és a rendezvény zavartalan lebonyolítása garantált. A sziget olyan aggregátoros energiaellátási rendszerrel rendelkezik, amely egy esetleges hálózati áramkimaradás esetén is garantálja a fesztivál zavartalan működését. Emlékeztetni kell magunkat, hogy mi a feladatunk, olyan jelent, olyan jövőt és olyan társadalmat építeni a következő nemzedéknek, amely soha nem felejti el a holokauszt tragédiáját és azt az utat, amely oda vezetett, mondta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a porrajmos áldozatai és üldözöttjei emlékére szervezett vasárnapi megemlékezésen Budapesten. Tar Zoltán a Roma holokauszt emléknapján a holokauszt emlékközpontban tartott rendezvényen arról beszélt, hogy a több millió gyilkolt és meg annyi rettegve, bújtatva élő fiatal, idős, csecsemő, zsidó, roma ember szenvedése és felesleges halála olyan seb a világ testén, amely soha nem fog beforni, és amelynek fájdalma meghatározza az érintett családok, közösségek identitását generációról generációra öröklődő terheit. A Vasas a hajrában emberhátrányban játszva gól nélküli döntetlent ért el vasárnap a Ferencváros vendégeként a labdarúgó OTP Bank Liga második fordulójában. A Magyar Kupa győztes FTC legutóbb januárban kapott ki hazai pályán az NB1-ben, de a 6 mérkőzéses győzelmi sorozata megszakadt a döntetlennel.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
0: A 100.3 Rádió Dickben.
3: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Önök a Rádió Dick műsorát hallják itt az FM 100,3 MHz-es frekvencián. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András. Dankó Pista a Magyar Nóta egyik legemblematikusabb alakja. Cigány származású muzsikus, prímás és nótaszerző, aki a 19. század végének magyar zenei közízlését rendkívül erősen formálta. Rövid életet élt, mégis több száz dallam, nóta, színműbetét kapcsolódik a nevéhez. A Magyar Életrajzi Lexikon szerint Szatymazon született 1858. június 14-én, és Budapesten halt meg 1903. március 29-én. Mai beszélgetőtársam pedig Smidélius Éva, aranykoszorú díjas magyar nóta és dalénekes, akivel a műsorunkban egy olyan muzsikusra emlékezünk, akinek dallamai nem csak a kávéházakban, színházakban és cigány zenekarok repertoárján éltek tovább, hanem a magyar érzelmi emlékezet részévé is váltak. Vagyis Dankó Pistára. Amiért meghívtalak ide a mai műsorba, az pedig az, hogy nem is olyan régen, néhány évvel ezelőtt készítettél egy lemezt Dankó Pista emlékére. Mesélj nekünk erről egy picit.
5: 2018-ban jelent meg ez a gyönyörű album, és az ötletadó, az a Zenemű boltban volt egy nagyon kedves kolléga, aki mondta, hogy még nincsen úgy, hogy egy előadótól Dankó Pista dalok, és bizony erre volna érdeklődés, igény, akár a külföldről ide látogató turistáknak is, és ezáltal én gyorsan úgy gondoltam, hogy úgyis 2018-ban a Dankó Pista születésének a 160. halálozásának a 115. évfordulója volt, és Toki Balog Ernő primásommal és zenekarával megalkottuk ezt a csodálatos lemezt, ami számomra egy akkora sikerélmény lett, most már mondhatom így az elmúlt 8 év távlatában, hogy azon túl, hogy néhány kiválasztott dalból mostanra sikerült videóklippet is készítenem és szerepelni videóklippen néhány dalból, hogy Amerikában fogható lemezként szintén árulják ezt a lemezemet is. Mert van még egy másik is, amit árulnak, és ezt az interneten fedeztem föl. De nagyon boldog vagyok, mert ez dicsőíti, hogy van rá ott is igény. Na mostan tudni illik, hogy Dankó Pistának a dalai, maga a zene, mű is megállja a helyét szöveg nélkül, és maguk a szövegek, amik ugye irodalmi alkotásokként szintén megállják önmagukban is a helyüket. És én itt külön is választottam azokat a dalokat, amiket én énekelek ezeken a ezen a lemezen, és ilyen például a lemondás, amit én Simándi Józseftől hallottam, hogy gyönyörű szépen énekeli a Operaháznak a zenekarával, és megkértem a primásomat, hogy mivel az ő fia is az Operaháznak a zenekarában hegedű művész Balog Ernő, hogy ugyanabban a stílben, ahogyan Simándinak történt a kíséret egykor, úgy kávéházi cigányzenekari muzsikával játsszuk föl, és stúdióba úgy énekeltem fel ezt a nótát. Ebből született videóklip is most a közelmúltban, amivel beszélgettünk is róla nálad itt. Aztán pontos születési dátum a dalról nem volt, nem maradt fenn történelmi dokumentum, viszont azt azért itt megjegyezzük, hogy a következő dal a Szőke kislány, ami Pósa Lajos a társszerző, aki ugye már elhangzott, hogy író, költő, meseíró, és amit kiemelnék, és még nem hangzott el róla, hogy a eredeti gyermekirodalomnak a megtestesítője, tehát ő nagyon sok mesét is írt. A Bíró Uram, ott a társszerző a Lampert Géza, aki író, költő, színpadi szerző, a Petőfi Társaság főtitkára, országos levéltár tisztviselője volt. A Nem jó mindig, arról már ugye beszéltünk, hogy az volt az első dal, Pósa Lajos kérésére zenésítette Dankó Pista. Ekkor fedezte őt föl igazán, hogy mekkora nagyszerű muzsikákat tud írni Dankó Pista. A Csit babám, az pedig egy önálló Dankó Pista dal, ahol a szöveget is és a dalt is egymaga szerezte. És akkor a De ki tudnám panaszolni magamat, itt Pósa Lajos írta szintén a szöveget, Most, hogy a kutatásaimat végeztem, találtam Müller Józsefet is, de őróla nem találtam igazán több leírás, csak hogy esetleg társszerző volt. Nem tudta az Artisius sem konkrétan meghatározni, amikor a lemezfelvételhez készítettem az írásos anyagot, hogy mennyi és milyen szintű szerep, vagy melyikük írta valójában, de az biztos, hogy Dankó Pista szerezte a zenéjét, és arról a szomorú érzésről szól ez a dal, amikor az embereknek nagyon nehéz a szíve, de nincs senki a közelben, akinek ő el tudnák mondani a bánatukat, fájdalmukat, és ezáltal a muzsikusokat szólítja meg a bánatában, tehát az én verzióm, ahogy én éneklem, ettől több verszakos, és szintén erről a dalról is készítettünk egy videóklippet. És hogy egy vidámat is mondjak, ez a Három Sós Perec című, amit szintén énekelek a albumon. Sas Ede, aki valójában Hille Ede néven látta meg a napvilágot, ő író, újságíró, lapszerkesztő, vers prózaíró, a Dugonics, a Szigligeti és a Petőfi társaság tagja, a Szigligetinek a titkára és a Vidéki Hírlapírók Országos Szövetségének az igazgatója. Tehát ezeket csak azért mesélem el, hogy ahogy te említetted, hogy napjainkban orvosok adják le a szövegeket zeneszerzőknek, hát nem akármilyen emberek foglalkoztak szintén és álltak szóba Dankó Pistával. És tudod-e azt, hogy egyáltalán a Sós Perec hogyan jött létre?
6: Hallgatlak.
5: Hát kérlek szépen, a Bajor Pékmester volt az, aki ugye ez ebben a korban játszódik, hogy a felesége egy lúgos vízbe beleejtette magát a tésztát, ami sütés után egy kicsit meghajolt, és fényes, ropogós héja lett, és ezáltal a formája egy imádkozó karokat jelképez. És ez lett a perec. És a hagyományos magyar nótáktól ez a nóta valójában egy kicsit eltér a játékosságával, a pörgésével, a ritmusával, és a szövegben egyszerű tárgyakat említ, mint költői képeket, és így a egyszerű emberekhez is könnyen eljut, tehát így ismerté vált a perec, illetve a fakanál, hát minden háztartásban volt fakanál, és ezzel egy kicsi vidámságot is hoztam a videóklipbe, amikor ezt a dalt is elkészítettük. És van még egy nagyon érdekes másik dal, Az a Szép címmel, aminek Pártos Jenő, eredetileg Pollák Jenő a neve, a szövegírója, aki valójában orfeumi kuplékat szerez, illetve a Sári Géza, aki táncdal szerző, a későbbiekben írt olyat, hogy nem átkozom ibolyakék szemedet, vagy ne nézzen úgy rám a gyönyörű szemével, ezekkel a dalokkal vált ő híressé, de azért tudjuk, hogy az a szép, akinek a szeme kék, kezdetű Dankó Pista nótához is a szöveget közösen alkották. És milyen érdekes, és ezt csak így zárójelbe jelzem, hogy mivel minden lemezem hivatalos kiadásra került az Artisius jóváhagyásával, nagyon komolyan veszik a szerzői jogdíjakat, és még vannak olyan leszármazottak napjainkban, mert nem telt el az a bizonyos 70 év, hogy ez a dal után folyamatosan fizetek, hogy a szerzők megkaphassák a jogdíjukat. Na nem ebből gazdagodnak meg, de nekem minden évben a lemezeladásoknál számot kell adnom erről, és az egész lemezen ez a dal az, ami véget írnom kell, és kerül a kifizetés a szerzők utódjainak.
4: Most hallgassunk meg egy részletet Smidélius Éva Dankó Pista emlékére készült CD-jéről. Toki Balog Ernő és zenekara játszik nekünk.

0: A következőkben pedig, ami a legkedvesebb nótakincs számomra, a jegenyefán fészket rak a csóka. Itt a természeti kép és a népi romantika tökéletesen összefonódik. Játékosan szoktam énekelni, hisz tudjuk ennek az utolsó sorát, és az adott helyen, ahol éppen énekelek, legyen a Szeged, Budapest, bárhol az országba, vagy külföld vidék, és amelyik zenekarral vagyok, ott mindig behelyettesítem, és dicsérem a zenekart, ugye, hogy csak ez a banda tudja összemuzsikálni. Írom át a szöveget az éneklés közben, szabadtassék nekem, nem vagyok ezzel egyedül.
1: Elénekelsz nekünk egy részletet ebből?
0: Jegenyefán fészket rak a csóka, barna legény tanított a csókra, tüzel

odaérte, tüzes csókját, forró csókját százszor visszakérte, a szívemet, a lelkemet adtam neki odaérte, adtam

0: haza, Budapesten Toki Balogernő, aki összemuzsikálja.
1: Bravo, köszönjük szépen!
0: Köszönöm, de köszönöm. A lemez felvételen az eredeti szöveggel hallható.
2: Hogy mondjam el neked, még van azt hiszem még kettő dalom, amit én énekelek ezen a lemezen. Most van a nap lemenőben. Hú, ezt nagyon nem szeretik játszani a muzsikusok, ugye, mert ez temetésen szokott elhangzani leginkább, tehát a gyász, az emlékezés, az elveszett szerelem, régi párját keresi, lemenő nap és a holdvilág vesztességét, magányát mutatja be, és ezért nem szeretik játszani a muzsikusok, mert egy szomorú hangulatú, de hát ilyen szomorúság volt Dankó Pista életében is. És hogy rátérjek megint egy vidámra, ez a pattogatott kukorica, ebből a vidám csárdásból is készült egy videóklippem. Tudod-e, hogy maga a kukorica az honnét jött, és hogy miért hangzik itt is el a nótába?
1: Fest ki, kérlek, nekünk.
2: 5000 éves eledel az aztékok szent étele volt, és a kereskedelmi hálózat kapcsán került át Európába, és ezáltal egy nagyon kedvelt, finom nasinak használták magát a kukoricát, és mikor kedveskedni akartak a párjuknak, akkor

0: hangulatot hoz. Az az igazság, hogy amint mondtam, hogy nagyon-nagyon sok olyan melódia született, ami tényleg megállja a helyét, és ezért megkértem Toki Balogernőt, hogy válogassa össze a számára kedves Dankó Pista dalokat, és így került a lemezre a Ne gyónj nékem, Hallod rózsám, Eltörött a hegedű, akkor a Daru madár gyere velem, Elmegyek a tengerszélre, Míg azt mondják, nincs Szegeden boszorkány, Egy cica, két cica. Ezek a dalok az éneklésem nélkül, de a muzsika hangján megszólalnak, és ezáltal színesítik ezt az albumot.
1: Most térjünk vissza egy picit Dankó Pistára, hiszen számos olyan műalkotás, olyan vers született, ami Dankó Pistáról szól. Esetleg elmondanál nekünk ezek közül egyet-kettőt?
0: Igen, azt azért meg szeretném említeni, hogy 1968-ban a Magyar Rádióban Ádám Jenő emlékezik meg róla. Azt tudnunk kell, hogy Ádám Jenő 1896-tól 1982-ig élt, Kossuth Díjas zeneszerző, kóruskarnagy, zenepedagógus és népdalgyűjtő. És ugyanúgy őt is megihlették ezek a dalok, és ő még visszaemlékezik arra is, mivel hogy most mi is már a halála utáni időszakról beszélünk Dankó Pistáról, hogy az anyukájával a Krisztina körúton Budapesten, Budán ott állt, ahol 500 muzsikus kísérte az Eltörött a hegedű című nótával utolsó útjára vagy megemlékezésére Dankó Pistát, és ő kisgyerekként figyelte, hogy hogy siratják a emberek, annyira szerették Dankó Pistát és a muzsikáját. És többek között, ahogyan említetted, hogy versek is születtek, Juhász Gyula írta az egyik kimagasló verset, aminek a címe Nótafa. Tisza partján, a Szegedi parkban csendes éjjel ébredt két szobor. Szép királyné, hófehér királyné, s barna cigány, bánatos komor. Sóhaja kél a fekete fáknak, könyharmatot sírnak az egek. Barna cigány, márvány szép királyné, éjji parkban fájón elmereng. Lehullott a fejük koronája, birodalmuk volt és elveszett. Múlandóság a világ királya, jönnek, tűnnek trónok, nemzetek. Szép királyné, csillagokba bámul, fülemüle szól a lomb alól. Éjji parkban, késő ragyogásban, barna cigány muzsikája szól. Banda húzza és szívek dalolják, átveszi a csillag a falomb, szól a múltból és száll a jövőbe, éneklik minden magyarok. Városon túl árad ez a nóta, búsan hallja, bújdosol zsivány. Mereng rajta, hattyú szép királyné, s húzza Dankó az örök cigány. És van még egy gyönyörű szép vers, Ady Endre, Dankó. Kanyargó érmentén fekete magyar föld volt az én testemmel életet adója. Földből élő ember édesapám is. Olyan rég nem szóltam magyar szóval róla. Magyar ott a síkon, szívig magyar minden, magyar a vér is, még az én ereimben. Hely, hogy olyan ritkán emlékszem meg róla, hely, hogy messze tőlem az ér most a róna. Nem tehetek róla. Én rólam talán ezt eleve rendelték, fáradt volt a lélek, hogy belém lehelték. Novemberi nap volt, sárgult már a róna, nincs bennem elég tűz, nem tehetek róla. Én bennem csak vágy van, messze, messze szálló, valami névtelen, valami borzalmas, valami sióvárgó.

0: Úgy-úgy agyonhajszol, úgy-úgy kerget innen, úgy-úgy húz magához az idegen Isten. Keletről szakadt törzs napnyugtára szállnék, fények teremtődtem, s árnyék lettem, árnyék. Nincs bennem magyar tűz, mea culpa, nincsen. Magyar Dankó Pista, áldjon meg az Isten, kanyargó ér mentén, ó, száj csak rám álom, lássam meg a múltat, aranyozott szárnyon. Borulj rám, hagy tudjak gyermekként gyermekmódra sírni. Szálljon meg oly kéj, mit nem lehet elbírni. Tele van a szívem, holdas enyhe éjjel, mámorossá tesznek erős vadvirágok. Kihultam pihenve, hallgatok egy nótát, gyermek szemeimből a könnyű szivárok. Egyszerre szakadt rám kárhozat és éden, leányok nótáznak csendes falu végen. Reszket mellettem a vadba oltott rózsa, ó, szent égből lopott, magyar lelkű nóta. Magyar Dankó Pista, áldjon meg az Isten, akinek a lelke elvágyódik innen, akit kerget, hajszol, sóvár beteg vágya, akinek a lelke magyar földön árva. Megmenti, megtartja a te magyar lelked, a te nagy bánatod, a te nagy szerelmed, a te duhajságod, a te kacagásod. Visszaadtál nekem egy vesztett világot. Kanyargó ér mentén fekete magyar föld volt az én testemnek életet adója. Földből élő ember az édesapám is. Olyan rég szálltam magyar szóval róla, visszajött az űzött, agyonhajszolt lélek, amit csak álmodtam, amibe csak hittem. Magyar Dankó Pista, áldjon meg az Isten. Hogy ne szeretnélek? Hogy ne szeretnélek?
1: A mai este folyamán Dankó Pistára emlékeztünk, Smidélius Éva aranykoszorú díjas magyar nóta és dalénekessel. Köszönöm szépen, Éva, hogy itt voltál, és beszélgettünk egy jót. Önök a Rádió Dix műsorán az FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallották. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. Tartsanak velünk legközelebb is. A viszonthallásra!
2: Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon, Rádió Dix.
2: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Dickben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Mit kell tudnunk az augusztus 2-ai cigány holokausztról? Az augusztus 2-ai cigány holokauszt emléknap a roma közösség egyik legjelentősebb emléknapja. Ezen a napon tisztelettel emlékezünk mindazokra a roma emberekre, akik a II. Világháború idején üldöztetés, deportálás és népirtás áldozatai lettek. Ez a nap nem csak a múlt felidézéséről szól, hanem arról is, hogy megértsük a történelem tanulságait, és közösen tegyünk azért, hogy hasonló tragédiák soha többé ne ismétlődhessenek. Meg. A cigány holokauszt, amelyet a romák gyakran porajmosznak neveznek, a II. Világháború egyik legtragikusabb esemény sorozata volt. A náci Németország faji ideológiája alapján a romákat is üldözött népcsoportnak tekintették. Emiatt sok roma családot megfosztottak alapvető jogaiktól, otthonaiktól és megélhetésüktől. Sokan kényszermunkára kerültek, másokat koncentrációs táborokba deportáltak, ahol embertelen körülmények között kellett élniük. Az augusztus 2-ai dátum azért vált jelképpé, mert 1944. augusztus 2-áról 3-ára virradó éjszaka az Auschwitz-Birkenaui koncentrációs tábor roma családi táborát felszámolták. Az ott még fogvatartott több ezer roma férfit, nőt, idős embert és gyermeket egyetlen éjszaka alatt meggyilkolták. Ez a kegyetlen esemény örökre beírta magát a történelembe, és ezért emlékezik erre a napra minden évben a roma közösség és sok más ember Európa szerte. Fontos tudni, hogy a roma holokauszt hosszú időn át kevés figyelmet kapott. Bár a túlélők őrizték emlékeiket és továbbadták történeteiket családjaiknak, a közvélemény és a történelemoktatás sokáig kevéssé foglalkozott ezzel a népirtással. Az elmúlt évtizedekben azonban egyre nagyobb hangsúlyt kapott az áldozatok emlékének megőrzése, a kutatások támogatása és a történelmi igazság bemutatása. A roma holokauszt története arra tanít bennünket, hogy az előítéletek és a gyűlölet milyen súlyos következményekkel járhatnak. Egyetlen népcsoportot sem szabad származása, kultúrája vagy vallása miatt megkülönböztetni vagy megbélyegezni. Az emberi méltóság mindenkit egyformán megillet, és a történelem is azt bizonyítja, hogy a kirekesztés végül mérhetetlen szenvedéshez vezethet. Magyarországon minden évben megemlékezéseket szerveznek augusztus 2-án. Ezeken az eseményeken gyertyagyújtással, koszorúzással, kulturális műsorokkal, kiállításokkal, előadásokkal és közös imádságokkal tisztelegnek az áldozatok előtt. A megemlékezések célja nem csupán a gyász kifejezése, hanem az is, hogy a fiatalabb generációk megismerjék ezt a történelmi eseményt, és megértsék az emlékezés fontosságát. A roma közösségek számára ez a nap az összetartozás jelképe. Ilyenkor családok, közösségek, civil szervezetek és intézmények együtt hajlanak fejet azok előtt, akik életüket vesztették.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádió Dickben. Rádió Dickben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Ez volt a Roma Folk.
1: Holnap reggel 6 órától ismét felcsendülnek az ikonikus folklorzenék.
0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
0: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dicken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Na most már egy csomó mindent tudok a fejemről, hogy mi hogy van. Még a fejnél maradunk a tanulásban?
2: Így van, hiszen még csak most fog jönni az orrunk. Ez pedig úgy van, hogy nak.
3: Nak. De ez nincs többes szám, vagy naká.
2: Igen.
3: Csak simán nak.
2: Ez csak simán nak, így van. Mivel csak egy orrunk van, úgyhogy szityuvász losasza.
3: Tanuljunk örömmel!
1: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Dick.
0: Rádió Dick. Rólunk, neked.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dick Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dickmedia.hu weboldalon.
5: A méltó nyughely mindenkinek jár. A Hegedűs Gránit garantáltan megfizethető áron készít sírköveket. Vállaljuk síremlékek bontását, felújítását, tisztítását, kriptaépítést és sírkörnyéki járdák kivitelezését. Ha sírkő, akkor Hegedűs Gránit, mert a méltó nyughely mindenkinek jár. További információ a Hegedűs Gránit Facebook oldalán, vagy hívjon minket a 0620 583 4816-os telefonszámon.
1: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dickben.
6: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Mit kell tudnunk az augusztus 2-ai cigány holokausztról? Az augusztus 2-ai cigány holokauszt emléknap a roma közösség egyik legjelentősebb emléknapja. Ezen a napon tisztelettel emlékezünk mindazokra a roma emberekre, akik a II. Világháború idején üldöztetés, deportálás és népirtás áldozatai lettek. Ez a nap nem csak a múlt felidézéséről szól, hanem arról is, hogy megértsük a történelem tanulságait, és közösen tegyünk azért, hogy hasonló tragédiák soha többé ne ismétlődhessenek. Meg. A cigány holokauszt, amelyet a romák gyakran porajmosznak neveznek, a II. Világháború egyik legtragikusabb esemény sorozata volt. A náci Németország faji ideológiája alapján a romákat is üldözött népcsoportnak tekintették. Emiatt sok roma családot megfosztottak alapvető jogaiktól, otthonaiktól és megélhetésüktől. Sokan kényszermunkára kerültek, másokat koncentrációs táborokba deportáltak, ahol embertelen körülmények között kellett élniük. Az augusztus 2-ai dátum azért vált jelképpé, mert 1944. augusztus 2-áról 3-ára virradó éjszaka az Auschwitz-Birkenaui koncentrációs tábor roma családi táborát felszámolták. Az ott még fogvatartott több ezer roma férfit, nőt, idős embert és gyermeket egyetlen éjszaka alatt meggyilkolták. Ez a kegyetlen esemény örökre beírta magát a történelembe, és ezért emlékezik erre a napra minden évben a roma közösség és sok más ember Európa szerte. Fontos tudni, hogy a roma holokauszt hosszú időn át kevés figyelmet kapott. Bár a túlélők őrizték emlékeiket és továbbadták történeteiket családjaiknak, a közvélemény és a történelemoktatás sokáig kevéssé foglalkozott ezzel a népirtással. Az elmúlt évtizedekben azonban egyre nagyobb hangsúlyt kapott az áldozatok emlékének megőrzése, a kutatások támogatása és a történelmi igazság bemutatása. A roma holokauszt története arra tanít bennünket, hogy az előítéletek és a gyűlölet milyen súlyos következményekkel járhatnak. Egyetlen népcsoportot sem szabad származása, kultúrája vagy vallása miatt megkülönböztetni vagy megbélyegezni. Az emberi méltóság mindenkit egyformán megillet, és a történelem is azt bizonyítja, hogy a kirekesztés végül mérhetetlen szenvedéshez vezethet. Magyarországon minden évben megemlékezéseket szerveznek augusztus 2-án. Ezeken az eseményeken gyertyagyújtással, koszorúzással, kulturális műsorokkal, kiállításokkal, előadásokkal és közös imádságokkal tisztelegnek az áldozatok előtt. A megemlékezések célja nem csupán a gyász kifejezése, hanem az is, hogy a fiatalabb generációk megismerjék ezt a történelmi eseményt, és megértsék az emlékezés fontosságát. A roma közösségek számára ez a nap az összetartozás jelképe. Ilyenkor családok, közösségek, civil szervezetek és intézmények együtt hajlanak fejet azok előtt, akik életüket vesztették.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
7: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dik nóta.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: 100.3 Rádiódi. Korábbi adásunk ismétlése következik.
1: Hello.
2: Hello, szia, itt Maka Gyuszi és Völgyi Zsuzsi a Dik Rádiótól.
1: Sziasztok, szép jó reggel, Csicsi Attila vagyok.
2: Csicsi Attila, akkor Attilának tudunk akkor szólítani.
3: Szia.
2: Köszönjük szépen.
3: Jó reggel.
2: Jó reggel.
1: Sziasztok, jó reggelt kívánok.
2: Szép délelőttet kívánunk. Hát nem titok itt a hallgatók előtt, hogy írtál nekünk egy üzenetet, hogy szívesen beszélgetnél, taxis vagy, foglalkozásodat tekintve, és hogy szívesen beszélgetnél velünk a tegnapi tüntetésről, és mi ennek nagyon örülünk, mert tényleg két teljesen laikusként álltunk ezelőtt a tüntetés előtt, és nagyon az újságcikkekben se volt ez fixálva, hogy pontosan mi történt. Úgyhogy a legjobb az, hogy egy olyan embertől kérdezzük, vagy beszélünk, vagy beszélgetünk vele, aki ott is volt ezek szerint.
1: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy megszólaltok. Igen. Hallottam a rádióban ti is, hogy miket mondtatok. Voltak benne jó dolgok is, meg nem jó dolgok, de tényleg ez nincs úgy letisztázva egyik médiaportál által sem, hogy tulajdonképpen mit is akartunk. Tehát igazából négy fő követelésünk lett volna a tegnapi nappal kapcsolatban. A legeslegelső pedig az, amit a fővárosi önkormányzat egy rendeletmódosító tervezettel állt elő, mi szerint engedélyhosszabbítás, tehát taxiengedélyhosszabbítás csak akkor lehetséges, hogyha az adott sofőrnek nulla közlekedési hibapontja van. Tehát ez lett volna a legelső.
3: Hát az nagyon nehéz elkerülni.
1: Így van, tehát a budapesti közlekedésben azért ez nagyon nehezen kivitelezhető. Tehát hát emberek vagyunk, hibázhatunk.
3: Persze. Így van, persze. Főleg, hogyha egy vajúdó hölgy ül be a taxiba, akkor nyilván egy sebességkorlátozást már meg is szakított, vagy meg is vétett az illető, lehet az gyorshajtás ilyenkor.
2: Meg főleg, aki ilyen sokat vezet, mint ti, hát ott azok, ahol szokták mondani, ahol hullik a forgács, ugye? Na jó, igen, akkor folytasd, kérlek.
1: Igen, a második pontunk, ami a hibapontos után a második főkövetelésünk lett volna a létszámstop, ugyanis tényleg nagyon sokan vagyunk, és azért vagyunk ilyen sokan, mert vannak ezek az oktatási, tehát ezek azok az iskolák, taxis iskolák, akik havi szinten 20-30-40, akár 100 új sofőrt is kiképeznek, és azért jönnek taxizni, mert elmondtátok, hogy igen, milyen költségekkel jár egy taxizás, de úgy kezdik nekik az oktatást, hogy keresettek havi szinten 2-3 millió forintot.
3: Hát ez egy nagyon félrevezető dolog.
2: Tehát akkor mondjuk ki nyugodtan, kammem, ugye? Kammem.
1: Így van. Na, és akkor utána eltöltenek ezek a szegény új sofőrök 3-4 hónapot, adósságba keverednek, és utána váltanak szakmát. De ezt folyamatosan termelik ki az újabbnál újabb sofőröket, szegényeket, mert...
2: Tehát egyfajta csapdába.
3: Ez egy dezinformáció azoknak a tanulóknak, akik taxizni szeretnének.
2: Igen, én nem, ezt amit el is akkor hallottad is, igen, hogy én nagyon sokszor veszek igénybe taxiszolgáltatást, és nagyon sok sofőrrel, aki olyan, hogy tud, vagy van kedve beszélgetni, szoktam, és igen, elmondják, hogy tényleg óriási költségeitek vannak, tényleg a bérléstől kezdve a tagság fizetésen át, tehát hogy nagyon-nagyon sok a költség.
1: Így van. Nagyon sok kommentet láttam én is, hogy ezek 10 milliós meg 15 milliós autókkal gurulnak. Azt tudni kell, hogy a taxis társadalomnak körülbelül a 60%-a bérli az autót, tehát nem az övé az autó. Tehát ezek gazdag emberek vettek flottákat, autókat, milliókat beleöltöttek, és kőkeményen fizetnek érte heti 100-110 ezer forintot, és csak a bérlés.
2: Az igen.
3: Az még csak a bérlés, tehát ott még akkor nem ittunk, nem ettünk.
1: Így van. Tehát az, ha valaki bérel egy autót, az ott kezdődik, hogy havi szinten 7-800 ezer forint, csak a kiadás, és onnantól van nullán. De ezt az elején nem tudja szegény.
2: De bocsánat, ez függ az autótípustól? Tehát ha mondjuk egy Teslát bérelsz, ami most az egyik legújabb autó mondjuk, vagy elektromos is, meg nem tudom, az a legdrágább, és akkor mondjuk egy Mazdát bérelsz, akkor az olcsóbb?
1: Hát például, ami még nagyon népszerű, ezek a Ford Focusok, azok is már heti 80-85-90 ezer forint. Na most ezen felül még, aki bérel autót, ugye a kártyás fizetések nem ő hozzájuk mennek, hanem a céghez, akitől béli az autót, míg a kártyás fizetéséből még levesznek 13%-ot hetente a bevételéből.
3: Azt a mindenit.
2: És bocsánat, én azt is tudom, de javíts ki, hogyha hülyeség, vagy rosszul tudom, hogy nem egyből kapjátok meg, hanem ilyen heti elszámolás van?
1: Így van, heti elszámolás. És akkor minden, mikor, és akkor ha valaki például olyan fuvari vannak, hogy csak kártyával fizetnek neki a héten, akkor nem nagyon vicc az a szegény készpénz.
3: Azt a...
2: Igen, ezt egyszer, ezt is egy kollégától
3: tudom. A
2: Gyuszi
3: mindig kártyával fizet.
2: Ne mondd már el, de amúgy tényleg. Na, sosincs készpénz, na bocsánat, de igen, ezt hallottam már, igen, én is, hogy heti osztásba kapjátok meg, legalábbis a kártyás fizetések után. Igen, akkor eddig 3 pont volt, bocsánat, ha jól emlékszem, amit mondtál, és akkor van még negyedik is, vagy rosszul számoltam?
1: Nem, a 2 volt, a 3. volt, a tarifaemelés, a 3. lett volna a tarifaemelés, de még ezt még nem is annyira hangsúlyozok, ezt is inkább csak a média fújja, hogy a köznép az haragudjon ránk. A 4. pont pedig, ami szintén nagyon fontos, ez az illegális személyszállítókkal való fellépés. Na most azt tudni kell, hogy én 6 éve taxizom, és 6 év, amikor vizsgáztam, kérdezte az oktató a vizsgabiztost, hogy mi a helyzet az illegális személyszállítókkal. És mondta akkor a minisztériumból a vizsgabiztos, hogy már beépültünk közéjük, majd le fogjuk őket csukni.
3: Tehát ezek a hiénák, ugye a taxis hiénák?
1: Nem, nem a hiénák, nem, nem a hiénák, nem, nem. Van egy csoport, nem mondom ki az applikáció nevét, mert akkor reklámozni fogom, aha, és ott írnak egymásnak utasok és sofőrök, akik sima civil autóval rendelkeznek.
2: Tudom, hogy mi akkor. Tudjuk szerintem sokan,
1: és akkor sziasztok, én mennék a Blahától az Astoria kivinnel, és az első, aki ír, az viheti el.
2: Igen, ezt tudom, hogy melyik ez. Régen amúgy működött rendes székként, de most már igen, ilyen Viber csoportba.
1: Igen, köszönöm, kimondtad és reklámozott.
2: Nem, nem, nem mondtam ki a nevüket, csak nem hogy, mondott csak, semmit, csak hogy a melyik applikáción keresztül van ez, igen.
1: Igen, igen, igen, van 70 csoport, ebben van 400 utas, 400 sofőr, 2 ember irányítja,
3: aha,
1: ezt a csoportot.
3: Elég erőteljesen gyengíti akkor így azoknak a abszolút, lehetőségét abszolút, és pénzkereseti lehetőségét.
1: És megmondom az őszintét, én beszéltem már utasokkal, és mondták, hogy nem sokkal drágábbak vagyunk, mint ők. Tehát kb. 300-400-500 forintos különbség van. És ugyanúgy ott állnak akár meg képesek még beállni ezek az autók, mert tudjuk, hogy milyen autóval járkálnak általában a 2-es Prius-szal. Így van. Ott van ugyanúgy nekik is a telefon, folyamatosan nézik a Webert, ugyanúgy hátra beül az utas, tehát és látja a rendőr is, a közteres is, a BKK-s, és nem csinálnak velük semmit. Ezért volt a tegnapi tüntetés.
2: Na mondjuk ezt így?
1: A tarifa...
2: Bocsánat, csak annyit akartam, hogy ennek tükrében, hogy ezt tudjuk, hogy ez ilyen fajta illegális ilyen személyszállítás is működik. Na ez így viszont teljesen érthető a felháborodásotok amúgy, mint kívül. Tehát, hogy ez kellemetlen.
1: Egyfajta is, ez csak és rengeteg illegális személyszállító van. Valaki a Facebookon hirdeti magát, de szó szerint így, ha esetleg pénteken, szombaton nem jutnál taxihoz, én szívesen elviszlek bármikor az ár megegyezés szerint. Ez mi?
2: Aha. Hát ez illegális.
3: Ez abszolút.
1: Így van.
2: Mert tehát, azt, hogy haverod kidob téged, az megint más, hogy a haverodat meg kéne, hogy dobjál el a nyugatiba, az megint egy másik történet.
1: Tehát ez mindenkinek szoktam mondani, azért, mert valakinek van jogosítványa, ő nem minősül személyszállítónak. Ez ugyanolyan, veszek egy fegyvert, én attól függetlenül nem leszek rendőr.
2: Hát ez így van, van, ez így van.
3: Fegyverviselési engedélyed sincs attól függetlenül, van, hogy van egy fegyvered. És hát ezek engedély nélkül akkor tevékenykednek.
2: De és akkor mi lett ebből? Tehát például a fővárosi közgyűlés, ez mit szól például ehhez?
1: Most én azt tudom, de lehet, hogy ez nem pontos az információ, mert tegnap annyira elfáradtam agyilag, meg egy kicsit már sok volt ez a tegnapi hercehurca. Elfogadta a fővárosi közgyűlés ezt a 8 pontot, tehát most nem 0, hanem 8 hiba pont, ez is
2: valami.
1: Kevés, de állítólag a kormány mondja ki a végén
2: az amment.
1: A szót. Igen, hogy igen vagy nem. De még a különböző taxis szervezetek még szervezünk, még valamit kitalálunk, még valamit, de a tegnapi nap az számunkra egy pozitív volt, hogy tényleg össze tudtunk fogni, kimentünk, és az, hogy én megértem az embereket, hogy tényleg feltartottuk a forgalmat, valamilyen szinten megbénítottuk a város, de ez ugyanolyan, amikor mások tüntetnek, és mi nem tudunk dolgozni, mert éppen nem lehet oda behajtani, mi is megértjük.
2: Jogos, igen, teljes mértékben abszolút. És ez volt idén a második, legalábbis a Blick ezt hozta le, hogy olyan januárban volt már egy taxis tüntetés, ugyanígy a Hősök terén, hogyha jól vagyok informálva, és hát a Blick által
1: így van,
2: jól vagyok.
1: Így van,
2: akkor
1: így van.
2: Is hasonló pontokat fogalmaztatok meg, és az nem változott, és azért mondtátok el még egyszer nyomatékosítani, vagy volt valami, ami azóta már megoldódott?
1: Semmi nem oldódott meg. Semmi. Semmi.
2: Ez kellemetlen.
1: És folyamatosan próbáljuk felvenni velük a kapcsolatot, és egyszerűen csak az elutasítást, a halasztást, és elég. Tehát, hogy tényleg azért van például ilyen sok taxis baleset, mert az összes kolléga fáradt. Heti 60-70-80 órákat kint vagyunk.
2: Ez igen.
1: Muszáj kint lenni, mert muszáj pénzt keresni, a számlákat fizetni kell, a NAV-ot ki kell fizetni.
2: Persze.
3: óriási költségekkel jár akkor ezek szerint a taxizás.
1: Fáradtak, nem kipihentek, nem figyelnek oda, és tized másodperc alatt történhet a baj.
2: Hát sajnos igen, ez sajnos benne van, de én nagyon drukkolok, meg szerintem mi nagyon drukkolunk, én mondom, aki abszolút, Zsuzsinak van saját kocsi, ő raj.
3: De van, de hogy én is igénybe veszek
2: de,
3: taxit.
2: De én és a feleségem is sűrűbben, és én tényleg nagyon nem tudom, melyik taxitárságnál vagy, amúgy nyugodtan kimondhatod szerintem, hogyha
1: Boltnál
2: vagy. Veletek is szoktam, és talán mondhatjuk, hogy egy régi cég, vagy hát egy elég régebbi cégnek számít már a Bolt azért, nem? Így itthon.
1: Igen. Jó volt ezt látni, tényleg ezt összefogtunk Uberrel,
3: sokan más
1: taxitársaságokkal is.
3: Nagy kivonulás volt? Sok résztvevő volt?
1: Voltunk. Azért ugye a társaság fele kettő osztott, mert aki este dolgozott, az este jött kitüntetni, aki reggeles volt, az reggel volt. Én is reggeltől voltam kint 3-ig. Utána kellett mennem a gyerekek.
2: Akkor ez tényleg egy nagyon hosszú nap volt, de tényleg csak azt tudjuk mondani, hogy én is szeretném itt a rádión keresztül is felhívni a figyelmet, hogy bizony a hivatalos taxisokra nagyon is szükség van, ez egy 2 milliós nagyváros, és igenis azt gondolom, hogy például az ilyen illegális személyszállítókat, azokat be kell tiltani. Én abszolút egyetértek ezzel, hogyha számít a véleményem.
3: Én is. Igen.
2: Úgyhogy köszönjük, hogy ezt elmondtad nekünk itt az étterbe, úgyhogy még egyszer köszönjük a beszélgetést veled.
3: És nagyon jó egészséget kívánunk, kitartást.
1: És jó pihenést. Kívánom nektek, sziasztok.
3: Minden jót.
2: Szia, minden jót Attila, szia.
3: Szia. Na hát nagyon jó volt ezt így első kézből hallani, hogy
2: igen,
3: mi történt.
2: Igen, egy olyan embertől, aki ott volt. És
3: meg aki benne van, ebben dolgozik, ebben a munkakörben.
2: Igen, úgyhogy köszönjük, hogy írt Attila, és ez nektek is, hogyha bármi olyan témáról beszélünk, ami tőlünk egy teljesen kívülálló dolog, és lám Attilában is ezt nagyon becsültem, hogy igazi úriemberként, mert igen, ahogy ő is elmondta, hogy mondtunk jó dolgokat, mondtunk rosszat, ugye a 9 órás megszólalásunkban, de azért, mert mi két ember vagyunk, akik beszélgetnek itt valamiről, amiről olvasunk egy közéleti, egy Budapestet érintő dologról, és nyilván nem vagyunk vele 100%-osan képben, sőt, nem csak mi, hanem mint ahogy hallottátok most az imént Attilától, hogy a sajtó se. Tehát a Blikk is fél információkat, meg nyilván másul is, mert nem akarom csak a Blikkre fogni, Bors, Hír 24, mit tudom én, tehát mindenki fél információkat tudott teljes mértékben csak leközölni erről a dologról.
3: Pedig biztos, hogy megkérdeztek azért pár embert és pár taxist.
2: A taxiszövetségnek a vezetője nyilatkozott is, de annyit hoznak le belőle, amennyit ők akarnak. Uh-huh. Hát tudjuk, hogy működik ugye a sajtó, és ezen nem bántva egyik sajtóorgánumot sem, csak vannak, amik fél információk, de ilyenkor egy olyan emberrel beszélni, aki ott volt és látta, és ő tudja, hiszen ahogy el is mondta, 6 éve taxizik, ez tényleg fölháborító, ez a fajta illegális szállítás dolog, ez tényleg moslékság. Már bocsánat, hogy ezt kimondom, de ez tényleg azok ellen, az emberek ellen van, akik ezt hivatásosan űzik, ebből tartják fönn a családjukat, ebből tartják fönn magukat, és azok ellen vannak ilyenek, hogy kiírják, hát ezen behaltam, hogy ki van írva Facebookon egy csoportból, kit vigyek el a Nyugatitól az Asztóriáig ár megegyezés szerint.
3: Uh-huh. És látod, hogy az árrés, amit ezek az emberek, az illegális szállítók szabnak, nem sokkal, tehát minimálisan alacsonyabb, minimális, pár száz forintról beszélünk.
2: Igen, tényleg, tehát ilyen, ahogy mondta is, 300-400 forintokon múlnak ezek a dolgok, és én igenis azt mondom, hogy bizony, ez ugyanúgy egy szakma, mint az, hogy valaki pék, az valaki ügyvéd, ezek szakmák, amit hallottátok, van taxis iskola, ahol sajnos ezek szerint bemalmozzák, hogy Zsuzsám szavaival éljek az embereket, és azt mondják, hogy havi 2-3 milliót tudnak
3: zsebre
2: ezzel
3: tudnak
2: keresni.
3: Tenni. Igen.
2: Ami hát...
3: És a másik nagyon fontos, hogy ugye elvárják azt, hogy hibapont nélkül űzzék a taxis szakmát, mindeközben meg azok az emberek, akik meg ilyen illegálisan szállítanak személyeket, azoknál meg én nem mernék beülni. Tehát nem mernék beülni, mert nem egy hivatásos sofőrhöz ülök. Ki tudja, hogy veszi be azt a kanyart 120-szal, vagy csak 40-nel, vagy 30-szal.
2: Így van.
3: És én nem is mernék beülni egy nem hivatásos sofőr mögé.
2: Egy idegenhez, mert amúgy a taxisok idegenek számodra, de mivel van mögöttük egy cég, ami már például vegyük most a Boltot, ahol ugye Attila, akivel beszéltünk, dolgozik, 6 éve ott van, tehát van egy leellenőrizhető cég, ami hogyha ne adj Isten bármi probléma vagy gond történik, azt te tudod jelezni az applikáción keresztül is, van hozzájuk telefonszám.
3: Van értékelés, lehet értékelni a sofőrt
2: így van,
3: is.
2: Így van, így van. Tehát, hogy azért az egy jobban csekkolható dolog, mint azt, hogy most Facebookon valaki ír egy csoportba, hogy gyere, elviszlek a Blahától az Asztóriáig. Mennyiért? Jó van, majd megbeszéljük, tehát olyan kicsit ilyen lazán, ilyen izébe. Ez szerintem gáz. Ez gáz.
3: Igen, és ezt én sem tartom helyén valónak.
2: Én senkit nem buzdítok erre, sőt, pont az ellenkezőjére, ha személyszállítás, akkor rengeteg taxi applikáció van, amin keresztül leellenőrizhető régóta a cégnél dolgozó sofőröket tudtok igényelni magatoknak arra az útra, arra, mit, ami hány kilométeres útra, hova éppen mentek.
3: A saját biztonságotok érdekében is fontos az, hogy egy olyan emberhez üljetek be, aki így van, aki egy ellenőrzött sofőr.
2: Így van, úgyhogy én ez egy kicsit olyan nekem, az jutott közbe eszem a beszélgetés alatt, mint hogy igenis támogatni például mit a magyar gazdákat azzal, hogy magyar zöldséget veszel, magyar gyümölcsöt veszel. Például mi nyáron életemben először, de hát most már öreg vagyok, meg fér vagyok, már piacozni járok a Lehel csarnokba. És igenis, onnan is magyar címké, magyar ilyen magyar termék magyar címkével ellátott.
3: Magyar termelőktől
2: vásároltunk zöldségeket, gyümölcs,

0: Hogy jöjjön érte.
1: Vigye haza. Persze. Na, viccet félretéve, tényleg sajnos esik az eső, holnap is fog, úgyhogy esernyő legyen nálatok, vagy hívjatok taxit, és holnap pedig találkozunk.
0: Jövünk, hello!
2: Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Jakari, Jakari, a bátor kis indián száguldozik póni.

hogy a családomnak jó legyen.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Szityúvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Díken.
1: Szia Hajni!
2: Szia Armando! Na most már egy csomó mindent tudok a fejemről, hogy mi hogy van. Még a fejnél maradunk a tanulásban?
1: Így van, hiszen még csak most fog jönni az orrunk. Ez pedig úgy van, hogy nak.
2: Nak. De ez nincs többes szám, hogy naká.
1: Igen.
2: Ez csak simán nak.
1: Ez csak simán nak, így van. Mivel csak egy orrunk van, úgyhogy szityúvász losasa.
2: Tanuljunk örömmel!
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Dík. Rádió Dík. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Díkben.
3: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádió Dík nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Az augusztus 2-ai cigány holokauszt emléknap jelentősége. Augusztus 2-a a roma emberek számára az egyik legfájdalmasabb és legmeghatározóbb emléknap. Ezen a napon emlékezünk meg a roma holokauszt, más néven a cigány holokauszt áldozatairól, akik a II. Világháború idején váltak a Németország és a szövetségeseinek üldözésének célpontjává. Ez a nap nem csak a gyász, hanem az emlékezés, a tiszteletadás és az összefogás napja is. Arra emlékeztet minket, hogy a gyűlölet, az előítélet és a kirekesztés milyen súlyos következményekhez vezethet. A II. Világháború alatt a náci fajelmélet szerint a romákat és az alsóbrendű népcsoportnak tekintették. Emiatt családok ezreit fosztották meg jogaiktól, otthonaiktól és emberi méltóságuktól. Sokakat gettóba zártak, munkatáborokba hurcoltak, majd koncentrációs és megsemmisítő táborokba deportáltak. A roma emberek ugyanúgy ártatlan áldozatai voltak a terrornak, mint a zsidók és más üldözött csoportok. Az augusztus 2-ai emléknap azért kapcsolódik ehhez a tragédiához, mert 1944. augusztus 2-áról 3-ára virradó éjszaka az Auschwitz-Birkenaui koncentrációs tábor úgynevezett cigány családi táborát felszámolták. Az ott még életben lévő romákat, férfiakat, nőket, időseket és gyermekeket egyetlen éjszaka alatt gázkamrákba hurcolták és meggyilkolták. Az áldozatok száma megközelítőleg 4300 fő volt, ez az esemény a roma nép történelmének egyik legsötétebb pillanata lett, amely máig a közös emlékezet része. A történészek becslése szerint Európában több százezer roma vesztette életét a holokauszt során. A pontos számot nagyon nehéz meghatározni, mivel sok esetben nem vezettek pontos nyilvántartást, és számos áldozat neve örökre ismeretlen maradt. Emiatt különösen fontos az emlékezés, hiszen minden elveszett emberi élet pótolhatatlan. Sokáig a roma holokauszt kevés figyelmet kapott. Évtizedeken keresztül keveset beszéltek róla az iskolákban, a történelemkönyvekben és a közéletben is. A túlélők történetei gyakran feledésbe merültek, és sok család csak egymás között őrizte szerettei emlékét. Az utóbbi évtizedekben azonban egyre nagyobb hangsúlyt kapott a roma holokauszt történetének kutatása és bemutatása, hogy a világ jobban megismerhesse ezt a tragédiát. Magyarországon fontos szerepe van az augusztus 2-ai megemlékezéseknek. Minden évben koszorúzásokat, emlékműsorokat, kiállításokat, konferenciákat és kulturális programokat szerveznek. Ezeken az eseményeken roma és nem roma emberek közösen hajtanak fejet az áldozatok előtt, ezzel is kifejezve, hogy az emberi élet egyformán értékes, függetlenül származástól, vallástól vagy éppen kultúrától. Az emléknapnak nevelő szerepe is van. A fiatal generációk számára lehetőséget ad arra, hogy megismerjék a történelem ezen szomorú fejezetét és megértsék, hová vezethet a gyűlölet és a kirekesztés. Az emlékezés segít abban is, hogy a jövőben hasonló tragédiák ne ismétlődhessenek meg.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dík roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dík, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Díkben.
4: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dík nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dík.

0: zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Korábbi adásunk ismétlése következik.
1: 10 óra múlt 13 perccel, május 28-a és csütörtök van. Good morning, jó reggelt mindenkinek.
2: Jó reggelt.
1: Erőt, egészséget. Na, srácok, lányok, fiúk, asszonyok, férfiak, mindenkinek szól a következő felhívás. Az előző blogban beszélgettünk ugye itt az idősséggel kapcsolatban, mármint úgy, hogy ugye Horváth Csengéről, ugye Fésűs Nelli lányáról, aki most adott nemrég életet gyermekének, és hogy Zsuzsi mondta, hogy nem nagyon látja még maga előtt Fésűs Nellit, mint nagymama, mert valóban azért Nelli egy nagyon csinos milf, ahogy én neveztem, remélem ezzel nem sértem meg, ezt abszolút tényleg pozitívban mondom.
2: És na, hogy ez egy csúnya szó.
1: Tényleg?
2: Igen.
1: Miért? Tényleg hát csúnya, sértő?
2: Hát igen, bántó szó, tehát a milf az egy nem szép szó.
1: Tehát hát de hogy azzal utal erre az ember, hogy szexi, idősebb korára amúgy is az a nő.
2: Nem, ezt jelenti egészen.
1: Tudom, hogy nem ez jelenti, de nem bántó szerintem.
2: De, nekem igen. Egyébként, amikor rám azt mondják, hogy milf, akkor nekem ez sértő, nem szeretem, igen.
1: Akkor visszaszívom. Kimondottan, ha azt mondod, akkor visszaszívom.
2: Olyan kimondottan utálom.
1: Jó,
2: meg
1: akkor tudom,
2: nem szeretek, mikor azt mondják, nénye. Na taka.
1: Na taka. Jó, oké. Akkor ezt a jelzőt akkor visszaszívom.
2: Nem szabad ilyet mondani.
1: Jó, de akkor azt mondom, hogy korához képest nagyon csinos.
2: Meseszép.
1: Igen.
2: Meseszép.
1: Nem tudom, hogy hány éves pontosan, mindjárt megkeresem, mert nem fogalmam sincs.
2: Szerintem.
1: Na mond.
2: Egy olyan 71-es lehet a Fésűs Nelli.
1: Nagyon eltaláltad. Pontosan. Igen? 71, december 15, tehát 54, idén lesz 55 éves.
2: Zseniálisan néz ki.
1: Idén decemberben lesz
2: és
1: 55.
2: És hogyha megnézem a fotóit, akkor hát szegény Nelli majd biztos csuklik most reggel, igen, hogy ennyit foglalkozunk vele, de abszolút pozitív van, tekintünk rá, és a korára is, meg a külsejére is, mert egy gyönyörű nő, gyönyörű. Tehát ő tényleg az a kategória, amint nekünk a Jennifer Lopez, vagy nekem legalábbis női szemmel. Tehát annyira egybe van, annyira jól néz ki, és hát azért ne feledkezzünk meg Vajtó Lajosról, aki mellette az ő párja. Hát Lajos
1: jó
2: az képű. annyira sármos, egy annyira raj, jóforma manus,
1: igen,
2: hogy komolyan mondom, a Lajos nem tudom, hogy mennyi idős, nem is akarok egyébként a korral, meg a számokkal
1: jó
2: foglalkozni.
1: Jó kérdés, mert őnála nincs kiírva, érdekes.
2: De a Lajos az élőbe is egy zseniálisan jól tartott középkorú úriember, úgyhogy ők egy nagyon szép pár.
1: 63 éves volt,
2: várjál.
1: Ez 2022-es cikk, amiben 63, akkor azóta eltelt 4. Nem. Na jó, ezt megkeresem, most már ez engem is érdekel.
2: Mert Lajossal, mindeközben miközben keresel, Lajossal hát volt idő eltölteni a farmon nekem jó pár hetet, és hát nem csak ott azért nem csak ő csodálhattam, mint férfit, hanem tényleg úgy be is tudott mutatkozni, hogy ő egy nagyon-nagyon maszkulin, férfias stílusú, régi vágású úriember, és ezt nagyon tényleg nagyon jól szemléltette, és a farmon kivette a vödröt minden nő kezéből,
1: nem engedte. Régi vágású.
2: Igen, nem engedte, hogy cipőjünk, hihetetlen.
1: 65
2: na,
1: éves.
2: Na, hát Lajos is nagyon jól néz ki. Tehát ők nekem egy ilyen tök jó, ilyen jó példa, jó páros.
1: Jó karba vannak tartva.
2: Lajos is ki van edzve, tehát állandóan, amikor találkozunk, megölelem, kőkemény biceps, triceps, minden elkülönül, ahogy kell. Viszont Lajos őszen hordja a haját, ami neki nagyon jól áll. És igen, ugye most ezért finoman rácsatolok arra.
1: Férfinak talán jobban is áll.
2: A férfiaknak jól áll az őszhaj.
1: Igen.
2: De
1: nagyon
2: a nők sokszor esetében nem igen mindig fiatalít az őszhaj.
1: Sőt, egy nőnek szerintem semmi ilyen szín alatt, nekem ez az én véleményem. Egy férfinak viszont igen, ugye? Nem akarok most ilyen férfi pártra húzó lenni, de tényleg így van. Tehát, hogyha igen, most pont a Lajos egy tök jó példa, de sorolhatnánk ide.
2: Richard Gere-t is.
1: Jutott eszembe a George Clooney például.
2: George Clooney, vagy tehát éppen hogy itt van Gitano, hogyha már magyar viszonylatban gondolkozunk Gitánóra.
1: Milyen érdekes név, George Clooney utána Gitánnak.
2: Azért, mert az őszhajról beszélünk, tudom, hogy Gitano egy nagyon fiatal férfi korától már őszült.
1: Aha. És vannak ilyen típusok.
2: Vannak ezek igen a típusok, igen. Tehát emlékszem, hogy a Gitano Laci, ő már a 20-as éveiben, 27-28 évesen már őszes volt.
1: Aha. Vannak ilyenek is, akik még az a jobbik verzió, mert vannak, akik szegények már 20 éves koruk végén meg kopaszodnak. És amikor tudod, így 30, igen. Nekem volt ilyen ismerősem, aki pont velem egykorú, és nem most, mert most már valaki 38, az úgy azt mondott, hogy itt, én is itt ottam ott már ilyen picit Miki Egérbe föl van csusszanva a haj. De vannak azok, akiknek már teljesen. És azért azt tudod, az meg nagyon idősít. Az nagyon idősít.
2: Az korosít. Így
1: és
2: van.
1: Hogyha hiába vagy még csak 30-32, de már nem annyi a háre, akkor már...
2: Nézd, én azt gondolom, hogy olyan jól halad a világunk azzal kapcsolatban, hogy a nőknek nagyon szép póthajakat csinálnak, és nem egy videóba futok bele, ahol a férfiaknak nagyon-nagyon tehát ilyen élő hatású pótpepiket ragasztanak fel.
1: Így van,
2: és
1: így
2: szerintem
1: van. Csak hát az viszont az pepi, mert hogy az ragasztva van,
2: igen,
1: hogy te is elmondtad.
2: Igen, de szerintem ezzel semmi baj nincsen.
1: Nincs.
2: Mert hogyha a nők használhatnak póthajat,
1: persze,
2: meg becsaphatják a férfiakat azzal, hogy segígérő szőkehajuk van.
1: Igen, akkor én is fölcsaphatok.
2: Hát akkor igen. Akkor így van.
1: De
2: akkor szerintem
1: a
2: férfiaknak
1: Banderász hajat fölcsaphatok.
2: Egyszer láttalak téged valamilyen képen, parókába,
1: persze,
2: ugye?
1: Persze, volt rajtam már
2: valami
1: paróka.
2: Valami szerepkedvér vetted föl?
1: Bár ezt mondhat, bár mondhatnám, hogy ez szerepkedvér, de... Évtizedek óta nem játszok színházban.
2: Otthon erre vágyott a feleséged? Akkor ez volt a szerep?
1: Nem, ez egy sokkal régebbi kép, akkor még feleségem
2: most
1: még kanyarban sem volt. De volt rá precedens, hogy csaptam föl magamra parókát a vicc kedvér szőkét
2: de
1: is. De
2: esküszöm, jól állt neked az a fekete göndör.
1: Figyelj, a fekete göndörbe úgy néztem ki, mint a Stallone-nak voltak ilyen régi képei, hogy egy nagy göndör, de neki igazi haja volt. És ilyen mémen született meg, hogy 80-as, 90-es években matek tanárok néztek így, és akkor bevágásra a Stallone-ról, ahogy rózsaszín rövidújú ingbe, nagy, hosszú göndör hajjal.
2: Nekem tudod, melyik mém
1: sírás,
2: van meg?
1: Sírás.
2: Az, amikor a Mel Gibson ül a cigarettájával, mosolyog, és akkor haja be van itt szárítva, és amikor anyád a 90-es években nézi, ahogy karácsonyi ajándékot bontok.
1: Igen. Na, ez hasonló időkből van a Stallone-ról ugyanez a kép, hogy rózsaszín rövidú juing, és nagy göndör, hosszú fekete haja van, és aláírás, hogy 90-es évekbeli matek tanár, és amúgy tényleg olyan. Na mindez, szóval rajtam nem, sajnos nem szerepkedvér, volt csak a poén kedvér. Próbáltam.
2: Hát,
1: de való igaz, amit mondasz, hogy miért ne lehetne, igen, ez a pepi dolog, nem ciki, tehát ugye? A félreértés ne essék, egyáltalán nem ezt mondom, csak hogy visszatérve az őszülésre inkább, hogy szerintem például a George Clooney, amikor a vészhelyzetbe játszott, szerintem nem volt olyan jóképű pali, mint most mondjuk napjainkban, amikor róla egy vörös szőnyeges. Szerintem
2: hát
1: jobb pali lett.
2: Igen.
1: És ezért érdekes ez, amit beszélünk, hogy például Vajtó Lajosnál is, hogy visszakanyarodva ide is, hogy szerintem őnál, bár nem láttam fiatalkori képét, ez
2: én
1: is igaz.
2: Én láttam fiatalkori képét, mert
1: nem
2: nagyon kíváncsi
1: ki?
2: Voltam rá, most sokkal jobban
1: na,
2: néz
1: ezt
2: ki.
1: Akartam ebből kihozni, reméltem,
2: hát
1: hogy ő is így van.
2: De milyen szemétség ez?
1: Hogy mi férfiak, például ne menjünk messzire, én ugyan még csak 38 leszek ugye most nyáron, de hogy én is láttam valamelyik nap ugye a Facebook dobál föl emlékeket, és egy ilyen 20, nem tudom, 2-3 éves lehettem. Hát csodálom, hogy volt nő, aki ugye takaró alá bújt velem, hogy így fogalmazzak, mert nagyon se stílusom nem volt a haj, nem értettem, hogy mi akart lenni az a haj viselet, amit akkor én ott rajnak gondoltam.
2: Na,
1: meg
2: hát,
1: ugye,
2: tehát mégiscsak voltak nők, akik belefutottak a hálódba.
1: És nem azt mondom, hogy most meg aztán vagyok, Brad Pitt, meg George Clooney, félreértés ne essék, de hogy szerintem nekem is hasznomra vált az idősödés.
2: Szerintem is.
1: Mint sem fordítva, és nagyon sok férfi nej van. De nőnél hát kevésbé mondható ezzel, és most próbálok finoman fogalmazni, de azért nőnél nagyon sokszor
2: nem
1: ott van az a pakliba,
2: igen.
1: Hogy visszanézel egy 20-30 éves képét annak az adott sztárnak mondjuk, vegyünk egy világsztárt, visszanézed, és azt mondod, hogy ó, de baba volt, és akkor most meg, hát jó, cuki idősebb néni.
2: Igen,
1: nem
2: jó,
1: tudom,
2: persze
1: érteni,
2: azért van az a kor, amikor már, tehát hogy eljön az mindenkinél, hogy hiába bármi plasztika, hiába pepi, tehát férfiaknál is eljön az a kor, amikor már átmegy ez a sármosság egy idős bácsi külsőbe, tehát hogy egyértelműen azért mindenkinél elérkezik a kor, ha megéri valaki. Viszont nem értem, és most rá is csatolnék az eredeti kiinduló témánkra, még van egy pici időnk, hogy az idősebb korosztályban a nők miért vágatják rövidre, és miért őszítik be a hajukat. Tehát, hogy nagyon sok ilyen bálon muzsikáltam, énekeltem, vagy néztem, ahogy ki vannak öltözve a nők, és táncolnak a férfival, és olyan, mint a két férfi táncolna. Mert olyan, mint hogyha egy fodrászuk lenne, tudod, ugyanaz az ősz, rövid haj, persze, ugyanaz az ősz, rövid haj, mint egy, tehát férfiasra van nyírva, és csak annyi a különbség, hogy az egyiken báli ruha van.
1: A férfin. A férfin.
2: Szóval, ne, nekem ez nekem ezt nem.
1: Kijutott eszembe, megvan neked a Jamie Lee Curtis?
2: Persze.
1: Na, ő szerintem, most így próbáltam visszagondolni, ugye a például egy nagyon nagy kedvencem a horror filmekből, ez a Halloween című film, ugye, amiben ő a női főszereplő, már nem is tudom hány évtizede, és hogy ő neki mindig ilyen rövid ilyen fiús, volt, ilyen előre húzgált, ilyen tincses haja volt, és ő hiába volt mondjuk csak 40, már akkor többnek nézett ki.
2: A rövid haj miatt?
1: Szerintem igen.
2: Szerinted idősíti a nőket,
1: nagyon,
2: korosítja a rövid haj? Nagyon, ugye?
1: Persze.
2: Tehát egy
1: persze.
2: Hosszú haj, és sokan bele esnek abba a csapdába, hogy hát én nekem már nem való a hosszú haj, elmúltam már 40, levágatom a hajamat, és mennyien
1: vagy úgy futnak szeretem
2: bele,
1: az uramat, levágatom a hajamat.
2: Mennyien futnak ebbe bele, hogy azért, mert elmúltak 40 évesek, ők már úgy gondolják, hogy a rövid haj már nekik nem való, és akkor kész, le kell nyesetni, le kell vágatni.
1: Ez butaság.
2: Szerintem is.
1: Szerintem ez butaság.
2: De elmúltam 40 éves, és hosszú a hajam.
1: Igen, jobb is, nem? Pont, hogy szerintem, pont, hogy fiatalon, ha kipróbálsz egy rövidebb hajat, mondjuk legyél 25, most mondtam valamit, akkor az sokkal tehát sokkal jobban előnyödre tud válni, mint hogyha fordítva csinálod, mondjuk 45-50 évesen vágsz magadnak rövid hajat.
2: Azért mosolyogok, mert egyszer beültem egy fodrászhoz, és kérdezte a fodrász, hogy mit szeretnék. Ilyen kis mesterfodrász volt. Mit szeretnék? Mondom, figyelj, rád bízom, valami jó pofát vágjál, olyan csikó frizurát vágott nekem, hogy nagy hiba volt.
1: Nagy hiba volt rábízni.
2: Nagy hiba volt azt mondani, hogy majd rád bízom, mert ilyen csikó frizurám lett 24 évesen, sírva mentem haza. Aha. Persze. Aztán utána picit
1: jó, de
2: lenőtt.
1: Azt nem te akartad, bocsánat.
2: Hát nem.
1: Na, de azt mondom, hogy aki akarja kipróbálni, érted?
2: Emlékszel, amikor Szabó Zsófinak is nagyon a pályája elején ilyen nagyon rövid haja volt.
1: Volt egy olyan
2: időszak, a rövid szőke haja volt. Kerekítette is egyébként az arcát. Tehát olyan
1: az
2: kis,
1: meg a másik, hogy a kerekítés.
2: Igen, egy hosszú haj azért jól be tudja szépen így az arcot így keretezni. Tehát, hogyha behúzod az arcodat, hogy egy kicsit szélesebb az állad, vagy tokád van, akkor a hajaddal el tudod takarni.
1: Meg figyelj, tényleg idősít. Most nekem meg, ami eszembe jutott hirtelen, hogy mennyire megfigyelhető, ugye nyilván az idő múlása is, tehát, hogy ahogy a 90-es évek múlt, például ugye a Jó Barátok című sorozat, ami a világ leghíresebb sorozata mai napig is, hogy az 94-ben indult, és akkor ugye három nő, három férfi főszereplésével, és Courtney Cox volt az, aki úgy indult a sorozatba. Ő a Mónika, így van, akinek ráadásul koronfekete haja volt, és rövidre volt vágva. És pont azt néztük, mi mindig újra nézzük amúgy

0: ruhaj.
1: Lehet, ő neki, hogy nem.
0: Nem, ez szinte biztos vagyok. Nem vagyok egy ilyen stílus tanácsadó.
1: Nem azért, mert így szoktad meg?
0: Biztos, hogy ez is közrejátszik, de valamiért a Meryl Streepnek a karakteréből és a típusából abszolút ez a hajtípus jön le, ami az Ördög Prádát viselben hordott, mind az első, mind most a második részben is.
1: A második részben is akkor ugyanez a hajtípus.
0: Ugyanez.
1: De ez egy nőies, ez egy szép hajviselet.
0: Csak 20 év a két rész között, és mégis a Meryl Streepnél azt érzed, hogy ő már az első részben is egy hát most nem bántás, de hogy egy 60-70-es nőnek tűnt már akkor, pedig mondom, 20 éve volt az első rész, és most idén került bemutatásra a mozikba ugye a második rész, és valahogy ő nála pont emiatt talán nem látod az öregedést. Nem látod az öregedést, nem.
1: Láttam a filmet, én most nem. Csak a két kép között látom.
0: Az Anne Hathaway-nél jobban észrevehető abból a szempontból, hogy az Anne Hathaway most arra lett egy igazi női korban, míg ugye az első részben ő egy kis csitrit játszott,
1: igen.
0: Ugye? És
1: kezdő,
0: úgy is nézett ki. Tehát egy nagyon fiatal, nagyon 20-os éveiben járó Chelsea is volt a valóságban is, meg a karakterében is. Ő most arra a második részre kinőtte magát egy igazi 40-es top nővé. Érted? Tehát, hogy azért van különbség. Míg a Meryl Streepnél nem nagyon látsz különbséget. Legalábbis igen. Én egyáltalán
1: de
0: nem vettem észre.
1: De a koncepció, vagy a végösszegzésünk az, hogy ha Meryl Streepnek nézem az őszített haját, akkor azt mondom, hogy hát igen, van az a, amikor ez is jól tud állni, és előnyös tud lenni.
0: Én maximálisan így gondolom.
1: Szóval nem biztos, hogy el kell ezt vetni, ezt az őszülés dolgot.
0: Nem,
1: egy viszont, nagyon jó fodrász, egy nagyon jó fazon, viszont igen. A férfiaknál?
0: A férfiaknál meg azt gondolom, hogy ott meg tök gáz, amikor látszik, hogy nagyon be van festve a haj.
1: Hát az nagyon.
0: Tehát a férfiaknál meg pont, hogy fordítva gondolom, hogy nekünk meg jól áll, hogyha őszülünk, tehát nekem is már szakállam itt ott őszül, picit a halántéknál is, minden, én amúgy szerintem én várom, nekem nem lesz ezzel bajom. De az, amikor mondjuk egy 60-70-es palinál látod, hogy értelemszerűen be van festve a hajat, hiszen 60-70 évesen már nem létezik, hogy nem
1: főleg
0: őszülsz.
1: Főleg feketére.
0: Főleg az a korom, ez a hébe, igen, az ében feketére. Be van festve a haj, az szerintem nagyon gáz.
1: Szerintem
0: az
1: is.
0: Nagyon gáz.
1: Igen.
0: Amikor úgy az arc már púró, már látod, hogy már púró a pacek, de azon rá van rakva szinte olyan, mintha rá lenne rakva, mint egy Darth Vader sisak, így rád van húzva, egy ében fekete haj, akkor az úgy olyan picit nevetségtárgya is tud lenni szerintem.
1: Igen, el tud indulni ezen az úton, kétségtelen.
0: Ugye? Tehát, hogy így az már úgy nem.
1: De a férfiaknál is vannak azok a színek, amit nagyon jól el lehet kapni, tehát ezek, ahogyha nagyon sötétet, akkor ilyen középbarna, vagy valamit, ilyen bemosókat javasolnék inkább a férfiak esetében, hogyha valaki nagyon nem tud megbarátkozni azzal, hogy őszül.
0: Nézd, én meg inkább nem az őszülésem miatt, hanem én például most nyáron nagyon bennem van, és még mindig nem vetettem el, hogy be fogom világosítani a hajam.
1: Na, nem egy pár
0: hát nem én, hát egy fodrász nyilván. Mert hogy így nem tudom, rám jött ez, hogy pont valamelyik nap láttam a
1: hetesből
0: bejátszást, és hogy a Majka ugye pont 10 évvel idősebb, mint én, hogy neki elől ki van szőkítve. Jó, mondjuk ő egy rapper, meg
1: szerintem
0: minden.
1: Szerintem nagyon gáz.
0: Igen?
1: Nagyon gáz. Fú, nekem nagyon gáz női szemmel, amikor
0: igen?
1: Ez meg a másik véglet nekem. Igen, van a két véglet, amikor egy férfi a korral már próbálja visszahozni az eredeti hajszínét, és ében feketére befesti, de ez meg a másik fele, amikor szőkítik a hajukat. Ne tedd!
0: Azt gondolod,
1: kérlek,
0: hogy
1: ne tedd!
0: De hogy nem feltétlenül szőkíteném, hanem
1: melíroztatnád. Egy hát pár csőkész stincset.
0: Igen, és akkor össze van borzolva a hajaddal, akkor csak az látszik, hogy világosabb a hajam. Nem az látszik, hogy egy-két tincs így fúra előre húzva szőkén,
1: vagy nem tudom. Na jó, megengedem, de csak akkor, hogyha az én fodrászom csinálja, és megmondom, hogy.
0: És ki is fizeted?
1: Nem.
0: Na,
1: de megengedem, de megmondom, hogy nagyon-nagyon vékony tincsekben. Nagyon vékony, hogy hajszál, éppen, hogy
0: igen, de igen, és akkor utána
1: ne megszárítja. Ne legyen ilyen csibesárga.
0: Nem. De hogy utána igen, tincsenként, és akkor meg van szárítva, és ugyanúgy fésülöm a hajam, ahogy most, hogy az oldal, és akkor meg úgy összhatásában csak azt látod, hogy világos a hajam.
1: Na
0: érted?
1: Megengedem, de csak a fodrászommal.
0: Meg akkor, ha én
1: meg akkor, hogyha... Sorok sem.
0: Ja,
1: meg akkor, hogyha én mondhatom meg, hogy mennyi tincs legyen benne, és hová kerüljenek a tincsek.
0: Nézzétek meg még. Hajas Laci Junior. Hajas Zsuzsa. Na, hát
1: nekem
0: ilyet.
1: Mindig szép a hajam. Ha megnézed, akkor nekem tényleg
0: jó
1: mindig
0: van,
1: szép
0: de
1: a hajam.
0: Nőként

0: Megint más, most egy férfinálnél megint azt érzi tényleg az ember, hogy ott nagyon el tud menni, igen, ebbe az irányba, amit te mondtál, hogy ez a csibesárga, meg mit tudom én, de nem, én tényleg csak arra gondolok, hogy ilyen világosabb hatású legyen a hajam. Nekem világéletemben olyan sötétebb tónusú volt ugye a hajam.
1: Ezért lehet, hogy olyan hatása lesz ettől, mint hogyha őszülnél egy picit.
0: Nem baj.
1: Nem?
0: Nem.
1: Szeretnéd?
0: Engem nem zavar, tehát én abszolút nem. Engem abszolút nem. Nem zavar ez a tézis, hogy valaki ősz, mint férfi.
1: Na gyere,
0: tehát a szakállamba se
1: majd
0: zavar,
1: én megcsinálom meg, neked ilyen házi sufni tuningba.
0: Nem, csak szigorúan komoly fodrászhoz mennék el. Mert na, ha ez el van rontva, na az viszont sokkal ciki. Ma az, hogy rosszul van vágva, jó van, majd lenő, elmegyek a Ferikéhez, azt ő kiavítja. De igazából
1: na, még egy kérdés.
0: Festésbe az már
1: nagyon kikopaszodnál. Igen. Lenne pepid?
0: Nem, ha nagyon kikopaszodnék, már és most is gondolkoztam rajta, és lenne úgy cipi,
1: zseton?
0: Lenne zseton,
1: beültetnél?
0: Akkor elmennék Isztambulba.
1: Oké, okay, nem sikerül, lenne pepid? Sikerül,
0: van ilyen opció?
1: Hogyne.
0: Jézus,
1: na,
0: akkor
1: ha
0: nem.
1: Ha nem sikerül, lenne pepid?
0: Akkor lenne. Hát akkor lenne.
1: Imádom, de jó, de szeretem ezt az
0: De akkor előbb nagyon méregbe is esnék, hogyha vagy méregbe gyűnnék, hogyha elmegyek Isztambulba, bazároskodom.
1: Kifizetsz majdnem másfél millió forintot a hajbeültetésedre a lapangon, lehet, hogy ma már több.
0: Lehet. Nem tudom, nem sosem néztem ilyen árak.
1: Ezt mégiscsak ragaszgatni
0: de
1: kellene.
0: De hogy, de az, hogy nem sikerülhet, csak záróakkordként, ezt mondjuk már el. Ha hogy? Hát beültetik ott a pontoknál, nem az van, hogy láttam. Igen, és
1: tudok
0: nem sikerült.
1: Ilyet, hogy nem sikerült.
0: De gáz az, júj, de rossz.
1: Igen.
0: Júj, de rossz.
1: Hát na jó. Mindegy, van
0: ez
1: ilyen
0: majd
1: is.
0: Tudod mit? Eljutunk oda, ne jussunk nagyon sűrűn, vagy ne jussunk nagyon gyorsan oda, mert mondom, nekem is már van Miki egérvonal, az ott van, elég erőteljesen, de remélem, hogy csak annyira lesz.
1: Veszek neked ilyen beszórost, van ilyen beszórós, amit rá
0: láttam,
1: kell szórni, tudod?
0: Láttam, meg fújós is
1: és
0: van,
1: nem
0: tudom.
1: Is jön le, mert láttam olyat is, hogy bemész fel a medencébe, és akkor nem jön le, és ilyen hajtik.
0: Viszont ha lejön, deciki. Deciki, gondolod, de hotelbe vagy, úszol, habiszti, azt egyszer csak látod, hogy magad körül nagy fekete izé, tudod, ilyen kis tócsa.
1: Vagy nem magad körül, hanem így folyik le a homlokodon, szemedbe.
0: Jó, de kellemetlen. Na jó, hát én azt mondom, hogy fogadjuk el a természet adta dolgokat. Én
1: van, amikor nem
0: mondani.
1: Tudsz mit csinálni, de van, azért amikor, vannak igen. Tök jó lehetőségek
0: vannak.
1: Szerintem ma már, amivel lehet
0: vannak.
1: Korrigálni.
0: Ez igaz. Na jó, mi meg azzal korrigáljuk most a lehetőségeket, hogy 11-kor jövünk hozzátok vissza.
2: Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: 100 font 3 Rádió Dik. A rádió romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Dikben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk. A 100 font 3 Rádió Dikben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A méltó nyughely mindenkinek jár. A Hegedűs Gránit garantáltan megfizethető áron készít sírköveket. Vállaljuk síremlékek bontását, felújítását, tisztítását, kriptaépítést és sírkörnyéki járdák kivitelezését. Ha sírkő, akkor Hegedűs Gránit, mert a méltó nyughely mindenkinek jár. További információ a Hegedűs Gránit Facebook oldalán, vagy hívjon minket a 0620 583 4816-os telefonszámon.
2: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dik Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dikben.
3: Továbbra is takarékos vízhasználatot kérnek a szolgáltatók a Hőségben. Fokozott óvatosságra kéri a közlekedőket a szaktárca. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Az egyre fokozódó hőségben takarékos vízhasználatot kérnek a szolgáltatók. Az Észak-Magyarországi Regionális Vízművek ZRT a honlapján az ivóvízszolgáltatás folyamatos biztosítása érdekében arra kérte az embereket, hogy takarékosan használják a vizet, mellőzik a medencetöltést vagy az autómosást. A Dunamenti Regionális Vízmű ZRT is felhívta a figyelmet a takarékos ivóvíz felhasználásra. A vízügy felkészült a Paksi Atomerőmű hűtővízellátásának biztosítására. A következő napokban várható extrém hőség miatt a Közlekedési és Beruházási Minisztérium fokozott óvatosságra kéri a közlekedőket. Azt javasolják, hogy indulás előtt a járművezetők ellenőrizzék a járműveik műszaki állapotát, különös tekintettel a hűtőrendszerre és a gumiabroncsokra, valamint gondoskodjanak megfelelő mennyiségű ivóvízről és a pihenőidők betartásáról. Vízosztással, párakapukkal készült a harmadfokú hőségriasztásra a MÁV csoport. Több vasút és buszállomáson ivókutak üzemelnek, amelyekből bárki feltöltheti a kulacsát vagy palackját. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán a Magyar Közutat és az autópályaüzemeltetőket is arra kérte, hogy torlódások esetén készüljenek fel ivóvízosztására az autósoknak, és ahol lehet, ütemezzék át a forgalmat zavaró útfenntartási munkákat. Magyarország üzemanyagellátása jelenleg biztosított, jelentette ki Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatója. Elmondta, hogy a Dunai finomító működését az alacsony Dunai vízállás ellenére is biztosítják a korábban kiépített szivantyúrendszerek. Ugyanakkor a világpiacon dízelhiány alakult ki, ezért Magyarország továbbra is importra szorul. A tavalyi tűzeset után a finomító sérültettségének helyreállítása szeptember 22-ére várható. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a stratégiai üzemanyagkészlethez egyelőre nem kell hozzányúlni, de ha jelentősen emelkednének az árak, a kormány kézbe avatkozni. Gyökeresen átalakul az oktatás irányítása, jelentette be Magyar Péter a közösségi oldalán közzétett videóban. Megszűnik a Klebelsberg központ középirányítói szerepe, a szervezet 2027. januárjától kutatási és szakmai háttérintézményként működik tovább. Az oktatás irányítása közvetlenül az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumhoz kerül. Emellett augusztus 20-án nyílt pályázatot írnak ki valamennyi tankerületi igazgatói posztra, a kiválasztásba pedig a polgármestereket is bevonják. A miniszterelnök szerint az átalakítás célja, hogy a döntések közelebb kerüljenek az iskolákhoz, és javuljanak az oktatás működési feltételei.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
4: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 Rádió Dik. Süss fel nap, romákról, nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
4: Most indulunk!

0: hétfelnap azonnal indul. Addig is szíves türelmüket kérjük. 100.3 Rádiódik. Süsfelnap már elkezdődött.
1: 9 óra múlt 21 perccel hétfő van, és augusztus 3-a, úgyhogy tartva a múlt hét tematikáját, augusztus első hétfőjén nagy szeretettel köszöntünk mindenkit.
2: Nem bírom, segítség, jó reggelt!
1: De nem, augusztus el, nézzek, meg is fúlok, augusztus első hétfője van.
2: Nem én kívántam pedig, már valamelyik hallgató.
1: Elátkoztál, rögtön nem, elátkoztatok.
2: Én amúgy soha nem szoktam átkozódni, te szoktál?
1: Nem.
2: Tudod, miért nem szeretem. Mert én azt gondolom, hogy, hogy a rossz kívánságok azok mindig visszaszállnak.
1: Mindig.
2: Nem lehet rosszat kívánni.
1: Jó, én nem is, én még hallgatni se szeretem.
2: Jó,
1: azt
2: igen.
1: Mondja, milyen tanács reggel, azt mondja, ne átkozódjatok. Jogos, tényleg ne átkozódjunk, mert én amúgy még hallgatni is utána, amikor ezek a bizonyos tengeri állatokat kívánják
2: pont
1: emberek
2: ki,
1: gyomrába.
2: Rákokat.
1: Igen, a horoszkópomat kívánják emberek bizonyos testrészeibe.
2: De rossz.
1: Ezek van csúnyám, nem szeretem.
2: De Van, amikor így magamban mondom.
1: Ja, persze, hát most magadban az egy teljesen másik történet, hogy így ez a, na, hogy a, az más. Az
2: most
1: más.
2: Van az a, és akkor szoktam mondani, a speciális helyzetben, nyilván nem, tehát így nem a kollégáimra, meg nem azokra, akik közvetlen környezetemben vannak, és mondjuk valami van, összerúgjuk a port, vagy ilyesmi. Na, rájuk egyébként soha, de soha nem kiabálnék átkot, de például van ez a, az a pedofil lebuktató Dávid.
1: Igen.
2: Na ott, amikor ő beszélget ezekkel az idős úriemberekkel, és akkor az idős úriemberek elmondják, hogy hát igen, ők a kislányokat szeretik, na akkor aztán nem csak magamba tartom, hanem úgy ki is mondom. Tehát akkor úgy etetem őket reggelről estére.
1: Jó, az megint egy másik történet.
2: Ott azért van kívánás.
1: Igen, mi is most néztünk egy sorozatot Netflixen. Van ez a Harlan Coben nevű novella író. Most még a nevéből azt tudom, hogy férfi vagy nő az illetőd. Lényeg az, hogy Netflixen van ilyen, hogy Harlan Coben gyűjtemény, és ezek minisorozatok, amik thrillerek. És 8 rész az egész, mindegyik minisorozata 8 részes. A novelláiból csináltak ugye sorozatokat, és mindegyik ilyen csavaros, thrilleres, ilyen valami mindig van a háttérben, nem tudom. És már többet megnéztünk, és a tegnapi is olyan volt, aminek ugye igen a végén ugye azt mondtad, hogy igen, hogy etetsz pár ember bizonyos dolgok.
2: Akkor biztos jó.
1: Nagyon izgalmas. Nagyon. Én ezt akinek van ideje rá, ezeket mindenképpen egyrészt olyan 45-50 perc, úgyhogy mit a 8 rész az olyan kerekítve, mit a 7 óra környékén van. Hát ugye egy seggel megülni nem lehet azt a sorozatot, de például mi tegnap így kisebb-nagyobb megszakításokkal mi egy kora délutáni intervallum alatt végignéztük, mert nem tudod abba hagyni. Tehát egyszerűen nézed, és annyira izgalmas, és mindig a rész vége utolsó 10 percében jön még egy csavar, akkor várod, jó? Kövi rész, nézed, jó, kifejtették, ja, hogy ez volt, jó. Megint mindjárt vége a résznek, megint valami fordulás, és megint valami csavar így a végére, és így már úgy vagy belőle, most
2: na,
1: muszáj végén.
2: Na,
1: ezt ilyeneket nézni,
2: szeretem, az ilyen, kicsit
1: Harlan Coben,
2: régen ilyenek voltak a meghökkentő mesék. Ilyenek voltak. Mindig a végén volt valami csavar a meghökkentő mesének, valami jó svéd csavar. Időjárás ügyben mi újság, Gyuszi?
1: Hát kérem szépen, ezen a héten marad még ez az idő, egészen pontosan péntekig, mert pénteken, ha minden igaz, jönni fog egy kis frissítő zápor, zivatar, és jön egy hidegfront is ezáltal, tehát a 40 fokról visszahűlünk 30-ra,
2: na,
1: hogyha minden igaz.
2: Mit mondtál, ez melyik nap ér ide? Hétvége?
1: Ja, péntek. Uh-huh. Igen.
2: Na, legalább akkor kedvez egy kicsit, reméljük a Duna állásunknak is.
1: Igen. Hát ugye a hétvége fő eseménye ugye az volt, ugye szerintem aztán persze beszélgethetünk itt sok minden másról, de szerintem ami mindenkit érint, az ugye az, hogy ugye leállt a paksi atomerőmű is, 44 éve nem volt erre példa, annyira rekord alacsony, mínusz 137 cm-re süllyedt a Duna vízállása. Úgyhogy emiatt ugye különböző intézkedések kellettek, de például, mivel ugye ez már ugye egy pénteki történés, tehát péntektől kezdve alakult ez, hogy először egy blokkot állítottak le, aztán most úgy teljesen le kellett állítani, hogy kérték, ugye lakossági megszorításokra nincsen szükség, és egyelőre úgy is néz ki, le is kopogom, hogy ne is legyen, vettünk otthonra azért zseblámpát, biztos, ami biztos, eddig sose volt, de hogy azért legyen.
2: És ugorfóliás ásványvizeket.
1: Azok mindig vannak, tehát hogy az mindig van. De azért viccen kívül, nem, jobb félni, mint megijedni. Megmondta a Magyarország kormány, hogy nincsen oka a lakossági pánikra ilyen szempontból. Sőt, hova tovább, tegnap a miniszterelnök úr ki is írta, hogy 700 megawattnyi másfél paksi blokknyi áramot spóroltak meg a magyar emberek, vállalatok, önkormányzatok és intézmények. Hálásan köszönjük a nemzeti összefogást. Tehát a saját spórolásunkon 700 megawattnyi áram maradt meg. Ez egy tegnapi bejegyzése Magyar Péter miniszterelnöknek, 10 órája tette ezt ki. Tehát, hogy konkrétan a lakosság tényleg odafigyel. Ugye rengeteg településen meg van tiltva most a locsolás, a medence feltöltés, az 5 és 10 óra közötti intervallumban a mosógép használat, a nagyobb áram használata, és szerintem nagyon sokan tartjuk ezt. Tegnap én sem voltam mosómaka este már, csak gyorsan még ilyen, mit tudom én, dél körül kimostam. Mondom, hogy ne este kelljen mosni, mert szerintem jó ez, hogyha tartjuk ezeket a kéréseket, és lám, van is eredménye. Tehát azért 700 megawattnyi áramot spórolni egy nap alatt, az szerintem az nagyon tényleg szép ilyen nemzeti összefogásra val, hogy mindenki megpróbál figyelni erre.
2: Igen, kétségtelenül.
1: Ez szerintem mindenképpen nagyon-nagyon pozitív, úgyhogy tényleg próbáljunk meg, arra hívják fel a figyelmet, hogy ezen a héten is próbáljunk meg erre odafigyelni, hogy a kritikus időszakban az délután 5 és este 10 óra között van, tehát akkor megpróbálni mindent mérsékelni, amit lehet, légkondi használattól kezdve a mosógépen át, ha kinek kertes háza van, a locsolás ne akkor időzíteni.
2: Ha csak nincsen furt kút, persze.
1: Más, ki lehet kerülni dolgokat, igen, de most így általánosságba mondva, tehát hogy mi, amit lakosok tehetünk, ugye, például nekünk nincs légkondi, mi már ezzel hozzájárulunk igazából a segítséghez.
2: Ti már szerintem az egész évest így le is tudtátok így, hogy nincsen légkonditok.
1: Mi teljes mértékben le tudtuk, de mondom például a mosásra, tegnap
2: ezt
1: kifejezetten
2: figyeltem. Ezt hogy bírjátok
1: figyeltem.
2: Ilyen nagyon melegbe a lakásba?
1: Csak nálunk ugye, mondjuk hát az se sokkal jobb megoldás, de hát azt meg nem tudjuk mi generálni. Vízzel van ugye, tehát az a hűtő-fűtő fancoil rendszer van.
2: Ami nem ér ugye... semmit.
1: De, mert hidegebb van a lakásban, mint kint, tehát hogy azért
2: hány
1: nincs.
2: Fokkal?
1: Hát olyan, mit tudom én, hát most mit tudom
2: mire
1: én.
2: Mire tudja lehűteni?
1: Figyelj, 10-zel legalább kevesebb van. Hát most például, ha igaz az, amit bent ír, már pedig miért ne lenne igaz a termosztát, akkor igen, most tegnap például emlékszem, hogy mikor megnéztem, nem is tudom már mi kapcsán, akkor 27-et írt a lakásba, míg kint 39 volt. Uh-huh. Szóval 12 fokkal volt hűvösebb a lakásba. De mi is besötétítünk inkább, és erre is buzdítanak minket, hogy azért 5 óra után próbálja meg mindenki mérsékelni a légkondi használatot is, illetve azt, hogy tényleg sötétítéssel megoldani, medencéket nem most feltölteni, autókat nem mosni, tehát nagyon sok ilyen felhívás van, ezeket mind megtaláljátok amúgy a magyar kormánynak a Facebook oldalán is, tehát hogy erre direkt külön fölhívták a lakosságnak a figyelmét, és így akkor nem lesz gond elviekben, hogyha ezeket mindenki szépen tartja, ezeket a szabályokat tulajdonképpen iratkozza.
2: Így lenne, igen, legyen így. Legyen
1: figyelj,
2: így.
1: Hát most a tegnapi napot nézzük, ez a 700 megawatt, ez szép spórolás, tehát hogy már ezzel bejebb vagyunk, és ha csak mindenki tényleg ennyit tesz hozzá, mint amennyit most én is elmondtam, hogy behúzod a redőnyt egy picit, hogy ne a légkondival hűtsd, hanem hogy mondjuk 5 óra, 6 óra fele már csak mondjuk a sötétítővel, nem akkor mosol, hanem mondjuk 1 órakor mosol, hanem nem este 7-kor mosol, nem indítod be a mosogatógépet 3 tányérral, hanem amikor tele van pakolva, csak akkor, és ekóprogramma. Tehát ezeken mind lehet most segíteni, és kell is.
2: Nem indítod be a mosogatógépet, kézzel mosol, folyóvíznél.
1: Persze, folyóvíze, persze. Nem, ezt is
2: próbálunk
1: külön
2: figyelni.
1: Igen, nem, ezt is
2: nem
1: külön
2: tudod, hogy melyik kezedet harabd meg.
1: Ezt is külön így írták, igen, hogyha mosogatógépet úgy indítani a lehetőség szerint, hogy tele van tényleg.

0: viccesen, hogy sokkal gazdaságosabb mosogatógéppel mosogatni, mint tényleg kézzel, akkor folyóvíz mellett mosogatsz, ugye? Hogy a szaft lejöjjön a tányéról,
1: melyik
0: a pörkölt
1: szaft. Kezemet harapjam meg? Igen. Most a vízzel spóroljak, vagy az árammal?
0: Igen, de nem, ezek ekoprogramon tényleg, hogyha az ember telipakolja és egyszer beindított, semmi baj nincsen, tehát hogy nyilván nem azt várják el, hogy most mindenki barlangba menjen, de mondom, nagyon sok ilyen kerületenként is, például mi is kaptunk a 13. kerületbe ilyen felszólítást erre, de mondom, a kormány is megosztotta több platformon, tehát minden kerület, nem
1: hát
0: tudom,
1: most
0: ti kaptatok-e.
1: Most erről szól egyébként minden.
0: Igen. Hát most ez a legfontosabb Magyarországon, ugye, tehát ez tény és való, hogy ez mindenkit érintő dolog, de tényleg aggodalomra egyelőre semmi ok nincsen. Bízunk benne, hogy tényleg hétvégén, ezt most figyeljetek, én mondom, aki utálom az esőt, bízunk benne, hogy tényleg érkezik most már
1: pont
0: annyi
1: csapadék. Pont gondoltam
0: rád,
1: hogy na most szerintem imában rakod a kezedet az esőért. Most eljött az a pillanat, amikor a Gyuszitól ezt halljátok, hogy jöjj eső, jöjj.
0: Igen, most sokan. Úgyhogy mi is csak annyit tudunk hozzátenni, így azért szerintem nekünk is a tájékoztatás és az edukáció is célunk a dilizésen kívül, hogy tényleg próbáljunk meg ezen a héten még spórolni, ahogy a miniszterelnök úr és a kormány is kérte, hogy ameddig tart ez a nagyon-nagyon meleg, ez a kritikus 5 nap, ahogy ő is fogalmazott, próbáljuk meg ezeket a minimális szabályokat és spórolási dolgokat betartani, és akkor semmi gond nem lesz. Na.
1: Amen.
0: Amen. 2 darab zene, és akkor jövünk.

0: reggeton.
1: 100.3 Rádiódik. Völgyi Zsuzsi fésül, Makagyuszi még kócos. Süss fel nap. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig.
2: 9 óra 39 van, ahogy ígértem, kettő zene után vissza is tértünk hozzátok, és picit próbálunk azért vidámabb vizekre evezni. Volt valami a hétvégén, valami izgalmas?
3: Igen, mondhatjuk, hogy volt, mert egy új játékteremben jártam a gyerekkel.
2: Las Vegasban.
3: Igen, bedobtuk a félkaruba a kis etunkat.
2: Lakás lakás.
3: Csak kirepültünk, aztán már jöttünk is haza magángéppel.
2: Igen, persze, Las Vegasba ott nem is tudnál egy lakására nélkül bemenni szerintem.
3: Nem, tehát, szerintem se.
2: És nem is feltétlenül.
3: Zsebbenyúlós lenne.
2: Igen, inkább egy budai lakás, nem is egy csepeli lakásárával illdomos oda bemenni.
3: Hát igen, azért így, ha nagyon belemerülnék, én nagyon sajnálnám bedobálni a pénzt ilyen játékokba.
2: Isten őrizem.
3: De közben meg azért tegnap volt alkalmam bedobálni zsetonokat ezekbe a játékokba. Arra nem sajnáltam azért a pénzt, mert a gyerekem boldogsága volt ott a lényeg. Elmentünk a városba, találtam egy VR játszóházat, és hát valójában ezek ilyen olyan gépek, ahol megkapod már a szemüveget, de ezek a szemüvegek már nem csak egy szemüvegből állnak, hanem fülessel, mindennel ellátott ilyen hiper-szuper VR szemüveg, és hozzá maga az eszköz, ami mondjuk lehet, hogy egy parasailing, tehát mint hogyha fölülnél, és parasailingeznél.
2: Csak videókon láttam ilyet eddig.
3: Akkor van olyan, ami ilyen motoros, most be is kell kötnöd magadat, mert olyan dőlésszöge van előre-hátra, hogy éreztem is, hogy dú de jó, hogy be vagyok kötve.
2: Így mondtad, hogy dú de jó.
3: Igen, sikongattunk is meg, szóval olyan szinten, és ugye ez nem csak arról szól, hogy mozog alattad mondjuk egy ilyen motoros ülő, hanem arról is, hogy jönnek effektek. Tehát van széleffekt, van illateffekt, olyan, mint hogyha egy 4D-s moziba ülnél, ahol mindenféle effekteket kap az ember, ilyen vízspriccelést, szelet, meleget, illatot, szagokat.
2: De jó.
3: Aha, nagyon jó pofa volt. Az első ilyen...
2: Mondd már majd, hogy hol van, nem most nem csinálj neki reklámot, de...
3: Elmondom, igen, most...
2: Engem
3: most
2: érdekel az ilyen. Én nagyon szerettem azt, csak videóról láttam eddig ilyet.
3: Nagyon jól éreztük magunkat.
2: Elhiszem.
3: Nagyon jól. Ott voltunk egy órát, kipróbáltunk sok mindent, megnéztünk több ilyen videó dolgot, tehát, hogy így fölültünk több játékra, meg volt olyan játék, amire többször is fölültünk, és ami nagyon-nagyon nagy élmény volt, az Aladdinos repülőszőnyeg, hogy mentünk egy repülőszőnyeggel, és hát cikázik a város között a repülőszőnyeg, meg nem lemegy a víz alá, akkor kapod a vízspriccet az arcodba,
2: Jézusom.
3: És aztán utána a legdurvább az, vagy hát nem ez volt a legdurvább, hogy most így jössz-mész, de fantasztikus volt, sikoltoztunk tényleg, és a végén, amikor megérkeztünk Jászminhoz, egy ilyen palotának a tetőkertjén landoltunk, akkor illatos volt a jázmin.
2: Ne.
3: Igen, tehát, hogy betolták a jázmin illatot, valami fantasztikus volt. Mondta is ott az úriember, hogy kérdeztük, hogy mit érdemes kipróbálni, melyik videót indíts el, és mondta, hogy ehhez a videóhoz kapcsolódik a legtöbb effekt, úgyhogy szerinte ezzel indítsunk. Aztán megnéztünk egy horror videót is a gyerekkel, persze. De nevettünk, tehát, hogy annyira félelmetes azért nem volt. Tehát a gyerekem simán végig tolta mindenféle félelem nélkül, sikítoztunk, nevetgéltünk, nagyon jól el voltunk, és kívülről is nagyon jó volt látni, mert volt olyan, amire már én nem ültem újra fel, de ő még azért felült, megnézte a dínókat, meg, tehát úgy értem, hogy felült, hogy ment még egy kört ezeken a játékokon, és egy másik videót kapcsoltak be neki. És hát így láttam így lentről, hogy milyen, meg ugye látod lentről azt is, hogy mit lát, meg hogy milyen.
2: Csak ő máshogy látja nyilván, mert benne van,
3: hát
2: ebbe a történetbe.
3: Teljesen benne vagy,
2: persze.
3: De olyan szinten, hogy így magad mögé fordulsz, akkor még ott is látod van a grafikát.
2: Igen,
3: akkor
2: van, a
3: oldalra,
2: videóról láttam
3: föntre,
2: csak, de biztos nagyon menő.
3: Hát ez nagyon. Fönt, fölnézel, akkor ott is látod, de tele van. Tehát egy,
2: és jó grafika? Tehát mert azért régen ezek a VR-ok jó, mondjuk igaz, hogy ez körülbelül 10 évvel ezelőtti történet, amit most mondok, hogy akkor még kicsit ez a régi pixeles, ilyen
3: volt.
2: Super Nintendo-hoz azért nyilván nem nem olyan, de mondjuk egy régi PlayStation 1 grafika
3: most
2: volt.
3: Már nagyon jó.
2: Most már olyan van, életszerű, igen. Tehát, hogy aha. Így abszolút azt érzed, hogy mondjuk horrornál, mondjuk, hogy mész Miskolc utcáin, és akkor tényleg valaki ki akar rabolni.
3: Hát mentünk egy horrorházba szó szerint, és akkor ott mindenféle effektet kapsz. De ami nagyon jó volt, ez a paraszélinges, hogy ott úgy indult, hogy egy repülőből ugrottunk ki, és amikor zuhantunk, tehát az is olyan realisztikus volt az élmény, mint hogyha tényleg zuhantunk volna, jött ezerrel a szél, csapta az arcodba, és aztán utána, amikor nyílt az ernyő, akkor úgy visszarántott ernyő, persze. Aha. Akkor úgy visszarántotta az ernyő, mint hogyha kinyílt volna tényleg, meg akkor voltak olyanok, mint hogyha alát kapna a szél, és akkor is úgy megfújt, de közben ezt ugye a videóban...
2: Hát feeling amúgy, ott is ugye ugyanezt csinálják, csak a szél van, víz, meg rángatják a székedet, mondjuk a mozi részen.
3: Nézd, nem volt olcsó, igen, meg hogyha 4DX-be, 3D-be mész be pluszba, akkor úgy benne vagy, igen, akkor tényleg igen, benne igen, vagy igen. Ez a mozi élménybe. Nem volt olcsó, nem mondom azt, hogy olcsó volt, de hogy nagy élményt adott a gyereknek, élmény. Meg nekem is. Tehát, hogy így igen, hogy így egyszer érdemes azért rászenni, hogyha így van egy kis felesleges pénzetek, akkor menjetek be, azért nézzétek meg, mert egyszer érdemes kipróbálni.
2: Majd elmondod majd zenék alatt, hogy hol van ez, meg hogy mi ez, mert én engem régóta érdekelt, én amúgy is nagyon szeretek PS-ezni, szeretem a játékokat, úgyhogy engem ezen kifejezetten izgat az ilyen. Aha.
3: Vannak még ott más játékok is, ilyen lövöldözős, na, meg mit tudom én, tehát hogy abba is bele lehet kapdosni, csak mivel mi csajok vagyunk, ezért minket az annyira ezek a háborús
2: persze,
3: dolgok
2: hát az
3: nem
2: jó,
3: érdekel.
2: Persze, de engem én mennék. Tudja, mi
3: inkább,
2: mennék.
3: Mi inkább felültünk. Ja, volt hullámvasútas élményünk is, felültünk egy hullámvasútra is, és még van egy eszköz, amit a gyerekem nem próbálhat még ki, de az fejjel lefelé is fordul. Tehát ott meg kell lennie annak a magasságnak, hogy ne csúszson ki a gépből. Tehát ott 180 fokot fordul fejjel lefele is a gép, úgyhogy az...
2: Én egyszer ültem ilyen, én ott sikongattam, mint egy asszony, tehát hogy nem itt az ilyen viárosba, hanem egy vidám parkba, még Balatonon régebben, és én nem merném az ilyet, én nem. Egyszer kipróbáltam, nagy sikongatás lett a vége, összeizét a gyomrom állandóan, összeugrál, azt én nem bírnám.
3: Hát az a helyzet, hogy azért itt is ezek a gépek azért dobálnak meg minden.
2: Tehát ne együnk előtte.
3: Hát ne nagyon, ne tehát hogy menjünk, mi is hogy úgy jöttünk lakva. Ki, hogy nekem volt egy kis émelgés, és mondtam a gyereknek, hogy van kicsit émelgek, azt mondja, te is, anya, én is. De mindegy, menjünk enni a mamához, mondta ő.
2: Ilyen VR nincs tényleg, hogy konyhába bemész, az pörkölt szag van. Olyan nincs, mondta, hogy van Jászmin, hogy illatos, olyan nincs, hogy bemész. És bemész, és tudod, ilyen VR-ba, hogy pörkölt szag van.
3: De, van, anyámnál van ilyen.
2: De az VR szemüveg nélkül
3: megérkezünk, azt még a szemüveg se kell, az már ott van.
2: Na, majd elmondod, tényleg, engem ez nagyon-nagyon érdekel. Mi csak moziba voltunk, megnéztük az új Pókember filmet.
3: Hogy nem az Odüsszeát?
2: Azért, mert a Pókember jobban érdekel.
3: Na hát, nem tudok erre pedig állandóan az Odüsszeát mondtad, hogy azt, ez az biztos is érdekel. Nagy lesz meg.
2: Arra képzeld, de most azért nem mentünk még, mert ezt nektek is mondom, nem akarom reklámozni, de hát egy nagy mozi vállalat van Magyarországon. Ha regisztráljátok azt a jegyeteket, hogyha voltatok moziba, kaptok érte úgynevezett popcorn pontokat, és nekem, mivel VIP-ben néztük a Pókembert, annyi popcorn pontom lett, hogy most konkrétan kapni fogok egy filmet, tehát beválthatom egy filmre, kettőnknek, egy ingyen vetítésre.
3: Tehát két jegyet kaptál így?
2: Igen. Igen. Tehát tulajdonképpen azért a filmárért, amit most kifizettünk szombaton, azért az élményért, azért most mi még egyszer elmehetünk moziba, igaz simára, tehát hogy nem VIP, nem 3D, nem ide, de sima 2D-s vetítésre. Úgyhogy akkor fogjuk megnézni így az Odüsszeiát.
3: Aha, pedig azt lehet, hogy jobb lenne egy ilyen 3D-be, vagy IMAX,
2: lehet,
3: vagy ilyen nagyban.
2: Igen, azt mondják, hogy nagyon látom, és mondjuk IMAX kamerával forgott az egész, tehát hogy tulajdonképpen a sima vetítés is IMAX, ha így nézed.
3: És milyen volt a Pókember? Mert én tudom, hogy nem akartad a spoilereket megnézni, és dobálta be neked, igen, az összes spoilert itt
2: van.
3: Még pénteken.
2: Így van, ahogy
3: és
2: mondod.
3: És kész ki voltál, hogy jaj, nem akarom látni,
2: igen,
3: nem akarom látni.
2: Igen, mert én még szerettem azt az időt a Marvelnél, amikor nem volt még TikTok, nem voltak ezek ide. Ma már olyan sok, és ez egy érdekes dolog szerintem, hogy olyan sokat beszélnek emberek teóriákról, tehát elméletekről, hogy mire oda kerülsz a filmhez, és az nem történik meg az a teória, sztoria, amit kitaláltak ilyen rajongók, akkor így ülsz, hogy ha, a sokkal izgibb volt, mint amit a teóriában hallottam. Uh-huh. Tehát lassan ott tartunk, hogy sokkal érdemesebb lenne forgatókönyvíróknak kikérdezni egy-két rajongó véleményét.
3: Írnál hozzá?
2: Ne, én feltétlenül, hát akár én is. De,
3: én is, hogy írjak már hozzá. Na, írjá, én mit írnék? Na, szerelmi történetet, szerelmi
2: számot. Nem kell oda, az van, az kevés. De akció kell, meg izé csavarok benne, milyen, hogy
3: lenne gyereke,
2: karakter.
3: És akkor
2: lenne, az is pókember.
3: Jönnének a kis pókok.
2: Kis cseppókocska.
3: Persze, kis bölcsőbe ott lenne a kis pókemberecske.
2: Igen. Szóval az a helyzet, nem akarok én se spoilerezni, mert ki tudja, hallgat-e minket olyan, aki még nem látta eddig, bár aki szerintem akarta megnézni, az megnézte, de hogy van benne egy karakter, akiről csomó teória keringett, hogy ő kit fog játszani, egy színésznő, és amúgy az elejétől fogva kitalálták úgymond a rajongók, és mikor most ott voltunk szombaton, és megjelent a képernyőn, és elmondták, hogy ő kicsoda, akkor én így ültem, és így
3: tudtuk, jó, már hát ez, nem okozott igen, meglepetést.
2: És ez volt a baj. Nekem ez hiányérzetet adott, hogy amúgy annyira megy minden már a közösségi médiába, hogy igazából már úgy nagyon alig tudnak meglepni téged már filmvásznon. Tehát már úgy nagyon kevés sajnos. Főleg az ilyen Marvel. Remélem, hogy az új bosszúállók az decemberben jön ki. Előtte, nem tudom, valami hibernációba kell vonulnom, hogy ne lássam, mert el fogják ezeket is spoilerezni, elrontják az élményt.
3: Detox, internet detox.
2: Hát konkrétan azt kéne, hogy így nem tudom elzárni a telefonomat, és csak csörög akkor
3: semmi,
2: fölvenni.
3: Semmi, se TikTok, semmilyen közösségi igen, média, igen, tehát ilyen net detox.
2: Ami még csak érdekesség így a végére, hát nem annyira érdekesség, a Nemzetközi Pókember napon voltunk moziba, az augusztus 1-je, és nem tudtuk, képzeljétek el, hogy van ilyen.
3: Nem bírom.
2: És kaptunk ezért ilyen pókemberes kitűzőt, és ott meg tökre meglepődtünk, hogy ott a csajszi, aki beengedett minket a VIP-be, ott akkor mondta, hogy jaj, bocsi, várjatok, és akkor kivett kettő kis kitűzőt, és akkor így álltunk, és akkor mondta, hogy ja, és utána olvastuk, amikor már vége volt a filmnek, mert minden, hogy maga a pókember, a Tom Holland csinált is egy videót, hogy hello mindenki, remélem, hogy ti is augusztus 1-én nézitek meg az új pókember filmet, mert ma van a pókember világnap, ti szedjétek be a kitűzőket, meg minden.
3: Pókember világnap van, nem
2: mondom,
3: hiszem.
2: És mondom, de jó, mondom, az igazi pókembernél is van ilyen kitűzöm, mint nekem, úgyhogy most nekem is van olyan kitűzöm, mint a Tom Hollandnek.
3: Gyerek még, gyerek
2: igen,
3: még.
2: Igen.
3: Gyerekek, nem tudok mit csinálni, gyerek igen, még. Elviszlek a VR izébe,
2: jó,
3: ebbe a VR Worldbe. Persze,
2: VR
3: befizet.
2: Word.
3: Elviszlek. Komolyan.
2: VR the world.
3: Felültek.
2: We are the children.
3: Na jó, engedjük el ezt az órát.
2: Szerintem
3: de ez jó.

0: Rádió Dick, ahol a jó kedv kezdődik. A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityúvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dick-en.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Na most már egy csomó mindent tudok a fejemről, hogy mi hogy van. Még a fejnél maradunk a tanulásban?
2: Így van, hiszen még csak most fog jönni az orrunk, ez pedig úgy van, hogy nak.
3: Nak. De ez nincs többes szám, vagy naká.
2: Igen.
3: Ez csak simán nak.
2: Ez csak simán nak, így van, mivel csak egy orrunk van, úgyhogy szityúvász losasza.
3: Tanuljunk örömmel!
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Dick. Rádió Dick. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Dickben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Mit kell tudnunk az augusztus 2-ai cigány holokausztról? Az augusztus 2-ai cigány holokauszt emléknap a roma közösség egyik legjelentősebb emléknapja. Ezen a napon tisztelettel emlékezünk mindazokra a roma emberekre, akik a II. Világháború idején üldöztetés, deportálás és népirtás áldozatai lettek. Ez a nap nem csak a múlt felidézéséről szól, hanem arról is, hogy megértsük a történelem tanulságait, és közösen tegyünk azért, hogy hasonló tragédiák soha többé ne ismétlődhessenek. Meg. A cigány holokauszt, amelyet a romák gyakran porajmosznak neveznek, a II. Világháború egyik legtragikusabb esemény sorozata volt. A náci Németország faji ideológiája alapján a romákat is üldözött népcsoportnak tekintették. Emiatt sok roma családot megfosztottak alapvető jogaiktól, otthonaiktól és megélhetésüktől. Sokan kényszermunkára kerültek, másokat koncentrációs táborokba deportáltak, ahol embertelen körülmények között kellett élniük. Az augusztus 2-ai dátum azért vált jelképpé, mert 1944. augusztus 2-áról 3-ára virradó éjszaka az Auschwitz-Birkenaui koncentrációs tábor roma családi táborát felszámolták. Az ott még fogvatartott több ezer roma férfit, nőt, idős embert és gyermeket egyetlen éjszaka alatt meggyilkolták. Ez a kegyetlen esemény örökre beírta magát a történelembe, és ezért emlékezik erre a napra minden évben a roma közösség és sok más ember Európa szerte. Fontos tudni, hogy a roma holokauszt hosszú időn át kevés figyelmet kapott. Bár a túlélők őrizték emlékeiket és továbbadták történeteiket családjaiknak, a közvélemény és a történelemoktatás sokáig kevéssé foglalkozott ezzel a népirtással. Az elmúlt évtizedekben azonban egyre nagyobb hangsúlyt kapott az áldozatok emlékének megőrzése, a kutatások támogatása és a történelmi igazság bemutatása. A roma holokauszt története arra tanít bennünket, hogy az előítéletek és a gyűlölet milyen súlyos következményekkel járhatnak. Egyetlen népcsoportot sem szabad származása, kultúrája vagy vallása miatt megkülönböztetni vagy megbélyegezni. Az emberi méltóság mindenkit egyformán megillet, és a történelem is azt bizonyítja, hogy a kirekesztés végül mérhetetlen szenvedéshez vezethet. Magyarországon minden évben megemlékezéseket szerveznek augusztus 2-án. Ezeken az eseményeken gyertyagyújtással, koszorúzással, kulturális műsorokkal, kiállításokkal, előadásokkal és közös imádságokkal tisztelegnek az áldozatok előtt. A megemlékezések célja nem csupán a gyász kifejezése, hanem az is, hogy a fiatalabb generációk megismerjék ezt a történelmi eseményt, és megértsék az emlékezés fontosságát. A roma közösségek számára ez a nap az összetartozás jelképe. Ilyenkor családok, közösségek, civil szervezetek és intézmények együtt hajlanak fejet azok előtt, akik életüket vesztették.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik.
0: Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 Rádió Dick. Süss fel nap, romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig. Most indulunk.

0: elnézést, a büfében voltam.
1: 10 óra múlt 14 perccel, hétfő van és augusztus 3-át mutat a naptár. Szép reggel délelőttöt mindenkinek.
2: És ahogyan Gyuszi mondaná, na, augusztus első hete.
1: Első hétfőjén, akkor már, első ha, figyelj, hétfője, ha idézel, jó, pontosan idézel.
2: Ja, jó, elnézést.
1: Augusztus első hétfőjén, nagy szeretettel köszöntünk mindenkit.
2: Na, sziasztok!
1: Hello, bello mindenkinek. Na, Zsuzsi itt mesélte az előző blokknak a vége felé, hogy ők hol voltak hétvégén, és közben meg is mutatta itt nekem zenék alatt. Reklám véget, ugye nem mondhatjuk be a helységnek a nevét, de keressetek ti is rá, hogyha titeket is érdekel, mert engem nagyon régóta érdekelnek ezek a VR dolgok.
2: Játszóházak. VR játszóház, én így hívtam.
1: Azon az már tényleg a gyerekesnek hangzik.
2: Hát mert de ez felnőttek,
1: hát de felnőtteknek is való ez, tehát hogy ez nem úgy játszóház, mint amit elképzelsz, tudod, hogy csúszda park, igen, meg hinta.
2: De
1: meg
2: az
1: nem
2: is való, hogy felnőtteknek is, én szoktam én ugrálni.
1: Figyelj, én meg simán hintáznék, ha nem, múltkor is nem küldik rám a rendőröket, nem.
2: Jó kezek. Azért a játék szerintem az életünk része. Nem, azt szeretjük a játékokat, szeretünk társasozni felnőttként is, szeretünk kártyázni, tehát hogy a játékok, főleg az, amiben többen is tudunk játszani, hát az már nagyon régóta, ősidők óta vannak játékok. Az ókori görögöknél már felfedeztük, ugye, amikor beszélgettünk arról, hogy a póker eredete, a Texas Hold'em eredete, még azt hiszem múlt hét alkalmával beszéltünk erről, tehát akkor már azért így kutatgattunk, hogy milyen régóta, igen, az életünk része a felnőtt játék is.
1: Igen, ez most hülye hangzik, hogy felnőtt játék, de értem, igen, értem. Értem, hogy mire gondolsz, tudom, azért mondom, hogy értem, hogy
2: nekem
1: mire gondolsz.
2: Nekem mindig ilyen áthallásos izén vannak.
1: Igen, felnőtt játék, az kicsit más, de értem, hogy miről beszélsz, olyan játék, amivel felnőttik is játszhatnak.
2: Igen, tehát nem csak egy építő kocka, de azért...
1: Ugyanakkor, na mondd, mit akartál még nyugodtan, csak annyit akartam, hogy ugyanakkor felnőtteknek is van. Én például bevallom őszintén, 38 éves vagyok, nekem mindig volt PlayStation-om. Jó, nem mindig, hát amióta kijött, ugye. És a PlayStation az, ami nem hoz ki évente, tehát nem olyan, mint az Apple, hogy évente kidob egy új iPhone, hanem a Sony ezt nagyon ügyesen csinálta, mert én kisgyerek voltam, és Németországba éltünk, amikor nekem lett PlayStation-om. Uh-huh. Tehát az azt jelenti, hogy 10 évesen költöztünk ki, ja, akkor 10-11 éves voltam, amikor nekem volt PlayStation 1-em, és aztán hazajöttünk ilyen nyári szünetre, meg nem tudom, és én tök menőnek számítottam az osztálytársaim között, mert nekem volt szinte elsőként, mert
2: jártak
1: Németországba...
2: Jártak fel hozzád?
1: Persze, persze.
2: Játszani gyerekek?
1: Igen, igen. És azért, és nem azért, mert mi hudagazdagok voltunk, félreértés ne essék, hanem azért, mert Németországban ugye ez már jóval előbb kapható volt, mint itthon.
2: Utána dobták.
1: Kis márkáért cserébe utána dobták, akkor még
2: azért,
1: márka
2: azért
1: volt.
2: Azért drága, ez mindig drága játék, igen, volt, most is az.
1: És most már PlayStation 5 van, ugye, és nekem az van, és most tervben van a 6, de még az se úgy, hogy mostanság, hanem majd lesz valamikor.
2: Tehát nem úgy dobálják ki ezeket a, mint mondjuk
1: egy
2: telefont.
1: Igen,
2: tehát
1: hogy
2: nem
1: évente jön új, nem.
2: És most pont erről beszéltünk, hogy nem tudod használni a régieket, mert már szoftvert nem tudsz rá frissíteni.
1: Hát mert direkt úgy csinálják meg, igen, így van. Igen, igen, igen. Tehát az ezeknél nem a emberek dolgoznak.
2: Ezeknél a játékoknál azért nincs ez a szemétkedés.
1: Nincs, meg főleg azért nincs, mert most mondom, gondolj bele, én 38 vagyok, tehát mondjuk legyek 11, mikor volt a PlayStation 1-em, az akárhogy számolom, 27 év. És 27 év alatt 5 darab új PlayStation jött ki. Vagy hát 4 egész pontosan, mert az egy már akkor kim volt. Tehát nagyon-nagyon szépen, ügyesen adagolják ezt. Na de amit ebből ki akartam hozni, az az, hogy én felnőttként is nagyon imádok vele játszani, mert nagyon ki tud kapcsolni.
2: Mi volt az nagyon az időintervallum, amit úgy egyhuzamba játszottál vele?
1: Puh,
2: na, gyerünk, vaj
1: sok,
2: szint.
1: Őszinte leszek,
2: lehet,
1: sok gyerek, óra.
2: Gyerekkor,
1: nem,
2: gyerekkor is
1: felnőtt.
2: Sok óra.
1: Figyelj, volt olyan, hogy még bőven cirkuszoztam, és sőt, még otthon laktam. Tehát még a cirkusz elején jártam, otthon laktam, mármint úgy cirkusz elején, hogy a cirkuszos éveim elején is otthon laktam, és nekem az volt akkor a nagy kikapcsolódás, mert ugye benn voltunk reggeltől estig a cirkuszba, stb. És az első pár ilyen szabad hétvégémen, ami ugye hétfőked volt, azokon én szinte végig a játszással voltam elfoglalva. Téli hónapról beszélek, persze, nyáron
2: miket
1: jössz, mész, meg minden.
2: Mikkel?
1: Hú, figyelj,
2: focis,
1: nem.
2: Focis játékok.
1: Az mindig, igen, megvan, az mindig megvan, az aktuális évi, és a focit úgy szokták kidobni, képzeljétek el, de akinek van PS, az úgy is tudja, hogy például most szeptemberben bejön ki az FC 27, Tehát mindig egy évre előre dobnak ki. Tehát nem az van, hogy most idén dobták ki a 26-ot, hanem ez már tavaly óta kim van. Idén meg már a 27-es dobják ki. Tehát, hogy ez ilyen nagyon, nagyon érdekesen van megcsinálva, de tök jó. Foci is mindig van.
2: Autóversenyzés?
1: Nagyon... Az nem.
2: Nem? Az nem vonzott?
1: Az nem vonzott. Hát tudod, hogy ezt mindig elmondom, hogy öregasszonyba vezetek, úgyhogy én a játékba se tudnék.
2: Lehet, kellett volna megtanulni normálisan.
1: Lehet, hogy a játékba...
2: Már leírlak.
1: Sose
2: láttam még vezetni, de lehet, hogy ott kellett volna normálisan megtanulni.
1: Figyelj, gondolod, hogy a játékba autóversenyző, azt 50-nel mennék, tudod? Pályán. Mindenki más mellette, mert 150-200-an elrepesztél 50-60-nal.
2: Mindenki elhúz mellettetem anyába.
1: Persze. Nem, én például, ami nagyon nagy favorit játék, például az Uncharted játékok, amiből ugye film is készült, és a játék alapján készült a film. Tehát itt nem fordítva volt, hogy jó, de jó film, ebből csinálunk játékot, hanem a játék volt annyira jó, hogy megcsinálták filmbe Hollywoodba, és ugye Tom Holland és Mark Wahlberg volt a két főszereplője a filmnek, hát nem volt olyan nagy szám a film, mint amilyen a játék. Tehát a játék
2: ez ugyanolyan, mint a Minecraftot is előbb a játék volt, és aztán utána a mozifilm.
1: Így van, például az is egy nagyon jó példa. Mert ma már nagyon sokszor csinálnak annyira jó játékokat. Most például a legutóbb, amivel játszottam játék, az a 007-es, a James Bond játék volt. Amit, képzeljétek el, úgy csinálták meg, hogy rendes filmre, még hallott film, zene is volt hozzá, tehát főcím zene volt, és ott kezdted a játékot, hogy te egy fiatal katona vagy.
2: Ja, katona
1: fiatal,
2: vagy.
1: Hát, fiatal katona aha. vagy, aki kémé válik, és úgy leszel te a 007-es, tehát nem úgy, hogy rögtön már púró 007-es
2: vagy. Ez izgalmas lehet.
1: Figyelj, rendesen végig kellett vinned az akadémiát, meg nem tudom, tehát nagyon jó kitalálták, és mi befogadjunk, hogy a következő James Bond film, amit most ugye nem véletlenül castingolnak rá fiatal sztárokat, mert tuti, hogy lelopták ezt az ötletet, hogy most akkor ilyen még sose volt úgyse filmvásznon, hogy a 007-es az egy fiatal srác, akiből hogy válik 007-es, hát mindig rögtön már belevágtunk a lecsó közepébe.
2: Ő már kém, ő már mindent tud.
1: Ő már régi kém, aki már mindenki ismeri, ő bemutatkozik, a Bond itt van. Nem, itt most a játékban arról szólt, hogy
2: végig követi az életútját.
1: És mi rendesen kollégiumban laktunk meg. Tehát óriási a megcsinálták.
2: Mi volt ez az óraszám, amit végig játszottál?
1: Hát szerintem játszottam egy 6 órát zsinórba.
2: És akkor előtte bementél egy patikába, kértél felnőtt pelenkát.
1: Nem, azért mindig pisi, kaki, cigi, erre mindig megálltam, de amúgy alapvetően, ami a ital, étel, persze ezekre megálltam.
2: 6 óra.
1: Figyelj, simán
2: majdnem
1: volt annyi.
2: Majdnem egy munkaidőt lehúztál.
1: Igen. Simán volt.
2: Ledolgoztad.
1: Ja, fogjuk rá.
2: És utána volt valamilyen, éreztél valamit? Fejfájás, szem, tehát egy ilyen voltak valami fizikális jelei, hogy ültél ott a gép előtt, és hogy gépeztél 6 óra.
1: A tévé előtt ülsz ugye ilyenkor, nem gép igen. előtt, ugye, mert a számító, a PC megint jó, más, mert más így. A fénye szerintem, de érdekes, amit kérdezel, mert például, ha este játszottam, arról azért szoktam le nagyon gyorsan, mert nagyon nehezen aludtam el utána.
2: Fölpörgette az idegrendszeredet.
1: A szememet, ugye, hiszen nézel egy nagy, tehát rendes tévézel tulajdonképpen, csak te irányítod. De este nem ajánlatos. Nagyon-nagyon-nagyon
2: beöröksz,
1: és nagyon nehezen alszol el. Vagy legalább én. Lehet, hogy van olyan, aki meg pont, hogy ez altatja őt el, bár kétlem. Mert amit mondasz, igen, hogy bepörget, izgalom van, főleg, hogy olyan játékkal játszol, meg nem tudom. Tehát, hogy így iszonyatosan izgalomba vagy, és egyszer csak megfogod, jó, lekapcsolom, aludni kell. Hát nem tudsz rögtön
2: nem tudsz aludni.
1: Így. Hát az,
2: nem fáradsz el. Egyébként a videójátékoknak megvannak a maguk előnyei is, meg a hátrányok is. Erről is fogok a hátrányok. De először nézzük meg az előnyeit.
1: Na,
2: például a kognitív fejlesztés, amikor javítják a reakcióidődet, a figyelmedet, vagy a memóriádat, logikai gondolkodásodat. Tehát ezek a játékok erre kiválóak. Vagy például a probléma megoldó készséget is. A nehéz pályák, a rejtvények, a kitartás és a kreatív gondolkodásra tanítanak ezek az új videójátékok.
1: Ez így van, mert bocsánat, csak ide tudom pont beszúrni, hogy az Uncharted játék pontosan ilyen, hogy nem csak lövöldöző, meg mászkálsz, jó, mászkálsz is, de hogy különböző rejtvényeket, ilyen például most, amivel legutóbb játszottam, az Indiában vannak, és hogy ilyen különböző ilyen rejtvényeket, síva, izéjét kell kiraknod, meg kell keresned a hozzávaló dolgokat, stb. Tehát, hogy tényleg fejleszt ti ezt, amit most elmondtál, csak ezt ide akartam így szúrni, hogy ez valóban igaz.
2: Igen, aztán a közösségépítés sem utolsó ezekben a szempontokban, mert az online meg a kooperatív játékok segítik a baráti kapcsolatok tartását is esetleg, vagy a csapatmunkát így a játékon belül. Hát igen, azért látom én is, hogy a nagybátyám milyen tankos játékkal szokott játszani, és hogy ott is megvannak már a kialakult csapatok, barátai, akikkel úgy együtt van.
1: Online játszik?
2: Online, sőt, igen, volt is olyan, hogy aztán lett onnan barátja, tehát hogy akivel összejárt, és haverok lettek.
1: Figyelj,
2: pedig fiatalabb volt a srác.
1: De figyelj, igen, mert azonos az érdeklődés, és ez az online játék ugye lehet PC-n, ugye számítógépen, meg PlayStation-on is online játszani másokkal, és ha veszel ilyen headsetet, tudsz velük beszélni is közben, meg minden, főleg az ilyen, igen, ez ilyen háborús, tankos játék, például mit tudom, Call of Duty, az egy nagyon híres katonás játék, én imádtam az összes részét amúgy, hát nem az összeset, volt benne gagyi, mindegy, de hogy nagyon-nagyon jó, és főleg az, ha csapatba tudod játszani. Sajnos én egyedül játszottam, szóló magányos farkasba, de hogyha azt tudnám online így játszani, az biztos, hogy iszonyat nagy csapatépítő, mert jaj, vigyázz, ott van mögötted, gyere, hozd a gránátot!
2: Persze.
1: Nem? Tehát, hogy és az tök mindegy, hogy 15 éves fiú vagy, vagy 20 éves,
2: vagy 57,
1: vagy mint a nagybátyád. De ezt nem ilyenkor tényleg megszűnik, mert hogyha téged ez leköt, és kivesz téged ebből a szürke hétköznapokból, a munkás hetekből, a nem túl jó kedvedből, akkor miért ne?
2: Igen,
1: miért
2: pontosan ne? Ő is ezeket mondta el, hogy ő neki ez nagyon kikapcsolja azt a problémát, a szürke hétköznapokat. De akkor nézzük meg, ugye most előnyeiről beszéltem egy kicsit, de most vannak azért hátrányai is, például a függőség veszélye, mert a túlzott játék azért elvonási tüneteket, feszültséget és időérzék elvesztését okozhatja. És bizony-bizony, én láttam a drága nagybátyámnál, ez volt is, hogy emiatt esküszöm kórházba került, tehát, hogy annyit játszott éjszaka, kimerült, aztán utána másnap nem tudott koncentrálni a munkájára, mert éjszaka nem pihent, hanem hogy a játékba volt, és fölborult ezért az egészségi. Tehát így a rendszer egy kicsit megborult, ugye a nem alvástól, meg ilyenek.
1: Na, ezért mondtam, este nem, én is inkább nappal, de nem ilyen igaz ez is, amit elmondtál, hogy fölborul az időérzék, mert most pont belegondoltam, hogy én is, amikor így unam, most napjainkról beszélek, nem megyek vissza az időbe, hogy sokkal gyorsabban telik az idő, amikor játszom. Aminek én speciális, sima hétköznapi délután, mikor nincs más dolgom, örülök neki, mert legalább hamar elmegy amúgy a nap, amivel nem tölteném semmivel.
2: És nem sajnálod rá az időt, hogy
1: ha nincs más
2: lehetne
1: dolgom,
2: mondjuk hasznosabban is eltölteni? Vagy, tehát, hogy nem volt soha ilyen, hogy lelkiismeret furdalásod van, hogy játszol, miközben lehet, hogy inkább tanulnod kéne, vagy valami mással foglalkozni.
1: Diákként mondod ezt?
2: Nem, felnőttként, hogy most eljátszottam-e az életemből 5 órát, közben meg lehet, hogy ezt az 5 órát már szentelhetném mondjuk egy saját magam képzésére. Vagy
1: ebben igazad van, gondolhattam volna, de őszinte leszek, nem. Elmondom, miért nem. Amikor nincs dolgom, akkor így úgy vagyok vele, hogy most annál sokkal jobb, sajnos nem mindig tudod magad rávenni ilyenre, de igazad van, hogy amúgy ezt tölthetném ezt az 5 órát, már nem játszok mondjuk 5 órákat, tehát ilyen 2 óráknál többet nem nagyon szoktam játszani, így hétköznap délutánonként, hétvégén meg egyáltalán nem. Otthon vagyunk a feleségemmel, vagy megyünk ide, oda, amoda, nem töltöm játékkal az időt, de például lehet, hogy ma is, ha innen most hazamegyek, lehet, hogy fogok ma játszani egy-két óra hosszát, de...
2: Egyébként nem... szerintem ez én azt gondolom, vagy azt gondolnám, hogy kicsit fiús, de közben meg nem, mert a lányom is imád és szeret ilyenekkel játszani.
1: Nem minden lány.
2: Nem minden lány, igen, nem minden lánynak való ez, vannak akik igen, tehát az én lányom például kimondottan szereti ezeket az online játékokat is.
1: Vagány, mint az anyja.
2: Hát az anyja sose játszott ilyenekkel.
1: De
2: ő van, hogy csapatba játszik, van, hogy idegenekkel is játszik, és akkor angolul beszélgeti csapatba. Na, de vannak még egyébként hátránya, és ezt még gyorsan elmondom. Például ilyen, amit már mondtál, hogy alvászavart okoz, mert a késő esti képernyőzés az meg tudja zavarni a pihentető alvást. És hát az egészségügyi hatások most az, hogy hosszan ülsz egy helyben, rossz testtartáshoz, szemromláshoz, vagy elhízáshoz is vezethet, tehát ezek a videójátékok hátrányai, és még az elszigetelődés, ami még itt közre játszik, érted? Játszik.
1: Értem, ha.
2: Ha a játék kiszorítja a valódi társas kapcsolatokat, és a tanulást, az rombolja a mindennapi életminőséget.
1: Tehát de nézd, ez
2: egészséges balanszba kell tartani, de nagyon nehéz.
1: Valahogy nekem például gyerekként is most ne a napjainkat meséljük, hanem visszautazok az időbe. Engem gyerekként se, de gyerekként se történt meg ez probléma gyanánt, mert én sokkal szívesebben játszottam például lent.
2: Szabadba? Aha. De nem tudsz ráfüggeni akkor annyira. Én tehát, hogy rá tudsz függeni egy kis időre, ez jó egyébként volt. Jó, hogy az ember meg tudja tartani azt, hogy jó, most játszok ezzel, de nem vagy függője, nem tudsz függője lenni. De vannak emberek, akik meg kegyetlenül be tudnak ebbe függeni. Tehát
1: hát ez figyelj,
2: például.
1: Na, de figyelj, ez egy addiktív dolog. Tehát persze erre abszolút rá tudsz kapni, és nekem is volt olyan osztálytársam, emlékszem, még gimnázium elején jártunk, és hát az azt jelenti, hogy 15-16 évesek vagyunk, ugye? És hívtuk őt, hogy így gyere velünk, elmegyünk, csajozunk, piázgatunk, ez az amaz, tudod, mit? Á, nem, mert most vettem meg az új Tomb Raider játékot, ma muszáj kipróbálni, meg tudod, tehát így rá volt így nagyon függve. Na, az

0: Hát jártunk egymáshoz, és úgy játszottunk. Jaj, hozz egy joystickot, gyere játszunk úgy, érted?
1: Ez a jobbik, mert én most sajnos azt tapasztalom, hogy, hogy ezek az online játékok meg úgy szorítják ki a társas kapcsolatot, hogy nincs ok találkozni. Tehát, hogy tök jó, hát mert igen, találkozunk a játéktérben, tehát ott már együtt vagyunk, közben beszélgetnek a gyerekek, és ugye a fizikális
0: kapcsolat... Csak ma minek találkozni, ma megbeszéltük.
1: Igen, tehát pont igen, a fizikális kapcsolatot rekeszti ki az, hogy a játszótéren találkozzanak, és mondjuk ott hancúrozzanak, vagy ott játszanak együtt, mert hogy ott már az online térben ők már együtt vannak. Igen, már
0: letudták, amit le kellett.
1: Igen.
0: Na hát ezért jobb, hogy
1: találkoztak.
0: Igen, mi máskor gyermekei vagyunk, nekünk erre esélyünk se lett volna, tehát hogy nekünk nem volt ilyen, hogy online játszunk egymással. Én nekem, amikor nem volt még Super Nintendo-m se, sose fogom elfelejteni, Újpest, panel, én földszinten laktam, a szomszédom a hatodikon, aki haver volt, kisrác, és neki volt számítógépen pixeles focis játéka, tehát ilyen négyzet alakba futottak az emberek beledet, iszonyat gagyi volt. Mai szemmel iszonyat gagyi volt, de én alig vártam, hogy a suliból...
1: Akkor megvoltál, emlékszel erre a zenére?
0: Persze. Sose fogom elfelejteni, hogy én alig vártam, a suliból hazajöjjek, és a Bálinthoz, Bálintnak hívták a haveromat, menjek föl a hatodikra, és játszak vele a számítógépén ezzel a gagyi pixeles focis
1: játékkal. Persze, élted.
0: És közben persze beszélgettünk a sráccal, meg íze minden, de imádtam. Hát meg voltam érte bolondulva.
1: Na,
0: ma már akkor... nem kell nagyon fölmenned se a hatodikra, sehova, mert igen, bekapcsolod. Anya, előfizetünk online-ra? Persze. Előfizettek, kap egy headsetet a gyerek. Azt
1: elő
0: akkor...
1: se kell fizetni.
0: Ja.
1: Semmi, nem. Hát csak magát a karaktert kell öltöztetni. Van ez a...
0: Ja, az, amivel
1: a Roblox,
0: ők játszanak.
1: Roblox.
0: Ja,
1: hát tudom. Ez most mindenki, minden gyerek
0: de
1: játszik a Robloxon.
0: De tudja, hogy elő kell fizetni, hogy érti, mire
1: ja,
0: gondolok.
1: Ja, igen, igen.
0: Az más.
1: Ő biztos. Na, hát akkor jövök én, aki aztán egyáltalán semmi ilyesmi játékkal soha nem játszott életébe. Tetris Max, de hát az nem ugyanaz.
0: Passziász.
1: Hát meg a Texas Hold'em élőben, de az más.
0: Az más.
1: Meg
0: más.
1: Online is, de az teljesen más. De
0: abból
1: hogy
0: vetted az egyik cseperi lakást, tudom.
1: Engem rendkívül idegesít, hogy nem tudom irányítani, fölmegy tőle a pumpám. De annyira ideges leszek, igen. Próbáltam játszani a gyerekkel ezzel a Roblox-szal, és akkor hát ugye a telefont már úgy tudod irányítani, hogy az egyik ujjaddal futsz, a másikkal tudod, hogy ugrálsz, én össze-vissza, mindig mondom neki, gyere, mentsél ki, mert itt rekedtem, nem tudok kijönni, állandóan megyek a falnak neki.
0: Na jó, de szóval... ez telefonon, de ilyen nem próbált, hogy Xboxon vagy PS-en?
1: Azért nem, mert idegesít az, hogy a két...
0: Külön.
1: Na, a joystick kezelése halálra idegesít, igen.
0: Jó, van ilyen.
1: Amit mondjuk én kimondottan szeretek, és videójáték, az a Kinect. De a Kinect az azért jó, mert abban mozogsz. Tehát abban táncolsz, mozogsz, leköveti a testet. Azt én kimondottan hasznosnak is vélem, hogy nem csak ülsz egy gép előtt, és joystickkal nyomkodod, és fejlődik a karizmod, hanem azért ott megmozgatja az embert.
0: Érdekességként az nem lett olyan népszerű, képzeljétek el,
1: nagyon
0: ezt én megosztom
1: furcsa,
0: veletek.
1: Miért nem. Hát persze, mert az emberek nem szeretnek mozogni, meg a gyerekek jobban szeretnek ülve játszani.
0: Is, biztos,
1: lustábbak.
0: Hogy ez is, persze, ez is 100%-ig benne van, illetve egy kis merchandise marketing, hogy ugye ezt az Xbox gyártotta, és az Xbox nincsenek olyan saját márkás olyan jó játékaik, ami miatt érdemes lenne Xboxot venned, amihez tudsz Kinectet venni.
1: Aha.
0: Érted? Tehát ez egy kicsit marketing próbálkozása volt az Xboxnak, hogy a PS legyőzze, hát nem tudták legyőzni értelemszerűen, de ezzel próbálkoztak egy picit, hogy hát, hogyha bedobunk egy ilyet, hogy akkor nálunk ilyet is lehet.
1: Szerintem ötletnek nagyon jó
0: volt, mert nagyon.
1: Én mai napig látom, hogy a gyerek bekapcsolja a Kinectet, és játszik vele, tehát boxol, ugrál, mint olyan atlétikai sportok is vannak benne, gerejt hajít, vagy távolugrik.
0: Úszik,
1: vagy
0: meg... hazamész a gyerek a padlón, úszik.
1: Há, igen, és azért látom, hogy ez nem kicsit mozgatja meg őt, tehát leizzad, levörösödik, tehát egy mozog, meg
0: jó.
1: Táncol.
0: De
1: meg...
0: az jó.
1: Igen, táncol, vannak ilyen táncos. Szóval emiatt azért megtartjuk ezt a játékot, emiatt szeretem, de engem nem tud sajnos behúzni. De ezt, de akinek tehát kimondottan szeretem, amikor mondjuk együtt teniszezünk, vagy együtt táncolunk, vagy ilyesmi
0: az
1: van.
0: Az is látod azért, mert közösségi élményt ad neked is, tehát te jobban szereted a társast, a pókert, az olyan játékot, amit nem tudsz egyedül játszani, hanem minimum kettő, de inkább 3-4 ember kell,
1: igen,
0: hogy
1: talán
0: játsza.
1: Ez is benne van a pakliba, lehet.
0: Én biztosra veszem. Én mindegyiket szeretem, mert én szeretek társasozni is, hogyha vagyunk 10, imádok én is pókerezni, az se lehet ugye csak kettesbe, mert hülyeség, de én ugyanakkor simán

0: tudok tölteni, igen, én is 1-2-3 órát mai napig egyedül a PS-sel. PS is én. Szóval én mindegyik szegmensét már kipróbáltam, szeretem. Nincs ebben semmi rossz, amit mondtál is, meg ami magától értetődő, hogyha az ember megtartja azt az egészséges
1: időintervallumot,
0: nem így, hogy mint kórházba kerülés szinten kimerülni benne, meg nem tudom. Addig ez lesz, nem nincs baj. Ez egy nagyon okos találmány, ez nehéz, egy jó dolog.
1: Amúgy nehéz megtartani azt az időt, hogy mi az, amit játékra szánok, és nehéz felállni.
0: Super Mario-t se játszottál, hogy régen, csak egy kérdés. Nem, de tudod ki a Super Mario?
1: Hogy ne tudnám.
0: Olasz vízvezeték szerelő.
1: Az.
0: Az. És ott van a tesójával a Luigi.
1: Ott van ez a zene, amikor lesik.
0: Mikor a gombába belugrik, amikor megnőtt a gombától.
1: Volt erről most nem olyan rég mese is, tehát is. Hogy film, mesefilm.
0: Tudom, láttam. Super Mario volt. Bros.
1: Ideig elmegyek, de az, hogy játszak vele, nem.
0: Pedig, hát az is a játék is előbb volt, mint a film, ugye értelemszerűen. Tehát nagyon sokszor, ugyanúgy, mint például, jó, mondjuk az egy kicsit gagyi, bár nem láttam a filmet, nem akarom leoltani láthatatlanba. Nem, azt láttam.
1: Az jó volt.
0: Hát a Jack Black-et amúgy is imádom. De nem, az Angry Birds.
1: Én meg Momoát.
0: Azt mindjárt gondoltam.
1: Hát, tudod,
0: mi az Instagram neve?
1: Nem.
0: Hogy is várja? King of the Gypsies.
1: Nem bírom.
0: Istenemre, keres rá. Ez az Instagram neve.
1: Nem bírom.
0: Ez az Instagram neve.
1: Még jobban nagy, magas, szeretem, nagy darab, kész. Cigány most ember. Már szerelmes is vagyok.
0: Ezt tőlem kellett megtudnod?
1: Igen.
0: Tényleg ez az Instagram Várján, neve.
1: Nem is tudom, hogy követem-e. Keresd, mindjárt bekövetem.
0: Meg. Keresd meg, és tényleg ez a neve.
1: Bekövetem.
0: Tényleg ez a neve.
1: Miért nem követtem eddig? Nem is értem magamat.
0: Írd be, hogy Jason Momoa, és ki fogja adni ezt, hogy King of the Gypsies, vagy valami ilyesmi a neve. Én nem követem őt, de tudom, hogy ez a neve.
1: Pride of Gypsies.
0: Na, tessék. Na, mondtam.
1: Bekövettem.
0: Tessék, gyere.
1: Hello, szóljál. Itt vagyok.
0: Figyelj, ezt akartam mondani. Szóljál, légy szíves, ha Momoa visszakövetett, jó?
1: Ja, bocsánat, követem.
0: Na.
1: Na, hát. Még ilyet.
0: És ők, téged?
1: Muta? Aha, követő is.
0: Az aha, követő.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A méltó nyughely mindenkinek jár. A Hegedűs Gránit garantáltan megfizethető áron készít sírköveket. Vállaljuk síremlékek bontását, felújítását, tisztítását, kriptaépítést és sírkörnyéki járdák kivitelezését. Ha sírkő, akkor Hegedűs Gránit, mert a méltó nyughely mindenkinek jár. További információ a Hegedűs Gránit Facebook oldalán, vagy hívjon minket a 0620 583 4816-os telefonszámon.
2: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió DIK-ben.
3: Teljesen leállították a paksi atomerőművet, egy hétig is eltarthat, mire újra tudják indítani Paksot. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Teljesen leállították a paksi atomerőművet. Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán azt írta, hogy a Dunavíz szintjének további csökkenése miatt az erőmű fokozatosan leállt a hétvégén. Az új kormányrendelet szerint szükség esetén az ipari nagyfogyasztókat lekapcsolhatják az áramellátásról, amennyiben nem hajtják végre az elvárt fogyasztás csökkentést. Magyar Péter arra kéri a piaci vállalatokat és munkáltatókat, hogy a következő napokban ők is biztosítsanak otthoni munkavégzést minden olyan dolgozónak, akinek a munkája távolról is elvégezhető. Egy hétig is eltarthat, mire Paksot újra tudják indítani. Nagy László, az erőmű műszaki vezérigazgató helyettes elmondta, hogy minden blokkot leállítanak évente, de soha nem állították le még egyszerre az összeset. Bár egy-egy blokk leállítása viszonylag gyorsan elvégezhető a paksi atomerőműben, amennyiben hetekre egyszerre áll le mindegyik nem működő reaktor hiány, egy hétig is eltarthat az atomerőmű újraindítási folyamata. A paksi atomerőmű teljes leállítására ma kerülhet sor. Újra teljes kapacitással termel a Dunamenti erőmű. A műszaki ellenőrzések és próbőzem sikeres lezárását követően ismét teljes kapacitású üzemel a Dunamenti erőmű G3 blokja. A csaknem 400 megawattos termelőkapacitás újra rendelkezést áll a magyar villamosenergia rendszernek. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter arról számolt be közösségi oldalán, hogy a szakemberek 3 napon át megállás nélkül dolgoztak a javításon. Elmarad a rendőrség által tervezett sebességellenőrzési akció a hőség miatt. A gyorshajtók kiszűrése érdekében egy hetes akciót szerveztek volna, de az országot sújtó rendkívüli hőséggel járó időjárásra tekintettel ezt nem tartják meg. A rendőrök azt javasolják a járművezetőknek, hogy a hőségben a megszokottnál is nagyobb körültekintéssel vezessenek. Több strand is meghosszabbította a nyitvatartási idejét a hőség miatt. A strandok rendes nyitvatartási ideje 9-től 19 óráig tart, a hőségriadó idején azonban 1 órával később zárnak. Többen kedvezményes esti fürdőzést is biztosítanak. Megjelent a következő tanév rendje, összesen 180 napot fognak a diákok a padban tölteni. A tanév 2026. szeptember 1-től 2027. június 18-áig tart. Az őszi szünet október 22-től kezdődik és november 1-ig tart. A téli szünet előtti utolsó tanítási nap december 18-a péntek, a szünet utáni első tanítási nap pedig 2027. január 4-e hétfő. A tavaszi szünet március 25-től április 4-éig tart majd.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió DIK hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
4: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 Rádió DIK. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
4: Most indulunk.

0: Völgyi Zsuzsi és Makagyuszi nem árulnak Mirelit utat. Pláne nem a kertek alatt.
1: 11 óra múlt 16 perccel, hétfő van és augusztus 3-a. Csodaszép napsütéses délelőttöt kínálunk mindenkinek.
2: Sziasztok!
1: Mindjárt itt az ebéd, Zsuzsám. Na most egy keresztkérdés, mi lesz az ebéd? Gyorsan!
2: Elmondom, vadas, húsleves.
1: De várjál, ne haladjunk már ilyen gyorsan. Miért? Túl, és amúgy ne fordítva mond, húsleves,
2: jó,
1: vadas.
2: Jó, bocsánat, csak így jutott eszembe.
1: Kumpligumboccal?
2: Hát nem.
1: Na, már nem is érdekel innentől kezdve. Akkor mivel? Spagettivel?
2: Igen.
1: Ezzel szokták.
2: Igen.
1: Ezzel szokták, még ez a kettő van,
2: nehéz,
1: a kumpligombóc.
2: Nehéz ezt a gombócot megcsinálni, komolyan. Fú, nekem már volt jó pár próbálkozásom, és állandóan szétesett. Uh-huh. Mert ilyen, hát egy ilyen nokedli tésztába kell úgy jól megcsinálni, hogy ne essen szét. De mindig szétesett, tehát nem tudtam úgy normálisan kifőzni.
1: Hát főleg,
2: pedig
1: hát
2: nagyon
1: csinált.
2: Tudok nokedlit szaggatni.
1: Na én elhiszem neked, drága Zsuzsám. Csak
2: szóval a nokedlit szaggatok, drága kis apró. Hát nyeled. Tehát nem is kell megrágni, csak így csúszik le a torkodon.
1: Igen. Jó,
2: szóval
1: hát
2: nekem nem jött össze a hát ez ilyen nem krumpli gombóc, hanem ez valójában ilyen kockákat kell összevágni, ilyen kenyérkockákat, és akkor abba forgatott bele a kenyérkockákat a nokedli tésztába, és akkor úgy fűszerezett, só, bors, minden. Aha. És akkor úgy főzött ki.
1: Értem. Nem tudtam, megmondom az őszintét, nem azt tudom, hogy mikor vadas volt.
2: Hanem más ennek a neve, nézve, kiütötted a fejemből a nevét, hogy mi ennek a neve. De nem krumpli gombócnak hívják, hanem más.
1: Zsemlegombóc?
2: Zsemlegombóc, köszi.
1: Ja.
2: Köszi, igen. Zsemlegombóc.
1: De még azért hívtuk krumpli gombócnak, mert nagymamám viszont nagyon jót csinált, és amikor vadas volt, ő mindig krumpli gombócsal
2: az én nevembe. Lehet, mert lehet, hogy reszelt bele krumplit is a tésztába. Simán el tudom képzelni.
1: Figyelj, nem kérdeztem, mert csak ettem, mert nagyon finom
2: nagyon
1: volt.
2: Igen, a mamám csinált szalontüdőt, és akkor ahhoz is zsemlegombócot csinált.
1: Bizony.
2: Már nem divat a szalon.
1: Nem, mi?
2: Már nem, ilyen szalontüdő, és akkor ilyen fehér mártásban volt,
1: igen,
2: így hívták.
1: Igen.
2: Szalontüdő. És akkor ilyen babérleveles volt, olyan, jó volt. Addig igen. Volt jó, amíg nem tudtam, hogy mit eszek.
1: Igen, vannak olyan ételek, bár például a pacal, az ugye alapvetően egy nem túl jó illatú étel, maradjunk ilyen finommal megfogalmazva, és ugye ott az ember automatice megkérdezi, hogy figyelj már, miért ilyen kandi ez az étel, mi ez? Aki mondjuk nem tudja,
2: aha,
1: és megmondják neki, hogy gyomor.
2: Igen.
1: Akkor úgy
2: kész,
1: azért, és úgy is
2: ott
1: néz ki, mint egy törölköző, ugye?
2: Igen.
1: És akkor úgy ott vége, nem? Tehát, hogy az annyira egy különleges ízlés kell ehhez, hogy szeresd a pacalt, szerintem.
2: Nagyon régi, a régi emberek eszik a pacalt.
1: Hát apám szereti, persze.
2: Na, hát
1: persze.
2: Így van.
1: Apám szereti a kocsonyát is.
2: Azt én is.
1: Azt én is.
2: A csülökpörköltöt is ettem, mikor még nem tudtam, hogy mit eszem.
1: Aha, kakas? Hát,
2: Kakas
1: tud, ez a
2: pörkölt.
1: Nem feltétlenül.
2: A szülök pörkölt. Mondjuk nem. A kakas is ragadós,
1: az,
2: igen.
1: A kakast mondom, a kakasnak a lábát, mikor cuppogják, és ilyen tiszta zsír, ragacsos lesz a keze.
2: Azért,
1: nem,
2: mert kollagén van benne. Tehát a lábban benne van a kollagén. Tehát az is egy jó kollagén forrás. Tehát, hogyha valaki nagy fogyasztója, meg lehet csinálni egyébként Na, mit mondtál?
1: Kakas.
2: Nem, hanem a kocsonyát. A kocsonyát is meg lehet csinálni. A kocsonyát is meg lehet csinálni, mondjuk nem sertésből, hanem csirkéből, vagy csirkelábból főzöd, mert abból is kijön annyi kollagén, hogy bekocsonyásodik.
1: Igen, de állítólag azért nem olyan.
2: De,
1: gondolom én nem de, szeretem, nekem
2: de,
1: annyira mindegy.
2: De kóstoltam már, kóstoltam, igen. Viszont tehát a legjobb kollagén az nyilván a sertésnek a lába. Tehát, hogy csülök, akkor benne a láb, tehát, hogy ezeket bőrök, tehát ez ebből főzik össze a legjobb kocsonyát, és akkor a kocsonya az egy jó kollagén forrás tud lenni az ember számára.
1: Na, tessék.
2: Na?
1: Nem, semmi, csak hogy mondom, na tessék, még ebbe is megtalálod az egészséges ilyen vonulatot, de komolyan mondom, tehát, hogy el tudod ezt is rontani, hogy beszélünk itt a zsíros, szaftos ételekről. Hát igen, mert a kakasnak a lábába kollagén van, ami amúgy aminosavat és XIPO E-vitamint is tartalmaz.
2: Tudod ezt is rontani.
1: Ezt is el tudtad rontani. Hagyjuk is az egészet, már is vetted a kedvemet tőle.
2: Már így nem is jó, nem? Mennyire egészségtelen. Na, és akkor közben meg van benne egészség.
1: És akkor meg utána így,
2: csak kiderül, hogy van benne egészséges dolog.
1: Persze. Neked megmaradt az, hogy például nagymamádnál voltatok, emlékezzünk kicsit vissza, menjünk vissza az időben mondjuk egy bő 30 évet, nagymamádnál vagy. Van olyan kép előtted, hogy nagyanyád rakott ki az asztalra ilyen különböző salátákat, meg ilyeneket? De most komolyan kérdezem.
2: Dehogy is.
1: Nekem sincs.
2: Dehogy is, nekem.
1: Most, hogy említetted ezeket az egészséges hülyeségeket, így egyből az volt a fejemben, hogy én láttam mamámnál salátát valaha.
2: Nem.
1: De, és
2: de
1: tudod, mikor?
2: A tojásos nokedlihez.
1: Ezt akartam mondani, hogy a tojásos nokedlihez láttam fejes salátát, ecetbe ázott. Persze.
2: Igen, akkor. De hogy ilyen, mit tudom én, ilyen reform konyhát csináltak volna más világból.
1: Görög saláta, vagy sopszka, vagy mit tudom én.
2: Semmi ilyesmi nem volt, nem. Viszont savanyúságból bőven.
1: Persze.
2: Tehát kovászos uborka.
1: Csalamádé.
2: Igen, erősek. Tehát, hogy megvolt.
1: Alma paprika, az a sárga alma paprika, tudod?
2: Igen, meg tudod, mi volt még? Volt a falon ilyen piros paprika, ami nagyon erős volt, chili paprika.
1: Nem mondom, hogy mi a neve, hogy hívták sokan emberek, mert a csúnya szó.
2: Kutyapöcse paprika, így hívták.
1: Én macskával ismertem, de igen, mindegy. Igen.
2: De nem, ez ilyen fűzérben volt, mint amit a nyakadba tudsz akasztani, és akkor papa mindig,
1: volt.
2: És nagyon száraz volt, és papa mindig tört le belőle.
1: A levesbe.
2: A levesbe.
1: Nálunk is ugyanez volt. Ugyanez volt, nálunk nagyapám bement a kamrába, lemorzsolt egy párat, és hozta és rakta bele a levesbe, és utána taknyanyál a foly, de utána
2: úgy ették a levest, igen,
1: de
2: nagyon
1: csípősen. Sárga volt a húsleves, az igazi,
2: sárga pontosan. Mert tyúk húsleves volt.
1: Hát igen, ma meg már akárhol eszed még a... Ja, bár biztos, hogy vannak olyan éttermek, ahol...
2: Csak a vegetától.
1: Hát én is ugye? Ettől félek, hogy valószínűleg, hogy már inkább a vegetától.
2: És a vasárnapi ebéd, az tyúkhúsleves, és akkor sose felejtem el, nekem mindig tényleg ez az emlékező, hogy beég örökre. A rántott karaj, csontos, csak is kizárólag, mert az a legfinomabb, amikor a csontja is belesül. Tört krumpli, akár hagymás krumpli, és mellé gőzölgött a káposzta, a dinsztelt káposzta, a lila dinsztelt káposzta, de úgy gőzölgött, és úgy kellett megenni forrón, hogy még a gőze köhögést okozott, érted, ahogy párolgott belőle az ecet, na jó, ecetesen csinált a dinsztelt káposztát.
1: Persze.
2: Mama, és akkor már ahogy már megsült, megfőtt minden, már szedte ki, és ülök az asztalnál,
1: és
2: a gőztől köhögök.
1: Igen. Igen.
2: Jaj, de jó emlék, hát imádom.
1: Én is imádom ezeket az emlékeket. Tehát egy sima szülinap volt, mondjuk legyen egy szombati nap, teljesen mindegy, vagy vasárnap, teljesen, totálisan lényegtelen. Mit tudom én, valamelyik nagybátyámnak, vagy keresztapának, tök mindegy, valakinek szülinapja volt, olyan tálat csinált nagyanyám otthon, ilyen sültes tálat, rakta ki, két asztal össze volt tolva, hogy elférjen rajta a tányér, vagy a tál, amin ez a karaj, a csontos karaj, csirkemell a gyerekeknek.
2: Igen.
1: És volt töltött hús is, meg, tehát ezek
2: nekem
1: voltak.
2: Nekem anyukám csinálja
1: érdekes,
2: ezt.
1: Nem voltam kövér gyerek, én most meg zsíros vagyok. Na, most nem eszek ilyen finomakat, most egymerő zsír
2: megfejtem
1: vagyok.
2: Megfejtem neked,
1: na,
2: mert már lelassul az emésztés, tehát hogy minél idősebb az ember, annál jobban elkezdesz raktározni, és annál jobban lassul az emésztésed.
1: Hol raktározok, nem vagyok én hód. Hát hol raktározkodok?
2: Nekem anyukám még így viszi a tradíciókat, tehát ő nem az a típus, aki pizzát rendel születésnapkor, hanem ő azért szereti úgy vendégül látni a rokonokat, hogy ott aztán olyan terű asztalkán van a töltött csirke, a rántott csirke, a rántott húsa, szóval többféle köret, és ő még ez a régi módi.
1: Klasszik vágás.
2: Ez a régi módi.
1: Apám felesége is, de önökünknél, hogy ünnepeknél, mondjuk mit tudom én, karácsony, vagy húsvétkor volt legutóbb ilyen, hogy összeültünk, így öcsém is itthon volt, és akkor ott összeültünk, és akkor tényleg voltak húsok, sonkatekercsek, kaszinótojás, tojássaláta, stb. Tehát a klasszik dolgok. De amúgy igen, tehát hogy így már így, hogy nekem nincsen nagyanyám, így én nem tudom már, hogy ez milyen. Én nekem már tényleg az az ünnepi, hogyha elmegyünk egy vendéglőbe, és akkor ott valami házias ízt rendelek, egy jó marha pörköltöt, vagy egy jó levest, vagy, mit tudom én, csak nekem az a már
2: helyzet,
1: az a...
2: Igen, csak az a helyzet, hogy ott se kapod meg azt az igazán jó házias ízt. Tehát, hogy anyu például pont ezért nem szeret se rendelni, se elmenni, pedig könnyebb lenne nyilván, mert hogy ő azt mondja mindig, hogy akkor nem eszik olyan jót, mert hogy nem az a jó házias íz jön vissza, tényleg nem. Tehát, mint amit tényleg azért, otthon csinálsz.
1: Én egyetlen egy olyan vendéglő van, ami nagy kedvencünk feleségem, mert az Újpesten van, nem fogom kimondani a nevét.
2: Ez a tipikus kockás terítős?
1: Az a tipikus régi, és az az igazi csálingerek vannak, még nem pincér, hanem még csálinger, ugye, aki odajön, beszélget veled, nagyon rendesek, tényleg, ilyen tipik. Hát ugye Újpest amúgy is egy ilyen külvárosi rész, tehát hogy amúgy is én nagyon, ugye nagyon Újpest rajongó vagyok, és szerető, és az a vendéglő, az még tényleg a régi kockás, és nagy adagok vannak, és belvárosi áraknak szinte a fele minden, és sokkal jobban laksz, mint elmész a Liszten bármelyik étterembe ott ilyen kis finom fine dining fogásokat enni. Ott azért még a vendéglőben, ott Újpesten, amit mi nagyon
2: méretes. Szeretjük azt, hogy nem egy tányéron hát hoznak ki valamit, amit elmosol.
1: Na hát nem, és most kiszúrják a szemedet.
2: Nem olyan rég, hát. Tényleg jártam, így len voltunk egy bisztróba. És
1: azok nem jók. A bisztró megnevezés jött, már nem jó.
2: Kijött az előétel, és tényleg azt néztem, hogy ilyen mártogatost kértünk, és tényleg azt néztem, hogy már csak oda volt kembe a tányér szélére. Mondom, ennyi? Tehát, hogy ez...
1: Otthon mi elmossuk.
2: És figyelj, ez a mondás si, nem véletlenül született. Tudom. Nem véletlenül, hogy azért erigy már.
1: Én is van. Azt mondja, na ha jó van, erigy már.
2: Erigyetek már.
1: Figyelj, én is jártam már így, nem mondom ki én se a helynek a nevét, de egy ráadásul elég nívós hajó étteremnél, ennyit segítek, hogy rájöjjünk, hogy melyik az, nem akarok nekik se pozitív, se negatív reklámot, és ott is ez volt, hogy elég borsos áron mérték már akkor, még az ex-barátnőmmel voltam ott, és még akkor is a kapcsolatunk eleje felé, tehát alsó hangon egy 10 éves történetről beszélek, és már akkor komoly árakba mérték a halózást, és ugyanez volt velem is. Kikértem, jó hangzott, meg ezek a megfogalmazások, én ezektől is kivagyok amúgy, hogy borsos kéregben sült, tavalyi napraforgó olajjal megkent, minden hájjal és zsírral megkent sertés lapockának a szűzérméjének, a borjújának, a hagyjuk már, rántott hús, bécsiesen, krumplival, salát.
2: Húskumplival.
1: Hát most mit ízélünk itt ezek a kamu hülyeségeket. És én ezért szeretem ezeket a vendéglőket, és a másik ilyen nagy kedvencem a Zamárdiban van. Mindig úgy kezdődik a Zamárdi turnénk, hogyha lemegyünk feleségemmel, leszálltunk a vonatról, és rögtön nem jobbra
2: azonnal
1: fordulunk.
2: A halózás.
1: És nem jobbra fordulunk, hogy menjünk a hotelhez, hanem rögtön balra, mert ott van a kedvenc csárdánk, ahol a fotónk is kin van, ezt már meséltem, hogy ott ülünk az asztalnál és halózunk, nem halózunk, belenézünk a fotó, és kin van rólunk egy fotó az étteremben, mert mi mindig oda járunk, mikor ott vagyunk, és kamáznak
2: na, ez
1: minket.
2: Szép, ez szép.
1: És figyelj, és iszonya.
2: Hát fotót raknak ki rólatok.
1: Hát, most gondold, de van Zamárdiba.
2: Most van itt.
1: Cigánnyal vigyázzatok.
2: Igen, ajtón van a fotója.
1: Persze, cigánnyal meg az albánnal vigyázzatok. De tényleg, van rólunk kajak, bejössz egyszer, hogyha el tudná oda velmi, olyan sírnál rajta, de le is van fotózva, meg tudom mutatni,
2: az
1: hogy
2: az a baj, hogy én rosszalkodós vagyok, és rögtön kiízélem, tehát ilyen...
1: Bajszot rajzolsz.
2: Egyből igen, kifigurázom.
1: De van rajta bajszom a képen,
2: rajzolok, de akkor a fogadat fogom.
1: Azt lehet.
2: A fogadat fogom fekete ízével, alkoholos pilccel.
1: És egy téli kép lehetett, mert emlékszem most is, mikor voltunk, megnéztem, hogy ott van még a kép, és pulóverbe voltam, úgyhogy több, mint valószínű.
2: Szoktál oda télen is járni.
1: Azért mondom, persze, azért mondom, hogy ez egy téli picture, és na mindegy, azt akartam csak ebből ott is ki, vagy azt is kihozni ebből, hogy ott meg aztán pláne, tehát hogy ott meg olyan adagot képzelj el, meg olyan tényleg csak és kizárólag házi ételek, tehát hogy alapból Zamárdiban vagy nem Budapesten már, ők már azért kicsit más, kicsit nyugisabb, olyan más a tempója az egésznek, meg más talán egy picit a alapanyag is, talán simán el tudod hinni, hogy az a csirke, az tényleg még tegnap még az egyik séfnek a kertjébe rohangált, ami mit tudom én, ott van az étteremtől, vagy a vendéglőtől 3 utcányira, aha. Tehát hogy ez simán benne van a pakliba. Míg itthon Budapeste belvárosban ezek a bisztrók, meg ezek, ezek úgy elveszik az ilyen
2: nem az igazi, igen. De hogy kérdésedre végig válaszoljam a menüt, és egyébként ez nem az én büszkeségem, és nem az én érdemem, hanem édesanyámé. Ugye mara, húsleves, vadas, ebből fakadóan jön a vadas, és krumpli főzelék is egybe fasírt. Szóval, hogy ezt tudta tegnap kerekíteni. Jó anyám, valójában nem tudom, hogy kinek főz ennyit. Tehát, hogy így ezt kérdeztem
1: hát én,
2: tegnap
1: ha
2: én is.
1: Ha arról van szó, a krumpli főzelékre vagyok, a krumpli főzelékre vagyok, mert régettem főzeléket, és én nagyon szeretem a főzelékeket.
2: És a feleségedet úgy nem tudod rávenni, hogy hétvégente így ilyen háziasabb dolgokra
1: ráved? Most például hétvégén azért nem vettem rá, mert amikor ilyen meleg van, nem én se kívánok ilyeneket például, tehát hogy úgy nem éri meg most... Meg alapvetően nem tud olyan kicsit főzni. Tudod?
2: De, én is megtanultam.
1: Megtanultad? Igen. Na majd akkor neki is meg kéne, mert múltkor is csinált például pont borsófőzeléket csinált, és ettünk belőle két napig, és még mindig maradt. Mm. És mondtam, hogy én már mondom, ne haragudj, mondom, kidobom, mert mondom, nem akarok már ennyit enni. És mondta, hogy dobjam nyugodtan, mert hogy ő se akarja már, de hogy nem tudott azt, hogy ennél kisebbet
2: főleg két
1: csinálni.
2: Főre, igen. Én azért megtanultam már a gyerek miatt két főre főzni, szóval döbbenetes, hogy van olyan, hogy én is csinálok mondjuk krumpli főzeléket, és van, hogy négy krumpliból csinálom, és azt se tudjuk megenni. Tehát, hogy így, igen, meg kell tanulni azt, hogy mik azok a kevés, hogy elég is legyen, de ne maradjon belőle egész hétre, mert úgy se eszed meg.
1: Na, másik, várjál,

0: a kidobni is. Tehát, hogy azt is...
1: Bármennyire
0: az is
1: rosszul hangzik.
0: Az is egy nehéz feladat, igen, de meg kell tanulni elengedni is a dolgokat, mert nem fogod enni egész hétig. Anyukám erre mindig azt mondja, hogy fagyasszátok le. De az se jó. Én nem szeretek fagyasztóból kivenni ételt, és
1: ugyanez.
0: Újra melegíteni. Valahogy nem az igazi,
1: nem,
0: szerintem.
1: Nem, én se szerettem ezt, és nem is sikerült egyszer se jól ez nekem. Én nekem nincsenek ehhez jó emlékeim, amik így...
0: fagyasztóból kerül elő.
1: Egyszer már megfőzted, ott van, eszel belőle, berakod a hűtőbe, mert még ugye nem fagyasztható rögtön, és utána kezded el lefagyasztani, és utána te azt még egyszer fölolvasztod, tehát effektív még egyszer megfőzöd. Nekem ez, bocsánat, nekem ez semmi szín alatt nem egy szexi étel kombináció már.
0: Viszont ha már az ételeknél maradunk így ebéd előtt, akkor egy pár nyári kis kosztot azért mondanék, jó kis hideg leveseket ilyenkor a nagy kánikulába érdemes enni, a hideg megylevest ilyenkor előszeretettel fogyasztjuk, tejszínnel, jó szegfűszeggel, fahéjjal, és hogyha még egy kicsit ilyen gurmék vagytok, akkor most legutóbb a barátom készített nekünk egy jó hideg levest.
1: Na mondd ki, ki az a barátod?
0: Hát a Baranyi
1: Tomi. Na mondd ki nyugodtan, hát a Baranyi nem csak cigány Coelho, hanem cigány Gordon Remzi is.
0: Ja, olyan gyümölcs levest tettem most a kezei közül, hogy füstölt, megfuttatta egy kicsit, így megdinsztelte a gyümölcsöket fahéjon és cukron, ilyen kicsit ilyen mézes állaga lett, vagy hát ilyen, hogy mondják ezt, amikor ilyen karamellizálta a fahéjat, igen, aha. És akkor rajta megfuttatta a gyümölcsöket, és hát nagyon jól összerakta, tényleg tejszínnel, meg pudinggal habarta.
1: Amúgy bocsáss meg, a Baranyitól kell megkérdezni, hogy kell kevés emberre főzni, mert ő ugye magára főz folyamatosan.
0: Igen, egy személyre, de most nagyon jó mennyiséget találtál, mert azért úgy ettünk belőle hárman.
1: Aha, hát jó, hát más akkor az.
0: Igen,
1: más, persze.
0: És meg is ettük. Ja, uh-huh. És ő úgy tálalta nekünk, hogy vett hozzá egy mangós ilyen szorbetet, fagyit.
1: Aha,
0: és
1: fagyit.
0: Beletette még a fagyit, úgyhogy
1: iszonyatosan gurmé.
0: Igen, nagyon jókat főz. Van, ami nem mindig tudja a menetét, mert van, úgy szeret összefőzni mindent is, de ezt nagyon elkapta.
1: Ő ilyen fúziós ételekben hisz akkor.
0: Igen,
1: értem,
0: igen.
1: Értem.
0: Hát ami még ilyenkor nyáron nagyon fut, az a lecsó természetesen, a tökfőzelék jó hidegen, kaporral, tejföllel.
1: Hidegen?
0: Én hidegen imádom a tökfőzeléket.
1: Jézus, tényleg.
0: Jaj, kiveszem a hűtőből, és úgy eszem hidegen.
1: De érdekes
0: az
1: ez.
0: Úgy a legjobb,
1: igen. Én szeretem a tökfőzeléket kaprosan, de melegen szeretem.
0: Nem, hidegen.
1: Azt mondja, nem. Nem
0: én
1: tudom,
0: csak
1: nekem
0: is hidegen, én
1: meleg.
0: Alig várom már, hogy lehűljön a tökfőzelék is hidegen. Aztán, hogyha frissen sültekre vágyunk, akkor lehet egy kis grillezett sajtot, vagy zöldségeket, padlizsánt, gomolya sajtot, tehát így picit, hogyha van esetleg grill a kertbe, akkor így
1: igen,
0: rádobjátok.
1: Nem a panelbe.
0: Nem
1: az
0: a panel, de jó az is, amikor az erkélyen megy a girosz.
1: Igen, azt tökéletes.
0: Örök a girosz.
1: Igen.
0: Vagy hát még, amit még ilyenkor a saláták, ami a nagy melegbe jól tud esni. Sütés nélküli desszertek, pohárkrémek.
1: Aha, az jó.
0: Dinnye. Én például nagyon szeretem a sárga dinnyét sonkával, tehát ez kimondottan egy nagyon jó hűsítő kis előétel is tud lenni.
1: Aperitív.
0: Én imádom. Imádom. Aperitív, imádom. Igen. Sárga dinnye.
1: Az menő is amúgy
0: jó
1: ilyen
0: kis sonka hozzá. És hát ami még így tudja hűsíteni így a nyári melegbe a kis gyomrunkat, ezek a citromtorták, amit sütés nélkül össze lehet rakni, babapiskótával, tejföllel, citrommal, tiramisu, és hát a gyümölcs minden mennyiségben jó hidegen. Ezt tudnám
1: igen.
0: Nektek ajánlani.
1: Én valamelyik este én is így megkívántam, és így ettem egy ilyen rózsaszín színű almát, az a neve, hogy Pink Lady alma, én valamiért azt nagyon szeretem. És tényleg amúgy például télen sajnos rossz gyerek vagyok, nem kívánom a gyümölcsöket. Egyáltalán. Tehát télen semmi gyümölcsöt nem kíván a
0: testem. De nyáron
1: testem.
0: Egy jó őszi barack, egy dinnye, azért az csúszik.
1: Banánt ettem például tegnap reggelire.
0: Na, se nyári gyümölcs egyébként.
1: Nem baj, de gyümölcs, na, attól még ettem. Na, nálam az is nagy dolog, hogyha eszek ilyeneket szerintem, mert mondom, tél, ősztél, teljesen kiátszom, tehát hogy én nem, sajnos rossz gyerek vagyok.
0: Mi most nem olyan
1: vagyok.
0: Régen ribizlítettünk, és a ribizli is egy nagyon jó gyümölcs.
1: Nem rossz,
0: az
1: nem rossz.
0: Nagyon egészséges.
1: Esetleg gyerekkoromból megvan, hogy szedtük a fáról nagyanyáméknál kertbe, és akkor az úgy finom volt. Most nem tudom, hogy most milyen. Eper? Drága jó eper.
0: De már ennek, ezeknek nincs szezonja.
1: Nincs?
0: Most sajnos.

0: Jó, hát a legfontosabbat nem mondtuk. Dinnye.
1: Hát persze.
0: Dinnye. Hát gyerekeket.
1: De mondtuk amúgy.
0: Az nem hangzott most el. A sárga barackot mondta, a sárga dinnyét mondtad, igen. Bocsánat. De én a görögre gondoltam.
1: De így van,
0: gondoltam.
1: A görög dinnye az nagyon jó ilyenkor. Igaz. Nyáron, főleg a vízpótlás miatt is.
0: Meg jó hideg dinnye, az mindig olyan, az nem tudom.
1: Csak nehéz olyan. Elkapni a jó dinnyét. De majd erről beszélünk, hogy hogyan kell Pós Jánoshoz.
0: Ja, igen.
1: Hogy hogyan kell a dinnyét kiválasztani, hogy ez tényleg jó legyen, mert már kóstolót nem vágnak belőle sajnos.
0: Nem csinálják ezt a légkelést, régen?
1: Régen csinálták, igen.
0: Még nekem is megmaradt emlékeimben.
1: És az de jó volt, csak aztán leharaptad, azt visszadugták. Nem, levágták azt egyébként.
0: Nem, visszadugták,
1: úgyhogy leharaptad.
0: Nem, tudom, hát én nem vagyok piacos.
1: Lenyesték késsel, de már nem lékelnek dinnyét, igen, már nem.
0: Csak így a kopogtatás alapján, igen. Meg kell mondanod, hogy ez most dögöse vagy nem,
1: igen,
0: dögös.
1: Igen, már nem, már régóta nem lékelnek, hát az EU
0: ja,
1: nem engedélyezi.
0: Ja, hogy ez új szabvány, aha.
1: Hát sok mindent nem engedélyez az EU, de kár, sajnos ez van.
0: De kár. Pedig a dinnye az nyáron az tényleg ez pont a lényeg, hogy jó mézédes dinnye legyen, nem? Mindenki mindig erre vágyik.
1: És nagyon ritkán kapod el. Hmm. Nagyon ritka az,
0: hát
1: amikor
0: figyelj,
1: elkapod.
0: Hát figyelj, izékkel kell beszélni idősebb honfitársainkkal, akiknek már vannak bejáratott piacos embereik, és ők biztos, hogy tudni fogják, hogy a...
1: Hát vagy a piacon.
0: Zsuzsikám, mennyi, azt mondom, Zsuzsikám,
1: igen,
0: a izéhez mennyi a piacon, a Bélához nála jó a dinnye.
1: Majd ő megmondja.
0: Vagy nem, hogy nála jó a dinnye a Bélánál. És akkor Bélához elmész, akkor csókolom, a Jani bácsi küldött. Jaj, akkor neked szép dinnyét adok, gyerekem. Kész. Nagyapám ezt csinálta régen, mindenkivel összehaverkodott, és akkor mindig ő küldözgette az embereket, oda a izénél vegyél húst, ne a Lajoséknál vedd meg, Gézáék hoztak jobb húst. És akkor terjedt a piacon ez, hogy a Gézáéknek kell a húst venni, ma azok jobb húst hoztak, vagy ne, érted? Tehát ez a piacon, ez megy, ez a belső biznisz, tudod, csak
1: hogy
0: mi nem tudjuk.
1: Hogyne. De na. Jó, na jó, én hazamegyek most, és megcsinálom a hideg tök főzeléket.
0: Nekem meg a meleg krumpliból hozzá, krumpli főzelékből.
1: Jó, hozom neked.
0: Nektek is nagyon jó étvágyat kívánunk az ebédhez, és csodaszép napot, vigyázzatok magatokra, igyatok sokat, mert nagyon meleg lesz a mai napon is, és holnap pedig találkozunk.
1: Na, sziaszt.

0: kisebb.
1: A műsor termék megjelenítés tartalmazott.
2: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dikem.
3: Szia Hajni!
4: Szia Armando! Na most már egy csomó mindent tudok a fejemről, hogy mi hogy van. Még a fejnél maradunk a tanulásban?
3: Így van, hiszen még csak most fog jönni az orrunk. Ez pedig úgy van, hogy nak.
4: Nak. De ez nincs többes szám, vagy naká.
3: Igen.
4: Ez csak simán nak.
3: Ez csak simán nak, így van. Mivel csak egy orrunk van, úgyhogy szityuvász losasza.
4: Tanuljunk örömmel!
1: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Az augusztus 2-ai cigány holokauszt emléknap jelentősége. Augusztus 2-a a roma emberek számára az egyik legfájdalmasabb és legmeghatározóbb emléknap. Ezen a napon emlékezünk meg a roma holokauszt, más néven a cigány holokauszt áldozatairól, akik a II. Világháború idején váltak a Németország és a szövetségeseinek üldözésének célpontjává. Ez a nap nem csak a gyász, hanem az emlékezés, a tiszteletadás és az összefogás napja is. Arra emlékeztet minket, hogy a gyűlölet, az előítélet és a kirekesztés milyen súlyos következményekhez vezethet. A II. Világháború alatt a náci fajelmélet szerint a romákat és az alsóbrendű népcsoportnak tekintették. Emiatt családok ezreit fosztották meg jogaiktól, otthonaiktól és emberi méltóságuktól. Sokakat gettóba zártak, munkatáborokba hurcoltak, majd koncentrációs és megsemmisítő táborokba deportáltak. A roma emberek ugyanúgy ártatlan áldozatai voltak a terrornak, mint a zsidók és más üldözött csoportok. Az augusztus 2-ai emléknap azért kapcsolódik ehhez a tragédiához, mert 1944. augusztus 2-áról 3-ára virradó éjszaka az Auschwitz-Birkenaui koncentrációs tábor úgynevezett cigány családi táborát felszámolták. Az ott még életben lévő romákat, férfiakat, nőket, időseket és gyermekeket egyetlen éjszaka alatt gázkamrákba hurcolták és meggyilkolták. Az áldozatok száma megközelítőleg 4300 fő volt, ez az esemény a roma nép történelmének egyik legsötétebb pillanata lett, amely máig a közös emlékezet része. A történészek becslése szerint Európában több százezer roma vesztette életét a holokauszt során. A pontos számot nagyon nehéz meghatározni, mivel sok esetben nem vezettek pontos nyilvántartást, és számos áldozat neve örökre ismeretlen maradt. Emiatt különösen fontos az emlékezés, hiszen minden elveszett emberi élet pótolhatatlan. Sokáig a roma holokauszt kevés figyelmet kapott. Évtizedeken keresztül keveset beszéltek róla az iskolákban, a történelemkönyvekben és a közéletben is. A túlélők történetei gyakran feledésbe merültek, és sok család csak egymás között őrizte szerettei emlékét. Az utóbbi évtizedekben azonban egyre nagyobb hangsúlyt kapott a roma holokauszt történetének kutatása és bemutatása, hogy a világ jobban megismerhesse ezt a tragédiát. Magyarországon fontos szerepe van az augusztus 2-ai megemlékezéseknek. Minden évben koszorúzásokat, emlékműsorokat, kiállításokat, konferenciákat és kulturális programokat szerveznek. Ezeken az eseményeken roma és nem roma emberek közösen hajtanak fejet az áldozatok előtt, ezzel is kifejezve, hogy az emberi élet egyformán értékes, függetlenül származástól, vallástól vagy éppen kultúrától. Az emléknapnak nevelő szerepe is van. A fiatal generációk számára lehetőséget ad arra, hogy megismerjék a történelem ezen szomorú fejezetét és megértsék, hová vezethet a gyűlölet és a kirekesztés. Az emlékezés segít abban is, hogy a jövőben hasonló tragédiák ne ismétlődhessenek meg.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
6: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: 95.3 Rádiódik,
1: ahol a mi hangunk hallatszódik.
2: Szép délután kívánok mindenkinek, megérkezett az augusztus, és a délutánnal együtt én magam is, Baranyi Tamás. Bizony, augusztus van, mégpedig harmadika hétfő, és a Herminákat köszönhetjük névnapjuk alkalmából, Isten éltesse őket sokáig. Óránként 2-4 percre érkezem, és ebben az etapban szokás szerint megnézzük, hogy mi a helyzet Budapest útjain, és aztán pedig egy picit árnyaljuk, hogy hogyan is néznek majd ki az előttünk álló forró napok. De mindenek előtt most akkor jöjjön a budapesti útinform. A villamospálya karbantartása miatt a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt sávlezárásra kell készülni. A Mester utca után pedig sávelhúzással a két belső sáv járható. A Mester utca kifelé vezető oldaláról nem lehet a Könyves Kálmán körútra jobbra kanyarodni. A 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Róbert Károly körút előtt lezárták a belső két sávot a villamospálya karbantartása miatt. A Béke utcában a Tahi utcánál irányonként csak egy sáv járható, a Tahi utcát pedig lezárták. A 4. kerületben a Pozsonyi utcában a Madridi utcánál kifelé lezárták a belső sávot, befelé pedig napközben zárják le szintén a belső sávot. Tart a felújítás Újpesten az István úton és a Pozsonyi utcában. Mától lezárták a Pozsonyi utcában befelé a Tél utcánál a belső két sávot. A kifelé vezető oldalon már korábban lezárták a jobbra kanyarodó sávot, de a Terelősziget után jobbra lehet fordulni. A Berda József utcából pedig nem lehet balra, a Pozsonyi utcába kanyarodni. Szakaszos sávlezárásra kell készülni az 5. kerületben a Belgrád rakparton, mert kertészek dolgoznak. Útszűkületen kell áthajtani a 6. kerületben az Izabella utcában, az Aradi utca és a Szondi utca között, mert beszakadt az útpálya. A 14. kerületben az Egri József utcában csak egy szűk sáv járható a Karinti Frigyes út előtt, mert javítják a vízvezetéket. Tart a felújítás a 18. kerületben a Nagykőrösi úton, amely továbbra is egyirányú kifelé a Száfa utcától az Eke utcáig. Soroksáron, a Tárcsás utcában, a vasúti átjáró közelében, a Gyékény utca és a Lángendre utca között a forgalom egy sávon váltakozva halad, mert vízvezetéket javítanak. Jelentősen megváltozott a forgalmi rend a Budafoki úton, mert hogy egyirányosították befelé a Bogdánfi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan 2027 tavaszáig a közösségi közlekedés segítése érdekében. A Budafoki útnál kifelé a Baranyai utcáig csak a célforgalom hajthat be, a Baranyai utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon pedig csak a BKK járatok és a kerékpárosok hajthatnak át. Nézzük az időjárást, a ránk váró forróság részleteit. A hétfői nap folytatásában már most a kora délutáni órákban elérjük a 37-38 fokos maximumot. Ez majd este 8 órakor kezd enyhülni 35 fokkal. Ezt követően óránként kb. 2 fokkal csökken majd a hőmérséklet, és így az előrejelzések szerint este 10 órakor még mindig 32, éjfélkor pedig 28 fok várható, s holnap hajnalra mindössze 24 fokig süllyed a levegő hőmérséklete. Szinte zavartalan napsütésre és extrém forróságra kell készülnünk a további napokban is. Kedden a hajnali órákban, ahogyan említettem, mindössze 24 fokig hűl majd a levegő, tehát már eleve egy meleg reggelből dobbantunk, és meglehetősen gyors sebességgel jutunk el a kora délutáni órákra, a 40 fok körüli maximumra. Szerdán még feljebb kúszik a hőmérő higanyszála, a reggeli órákban mérhető 25 fokos minimum után folytatódik a száraz napos idő, így délután már a tikkasztó 40-41 fokos csúcshőmérséklettel kell számolnunk. Csütörtökön a meleg 26 fokos hajnalt követően már több gomoly felhő zavarhatja majd meg a napsütést, ezekből helyenként záporok, zivatarok kialakulhatnak, és a környezetükben jelentősebb légmozgással 35-37 Celsius-szal számolhatunk, míg a zivatarmentes nagyobb részen 41, akár 42 fokos forróságban lehet részünk. Pénteken több csapadékkal, zivatarokkal számolhatunk, és már egészen barátságos, csupán 35 fokos maximummal. A hétvégére viszont valamennyire normalizálódik a meleg, szombaton és vasárnap már jóval emberibb, 31 fok lesz a legtöbb, mi várható.

0: zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, a fokozódó melegben is. Baranyi Tamás vagyok. Augusztus 3-a van, hétfő. Minden Hermina nevű hallgatónknak boldog névnapot kívánok. Csupán 4 perc erejéig zavarom meg a zene lejátszást, megnézzük az időjárást, hogyan is néznek ki a részletek, de mindezek előtt következik a Budapesti Útinform. A villamospálya karbantartása miatt a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt sávlezárásra kell készülni. A Mester utca után pedig sáv elhúzással a két belső sáv járható. A Mester utca kifelé vezető oldaláról nem lehet a Könyves Kálmán körútra jobbra kanyarodni. A 13. kerületben, a Lehel utcában, befelé a Róbert Károly körút előtt lezárták a belső két sávot a villamospálya karbantartása miatt. A Béke utcában, a Tahi utcánál irányonként csak egy sáv járható, a Tahi utcát pedig lezárták. A 4. kerületben, a Pozsonyi utcában, a Madridi utcánál kifelé lezárták a belső sávot, befelé pedig napközben zárják le szintén a belső sávot. Tart a felújítás Újpesten, az István úton és a Pozsonyi utcában. Mától lezárták a Pozsonyi utcában befelé a Tél utcánál a belső két sávot. A kifelé vezető oldalon már korábban lezárták a jobbra kanyarodó sávot, de a Terelősziget után jobbra lehet fordulni. A Berda József utcából pedig nem lehet balra, a Pozsonyi utcába kanyarodni. Szakaszos sávlezárásra kell készülni az 5. kerületben a Belgrád rakparton, mert kertészek dolgoznak. Útszűkületen kell áthajtani a 6. kerületben, az Izabella utcában, az Aradi utca és a Szondi utca között, mert beszakadt az útpálya. A 11. kerületben, az Egri József utcában csak egy szűk sáv járható a Karinti Frigyes út előtt, mert javítják a vízvezetéket. Tart a felújítás a 18. kerületben, a Nagykőrösi úton, amely továbbra is egyirányú kifelé a Száfa utcától az Eke utcáig. Soroksáron, a Tárcsás utcában, a vasúti átjáró közelében, a Gyékény utca és a Lángendre utca között a forgalom egy sávon váltakozva halad, mert vízvezetéket javítanak. Jelentősen megváltozott a forgalmi rend a Budafoki úton, mert hogy egyirányosították befelé a Bogdánfi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan 2027 tavaszáig a közösségi közlekedés segítése érdekében. A Budafoki útnál kifelé a Baranyai utcáig csak a célforgalom hajthat be, a Baranyai utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon pedig csak a BKK járatok és a kerékpárosok hajthatnak át. Nézzük az időjárást, a ránk váró forróság részleteit. A hétfői nap folytatásában már most a kora délutáni órákban elérjük a 37-38 fokos maximumot. Ez majd este 8 órakor kezd enyhülni 35 fokkal. Ezt követően óránként kb. 2 fokkal csökken majd a hőmérséklet, és így az előrejelzések szerint este 10 órakor még mindig 32, éjfélkor pedig 28 fok várható, s holnap hajnalra mindössze 24 fokig süllyed a levegő hőmérséklete. Szinte zavartalan napsütésre és extrém forróságra kell készülnünk a további napokban is. Kedden a hajnali órákban, ahogyan említettem, mindössze 24 fokig hűl majd a levegő, tehát már eleve egy meleg reggelből dobbantunk, és meglehetősen gyors sebességgel jutunk el a kora délutáni órákra, a 40 fok körüli maximumra. Szerdán még feljebb kúszik a hőmérő higanyszála, a reggeli órákban mérhető 25 fokos minimum után folytatódik a száraz napos idő, így délután már a tikkasztó 40-41 fokos csúcshőmérséklettel kell számolnunk. Csütörtökön a meleg 26 fokos hajnalt követően már több gomoly felhő zavarhatja majd meg a napsütést, ezekből helyenként záporok, zivatarok kialakulhatnak, és a környezetükben jelentősebb légmozgással 35-37 Celsius-szal számolhatunk, míg a zivatarmentes nagyobb részen 41, akár 42 fokos forróságban lehet részünk. Pénteken több csapadékkal, zivatarokkal számolhatunk, és már egészen barátságos, csupán 35 fokos maximummal. A hétvégére viszont valamennyire normalizálódik a meleg, szombaton és vasárnap már jóval emberibb, 31 fok lesz a legtöbb, mi várható.

0: Rádió Dick.
1: Hallom.
0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A méltó nyughely mindenkinek jár. A Hegedűs Granit garantáltan megfizethető áron készít sírköveket. Vállaljuk síremlékek bontását, felújítását, tisztítását, kriptaépítést és sírkörnyéki járdák kivitelezését. Ha sírkő, akkor Hegedűs Granit, mert a méltó nyughely mindenkinek jár. További információ a Hegedűs Granit Facebook oldalán, vagy hívjon minket a 0620 583 4816-os telefonszámon.
3: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dick Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dickmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dickben.
4: 100%-ban garantált a paksi atomerőmű biztonsága, nem korlátozhatják a lakossági energiafelhasználást a miniszterelnök szerint. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A paksi atomerőmű biztonsága 100%-ban garantált, mondta Magyar Péter miniszterelnök. A leállás idejére is szükséges hűtéshez mind a víz, mind a szükséges létszámú szakember és szivattyú rendelkezésre áll. Kiemelte, hogy Magyarország összefogott és ennek látható eredménye van. A villamos energiarendszer csúszterhelése a kormány által hozott intézkedéseknek, valamint a nagy fogyasztóvállalatok alkalmazkodásának, a lakosság és az önkormányzatok együttműködésének köszönhetően jelentősen mintegy 500 megawattal maradt el a vártól. A villamos energiapiac az ellátás problémamentesen működik. Ismét ülésezett a védelmi munkacsoport. A miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, a kormány az energetikai és vízügyi szakemberekkel értékelte a következő napokra várható fogyasztási adatokat, a rendelkezést álló hazai erőművi kapacitásokat és a várható import és kereskedelmi lehetőségeket. Magyar Péter hozzátette, a lakossági fogyasztás kötelező korlátozására nem kerülhet sor. A miniszterelnök ismét arra kért mindenkit, hogy a következő napokban 17 és 22 óra között mérsékelje az áramfogyasztást. Jelenleg az egész országban biztosított az ivóvíz szolgáltatás, 10-20 településen lehetnek problémák, de azokat folyamatosan kezelik, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán azt írta, a felhívások, az önként vállalt vízhasználati korlátozások és a locsolási tilalmak betartása után csökkent a vízfogyasztás. Ketten meghaltak hétvégén a Fejér megyében rendezett Ozora Fesztiválon, számolt be róla a feol.hu hírportál a Fejérvár megyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása alapján. Egy 39 éves magyar nő, később pedig egy 45 éves amerikai férfi vesztette életét. A rendőrség egyelőre kizárta az idegenkezőséget, a fesztivál zenei programjait leállították. Majdnem a teljes európai turnéját lemondta Melanie Martinez, arra hivatkozott, hogy filmet készít és azon dolgozna a koncertek idejében. Az énekesnő a párizsi, a milánói, a frankfurti, a brüsszeli, a krakkói, a prágai és a hamburgi fellépéseit törölte. Az amszterdami, londoni és manchesteri koncertjei meg lesznek tartva. Összesen 117 minőségi magyar termék kapott elismerést az élelmiszerek Oscarján. A londoni Great Taste Awardson csaknem 400 független bíráló részvételével, nagyjából két hónapnyi munkával választják ki a világ legjobbnak ítélt ételeit, élelmiszereit és italait. Magyar szörpök, barack, lekvár, tészta, kapszulás kávé és körtepálinka is díjazott lett.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
5: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Hey! A gyereskes, ígyunk valamit. Tudod, bolond vagyok.
2: Nem baj, bátya. Bolonduljunk meg, akkor még jobban.

0: Rádió Dick, ahol a jó kedv kezdődik.
1: Remek délután kívánok mindenkinek. Ne felejtsük el, hogy augusztus 3-a van, és az sem, hogy ebben a melegben rengeteg folyadékot és sót vesztünk, igyekezzünk mind a kettőt pótolni. Baranyi Tamás vagyok. A Hermina nevű hallgatóknak boldog névnapot kívánok, ugyanis ma őket ünnepeljük, és tájékozódunk egy picit az utak helyzetéről Budapestre vonatkozóan, aztán pedig ugyanebben a térségben megnézzük az időjárást is. Szakaszos sávlezárásra kell készülni az 5. kerületben a Belgrád rakparton, mert kertészek dolgoznak. Útszűkületen kell áthajtani a 6. kerületben az Izabella utcában, az Aradi utca és a Szondi utca között, mert beszakadt az útpálya. A 11. kerületben az Egri József utcában csak egy szűk sáv járható a Karinti Frigyes út előtt, mert javítják a vízvezetéket. Tart a felújítás a 18. kerületben a Nagykőrösi úton, amely továbbra is egyirányú kifelé a Száfa utcától az Eke utcáig. Soroksáron a Tárcsás utcában a vasúti átjáró közelében a Gyékény utca és a Lángendre utca között a forgalom egy sávon váltakozva halad, mert vízvezetéket javítanak. Jelentősen megváltozott a forgalmi rend a Budafoki úton, mert hogy egyirányosították befelé a Bogdánfi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan 2027 tavaszáig a közösségi közlekedés segítése érdekében. A Budafoki útnál kifelé a Baranyai utcáig csak a célforgalom hajthat be, a Baranyai utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon pedig csak a BKK járatok és a kerékpárosok hajthatnak át. Tart a felújítás a Flórián téri felüljárón, lezárták a felüljáró északi ágát. Az Árpád hídi lehajtón két sávból lehet jobbra a Szentendrei útra kanyarodni, és két sáv halad egyenesen a Vörösvári út felé. A visszaforduló buszsáv továbbra is le van zárva. Az Árpád hídon Budára buszsávot jelöltek ki. A Tavasz utcát lezárták a Polgár utcától a 10-es főút felé, ezen a szakaszon csak a BKK járatai, az építési forgalom, valamint a kerékpárok közlekedők hajthatnak át. Továbbra is tilos balra kanyarodni a Vörösvári útról a Szentendrei útra, de a Pacsirtamező utcai visszafordulón át elérhető ez az irány is. Hétköznapokon 17 órától másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Nézzük az időjárást, a ránk váró forróság részleteit. A hétfői nap folytatásában már most a kora délutáni órákban elérjük a 37-38 fokos maximumot. Ez majd este 8 órakor kezd enyhülni 35 fokkal. Ezt követően óránként kb. 2 fokkal csökken majd a hőmérséklet, és így az előrejelzések szerint este 10 órakor még mindig 32, éjfőkor pedig 28 fok várható, s holnap hajnalra mindössze 24 fokig süllyed a levegő hőmérséklete. Szinte zavartalan napsütésre és extrém forróságra kell készülnünk a további napokban is. Kedden a hajnali órákban, ahogyan említettem, mindössze 24 fokig hűl majd a levegő, tehát már eleve egy meleg reggelből dobbantunk, és meglehetősen gyors sebességgel jutunk el a kora délutáni órákra, a 40 fok körüli maximumra. Szerdán még feljebb kúszik a hőmérő higanyszála, a reggeli órákban mérhető 25 fokos minimum után folytatódik a száraz napos idő, így délután már a tikkasztó 40-41 fokos csúcshőmérséklettel kell számolnunk. Csütörtökön a meleg 26 fokos hajnalt követően már több gomoly felhő zavarhatja majd meg a napsütést, ezekből helyenként záporok, zivatarok kialakulhatnak, és a környezetükben jelentősebb légmozgással 35-37 Celsius-szal számolhatunk, míg a zivatarmentes nagyobb részen 41, akár 42 fokos forróságban lehet részünk. Pénteken több csapadékkal, zivatarokkal számolhatunk, és már egészen barátságos, csupán 35 fokos maximummal. A hétvégére viszont valamennyire normalizálódik a meleg, szombaton és vasárnap már jóval emberibb, 31 fok lesz a legtöbb, mi várható. Élet.

0: ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Legyen szép délutánunk, egyetadó árnyunk, és egyébként egy egészen remek hetünk, hónapunk, hiszen hetet indítottunk, és szép lassan elkezdtük felgöngyölíteni az augusztust is. Baranyi Tamás vagyok. Na még az elején járunk, harmadika van, és bizony korán sem ért véget az extrém forróság, pontosabban előttünk áll még a nehezebb része. Erre nézünk rá majd egy picit részletesebben, előtte pedig következik a budapesti útinform. Tart a felújítás Újpesten, az István úton és a Pozsonyi utcában. Mától lezárták a Pozsonyi utcában befelé a Tél utcánál a belső két sávot. A kifelé vezető oldalon már korábban lezárták a jobbra kanyarodó sávot, de a Terelősziget után jobbra lehet fordulni. A Berda József utcából pedig nem lehet balra, a Pozsonyi utcába kanyarodni. Szakaszos sávlezárásra kell készülni az 5. kerületben a Belgrád rakparton, mert kertészek dolgoznak. Útszűkületen kell áthajtani a 6. kerületben az Izabella utcában, az Aradi utca és a Szondi utca között, mert beszakadt az útpálya. A 11. kerületben az Egri József utcában csak egy szűk sáv járható a Karinti Frigyes út előtt, mert javítják a vízvezetéket. Tart a felújítás a 18. kerületben a Nagykőrösi úton, amely továbbra is egyirányú kifelé a Száfa utcától az Eke utcáig. Soroksáron, a Tárcsás utcában, a vasúti átjáró közelében, a Gyékény utca és a Lángendre utca között a forgalom egy sávon váltakozva halad, mert vízvezetéket javítanak. Jelentősen megváltozott a forgalmi rend a Budafoki úton, mert hogy egyirányosították befelé a Bogdánfi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan 2027 tavaszáig a közösségi közlekedés segítése érdekében. A Budafoki útnál kifelé a Baranyai utcáig csak a célforgalom hajthat be, a Baranyai utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon pedig csak a BKK járatok és a kerékpárosok hajthatnak át. Tart a felújítás a Flórián téri felüljárón, lezárták a felüljáró északi ágát. Az Árpád hídi lehajtón két sávból lehet jobbra a Szentendrei útra kanyarodni, és két sáv halad egyenesen a Vörösvári út felé. A visszaforduló buszsáv továbbra is le van zárva. Az Árpád hídon Budára buszsávot jelöltek ki. A Tavasz utcát lezárták a Polgár utcától a 10-es főút felé, ezen a szakaszon csak a BKK járatai, az építési forgalom, valamint a kerékpárok közlekedők hajthatnak át. Továbbra is tilos balra kanyarodni a Vörösvári útról a Szentendrei útra, de a Pacsirtamező utcai visszafordulón át elérhető ez az irány is. Hétköznapokon 17 órától másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Nézzük az időjárást, a ránk váró forróság részleteit. A hétfői nap folytatásában már most a kora délutáni órákban elérjük a 37-38 fokos maximumot. Ez majd este 8 órakor kezd enyhülni 35 fokkal. Ezt követően óránként kb. 2 fokkal csökken majd a hőmérséklet, és így az előrejelzések szerint este 10 órakor még mindig 32, éjfélkor pedig 28 fok várható, s holnap hajnalra mindössze 24 fokig süllyed a levegő hőmérséklete. Szinte zavartalan napsütésre és extrém forróságra kell készülnünk a további napokban is. Kedden a hajnali órákban, ahogyan említettem, mindössze 24 fokig hűl majd a levegő, tehát már eleve egy meleg reggelből dobbantunk, és meglehetősen gyors sebességgel jutunk el a kora délutáni órákra, a 40 fok körüli maximumra. Szerdán még feljebb kúszik a hőmérő higanyszála, a reggeli órákban mérhető 25 fokos minimum után folytatódik a száraz napos idő, így délután már a tikkasztó 40-41 fokos csúcshőmérséklettel kell számolnunk. Csütörtökön a meleg 26 fokos hajnalt követően már több gomoly felhő zavarhatja majd meg a napsütést, ezekből helyenként záporok, zivatarok kialakulhatnak, és a környezetükben jelentősebb légmozgással 35-37 Celsius-szal számolhatunk, míg a zivatarmentes nagyobb részen 41, akár 42 fokos forróságban lehet részünk. Pénteken több csapadékkal, zivatarokkal számolhatunk, és már egészen barátságos, csupán 35 fokos maximummal. A hétvégére viszont valamennyire normalizálódik a meleg, szombaton és vasárnap már jóval emberibb, 31 fok lesz a legtöbb, mi várható.

Hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityúvász Losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádiódiken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Na most már egy csomó mindent tudok a fejemről, hogy mi hogy van. Még a fejnél maradunk a tanulásban?
2: Így van, hiszen még csak most fog jönni az orrunk. Ez pedig úgy van, hogy nak.
3: Nak. De ez nincs többes szám, vagy naká.
2: Igen.
3: Ez csak simán nak.
2: Ez csak simán nak, így van. Mivel csak egy orrunk van, úgyhogy szityúvász losasza.
3: Tanuljunk örömmel!
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Mit kell tudnunk az augusztus 2-ai cigány holokausztról? Az augusztus 2-ai cigány holokauszt emléknap a roma közösség egyik legjelentősebb emléknapja. Ezen a napon tisztelettel emlékezünk mindazokra a roma emberekre, akik a II. Világháború idején üldöztetés, deportálás és népirtás áldozatai lettek. Ez a nap nem csak a múlt felidézéséről szól, hanem arról is, hogy megértsük a történelem tanulságait, és közösen tegyünk azért, hogy hasonló tragédiák soha többé ne ismétlődhessenek. Meg. A cigány holokauszt, amelyet a romák gyakran porajmosznak neveznek, a II. Világháború egyik legtragikusabb esemény sorozata volt. A náci Németország faji ideológiája alapján a romákat is üldözött népcsoportnak tekintették. Emiatt sok roma családot megfosztottak alapvető jogaiktól, otthonaiktól és megélhetésüktől. Sokan kényszermunkára kerültek, másokat koncentrációs táborokba deportáltak, ahol embertelen körülmények között kellett élniük. Az augusztus 2-ai dátum azért vált jelképé, mert 1944. augusztus 2-áról 3-ára virradó éjszaka az Auschwitz-Birkenaui koncentrációs tábor roma családi táborát felszámolták. Az ott még fogva tartott több ezer roma férfit, nőt, idős embert és gyermeket egyetlen éjszaka alatt meggyilkolták. Ez a kegyetlen esemény örökre beírta magát a történelembe, és ezért emlékezik erre a napra minden évben a roma közösség és sok más ember Európa szerte. Fontos tudni, hogy a roma holokauszt hosszú időn át kevés figyelmet kapott. Bár a túlélők őrizték emlékeiket és továbbadták történeteiket családjaiknak, a közvélemény és a történelemoktatás sokáig kevéssé foglalkozott ezzel a népirtással. Az elmúlt évtizedekben azonban egyre nagyobb hangsúlyt kapott az áldozatok emlékének megőrzése, a kutatások támogatása és a történelmi igazság bemutatása. A roma holokauszt története arra tanít bennünket, hogy az előítéletek és a gyűlölet milyen súlyos következményekkel járhatnak. Egyetlen népcsoportot sem szabad származása, kultúrája vagy vallása miatt megkülönböztetni vagy megbélyegezni. Az emberi méltóság mindenkit egyformán megillet, és a történelem is azt bizonyítja, hogy a kirekesztés végül mérhetetlen szenvedéshez vezethet. Magyarországon minden évben megemlékezéseket szerveznek augusztus 2-án. Ezeken az eseményeken gyertyagyújtással, koszorúzással, kulturális műsorokkal, kiállításokkal, előadásokkal és közös imádságokkal tisztelegnek az áldozatok előtt. A megemlékezések célja nem csupán a gyász kifejezése, hanem az is, hogy a fiatalabb generációk megismerjék ezt a történelmi eseményt, és megértsék az emlékezés fontosságát. A roma közösségek számára ez a nap az összetartozás jelképe. Ilyenkor családok, közösségek, civil szervezetek és intézmények együtt hajlanak fejet azok előtt, akik életüket vesztették.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
5: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dik nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk, neked.
1: Remek délután kívánok mindenkinek. Ne felejtsük el, hogy augusztus 3-a van, és az sem, hogy ebben a melegben rengeteg folyadékot és sót vesztünk, igyekezzünk mind a kettőt pótolni. Baranyi Tamás vagyok. A Hermina nevű hallgatóknak boldog névnapot kívánok, ugyanis ma őket ünnepeljük, és tájékozódunk egy picit az utak helyzetéről Budapestre vonatkozóan, aztán pedig ugyanebben a térségben megnézzük az időjárást is. Szakaszos sávlezárásra kell készülni az 5. kerületben a Belgrád rakparton, mert kertészek dolgoznak. Útszűkületen kell áthajtani a 6. kerületben az Izabella utcában, az Aradi utca és a Szondi utca között, mert beszakadt az útpálya. A 14. kerületben, az Egri József utcában csak egy szűk sáv járható a Karinti Frigyes út előtt, mert javítják a vízvezetéket. Tart a felújítás a 18. kerületben a Nagykőrösi úton, amely továbbra is egyirányú kifelé a Száfa utcától az Eke utcáig. Soroksáron, a Tárcsás utcában, a vasúti átjáró közelében, a Gyékény utca és a Lángendre utca között a forgalom egy sávon váltakozva halad, mert vízvezetéket javítanak. Jelentősen megváltozott a forgalmi rend a Budafoki úton, mert hogy egyirányosították befelé a Bogdánfi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan 2027 tavaszáig a közösségi közlekedés segítése érdekében. A Budafoki útnál kifelé a Baranyai utcáig csak a célforgalom hajthat be, a Baranyai utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon pedig csak a BKK járatok és a kerékpárosok hajthatnak át. Tart a felújítás a Flórián téri felüljárón, lezárták a felüljáró északi ágát. Az Árpád hídi lehajtón két sávból lehet jobbra a Szentendrei útra kanyarodni, és két sáv halad egyenesen a Vörösvári út felé. A visszaforduló buszsáv továbbra is le van zárva. Az Árpád hídon Budára buszsávot jelöltek ki. A Tavasz utcát lezárták a Polgár utcától a 10-es főút felé, ezen a szakaszon csak a BKK járatai, az építési forgalom, valamint a kerékpárok közlekedők hajthatnak át. Továbbra is tilos balra kanyarodni a Vörösvári útról a Szentendrei útra, de a Pacsirtamező utcai visszafordulón át elérhető ez az irány is. Hétköznapokon 17 órától másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Nézzük az időjárást, a ránk váró forróság részleteit. A hétfői nap folytatásában már most a kora délutáni órákban elérjük a 37-38 fokos maximumot. Ez majd este 8 órakor kezd enyhülni 35 fokkal. Ezt követően óránként kb. 2 fokkal csökken majd a hőmérséklet, és így az előrejelzések szerint este 10 órakor még mindig 32, éjfélkor pedig 28 fok várható, s holnap hajnalra mindössze 24 fokig süllyed a levegő hőmérséklete. Szinte zavartalan napsütésre és extrém forróságra kell készülnünk a további napokban is. Kedden a hajnali órákban, ahogyan említettem, mindössze 24 fokig hűl majd a levegő, tehát már eleve egy meleg reggelből dobbantunk, és meglehetősen gyors sebességgel jutunk el a kora délutáni órákra, a 40 fok körüli maximumra. Szerdán még feljebb kúszik a hőmérő higanyszála, a reggeli órákban mérhető 25 fokos minimum után folytatódik a száraz napos idő, így délután már a tikkasztó 40-41 fokos csúcshőmérséklettel kell számolnunk. Csütörtökön a meleg 26 fokos hajnalt követően már több gomoly felhő zavarhatja majd meg a napsütést, ezekből helyenként záporok, zivatarok kialakulhatnak, és a környezetükben jelentősebb légmozgással 35-37 Celsius-szal számolhatunk, míg a zivatarmentes nagyobb részen 41, akár 42 fokos forróságban lehet részünk. Pénteken több csapadékkal, zivatarokkal számolhatunk, és már egészen barátságos, csupán 35 fokos maximummal. A hétvégére viszont valamennyire normalizálódik a meleg, szombaton és vasárnap már jóval emberibb, 31 fok lesz a legtöbb, mi várható.

0: zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Kellemes délutánt kívánok mindenkinek a fokozódó melegben is. Augusztus 3-a van, hétfő, minden Hermina nevű hallgatónknak boldog névnapot kívánok. Csupán 4 perc elejéig zavarom meg a zenelejátszást, megnézzük az időjárást, hogyan is néznek ki a részletek, de mindezek előtt következik a budapesti útinform. A villamospálya karbantartása miatt a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt sávlezárásra kell készülni. A Mester utca után pedig sávelhúzással a két belső sáv járható. A Mester utca kifelé vezető oldaláról nem lehet a Könyves Kálmán körútra jobbra kanyarodni. A 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Róbert Károly körút előtt lezárták a belső két sávot a villamospálya karbantartása miatt. A Béke utcában a Tahi utcánál irányonként csak egy sáv járható, a Tahi utcát pedig lezárták. A 4. kerületben a Pozsonyi utcában a Madridi utcánál kifelé lezárták a belső sávot, befelé pedig napközben zárják le szintén a belső sávot. Tart a felújítás Újpesten az István úton és a Pozsonyi utcában. Mától lezárták a Pozsonyi utcában befelé a Tél utcánál a belső két sávot. A kifelé vezető oldalon már korábban lezárták a jobbra kanyarodó sávot, de a Terelősziget után jobbra lehet fordulni. A Berda József utcából pedig nem lehet balra a Pozsonyi utcába kanyarodni. Szakaszos sávlezárásra kell készülni az 5. kerületben a Belgrád rakparton, mert kertészek dolgoznak. Útszűkületen kell áthajtani a 6. kerületben az Izabella utcában, az Aradi utca és a Szondi utca között, mert beszakadt az útpálya. A 11. kerületben az Egri József utcában csak egy szűk sáv járható a Karinti Frigyes út előtt, mert javítják a vízvezetéket. Tart a felújítás a 18. kerületben a Nagykőrösi úton, amely továbbra is egyirányú kifelé a Száfa utcától az Eke utcáig. Soroksáron, a Tárcsás utcában, a vasúti átjáró közelében, a Gyékény utca és a Lángendre utca között a forgalom egy sávon váltakozva halad, mert vízvezetéket javítanak. Jelentősen megváltozott a forgalmi rend a Budafoki úton, mert hogy egyirányosították befelé a Bogdánfi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan 2027 tavaszáig a közösségi közlekedés segítése érdekében. A Budafoki útnál kifelé a Baranyai utcáig csak a célforgalom hajthat be, a Baranyai utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon pedig csak a BKK járatok és a kerékpárosok hajthatnak át. Nézzük az időjárást, a ránk váró forróság részleteit. A hétfői nap folytatásában már most a kora délutáni órákban elérjük a 37-38 fokos maximumot. Ez majd este 8 órakor kezd enyhülni 35 fokkal. Ezt követően óránként kb. 2 fokkal csökken majd a hőmérséklet, és így az előrejelzések szerint este 10 órakor még mindig 32, éjfélkor pedig 28 fok várható, s holnap hajnalra mindössze 24 fokig süllyed a levegő hőmérséklete. Szinte zavartalan napsütésre és extrém forróságra kell készülnünk a további napokban is. Kedden a hajnali órákban, ahogyan említettem, mindössze 24 fokig hűl majd a levegő, tehát már eleve egy meleg reggelből dobbantunk, és meglehetősen gyors sebességgel jutunk el a kora délutáni órákra, a 40 fok körüli maximumra. Szerdán még feljebb kúszik a hőmérő higanyszála, a reggeli órákban mérhető 25 fokos minimum után folytatódik a száraz napos idő, így délután már a tikkasztó 40-41 fokos csúcshőmérséklettel kell számolnunk. Csütörtökön a meleg 26 fokos hajnalt követően már több gomoly felhő zavarhatja majd meg a napsütést, ezekből helyenként záporok, zivatarok kialakulhatnak, és a környezetükben jelentősebb légmozgással 35-37 Celsiusszal számolhatunk, míg a zivatarmentes nagyobb részen 41, akár 42 fokos forróságban lehet részünk. Pénteken több csapadékkal, zivatarokkal számolhatunk, és már egészen barátságos, csupán 35 fokos maximummal. A hétvégére viszont valamennyire normalizálódik a meleg, szombaton és vasárnap már jóval emberibb, 31 fok lesz a legtöbb, mi várható. További szép délutánt és jó rádiózást mindenkinek, maradjatok velünk, következik a fiatalabb Bódi Csabi, és alig várja, hogy teljesítse a kívánságaitokat. Legyetek a Rádiódik zenei szerkesztői, mindenkit szeretettel üdvözöl Baranyi Tamás. Adosa!

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A méltó nyughely mindenkinek jár. A Hegedűs Granit garantáltan megfizethető áron készít sírköveket. Vállaljuk síremlékek bontását, felújítását, tisztítását, kriptaépítést és sírkörnyéki járdák kivitelezését. Ha sírkő, akkor Hegedűs Granit, mert a méltó nyughely mindenkinek jár. További információ a Hegedűs Granit Facebook oldalán, vagy hívjon minket a 0620 583 4816-os telefonszámon.
2: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dikben.
3: A legkritikusabb 5 nap előtt áll az ország az extrém hőség miatt. Akár több mint egy hónapig tarthat a paksi atomerőmű leállása. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Az atomerőmű leállását követően és az extrém hőség miatt a legkritikusabb 5 nap előtt áll az ország, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán elmondta, mától a paksi atomerőmű már egyáltalán nem fog termelni, és a legforróbb 40 fokos napok ezután következnek. A kormányfő arra kért mindenkit, hogy még jobban figyeljen a gyerekekre, idősekre, betegekre és az egyedül élőkre, és különösen az esti órákban mindenki próbálja visszafogni az áramfogyasztását. Akár több mint egy hónapra is leállíthatják a paksi atomerőművet, mondta a miniszterelnök az RTL Házon kívül című műsorában. Magyar Péter arról beszélt, hogy a legnehezebb 5 nap most jön, ezen a problémán kell először túllenni, aztán majd le kell vonni a tanulságokat és szélerőmű fejlesztésbe kell kezdeni. Stabil az ország energiaellátása, teljes kapacitással termel 100 halombattán a Dunamenti erőmű, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán arról is beszámolt, hogy a lakosság és vállalati megtakarításoknak köszönhetően 500 megawattal kevesebb áramot fogyasztott az ország a tervezetnél. Szlovákia kész villamos energiát biztosítani Magyarországnak, miután a Duna alacsony vízállása miatt leállítják a paksi atomerőművet, közölte a szlovák miniszterelnök a közösségi oldalán. Robert Fico azt írta, példátlan energiaválság előtt áll Magyarország, a szlovák atomerőművek működését azonban nem veszélyezteti hasonló helyzet, ezért azonnali segítséget ajánlanak fel. Jelenleg az egész országban biztosított az ivóvízszolgáltatás, 10-20 településen lehetnek problémák, de azokat folyamatosan kezelik, közölte az élőkörnyezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán azt írta, a felhívások, az önként vállalt vízhasználati korlátozások és a locsolási tilalmak betartása után csökkent a vízfogyasztás. Otthoni munkavégzést rendeltek el az államigazgatásban a hét első 3 napjára. A kormány döntés minden olyan munkakörre vonatkozik, amelynél a munkahelytől távol is megoldható a feladatellátás. Továbbra sem sikerült megfékezni a görög főváros térségében pusztító erdőtüzeket. A hatóságok több települést is kiürítettek Atén környékén, több mint 200 embert a tengeren kellett kimenekíteni. Az épi hírügynökség szerint Atén közelében súlyos baleset is történt. 2 oltást végző helikopter összeütközött, az egyik pedig lezuhant. Mindkét gépen 2-2 fős személyzet volt.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. Közlekedési hírek.
4: Az Erzsébet körúton a Blaha-Lujza térnél csak egy sáv járható a Margit híd felé, a Budafoki úton a Barázda utcánál mind a kettő irányban sávlezárásra kell készülni, illetve a Királyi Pál utcát is lezárták az Egyetem térnél. A Fatörzs utcában a Rózsa-Barack utca és a Kánya-Kapu utca között a forgalom egy sávon haladhat váltakozva, illetve szakaszos sávlezárásra kell készülni a Belgrád rakparton, és az Egri József utcában csak egy szűk sávocska járható a Karinti Frigyes út előtt. Útszűkületen kell áthajtani az Izabella utcában az Aradi utca és a Szondi utca között, illetve a Tárcsás utcában a vasúti átjáró közelében a Gyékény utca és a Láng Endre utca között a forgalom egy sávon haladhat váltakozva, úgyhogy közlekedjen mindenki megfontoltan, türelmesen, na meg hát azért egy kicsit vagányan is, tehát nem bénáskodjunk a belső sávban, érjen haza mindenki magának nyugalomba. Mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
4: A mai nap folyamán marad a forróság, a napsütés mellett délután azért egy-egy gomoly felhő előfordulhat, de ilyen számottevő csapadék tényleg nem nagyon várható. A szél igazából helyenként feltámadhat, a mai délután pedig 39 fok körül várható a csúcs hőmérséklet, az UV-sugárzás is nagyon erős lesz, illetve a hőségre való figyelmeztetés is piros, úgyhogy lényegében ugyanazt tudtam elmondani, amit igazából múlt héten bármelyik nap, sőt az elkövetkezendő napokban is hasonló lesz az idő, egészen péntek, szombat környékéig. Én látom előre, hogy mi a szitu, de nem akarom lelőni a poént, csak annyit mondok, hogy érdemi változás a héten nem lesz várható.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.
5: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
4: Nagyon sok szeretettel várom és teljesítem a zenei kívánságokat, hiszen ez az én munkám, ez az én hivatásom minden hétköznap délután 3-tól 6-ig. Elvégre azért ez csak a Bódik Kívánság Show, úgyhogy hát kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630303030-100-as telefonszámot, a többit pedig pontosan tudja mindenki, de azért elmondom. Ezek után kettő opciótok van, vagy megírjátok nekem SMS-be, vagy pedig felhívtok, és akár úgy is el lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és hogy miért szeretnétek küldeni, hiszen egy kívánság kérés szerintem így teljes, az általában én szerintem nem elég, hogy szia, apámnak küldök egy dalt, köszi. És akkor nem tudtuk meg, hogy ki küldi, kinek, legalább egy keresztnevet írjatok már, légy szíves, mint ahogy István is tette, akinek olvasom is gyorsan az SMS-ét, egy kicsit hosszúra sikeredett, remélem, hogy jó lesz benne a sztori. Hello, István vagyok, Jászapátiról. Hívjatok csak Pipának, szeretnék kérni egy számot a legszebb, legjobb nőnek. Igaz, hogy félig ember, de nem baj, és még annyit, hogy nem baj, hogy megcsaltál, én megbocsájtom. Tisza bőre szeretnék kérni egy zenét Erikának. Nagyon szépen köszönöm, várom a zenét. Hát én azért sok furcsaságot beolvastam már, és én nekem azért újat nem lehet mutatni, vagyis hát zavarba annyira engem nagyon nehéz hozni, hogy meg se tudjak szólalni, úgyhogy most ez pont egy ilyen alkalom, el is indítok inkább egy jó kis zenét, hát legyen egy szerelmes zene, szerintem az a legjobb, az biztos, hogyha mondjuk az Erika megcsalta az Istvánt, de az István megbocsájt neki, mert a lónak is négy lába van, és mégis megbotlik, akkor ilyenkor el kell indítsak egy jó kis Roland zenét, egy jó kis Roland szerelmes dalt, úgyhogy érezlek minden, hogy ez fog szólni, mert István megbocsájtott az Erikának.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió Digben.

Szerintem vegyétek elő a telefonotokat, társázzátok a 0630303030-as telefonszámot, ugyanis most kiváló alkalom van számotokra arra, hogy mondjuk meglepjétek a hosszú munkanap után a kollégákat, esetleg életetek választottját is meg tudjátok lepni egy jó kis üzenettel itt a 100.3 Rádió Dikken keresztül, vagy csak szimplán kérhetitek tőlem a kedvenc zenéteket, ugyanis én minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, tehát amennyi ténylegesen bele tud férni a napi 3 órányi műsoridőbe. Igaz, hogy több száz SMS-t és betelefonálást kapok, ezáltal mindenkiét sosem fogom tudni teljesíteni, de én minden tőlem telhetőt megteszek, úgyhogy nem is húzom tovább az időt, hanem olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam, így szól. Sziasztok, legyetek kedvesek, adjatok már le egy jó kis Lejlát, Lulugy küldi Nyuszunak, nagyon köszi. Hát akkor Lulugy Nyuszunak küldi sok szeretettel Lejlának az egyik szerelmes dalát fogom most elindítani. Te meg én, ez a címe a slágernek, és akkor szóljon a szerelmeseknek.

0: Bródi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Közlekedési hírek.
1: Az Erzsébet körúton a Blaha Lujza térnél csak egy sáv járható a Margit híd felé, a Budafoki úton a Barázda utcánál mind a kettő irányban sávlezárásra kell készülni, illetve a Királyi Pál utcát is lezárták az Egyetem térnél. A Fatörzs utcában a Rózsa Barack utca és a Kánya Kapu utca között a forgalom egy sávon haladhat váltakozva, illetve szakaszos sávlezárásra kell készülni a Belgrád rakparton, és az Egri József utcában csak egy szűk sávocska járható a Karinti-Frigyes út előtt. Útszűkületen kell áthajtani az Izabella utcában az Aradi utca és a Szondi utca között, illetve a Tárcsás utcában a vasúti átjáró közelében a Gyékény utca és a Láng Endre utca között a forgalom egy sávon haladhat váltakozva, úgyhogy közlekedjen mindenki megfontoltan, türelmesen, na meg hát azért egy kicsit vagányan is, tehát nem bénáskodjunk a belső sávban, érjen haza mindenki magának nyugalomba. Mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-3030-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai nap folyamán marad a forróság, a napsütés mellett délután azért egy-egy gomoly felhő előfordulhat, de ilyen számottevő csapadék tényleg nem nagyon várható. A szél igazából helyenként feltámadhat, a mai délután pedig 39 fok körül várható a csúcs hőmérséklet, az UV-sugárzás is nagyon erős lesz, illetve a hőségre való figyelmeztetés is piros, úgyhogy lényegében ugyanazt tudtam elmondani, amit igazából múlt héten bármelyik nap, sőt, az elkövetkezendő napokban is hasonló lesz az idő, egészen péntek, szombat környékéig. Én látom előre, hogy mi a szitu, de nem akarom lelőni a poént, csak annyit mondok, hogy érdemi változás a héten nem lesz várható.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei.
1: Több 10 000 autósnak novemberig kell intézkednie, ha nem akar büntetést a zöld rendszám kötelező cseréjének elmaradása miatt. November 30-ig az összes hatótáv növelt elektromos és plug-in hibrid autó tulajdonosának hagyományos fekete-fehér rendszámra kell váltania. A zöld rendszámos autók táblacseréje kapcsán Bíró Balázs, a villanyautósok újságírója részletezte, hogy mind a kettő opcióért fizetni kell. Az autó tulajdonos amúgy maradhatna az eredeti betű-szám kombinációnál, illetve kérhet teljesen új rendszámot is. Az újfajta rendszám kombináció igénylése 17.500 forintba, a régi rendszám fehér hátteresre történő cseréje körülbelül 16.600 forintba kerül. Általában az ilyen 2010-es évekbeli elektromos autóknak vagy PPZ a rendszáma, vagy SEA. Na most egy ilyen jól hangzó rendszámot, hogy SI, mint a tenger, hogy SEA, vagy hogy PPZ, tehát ránézel, és van egy jó kiállása, még a leggagyibb autón is jól néz ki az a rendszám, és sokat dob az autón, mint az újfajta rendszámoknál, hogy bocsánat a fura hangokért, de így hangzik, hogyha mondjuk a benzinkúton kéri valaki, hogy mi a rendszám, még egy régi rendszámnál PPZ 578. Vagy az újfajta rendszámoknál kb. Így hangzik az egész, úgyhogy remélem, hogy akinek régi rendszám táblája van, ő megtartja az eredeti kombinációt, azt a három betű három számot, mert nem tudom ti, hogy vagytok vele, de szerintem undorító. Hány ingerkeltő az újfajta rendszám, ez a négy betű három szám, maga a betű karakter se szép szerintem, meg teljesen lebutítja az autót. Tehát például nekünk a családban is volt újfajta Mercedes, hát nem annyira új sajnos, már 2021-es volt, viszont akkor még régi rendszám volt, és régi rendszámos volt a kocsi. És most, hogy átkerült egy tulajdonosváltás történt, és az egyedi rendszám lekerült róla, így sajnos újfajta rendszámot kapott, azt a négy betű, három számot. Na most

látom kívülről. Hát, na most neki, hogy magyarázzam ezt el. Illetve vannak azok az emberek is, akik a önkiszolgáló mosóba azt a kefés mosót használják a fényezésre is. Na most az ilyenfajta embereknek ezt nem lehet elmagyarázni és megértetni velük, hogyha régi fajta rendszám van a kocsidon, akkor azt mindenféleképpen tarts meg, mert szerintem nagyobb kuriózum. Tehát én láttam már olyan GLS 600-as Maybach terepjárót, ami 2023-as volt, viszont a rendszámtábla maga 2001-es. Tehát nem az a kékszínű Európai Uniós volt baloldalt azzal a csillaggal, hanem piros-fehér-zöld zászló volt rajta, teljesen tényleg velem egy idős kb. Az a rendszámtábla. Na mennyire nagy kuriózum már, hogy egy új autó és rajta van a régi rendszám. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, kíváncsi vagyok, mint gondoltok erről.

Gyuri Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

mindenféleképpen tárcsázzátok a 06303030 100-as telefonszámot, ha és amennyiben zenét szeretnétek kérni itt a 100.3 Rádió Dikken, ugyanis minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, ami természetesen most sincsen másképp, úgyhogy várom az SMS-eket, illetve betelefonálásokat, én pedig addig olvasom is gyorsan a következő kívánságot, melyet Brigitől kaptam SMS formájában, így szól. Brigi vagyok, a férjemnek, Rikinek, az apósomnak, Dodinak szeretnék kérni egy szép számot. Üzenem, hogy nagyon szeretem őket. Köszönöm, és további szép napot kívánok minden kedves hallgatónak. Na látjátok, ilyen egy értelmes, intelligens és kedves kívánság kérés szerintem. Bemutatkozott, ezáltal tudjuk, hogy ki kéri a zenét. Felsorolta, hogy kiknek szól a zene, meg is nevezte őket, illetve egy nagyon szép, kedves kis fél mondatocskát is elejtett nekik, azt üzenem, hogy nagyon szeretem őket, és ilyenkor a szívem megtelítődik kedvességgel és szeretettel, mert belegondolok abba, hogy milyen jó már, hogy a férj, feleség, após viszony ilyen jó, hogy még a 100.3 Rádió Dikken keresztül is kell zenét játszani nekik. Én most nagyon sok szeretettel akkor el is indítanék egy jó kis dalt. Őszinte leszek, hogy igazából nem írt konkrét zenei kérést, úgyhogy most akkor én éppen most rászúrok random egy zenére a zenei listából. Hogyha már ilyen jó a családi viszony, akkor Kis Grófó és Cino Grófó duettjét fogom elindítani nagyon sok szeretettel Brigi kérésére, a drága férjének, Rikinek, illetve apósának, Dodinak.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

0: mi rádiónk,
1: a mi hangunk,
0: a mi hangunk.
2: Rádió Di, Rádió Di, Rádió Di, Rádió Di.
0: Rádió Di, romákról, nem csak romáknak. A Rádió Di-ben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Di-ben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Szityuvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Di-ken.
3: Szia Hajni!
4: Szia Armando! Na most már egy csomó mindent tudok a fejemről, hogy mi hogy van. Még a fejnél maradunk a tanulásban?
3: Így van, hiszen még csak most fog jönni az orrunk. Ez pedig úgy van, hogy nak.
4: Nak. De ez nincs többes szám, vagy naká.
3: Igen.
4: Ez csak simán nak.
3: Ez csak simán nak, így van. Mivel csak egy orrunk van, úgyhogy szityuvász losasa.
4: Tanuljunk örömmel!
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Di. Rádió Di. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Di-ben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádió Di nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Az augusztus 2-ai cigány holokauszt emléknap jelentősége. Augusztus 2-a a roma emberek számára az egyik legfájdalmasabb és legmeghatározóbb emléknap. Ezen a napon emlékezünk meg a roma holokauszt, más néven a cigány holokauszt áldozatairól, akik a II. Világháború idején váltak a Németország és a szövetségeseinek üldözésének célpontjává. Ez a nap nem csak a gyász, hanem az emlékezés, a tiszteletadás és az összefogás napja is. Arra emlékeztet minket, hogy a gyűlölet, az előítélet és a kirekesztés milyen súlyos következményekhez vezethet. A II. Világháború alatt a náci fajelmélet szerint a romákat és az alsóbrendű népcsoportnak tekintették. Emiatt családok ezreit fosztották meg jogaiktól, otthonaiktól és emberi méltóságuktól. Sokakat gettóba zártak, munkatáborokba hurcoltak, majd koncentrációs és megsemmisítő táborokba deportáltak. A roma emberek ugyanúgy ártatlan áldozatai voltak a terrornak, mint a zsidók és más üldözött csoportok. Az augusztus 2-ai emléknap azért kapcsolódik ehhez a tragédiához, mert 1944. augusztus 2-áról 3-ára virradó éjszaka az Auschwitz-Birkenaui koncentrációs tábor úgynevezett cigány családi táborát felszámolták. Az ott még életben lévő romákat, férfiakat, nőket, időseket és gyermekeket egyetlen éjszaka alatt gázkamrákba hurcolták és meggyilkolták. Az áldozatok száma megközelítőleg 4300 fő volt, ez az esemény a roma nép történelmének egyik legsötétebb pillanata lett, amely máig a közös emlékezet része. A történészek becslése szerint Európában több százezer roma vesztette életét a holokauszt során. A pontos számot nagyon nehéz meghatározni, mivel sok esetben nem vezettek pontos nyilvántartást, és számos áldozat neve örökre ismeretlen maradt. Emiatt különösen fontos az emlékezés, hiszen minden elveszett emberi élet pótolhatatlan. Sokáig a roma holokauszt kevés figyelmet kapott. Évtizedeken keresztül keveset beszéltek róla az iskolákban, a történelemkönyvekben és a közéletben is. A túlélők történetei gyakran feledésbe merültek, és sok család csak egymás között őrizte szerettei emlékét. Az utóbbi évtizedekben azonban egyre nagyobb hangsúlyt kapott a roma holokauszt történetének kutatása és bemutatása, hogy a világ jobban megismerhesse ezt a tragédiát. Magyarországon fontos szerepe van az augusztus 2-ai megemlékezéseknek. Minden évben koszorúzásokat, emlékműsorokat, kiállításokat, konferenciákat és kulturális programokat szerveznek. Ezeken az eseményeken roma és nem roma emberek közösen hajtanak fejet az áldozatok előtt, ezzel is kifejezve, hogy az emberi élet egyformán értékes, függetlenül származástól, vallástól vagy éppen kultúrától. Az emléknapnak nevelő szerepe is van. A fiatal generációk számára lehetőséget ad arra, hogy megismerjék a történelem ezen szomorú fejezetét és megértsék, hová vezethet a gyűlölet és a kirekesztés. Az emlékezés segít abban is, hogy a jövőben hasonló tragédiák ne ismétlődhessenek meg.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Di-roma hírei. Közlekedési hírek.
1: Az Erzsébet körúton a Blaha Lujza térnél csak egy sávé járható a Margit híd felé, a Budafoki úton a Barázda utcánál mind a kettő irányban sávlezárásra kell készülni, illetve a Királyi Pál utcát is lezárták az Egyetem térnél. A Fatörzs utcában a Rózsa Barack utca és a Kánya Kapu utca között a forgalom egy sávon haladhat váltakozva, illetve szakaszos sávlezárásra kell készülni a Belgrád rakparton, és az Egri József utcában csak egy szűk sávocska járható a Karinti Frigyes út előtt. Útszűkületen kell áthajtani az Izabella utcában az Aradi utca és a Szondi utca között, illetve a Tárcsás utcában a vasúti átjáró közelében a Gyékény utca és a Láng Endre utca között a forgalom egy sávon haladhat váltakozva, úgyhogy közlekedjen mindenki megfontoltan, türelmesen, na meg hát azért egy kicsit vagányon is, tehát ne bénáskodjunk a belső sávban, érjen haza mindenki magának nyugalomba. Mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-3030-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai nap folyamán marad a forróság, a napsütés mellett délután azért egy-egy gomoly felhő előfordulhat, de ilyen számottevő csapadék tényleg nem nagyon várható. A szél igazából helyenként feltámadhat, a mai délután pedig 39 fok körül várható a csúcs hőmérséklet, az UV-sugárzás is nagyon erős lesz, illetve a hőségre való figyelmeztetés is piros, úgyhogy lényegében ugyanazt tudtam elmondani, amit igazából múlt héten bármelyik nap, sőt, az elkövetkezendő napokban is hasonló lesz az idő, egészen péntek, szombat környékéig. Én látom előre, hogy mi a szitu, de nem akarom lelőni a poént, csak annyit mondok, hogy érdemi változás a héten nem lesz várható.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a Dicklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
1: Rádió Dick. Vegyétek elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630-3030-100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és akár úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és hogy miért szeretnétek küldeni, ugyanis én minden hétköznap délután 3-tól 6-ig azért jövök be a 100.3 Rádiódikbe, hogy a lehető legtöbb zenei kívánságot teljesítsem, ami természetesen most sincsen másképp, hiszen hétköznap van, úgyhogy jöjjön egy újabb kívánság, melyet SMS formájában kaptam. Így szól. Szia, Novák küldene nagy szeretettel a Lamos autóbontónak egy zenét Dorinától, a Bulit. Hát akkor buli-buli szombat este fog szólni sok szeretettel Novák kérésére az autóbontó királyoknak.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.

0: Rudy Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Várom továbbra is az SMS-eket, illetve betelefonálásokat, szóval letárcsázzátok továbbra is a 06303030-100-as telefonszámot, hiszen minden hétköznap 3-tól 6-ig a 100.3 Rádió Dikken a kéréseké, illetve kívánságoké a főszerep, szóval magyarul a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, amennyi bele tud férni értelemszerűen a napi bruttó 3 órányi műsoridőbe. Úgyhogy meg is ragadnám a kedves alkalmat, és olvasnám is gyorsan a következő SMS-t, kívánságot, melyet Enikőtől kaptam, így szól. Sziasztok, Enikő vagyok, Bicskéről, és egy számot szeretnék küldeni Gézának, aki az életem, valamint Kukunak, Tithinek, és mindenkinek, aki szereti a Rokkót, utóirat, nagyon szeretlek, Cica. Na hát akkor miáú, sok szeretettel fog szólni Enikő kérésére Gézának, Kukunak, valamint Tithinek, és mindenkinek, aki szereti Rokkót. Na de hát ki ne szeretné Rokkót, úgyhogy szó szerint mindenki fogadja sok szeretettel.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádió Digben.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: Rudy Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: közlekedési hírek.
1: Az Erzsébet körúton a Blaha-Lujza térnél csak egy sáv járható a Margit híd felé, a Budafoki úton a Barázda utcánál mind a kettő irányban sávlezárásra kell készülni, illetve a Királyi Pál utcát is lezárták az Egyetem térnél. A Fatörzs utcában a Rózsa-Barack utca és a Kánya-Kapu utca között a forgalom egy sávon haladhat váltakozva, illetve szakaszos sávlezárásra kell készülni a Belgrád rakparton, és az Egri József utcában csak egy szűk sávocska járható a Karinti-Frigyes út előtt. Útszűkületen kell áthajtani az Izabella utcában az Aradi utca és a Szondi utca között, illetve a Tárcsás utcában a vasúti átjáró közelében a Gyékény utca és a Láng Endre utca között a forgalom egy sávon haladhat váltakozva, úgyhogy közlekedjen mindenki megfontoltan, türelmesen, na meg hát azért egy kicsit vagányan is, tehát nem bénáskodjunk a belső sávban, érjen haza mindenki magának nyugalomba. Mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-3030-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai nap folyamán marad a forróság, a napsütés mellett délután azért egy-egy gomoly felhő előfordulhat, de ilyen számottevő csapadék tényleg nem nagyon várható. A szél igazából helyenként feltámadhat, a mai délután pedig 39 fok körül várható a csúcs hőmérséklet, az UV-sugárzás is nagyon erős lesz, illetve a hőségre való figyelmeztetés is piros, úgyhogy lényegében ugyanazt tudtam elmondani, amit igazából múlt héten bármelyik nap. Sőt, az elkövetkezendő napokban is hasonló lesz az idő, egészen péntek, szombat környékéig. Én látom előre, hogy mi a szitu, de nem akarom lelőni a poént, csak annyit mondok, hogy érdemi változás a

frissítő érzést nyújt. Egy friss, előzetes kutatás megerősíti, hogy a szénsavas víz valóban jobb választás lehet a cukros üdítőknél, de a fogzománcra ennek az italnak is lehet hatása. A kutatók arra voltak kíváncsiak, hogy hogyan változtatják meg a különböző italok a száj savasságát. A vizsgálat során 20 felnőtt többféle italt fogyasztott. Cukros üdítőt, sima szénsavas vizet, kalciummal dúsított szénsavas vizet, valamint hagyományos vizet. Ezután azt figyelték meg, hogy hogyan változik a résztvevők nyálának pH értéke, azaz a savasságot és a lúgosságot mérték. Az eredmények alapján nem volt kérdéses, hogy melyik ital jelentette a legnagyobb terhelést a fogak számára, természetesen ez a cukros üdítő volt. Fogyasztása után a nyál savassága jelentősen megnőtt, és a változás hosszabb ideig is fennállt. Ez azért fontos, mert amikor a száj pH értéke körülbelül 5,5 alá csökken, a fogzománc elkezdhet gyengülni, a savas környezet idővel pedig hozzájárulhat a fogak felszínének kopásához, amit fogeróziónak neveznek. A kutatásban a cukrozatlan és szénsavas víz is átmenetileg savasabbá tette a száj környezetét, de a hatás jóval enyhébb volt, mint az üdítőknél. A nyál természetes módon segített visszaállítani a normális állapotot, és körülbelül 20 percen belül a savasság ismét közel került a kiindulási értékhez. A kálciummal dúsított szénsavas víznél hasonló eredményeket figyeltek meg. Bár ez az ital is okozott kisebb változást, a szervezet természetes védekező rendszere képes volt mégis helyreállítani az egyensúlyt. A kutatás alapján a válasz nem egyszerű, hogy igen vagy nem. A szénsavas víz nem olyan veszélyes a fogakra nézve, mint mondjuk a cukros üdítők, de nem is teljesen semleges hatású. Amúgy, ahogy járom az országot, így elcsodálkoztam mindig is, de már gyerekkorom óta, hogy van az, hogy általában mondjuk 10 emberből 9-nek, természetesen Magyarországon, nincs épp foga. Tehát, hogy van valamilyen szájhigiéniai problémája, és gondolkoztam azon, hogy évekig nem mosnak fogat egyszer sem, vagy direkt úgy csinálják, hogy minél jobban kirohadjon a foguk. Tehát, hogy sose értettem az embereket, hogy vajon miért nincs meg az a megfelelő dentális higiénia, illetve odafigyelés, és hát ez a cikk, ez most sok mindent elárul. Tehát nem gondolom, hogy az emberek direkt nem mosnak fogat, hogy minél csúnyább legyen a foguk, mert egy ideig erre is gondoltam, hanem csak szimplán nem megfelelő minőségű folyadékot visznek be a szervezetükbe, ugyebár a szájon keresztül, és hát ugye a sok cukros üdítő ehhez mind hozzájárul, illetve még a szénsavas víz is a problémát tud okozni, bár nem olyan veszélyes a helyzet a szénsavas víz esetében, de akkor is azért minimális elváltozást a száj pH értékében kimutattak, és kellett 20 perc legalább, mire visszaállt az embereknek a pH értéke. Na most, hogyha naponta mondjuk csak 5-ször iszik az ember, az már 5-ször 20 perc, szer 365, akkor ugye nyilván rájön az ember, hogy a szénsavas folyadék sem olyan jó hatással van a szervezetre, mint mondjuk például egy sima natur szénsavmentes.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
2: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódik Kívánságshow a

0: sucks it, get it. Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi kívánságshow a 100.3 Rádió Digben.

Vegyétek elő a telefonotokat és tárcsázzátok a 06303030 100-as telefonszámot, ha és amennyiben zenét szeretnétek kérni a 100.3 Rádió Dikken, ugyanis erre minden hétköznap délután 3-tól 6-ig lehetőségetek van, ugyanis az előbb említett időpontban a kéréseké és a kívánságoké a fő szerep, tehát a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, amennyi csak bele tud férni a napi 3 órányi műsoridőbe. Úgyhogy olvasom is gyorsan a következő SMS-t, és hát szépen megfogalmazva, nem is húzom tovább az időt. Így szól a kívánság. Szia, egy jó kis cigány zenét szeretnék kérni a Bankból Rolandnak és az Omegának, így a munka végére, hogy megmutathassa, hogy ki az igazi villanyszerelő. Na hát, hogyha egy jó és kis, illetve cigány zene is kell, akkor ez mindenféleképpen most szerintem legyen Christophertől a Tucson Mangé, melyet a Bankból küldenek a Rolandnak és Omegának, így meg tudják mutatni elvileg majd, hogy ki az igazi villanyszerelő, úgyhogy a villanyszerelő királyok fogadják sok szeretettel.

Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
2: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Díkben.
1: A hőséggel kapcsolatos figyelmeztetések komolyan vételére figyelmeztet az egészségügyi miniszter. Változik az ügyfélfogadás rendje a közhivatalokban a héten. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A hőséggel kapcsolatos figyelmeztetések komolyan vételére és az egymást a figyelés fontosságára hívta fel a figyelmet az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt emlékeztetett arra, hogy Magyarországon jelenleg harmadfokú hőségriasztás van érvényben, és a következő napokban helyenként 40 fokos hőmérsékletre kell számítani. A tárcavezető azt kérte, hogy mindenki kiemelt figyelmet fordítson a környezetében élőkre, a folyamatos folyadékpótlásra, emellett a déli órákban lehetőség szerint kerülje a közvetlen napon tartózkodást. A felelősségteljes hozzáállás, egymást a figyelés, energiatakarékosság fontosságára hívta fel a figyelmet a köztársasági elnöki feladatokat ellátó Forsthoffer Ágnes is. Kiemelte, hogy a rendkívüli hőség és szárazság miatt az ország nehéz kritikus napok előtt áll. Arra kért mindenkit, hogy lehetőségéhez mérten spóroljon a vízzel és az árammal. Változik az ügyfélszolgálatrendje az adóhivatalnál a héten. Továbbra is lesz ügyintézés, de a rendkívüli időjárás miatt szerdáig a helyszínek adottságaihoz igazítják a személyes ügyfélfogadást. A NAV tájékoztatása szerint a klimatizált központi adóirodák a normál rendszerint várják az ügyfeleket, máshol csak délig tartanak nyitva. Több strand is meghosszabbította nyitvatartását a hőség miatt. Egy órával később este 8-kor zár a budapesti Palatinus és a római strandfürdő. Tovább tart nyitva a helyieknek pedig kedvezményes belépőt kínál több megyei jogú város strandja is. Debrecenben, Székesfehérváron, Pécsett és Szolnokon is este 8 óráig várják a látogatókat az önkormányzati fürdők. Ide már a negyedik hőhullám sújtja Olaszországot. A tartományok többségében a legmagasabb fokozatú hőségriasztás érvényes. Sok városban 40 foknál is melegebb van. Közben a legnagyobb olasz folyó, a Pó vízszintje történelmi minimumra süllyedt. A vízhiány veszélyezteti a rizstermesztést is. Enyhülés még egy hétig nem várható. Megkezdődik itthon a Kiskunfélegyháza Orosháza vasútvonal felújítása, emiatt mától 4 hónapon át pótlóbuszok közlekednek majd Kiskunfélegyháza és Szentes között. Ismét lehet vonattal utazni Komló és Dombóvár között, miután hétvégén újraindították a vasúti közlekedést a 3 éve bezárt szakaszon. A közlekedési és beruházási miniszter megismételte, hogy a jövőben nagy szabású fejlesztések lesznek a vasúton. Szeptemberben pedig Miskolc és Tiszaújváros között is újraindítják a személyszállítást.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. Közlekedési hírek.
2: Az Erzsébet körúton a Blaha-Lujza térnél csak egy sáv járható a Margit híd felé, a Budafoki úton a Barázda utcánál mind a kettő irányban sávlezárásra kell készülni, illetve a Királyi Pál utcát is lezárták az Egyetem térnél. A Fatörzs utcában a Rózsa-Barack utca és a Kánya-Kapu utca között a forgalom egy sávon haladhat váltakozva, illetve szakaszos sávlezárásra kell készülni a Belgrád rakparton, és az Egri József utcában csak egy szűk sávocska járható a Karinti Frigyes út előtt. Útszűkületen kell áthajtani az Izabella utcában az Aradi utca és a Szondi utca között, illetve a Tárcsás utcában a vasúti átjáró közelében a Gyékény utca és a Láng Endre utca között a forgalom egy sávon haladhat váltakozva, úgyhogy közlekedjen mindenki megfontoltan, türelmesen, na meg hát azért egy kicsit vagányan is, tehát nem bénáskodjunk a belső sávban, érjen haza mindenki magának nyugalomba. Mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-3030-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
2: A mai nap folyamán marad a forróság, a napsütés mellett délután azért egy-egy gomoly felhő előfordulhat, de ilyen számottevő csapadék tényleg nem nagyon várható. A szél igazából helyenként feltámadhat, a mai délután pedig 39 fok körül várható a csúcs hőmérséklet, az UV-sugárzás is nagyon erős lesz, illetve a hőségre való figyelmeztetés is piros, úgyhogy lényegében ugyanazt tudtam elmondani, amit igazából múlt héten bármelyik nap, sőt, az elkövetkezendő napokban is hasonló lesz az idő, egészen péntek, szombat környékéig. Én látom előre, hogy mi a szitu, de nem akarom lelőni a poént, csak annyit mondok, hogy érdemi változás a héten nem lesz várható.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.
3: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
2: Várom továbbra is a további zenei kívánságokat SMS, illetve betelefonálás formájában a 0630303030-as telefonszámra, hiszen minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, amennyi bele tud férni értelemszerűen a napi 3 órányi műsoridőbe, úgyhogy nem is rabolom tovább a mi drága kis időnket, olvasom gyorsan a következő SMS-t, melyet Bettitől kaptam. Így szól: sziasztok, Betty vagyok, a Surda Gabinak szeretnék üzenni azt, hogy nagyon szeretem őt, és nagyon hiányzik nekem, ne feledje, mindig mellette vagyok mindenkor. Vigyázzon magára, ő az én életem. Varga Imi, belehalok legyen, szép napja, köszönöm. Hát akkor Varga Imitől a belehalok fog szólni nagyon sok szeretettel Betty élete szerelmének, Surda Gabinak, úgyhogy hadd szóljon a zene, addig pedig várom az SMS-eket, illetve betelefonálásokat a 0630 30 30 100-as telefonszámra.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió Digben.

Én nem mondó vagyok, hogy ha a zenét szeretnétek kérni, vagy azt szeretnétek, hogy továbbítsam az üzeneteiteket, akkor tárcsázzátok a 0630303030-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és akár úgy is meg lehet mondani például akár azt, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és hát, hogy milyen alkalomból szeretnétek küldeni, ugyanis minden hétköznap délután 3-tól 6-ig erre mind-mind van lehetőség, úgyhogy ezt bebizonyítva, olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam Szanditól, így szól. Szia Csabika, Szandi vagyok, és szeretnék kedveskedni elsősorban életem szerelmének Zolikának, másodsorban pedig a gyerekeinknek, kis Zolikának, Adélnak és Amirának egy kellemes, szerelmes dallal. Köszönöm szépen, hogyha beolvasod az üzenetemet. Hát kedves Szandi, ne köszönd, ez egy természetes dolog, ez egy, hogy is mondjam, alanyi jogon járó szolgáltatás a 100.3 rádiódik hallgatóinak, úgyhogy szóljon egy kellemes, szerelmes dal Kunu Máriótól My Love Story Szandi kérésére a drága kedves családjának fog szólni.

0: Szabi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Rudy Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.
2: Yo, yo. Ez itt Tibosz a mikrofonnál.

0: közlekedési hírek.
1: Az Erzsébet körúton a Blaha Lujza térnél csak egy sáv járható a Margit híd felé, a Budafoki úton a Barázda utcánál mind a kettő irányban sávlezárásra kell készülni, illetve a Királyi Pál utcát is lezárták az Egyetem térnél. A Fatörzs utcában a Rózsa Barack utca és a Kánya Kapu utca között a forgalom egy sávon haladhat váltakozva, illetve szakaszos sávlezárásra kell készülni a Belgrád rakparton, és az Egri József utcában csak egy szűk sávocska járható a Karinti Frigyes út előtt. Útszűkületen kell áthajtani az Izabella utcában az Aradi utca és a Szondi utca között, illetve a Tárcsás utcában a vasúti átjáró közelében a Gyékény utca és a Láng Endre utca között a forgalom egy sávon haladhat váltakozva, úgyhogy közlekedjen mindenki megfontoltan, türelmesen, na meg hát azért egy kicsit vagányan is, tehát nem bénáskodjunk a belső sávban, érjen haza mindenki magának nyugalomba. Mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-3030-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai nap folyamán marad a forróság, a napsütés mellett délután azért egy-egy gomoly felhő előfordulhat, de ilyen számottevő csapadék tényleg nem nagyon várható. A szél igazából helyenként feltámadhat, a mai délután pedig 39 fok körül várható a csúcs hőmérséklet, az UV-sugárzás is nagyon erős lesz, illetve a hőségre való figyelmeztetés is piros, úgyhogy lényegében ugyanazt tudtam elmondani, amit igazából múlt héten bármelyik nap. Sőt, az elkövetkezendő napokban is hasonló lesz az idő, egészen péntek, szombat környékéig. Én látom előre, hogy mi a szitu, de nem akarom lelőni a poént, csak annyit mondok, hogy érdemi változás a héten nem lesz várható.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.
1: A lakossági fogyasztás kötelező korlátozására nem kerülhet sor, áll Magyar Péter miniszterelnök vasárnap esti posztjában, melyben az áramfogyasztási korlátozásokkal kapcsolatban várható intézkedéseket taglalta. A miniszterelnök a videós bejegyzésében kiemelte, köszönet illeti mind a magyar nagyfogyasztókat, mind a lakosságot, mivel takarékos áramhasználatuk fogyasztásában mérhető eredményeket hozott. Magyar Péter kiemelte, eddig 300 nagyvállalat tett vállalást az áram felhasználásának csökkentésével kapcsolatban, további 270 pedig hamarosan csatlakozik majd hozzájuk. Ennek köszönhetően nem kell kötelező korlátozásokat bevezetni egy nagyfogyasztó esetében sem, egyenlőre. Hangsúlyozta, az egyenlőre fontos kitétel, ugyanis amennyiben a helyzet változik, akár egy órán belül tudnak új döntést hozni.

17 és 22 óra között fogja vissza a fogyasztását. A villanyautók töltését lehetőleg más időpontban kéne végezni, és csökkenteni kell a légkondi használatot, illetve halasszák el az autó mosást, a locsolást és a medencék feltöltését. Mint mondta, kritikus napok előtt állunk, mivel a következő napokban sem mutatkozik jelentős csapadékmennyiség az ország területén, és hát hamarosan leáll a paksi atomerőmű is. A leállás ideje alatt hűtési tevékenységet folytatnak, és igazából ez teljes nukleáris biztonság megtartása érdekében lesz létrehozva. A paks leállása akár egy hónapig is tarthat, mint arról a miniszterelnök már beszámolt. Ez teljesen politikamentes volt, pártatlanul, igazából őszinte leszek, hogyha már idáig fajult ez a közszolgálati blokk a politikához. Engem kifejezetten nem érdekel a politika, hiszen hála Istennek sem gazdaságilag, sem semmilyen szempontból nem érint engem, hogy most jobb oldal, felső, alsó, bal, középső, keresztbe, tehát nekem mindegy, hogy mi van, nekem úgyis jó lesz, vagy rossz lesz, hiszen én a saját magam életét alakítom, és igazából független vagyok, mint családilag, mint anyagilag, mint minden, hogy próbálok a lehető legfüggetlenebb maradni. Úgyhogy ez a kis közszolgálati blokk nem politikai jellegű volt, hanem csak szimplán szerettem volna továbbítani a rádiódik hallgatói felé, hogy sajnos spórolni kell, már a spórolástól nem lesz több, viszont elég jól halad a magyar lakosság így a spórolásban. Hát ugye a magyar nép amúgy is híres volt mindig is a kis spórolásukról, tehát mondjuk inkább nem a Jobbik étterembe mennek, mert ott mondjuk 1500 forinttal drágább a rántott hús. Ez egy életen át igaz volt a magyar nemzetre, de viszont látjátok, most megvan az eredménye, 700 megawattal kevesebb áramot fogyasztott a magyar lakosság, mint amennyit a tervezett időpontban igazából becsült Kapitány István és az Energetikai Minisztérium, úgyhogy a magyaroknak jól megy a spórolás, azt kell mondjam.

0: Rudy Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

Nagyon szépen szeretném megköszönni számotokra ezt a mai napot, hiszen egy kiváló műsort zárhatok most le. Rengeteg SMS-t, illetve betelefonálást kaptam, ám bár ténylegesen mindenki kívánságát sajnos sosem fogom tudni teljesíteni, hiszen nekem csak bruttó 3 órányi műsoridő jut minden hétköznap délután 3-tól 6-ig. Az előbb említett időpontban a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, viszont most már le kell húzzuk mára a rolót, bezárt a bazár, eddig tartott Budán a kutyavásár, de holnap nagyon sok szeretettel várok vissza mindenkit, addig is kellemes időtöltést kívánok mindenkinek. Ez egy egyszerű kis mondat, és ez magába foglalja a jó munkát, jó pihenést, jó étvágyat, jó mindent igazából, úgyhogy röviden és tömören holnap délután tali, addig pedig búcsúzásul itt hagyom nektek az ország legnagyobbjait, egy olyan zenei blokkal zárom a mai napot, melyben meghallgathatjuk például Kisgrófót, Nótár Mérit, vagy pedig Jolit is, úgyhogy puszika, sziasztok!

Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Budi Kívánságshow a 100.

0: Az elmúlt órákban a kéréseké és a kívánságoké volt a terep.
1: Ez volt a Bódik Kívánság Show a Rádió Dickben.
0: 100.3 Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terep.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
2: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dickben.
3: Szia Hajni!
4: Szia Armando! Na most már egy csomó mindent tudok a fejemről, hogy mi hogy van. Még a fejnél maradunk a tanulásban?
3: Így van, hiszen még csak most fog jönni az orrunk. Ez pedig úgy van, hogy nak.
4: Nak. De ez nincs többes szám, vagy naká.
3: Igen.
4: Csak simán nak.
3: Ez csak simán nak, így van. Mivel csak egy órunk van, úgyhogy szityuvász losasza.
4: Tanuljunk örömmel!
1: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Dick.
0: Rádió Dick. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Dickben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Mit kell tudnunk az augusztus 2-ai cigány holokausztról? Az augusztus 2-ai cigány holokauszt emléknap a roma közösség egyik legjelentősebb emléknapja. Ezen a napon tisztelettel emlékezünk mindazokra a roma emberekre, akik a II. Világháború idején üldöztetés, deportálás és népirtás áldozatai lettek. Ez a nap nem csak a múlt felidézéséről szól, hanem arról is, hogy megértsük a történelem tanulságait, és közösen tegyünk azért, hogy hasonló tragédiák soha többé ne ismétlődhessenek. Meg. A cigány holokauszt, amelyet a romák gyakran porajmosznak neveznek, a II. Világháború egyik legtragikusabb esemény sorozata volt. A náci Németország faji ideológiája alapján a romákat is üldözött népcsoportnak tekintették. Emiatt sok roma családot megfosztottak alapvető jogaiktól, otthonaiktól és megélhetésüktől. Sokan kényszermunkára kerültek, másokat koncentrációs táborokba deportáltak, ahol embertelen körülmények között kellett élniük. Az augusztus 2-ai dátum azért vált jelképpé, mert 1944. augusztus 2-áról 3-ára virradó éjszaka az Auschwitz-Birkenaui koncentrációs tábor roma családi táborát felszámolták. Az ott még fogvatartott több ezer roma férfit, nőt, idős embert és gyermeket egyetlen éjszaka alatt meggyilkolták. Ez a kegyetlen esemény örökre beírta magát a történelembe, és ezért emlékezik erre a napra minden évben a roma közösség és sok más ember Európa szerte. Fontos tudni, hogy a roma holokauszt hosszú időn át kevés figyelmet kapott. Bár a túlélők őrizték emlékeiket és továbbadták történeteiket családjaiknak, a közvélemény és a történelemoktatás sokáig kevéssé foglalkozott ezzel a népirtással. Az elmúlt évtizedekben azonban egyre nagyobb hangsúlyt kapott az áldozatok emlékének megőrzése, a kutatások támogatása és a történelmi igazság bemutatása. A roma holokauszt története arra tanít bennünket, hogy az előítéletek és a gyűlölet milyen súlyos következményekkel járhatnak. Egyetlen népcsoportot sem szabad származása, kultúrája vagy vallása miatt megkülönböztetni vagy megbélyegezni. Az emberi méltóság mindenkit egyformán megillet, és a történelem is azt bizonyítja, hogy a kirekesztés végül mérhetetlen szenvedéshez vezethet. Magyarországon minden évben megemlékezéseket szerveznek augusztus 2-án. Ezeken az eseményeken gyertyagyújtással, koszorúzással, kulturális műsorokkal, kiállításokkal, előadásokkal és közös imádságokkal tisztelegnek az áldozatok előtt. A megemlékezések célja nem csupán a gyász kifejezése, hanem az is, hogy a fiatalabb generációk megismerjék ezt a történelmi eseményt, és megértsék az emlékezés fontosságát. A roma közösségek számára ez a nap az összetartozás jelképe. Ilyenkor családok, közösségek, civil szervezetek és intézmények együtt hajlanak fejet azok előtt, akik életüket vesztették.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
0: A mi zenéink, a mi műsoraink.
1: Indul a Csumi Dávtume Szabinával a 100.3 Rádió Dickben.
6: Gyere fiú, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak.
0: Rádió

0: Rádió Dick. Rólunk, neked.
1: Sziasztok, Szabina vagyok, és rengetegen írtok már most a TikTok felületén, mert tudjátok, hogy ma is, és minden hétköznap 6-tól 8-ig Csumindaftome kívánság műsor megy, még a nyári időszakban is. Igaz, hogy a tévében most van egy leállás, de elárulom nektek, hogy a rádióban vagyunk végig, tehát itt tudtok egymásnak dalokkal kedveskedni. Írjátok meg kommentben, kinek szól a következő zene, és mi az üzi, mert én várok rátok, és nem csak én, hanem a rokonok is.

0: hát hívtum enge.
1: 103 rádiódik.
2: Stojka Richárd küldi sok szeretettel a feleségének, Máriának, Nótár Mérinek az egyik zenéjét, és üzeni neki, hogy nagyon szereti, és jó egészséget kíván neki.

0: Rádió Dick. Rólunk, neked.
1: Lakatos Tíme Aküldi édesanyjának Ilonának sok-sok szeretettel a következő zenét, méghozzá Florence Salamtól. Hát ez meglepő, remélem, hogy szeretitek akkor a jó kis manele zenét, hadd szóljon hátra.

0: 100.3 Rádiódi.
1: Tu menge penas. Rólunk. Neked.
2: Osos Géza szeretne Máriának kedveskedni egy jó kéz zenével. Üzenem neki, hogy sok-sok kitartást kíván, és nincsen olyan idő, ami le nem telne. LL Juniortól szeretne egy jó kéz zenét. Hagy szóljon hát akkor a dal. Hú, de régen hallottam már. Na akkor, induljon a buli. Csak

0: Vívnia.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
2: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Digben.
3: Továbbra is takarékos vízhasználatot kérnek a szolgáltatók a Hőségben. Fokozott óvatosságra kéri a közlekedőket a szaktárca. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Az egyre fokozódó hőségben takarékos vízhasználatot kérnek a szolgáltatók. Az Észak-Magyarországi Regionális Vízművek ZRT honlapján az ivóvízszolgáltatás folyamatos biztosítás érdekében arra kérte az embereket, hogy takarékosan használják a vizet, mellőzzék a medencetöltést vagy az automosást. A Dunamenti Regionális Vízmű ZRT is felhívta a figyelmet a takarékos ivóvíz felhasználásra. A vízügy felkészült a Paksi Atomerőmű hűtővízellátásának biztosítására. A következő napokban várható extrém hőség miatt a Közlekedési és Beruházási Minisztérium fokozott óvatosságra kéri a közlekedőket. Azt javasolják, hogy indulás előtt a járművezetők ellenőrizzék a járműveik műszaki állapotát, különös tekintettel a hűtőrendszerre és a gumiabroncsokra, valamint gondoskodjanak megfelelő mennyiségű ivóvízről és a pihenőidők betartásáról. Vízosztással, párakapukkal készült a harmadfokú hőségriasztásra a MÁV csoport. Több vasút és buszállomáson ivókutak üzemelnek, amelyekből bárki feltöltheti a kulacsát vagy palackját. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán a Magyar Közutat és az autópályaüzemeltetőket is arra kérte, hogy torlódások esetén készüljenek fel ivóvízosztására az autósoknak, és ahol lehet, ütemezzék át a forgalmat zavaró útfenntartási munkákat. Magyarország üzemanyagellátása jelenleg biztosított, jelentette ki Hernádi Zsolt, a MOL Erdők vezérigazgatója. Elmondta, hogy a Dunai finomító működését az alacsony Dunai vízállás ellenére is biztosítják a korábban kiépített szivantyú rendszerek. Ugyanakkor a világpiacon dízelhiány alakult ki, ezért Magyarország továbbra is importra szorul. A tavalyi tűzeset után a finomító sérültettségének helyreállítása szeptember 22-ére várható. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a stratégiai üzemanyagkészlethez egyelőre nem kell hozzányúlni, de ha jelentősen emelkednének az árak, a kormány kézbe avatkozni. Gyökeresen átalakul az oktatás irányítása, jelentette be Magyar Péter a közösségi oldalán közzétett videóban. Megszűnik a Klebelsberg központ középirányítói szerepe, a szervezet 2027. januárjától kutatási és szakmai háttérintézményként működik tovább. Az oktatás irányítása közvetlenül az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumhoz kerül. Emellett augusztus 20-án nyílt pályázatot írnak ki valamennyi tankerületi igazgatói posztra, a kiválasztásba pedig a polgármestereket is bevonják. A miniszterelnök szerint az átalakítás célja, hogy a döntések közelebb kerüljenek az iskolákhoz, és javuljanak az oktatás működési feltételei.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Csumi Dáv Tume Szabinával a 100.3 Rádió Dikben.
4: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
1: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dik.

0: Sunen volja 100.3 rádiódik.
1: Farkas Vivien küldi sok-sok szeretettel a következő dalt Böbinek, és üzeni neki, hogy alig várjon, hogy Cigánybába találkozzanak. Na, hát akkor a következő dalt sok-sok szeretettel küldöm nektek, Rolandtól, és remélem, hogy akkor jó lesz a Cigányban, melyikben mentek, hogyha esetleg nincsen konkrétum, akkor kövessetek a közösségi oldalakon keresztül, hiszen tudjátok, minden, ami buli, az Borog Szabina asztala.

0: Rádió Dick.
1: Lakatos Renáta küldi az unokatestvérének, Alexnak a következő zenét, méghozzá Gingitől, és szeretné neki üzenni, hogy még világ a világ, ő megtörhetetlen marad, és jó egészséget kíván neki. Hát akkor legyetek megtörhetetlenek, legyetek stabilak, és a következő dalra pedig mindenki mulasson.

0: Hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: Horváth Roland szeretnél küldeni egy jó kis zenét, valami szerelmeset Szandrának, mert most nagyon haragszik rá, és jó lenne kibékülni. Hát bízom benne, hogy hamarosan elmúlik, és szent a béke lesz.

0: Kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Lejárt a műsoridő, de legközelebb is folytatódik a Csumi Daptömmel kívánságműsor. Kövessetek addig az interneten keresztül. Puszi mindenkinek, sziasztok!

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szityúvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dikem.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Na most már egy csomó mindent tudok a fejemről, hogy mi hogy van. Még a fejnél maradunk a tanulásban?
2: Így van, hiszen még csak most fog jönni az orrunk. Ez pedig úgy van, hogy nak.
3: Nak. De ez nincs többes szám, vagy naká.
2: Igen.
3: Ez csak simán nak.
2: Ez csak simán nak, így van. Mivel csak egy orrunk van, úgyhogy szityúvász losasza.
3: Tanuljunk örömmel!
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Mit kell tudnunk az augusztus 2-ai cigány holokausztról? Az augusztus 2-ai cigány holokauszt emléknap a roma közösség egyik legjelentősebb emléknapja. Ezen a napon tisztelettel emlékezünk mindazokra a roma emberekre, akik a II. Világháború idején üldöztetés, deportálás és népirtás áldozatai lettek. Ez a nap nem csak a múlt felidézéséről szól, hanem arról is, hogy megértsük a történelem tanulságait, és közösen tegyünk azért, hogy hasonló tragédiák soha többé ne ismétlődhessenek. Meg. A cigány holokauszt, amelyet a romák gyakran porajmosznak neveznek, a II. Világháború egyik legtragikusabb esemény sorozata volt. A náci Németország faji ideológiája alapján a romákat is üldözött népcsoportnak tekintették. Emiatt sok roma családot megfosztottak alapvető jogaiktól, otthonaiktól és megélhetésüktől. Sokan kényszermunkára kerültek, másokat koncentrációs táborokba deportáltak, ahol embertelen körülmények között kellett élniük. Az augusztus 2-ai dátum azért vált jelképpé, mert 1944. augusztus 2-áról 3-ára virradó éjszaka az Auschwitz-Birkenaui koncentrációs tábor roma családi táborát felszámolták. Az ott még fogva tartott több ezer roma férfit, nőt, idős embert és gyermeket egyetlen éjszaka alatt meggyilkolták. Ez a kegyetlen esemény örökre beírta magát a történelembe, és ezért emlékezik erre a napra minden évben a roma közösség és sok más ember Európa szerte. Fontos tudni, hogy a roma holokauszt hosszú időn át kevés figyelmet kapott. Bár a túlélők őrizték emlékeiket és továbbadták történeteiket családjaiknak, a közvélemény és a történelemoktatás sokáig kevéssé foglalkozott ezzel a népirtással. Az elmúlt évtizedekben azonban egyre nagyobb hangsúlyt kapott az áldozatok emlékének megőrzése, a kutatások támogatása és a történelmi igazság bemutatása. A roma holokauszt története arra tanít bennünket, hogy az előítéletek és a gyűlölet milyen súlyos következményekkel járhatnak. Egyetlen népcsoportot sem szabad származása, kultúrája vagy vallása miatt megkülönböztetni vagy megbélyegezni. Az emberi méltóság mindenkit egyformán megillet, és a történelem is azt bizonyítja, hogy a kirekesztés végül mérhetetlen szenvedéshez vezethet. Magyarországon minden évben megemlékezéseket szerveznek augusztus 2-án. Ezeken az eseményeken gyertyagyújtással, koszorúzással, kulturális műsorokkal, kiállításokkal, előadásokkal és közös imádságokkal tisztelegnek az áldozatok előtt. A megemlékezések célja nem csupán a gyász kifejezése, hanem az is, hogy a fiatalabb generációk megismerjék ezt a történelmi eseményt, és megértsék az emlékezés fontosságát. A roma közösségek számára ez a nap az összetartozás jelképe. Ilyenkor családok, közösségek, civil szervezetek és intézmények együtt hajlanak fejet azok előtt, akik életüket vesztették.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dik roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
5: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dikróban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.
6: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián, a Roma Szalon című kulturális műsorunkon belül a hétfői hűsítőt hallgathatják. Remélem egy picit sikerül lehűteni ezeket a forró kedélyeket ezeken a tikkasztó napokon, és legalábbis megpróbálkozunk mindennel műsorvezető társadalommal, Kökény Annával. Köszönöm, Anna, hogy itt vagy, és közösen vezethetjük a mai műsorunkat.
7: Üdvözlöm én is a hallgatókat. Hát figyelj, annyira jó, most olyan meleg van, hogy ahogy kimondtad, hogy hétfői hűsítő, már attól jobban éreztem magam. Tényleg nagyon izgalmas lesz ez a nap, de nem csak a mai, hanem a holnap is, mert ugye a nagyon nagy melegre való tekintete, most nem csak hétfőn hűsülünk, hanem kedden is.
6: Úgyhogy... Már egész hétre meleget mondanak, azt tudod, ugye?
7: Igen, viszont vannak vendégeink, akiket muszáj lesz megszólaltatnunk a hét további okay. napján. Nagyon izgalmas lesz a mai nap is, ugyanis Hermina napja van a mai napon.
6: És, ezt mondtad nekem, és azonnal a fátyol Hermina jutott eszembe.
7: Így van nekem is. Nem mintha a Hermina nap, vagy a Hermina név a roma családokban nem lenne népszerű, na ha nem is a mostani generációkban, hanem az idősebb generációkban. Én alig ismerek valaki olyan romát, akinek mondom, hogy nekem volt egy Hermina dédmamám, és ne mondaná ő is, hogy az ő családjukban is volt egy Hermina. Ezek a nevek a 20-as, 50-es években, a Hermina név nagyon-nagyon divatos volt, képzeld el.
6: Viszont nálunk nem volt, azt is képzeld el.
7: Nem volt.
6: Talán pont ezért.
7: De tudod, a kivétel erősíti a szabát.
6: Igen.
7: Egyébként újra divatos a Hermina név. Úgyhogy, tehát őről fogunk egy picit beszélgetni, és ha már színház és film, akkor meg fog szólalni Nyári Oszkár is, fog egy picit nekünk mesélni, illetve a dinnyének a világnapja van ma, képzeled.
6: Ilyen melegben csak azt tudom elképzelni egyébként, hogy egész nap dinnyét eszek.
7: És hogy egyébként dinnye rekordokról fogunk beszélgetni, és arról is, hogy a dinnyének a leve, a vize, ami szinte majdnem az egész dinnye, az mire jó a szervezetnek, olyan dolgokat fogunk mesélni, amit nem is gondolna szerintem a hallgató. Illetve még izgalmas lesz, a múltkor elkezdtünk beszélgetni az alvásról.
6: Ez egy örök téma.
7: Igen, és a saját tapasztalatainkról, meg azért próbáltunk néhány olyan tartalmat is belecsempézni, amit tudományos, de most ezt még jobban át fogjuk beszélni, mert még sokkal több izgalmas tényt hoztunk az alvásról, illetve szerintem, ami mindenkit érdekel, de ez a holnapi napunknak a témája lesz, az pedig az energiatakarékoskodás. Mi is úgy ülünk itt a stúdióban, hogy lehúztuk a klímát, és nagyon jól viselkedünk ma. Ugye, úgyhogy fogunk róla mesélni, hogy illetve beszélgetni, hogy miben tudunk takarékoskodni az energiával. De akkor vágjunk vele első témánkba. Először is Fátyol Herminának nagyon-nagyon boldog névnapot kívánok innen a Rádiódik stúdiójából. Én gyanítom, hogy nem sok hallgató van, aki nem tudja, kiről beszélünk, de ha mégis akad ilyen, akkor Andris, segíts nekünk bemutatni Herminát.
6: Hát aki esetleg nem ismerné, csak így röviden összefoglalnám, hogy Fátyol Hermina neve elsősorban színésznőként ismert, pedig eredetileg nem is erre a pályára készült, képzeld. Mégis több évtizedes színházi múlttal, 34 filmszereppel és 18 filmcasting direktoraként végzett munkával a háta mögött ma már a magyar kulturális élet meghatározó alakjaként ismerjük őt. És a Józsefvárosból indult egyébként, ami nem lényegtelen, de az évek során a világ számos pontján megfordult, miközben mindig fontos maradt számára, hogy visszatérjen a gyökereihez. Tehát egy igazi józsefvárosi gyökerekkel rendelkező filmszínésznőről beszélgetünk.
7: Hát képzeld el, én a Herminát olyan 10-11 éves kora óta ismerem, és az volt az érdekes, hogy amikor először találkoztunk, tehát az első találkozásunk óta, én a hugommal voltam, és ő is, én a Illikével voltam, ő pedig a Fátyol Kamilával, aki szintén színésznő.
6: A testvére.
7: Igen, hogy azonnal barátok lettünk. Tehát így én 11-12 éves kora óta én végig tudtam követni az ő, hát úgy mond munkásságát, és ő tényleg nem akart színésznő lenni. Szóval soha nem mesélt arról, hogy esetleg érdekelné őt a színjátszás. Míg nem egyszer bekerült egy bizonyos egy bizonyos művészeti körbe, illetve akkor indult egy színház.
6: Ez a Malagyipe színház volt, ugye?
7: Igen, a Malagyipe színház. Nagyon fel vagy készülve, András. A Malagyipe színház volt, és ott elkezdett egy-két darabba játszani, és volt szerencsém ezeket látni. Szerintem egyébként a Malagyipének a legizgalmasabb előadás az a Bolondok iskolája volt. Nagyon vicces volt, nagyon modern, fantasztikusan volt a díszlet. Emlékszem, képzeld, az egész díszlet úgy nézett ki, hogy kellett ilyen mohával volt bevonva maga a színpad és a háttér is. És az egész színháznak a előadás költségvetését ez a moha vitte el. És akkor nem értettük, hogy ez miért annyira fontos. Tehát, hogy nem műanyag volt, hanem valódi moha volt itt. Illetve volt az egész színpadnak a közepén egy hatalmas plexi asztal, a Bolondok iskolája az egy ilyen, hát elmegyógyintézet. Tulajdonképpen játszódik, és úgy kezdődött, hogy hát én most nem tudom, hogy nevezzem, ez a fő bolond, vagy ki volt, az így kikukucskál így a plexi asztalnak a közepén. Tehát akkor jöttünk rá, hogy egyébként ezen az előadáson szabad nevetni. Mert olyan nagyon komolyan indult az egész, a látvány és a színészek, minden, és akkor egyszer csak átfordult ilyen vidámba ez az egész. Szóval én ott láttam először színpadon a Herminát, és szerintem már ott is látszott rajta, hogy oda született szerintem a színpadra Hermina. Azért volt ez érdekes, mert tényleg nagyon sok minden foglalkoztatta őt. De kicsit menjünk tovább az életében, hogy mit tudhatunk még róla.
6: Hát ha már egy Józsefvárost említettük, ugyebár, ami valahol a muzsikus cigányoknak a bölcsője is, természetesen, illetve hát nem biztos, hogy természetesen, de minden esetre ő is cigányzenész családból érkezett, hiszen édesapja Fátyol Tivadar volt. Édesanyja pedig Kalla Éva. Bizonyára sokan ismerik azért őket is, hiszen például, ha Fátyol Tivadarra gondolunk, akkor ő írta annak a bizonyos filmnek a zenéjének
7: hát
6: egy részletét. Így van.
7: Nem, az egész
6: illetve az egészet.
7: Tehát az egy...
6: A Szakcsilakatos Bélával közösen, ha jól emlékszem.
7: Így ugye? Van, tehát az Átok és Szerelem, az egy létező sztori volt egyébként, egy regény, és abból készült ez a musical, vagy zenés film, és itt a zenéket egyébként volt szerencsénk akkor még beszélgetni Szakcsi Lakatos Bélával itt a rádióban, igaz csak telefonon, mert akkor már beteges volt, és éppen erről beszélgettünk vele, hogy a Fátyol Tivadarral való közös munkájukban mennyire nyújtott segítséget. És azt mondta, hogy szinte hihetetlen, de olyan kész kottával és anyaggal érkezett harmonizálással hozzá az anyag, hogy tényleg nem kellett belenyúlnia ezekbe a nótákba és filmzenékbe, és én ezt hallottam egyébként már korábban is, de ő itt a rádióban ezt meg is erősítette, hogy Fátyol Tivadarral való közös munkájukban 99%-ban kész anyagot kapott tulajdonképpen. Milyen érdekes. És én azt hiszem egyébként ez a film, tehát nem született ilyen film előtte sem, és azóta sem, ami ennyire a cigányok életét, vagy egy olyan történetet dolgoz fel Magyarországon.
6: Na, igen, a magyar cigányokról nem. Talán abból az időből származik, ugyebár az a 70-es, 80-as évekről beszélünk, hiszen ez egy kultuszfilm volt, amiben azért jegyezzük meg, hogy Hollai Baba Kálmán játszotta a főszerepet.
7: Bizonyán.
6: Egy másik fantasztikus színész.
7: Fantasztikus.
6: Már azóta sajnos nincs közöttünk. De ha ezt az időszakot nézzük, akkor azért volt ott egy-két film, hát tulajdonképpen még ami így hirtelen eszembe jut, Cigánytábor a mennybe megy.
7: Hát ugye? Igen.
6: Hát a másik
7: egy
6: legendás.
7: Klasszikus, legendás.
6: Igen.
7: Azért Magyarországon szerintem...
6: De az mondjuk nem magyar film.
7: Igen. Szerintem már itt lenne az ideje a következőnek. Én beszélgettem Kalla Évával, és valamikor egyszer azt mondta, hogy talán szeretnék folytatni, úgymond, hát nem is a történetet, mert ugye nem lehet már a szereplőkkel folytatni.
6: Persze.
7: Egyrészt sokan nem élnek, másrészt pedig nem is lehet onnan folytatni tulajdonképpen. De én mindenképpen kíváncsi lennék rá, valószínűleg ezt a forgatókönyvet már Kallai Éva írná, és szerintem zseniális ötlet ezt folytatni. Azért is, mert a mostani generációknak megmutatod a filmet, és ugyanolyan örömmel és élménnyel nézik ezt. Én elárulom, hogy az én unokám 2 éves kora óta ismeri ezt a filmet, és nagyon-nagyon felnéz babára, amikor a kalapját ide így lehúzza.
8: Jó, igen, és kézzel, de nagy jelenet.
7: Minden gyáron kell neki venni kalapot, és le nem engedi venni a fejéről. Tehát a gyerekek általában tudod, nem szeretik, hogyha fejére sapkát, vagy valami, de hát ez a kalap, és milyen ikonikus ez a kalap akkor, hogy egy kisgyerek emiatt szeretne kalapot hordani, igaz?
8: Andriskám szereti a kalapot.
7: Ő is.
8: És egyébként, most, hogy így mondod, hogy 2 éves, ő még sajnos nem látta eddig azt egy filmet, de éppen ideje szerintem, ugye? Hogy megnézze, mert igen.
7: Még ha nem is muszáj. Értik a történetet, hát olyan zene van benne, olyan ritmusok, ami meg tud mozni. Pedig az én unokám leginkább a klasszikus zenét szereti, de az ebben lévő zenét imádja. Hát azért ez meg van nagyon hangszerelve, meg van nagyon csinálva. Nagyon. Ez a film.
8: Nagyon. Fantasztikus zenéje van, tehát nyilván ez adja az egésznek az alapot ahhoz, hogy magával ragadja a történet és a zene közösen a nézőket, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon eltalált film, én azt gondolom.
7: Egyébként
8: tulajdonképpen akkor így visszatérünk Fátyol Tivadarra, hiszen azért említsük meg, hogy akkor ő írta ennek a zenéjét.
7: Így van. Egyébként nem tudom, hogy Hermina benne volt te a filmben. Ha jól emlékszem, Kamilla volt úgy, hát kicsik voltak ők, újszülöttek, kisbabák, hogy őt fogja ringatni a Bangó Margit.
8: Ja, igen, aha, megvan.
7: Arról volt szó, de talán nagyon hideg volt, és Kalla Éva féltette. És akkor egy másik baba került a kezébe. Most nem tudom, hogy azért, mert hideg volt, vagy azért, mert már eleve megfázott, és azt hiszem a Kamilláról volt szó, de nem esküdnék rá, de majd meg fogom kérdezni.
8: Na, micsoda titkok derülnek ki 50 év után közel.
7: Igen. Egyébként Hermina arab szakon tanult, ez sem volt szándékos az életében, beszél is arabul, alap, vagy lehet, hogy már az ott a közép fokon, de az életét leginkább azzal tölti. Berlinben él, ott van a székhelye, nagyon gyakran látogat Magyarországra, és casting direktorként dolgozik nemzetközi filmekben, és tényleg nem Magyarországon vagy Berlinben castingoltat, hanem a világ bármely táján. Tényleg nagyon boldog névnapot kívánunk neki, és reméljük majd egyszer sikerül elcsalnunk ide a Rádiódik stúdiójába is.
8: Már én is próbáltam egyébként, úgyhogy nagyon örülnék.
7: Rajta leszünk. És ha már színház, akkor nyári Oscarral készült beszélgetést hallhatják, és mi is volt az apropója, ahogyan indult ez a beszélgetés?
8: Igen, ugyebár nyári Oscarral akkor készítettem ezt a beszélgetést, amikor a fesztiválját készítette, a fesztiválját csinálta, és itt egyébként szó volt például Beck Zoltán nevéről is, úgyhogy szerintem ezt a részt hallgassuk meg majd, hogyha erre van lehetőségünk.
0: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk, neked.
8: Hadd jegyezzem meg, hogy Beck Zolit azért ismerem közelebbről olyan szempontból, hogy egy fantasztikus gondolkodó, engem a Pécsi Tudományegyetemen tanított, hiszen ő ott adjunktus a romológia szakon, úgyhogy nagy tudású emberről van szó egyébként, azon kívül az Y30 zenekarnak is az egyik tagja.
9: Úgy van, és 25 éves a 30Y együttes is, mint ahogy a Karaván Színház is 25 éves, és azt hozzá kell tenni, hogy Beck Zoltán egyben a Karaván Színház és Művészeti Alapítványnak a kurátora is, tehát kurátortársam, tehát közösen gondolkodunk nagyon sok mindenben, és ez, ami összeköt egyébként minket, akik ezen az estén így találkozunk egymással is, a közönséggel is ezeken az estéken, ebben a fesztiválban, hogy hasonló módon gondolkodunk, hasonló perspektívából látjuk a világot.
8: Ez mindenki kapcsolódik valahogy a Karaván Színházhoz, de erről mindjárt beszélgetünk még egy picit. Lesz azért még itt egy pár érdekes
9: igen, hát
8: esemény. Nagyon, azért még említsük meg, igen.
9: Igen, megemlíteném mindenképpen az Emberevők című előadást, amit a Páva utca 9-ben a Füszi Független Színház előadása. Egyébként az egyik, a hölgy, aki rendezte, Bodanovi Emília, szintén karavános növendék volt, aha, és aztán Csányi Dávid, hát éveken keresztül a karaván növendéke volt, ugye játszotta a Karaván Színház gyerek ifjúsági csoportjában sokszor sokat, és aztán vették fel a színművészetért, és aztán végzett színészként már, még visszatért hozzánk is, de most a Független Színházban játszik. Nagyon-nagyon sok mindenki játszik ott, aki a karaván karaván óráira, az én óráimra vagy foglalkozásainkra járt, és aztán úgy került a színpadra, és most is együtt játszik velem, például a Nemzeti Színházban az Esthajnal című előadásban. És aztán nagyon fontos előadás, és fontos személy, Müller Péter Sziámi, és az ő vele érkező Románodrom együttes.
8: Aki szintén Kossuth díjas. Csak ő filmrendező, igen.
9: Igen. Ő filmrendező, költő, zeneszerző, zenei, producer, mindenféle jó projektnek a vezetője, létrehozója, alkotója és életben tartója. Azt gondolom, hogy a magyar underground zenei életből, művészeti életben nagyon-nagyon ismert sokak számára. Hát ez ma már annyira a fiatalok nem tudják, de hát nagyon, a mi fiatalságunknak ő nagyon-nagyon fontos szereplője volt, és azt gondolom, hogy most megint csak egy olyan fontos fába vágta a fejszéjét, hogy bizony évek óta, most már közösen a Román Oglászó együttessel, Farkas Zsoltékkal, Horváth Kristóf színész Bobbal közösen járunk le falvakba, a felzárkózó településekre, és kultúrát, színházat, művészetet viszünk, és foglalkozásokat tartunk fiataloknak, gyerekeknek, hogy, mert számunkra fontos az nagyon, hogy továbbadjuk, és azt gondoljuk, hogy ha tovább tudunk valamit adni ebből, akkor tovább fog az az érték élni, amit egyébként mi magunk felfedeztünk, egymással ütköztettünk, és itt a fesztiválon is ezek körül fog forogni a világ majd.
8: Akkor most tegyük fel a kérdéseinket, hogy mik azok a kérdések, amivel jegyet lehet nyerni esetleg ezekre a koncertekre, előadásokra, színi előadásokra?
9: Jó, hát elhangzott az, hogy a Prá című előadást Jári Szilviával, a feleségemmel játsszuk. Ő a nő című szerepet, én a férfi című szerepet. Tehát kérdés az, hogy ki írta a Prah című művet, tehát melyik az a szerző, aki a Prah című művet írta. Hát ezt nagyon sokan fogják tudni, úgyhogy szerintem az első betelefonáló kapja meg azt a két jegyet, amit fölajánlunk.
8: Ennek a témája az ötös lottó, ha jól emlékszem.
9: Így van, az öt találatos lottó szelvény, csak hát nem akartam, hogy ezt a kérdést tegyük fel, mert ezt mindenki tudja, nagyon sokszor elhangzott. Legalább egy picit utána kell nézni, hogy ki írta a Prah című előadást.
8: Itt hadd mondjam el már az SMS számunkat, 0630303030-as telefonszám, amire várjuk a helyes megfejtéseket SMS formájában. És akkor a következő kérdés?
9: A következő kérdés, a Karaván Família együttes koncertjére nyerhet két jegyet, az, aki elmondja azt, betelefonál és elmondja, hogy hány tagú Karaván Família együttes alapfelállásban, de nyilván járnak kevesebben is, talán többet is, de többen is, de alapfelállásban hány tagú. Jó, egy számot kell bemondani. Ha az helyes, akkor az a két jegyet lehet nyerni. Aztán a programban így szemezgetve azt mondom, egy fontos kérdés, hogy Balogh Kálmán kivel lép fel? Ki alkotja a Balogh Kálmán és a Gypsy Cimbalom Band együttest, tehát kivel lép fel Balogh Kálmán a mi fesztiválunkon, a Perspektíva Fesztiválon, ami május 9-től 13-áig a Karaván Színházban lesz látható az Üli út 31-ben, a Beárat a Knizsi utca felől is, az Iparművészeti Múzeum mellett található, tehát ki az, akivel fellép Balogh Kálmán, nevet kell bemondani, és az a két jegyet lehet nyerni Balogh Kálmán koncertjére.
8: Cimbalom művész koncertjére. Kossuth díjas cimbalom művész.
9: De igen. Akkor most már fel is csigáztál, és akkor azt mondom, hogy a következő kérdésem az, hogy mikor lett Müller Péter Sziámi Kossuth díjas? Melyik évben? Jó, azt tudjuk, hogy Balogh Kálmán idén, tehát 2025-ben lett Kossuth díjas, mikor kapott Kossuth díjat Müller Péter Sziámi, Kossuth díjas filmrendező, énekes, költő, kulturális szakember, dokumentumfilmes. Tehát mikor lett? Ez volt a negyedik, és akkor tegyünk még fel még egy kérdést, ami pedig arról szól, hogy mikortól meddig tart a Perspektíva Fesztivál. És akkor ezt most nem mondjuk el többet, hanem azt mondjuk, hogy a Perspektíva Fesztivál a napokban lesz, majd kerül megvalósulásra, mikor lesz.
8: Aki viszont kíváncsi a részletekre, igen, az hol nézhet utána? Mondjuk igen, azért egy honlapot is.
9: Igen, köszönöm. Tehát a Karaván Színház honlapján, a karavanma.hu-n megtalálják a programunkat, egy műsorfüzetet. A műsorfüzetben ez letölthető műsorfüzet, az egyik oldalán ott van egy térkép, amin megtalálhatós jelölő van a Karaván Színház. Nagyon könnyű oda találni, mert az Iparművészeti Múzeum mellett található. És hát van info is, tehát a telefonszám is ott található, az e-mail cím is. Várjuk az érdeklődőket a kérdésekkel. 06386738-04-es számú, hogyha esetleg valamilyen problémát okoz, vagy jegyvétel, vagy hogy kérdésük van, hogy juttak oda, mikor melyik program lesz, változás van esetleg, kérdésük van, elbizonytalanodnak, el akarnak jönni, szeretettel várjuk őket, nyugodtan keressenek minket.
8: A helyes megfejtéseket pedig a Rádió D-nek az SMS számára küldjék, még egyszer mondom, 0630 30 30 100. És most térjünk rá egy picit a Karaván Színházra, magára, tulajdonképpen a szervező intézményre, aki, vagy hát ami az idén lett 25 éves. Ez óriási időtáv, ez a negyed évszázad. És beszéltünk itt már sokat a Karaván Színház küldetéséről, de azért mégis mi lenne az a pár szó, amiben sikerülne ezt az eszenciát megfogalmazni? Mi a Karaván Színház küldetése?
9: Hát igen, két dolgot szoktam mondani, ami szerintem nagyon fontos. Az egyik küldetésünk egyébként valóban a kontinuitás. Az, hogy átadjunk, hogy átörökítsünk olyan dolgokat, amit azt gondoljuk, hogy fontos, át kell örökíteni, mert igazi, eredeti érték volt akár évezredekkel ezelőtt is, hogy hogyan kell felnőni, mit kell, hogyan kell jó döntéseket hozni. De alapvetően azt mondom, hogy azt szoktam mondani, hogy szerencsés találkozásokat szeretnénk eszközölni roma és nem roma emberek között. Tehát nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy egyetemes dolgok léteznek. Fontos érték az, hogy az ember roma identitású, fontos a kultúrát. De nagyon fontos az emberi értékek. Hiszen egy roma ember is lehet jó-rossz, és bárki lehet jó-rossz. De ebben a jó és a rossz a lényeg. És aztán következik az, hogy milyen identitású származású valaki. Tehát először is az emberi értékekről van szó. Ezt kell tudni és akarni átadni, és erre kell törekedni, és megértetni sok mindenkivel, az utódainkkal, hogy ez az emberi érték az a legfontosabb dolog. Ez az egyik. Tehát szerencsés találkozásokat eszközölni. Amikor bejön valaki megnézni egy színházi előadást, ne azért jöjjön be, hogy egy roma embert nézzen meg a színpadon, egy roma származású művészt, hanem nézzen meg egy történetet. A művért, a történetért, a színészért, a zenészért jöjjön be, és aztán utána leeshet neki, vagy elgondolkodhat azon, hogy jé, ez közben egy roma ember, és akkor az arra gondolt akkor, amikor, és ez nagyon fontos, de maga a művészet egyetemes. Szoktam azt is mondani, mivel, hogy a hátrányokból erényeket kell nagyon gyakran csinálni. Tehát, hogyha van egy hátrányos helyzet, tételezzük fel, hogy mondjuk nincs elég idő, akkor olyankor az ember sokkal gyorsabban, hatékonyabban dolgozik. Uh-huh. És sokkal kreatívabban dolgozik. És ez a kreativitás, amikor lesz idő, később, akkor ez a gyorsaság és kreativitás nagyon sokat fog hozni a konyhára. Tudod, amikor súlyokkal kell edzened, igen, aztán leveted a súlyokat, és felrepülsz a levegőbe. Tehát ez nagyon-nagyon fontos. Ezek mind olyan dolgok, amiket áll. A másik, hogy egyfajta perspektíva, figyelem. Figyelem, hogy az ember tudjon figyelni kifelé jól. Hallja meg azokat a dolgokat is, amikor a zajban a madárcsicsergést kell meghallani. Akkor, amikor a csendben a madárcsicsergést kell meghallani. Mert valódi csend nincs, nem létezik. Egy helyen létezik, de az reméljük későn fog elérkezni. És aztán van még egy, a belső figyelem. Amikor magadra belül figyelsz, akkor is, amikor egyedül vagy, és tudjál figyelni. És akkor leszel jó társaság önmagadnak, amikor képes vagy arra, hogy jól kommunikálj, hogy ne kelljen hadakoznod, ne kelljen versenyezned, ne kelljen vagdalkoznod, hanem teljesen egyértelműen, jól, asszertív módon tudj kommunikálni. Tehát kíváncsi legyél a másiknak a véleményére, azt meg tud magadban fürdetni, a magad véleményében egy picit megmosdatni, megfürdetni, aztán utána kimondani azt, amit gondolsz. De ne előre vagdalkozva, és hogyha ez így van, akkor nagyon jó társaság leszel magadnak is. És amikor nagyon jó társaság vagy magadnak, akkor vagy harmóniában önmagaddal. Tehát nagyon érdekes ez a harmónia. Aztán létezik a varázslat. Ez a hit kérdése. Tehát amikor felmész a színpadra, akkor nagyon sok mindent el kell hinned. Nagyon-nagyon sok mindent el kell hinned. És amikor azt gondolt, hogy túl sok mindent hittem el a színpadon túl, nem tudom én, ott csak azt kell eldönteni, hogy megéri-e. Megéri-e merni a színpadon elhinni sok mindent, és ezt levetkőzni a szünetre, levetkőzni a végére. Tehát azt akarom mondani ezzel, hogy bátornak kell lenni, csupasznak maradni, és őszintének a színpadon, és utána, amikor lejössz, akkor nem szabad naívnak és vértezetlennek lenned, és de mégis kell vállalnod azt, amiről beszéltél a színpadon. Szóval nagyon sok mondani való van, és van még egy. És ez pedig talán az egésznek egyfajta összessége. És ez sok fűződik a magyarságomhoz és a romaságomhoz. És egyáltalán ahhoz, ami a művészi attitűdhöz, vagy az alkotói vágyamhoz. Amikor azt mondom, hogy ha akarok egy közösséget alkotni, akkor meg kell teremtenem ennek a közösségnek, a virtuális közösségnek hogy az emlékezés pillanatát, amire majd fogunk emlékezni később. És amiről vissza is tekinthetünk akár a Karaván Színház 25 éves múltjára. Ez a Perspektíva Fesztivál. Per pillanat most. Ha ez jó élmény, mert jó élményhez kötődik sok olyan munkához, amit végeztünk, akkor ez egy nagyon-nagyon pozitív dolog. Visszatekintünk a 25 évre, ez összeköt minket, és a jelenből elkezdjük formálni a jövőt. És ez nagyon fontos, mert akkor van egy közösségi érzésünk, és csak ezt tudjuk csinálni. Akkor ez nagyon hatékony. Mondok egy másik ilyen dolgot, ami nem a Karaván Színházhoz kötődik, de a Karavánhoz is kötődik. Mondjuk a Roma Holokauszt, aminek most ugye 12-én lesz majd a Nemzeti Színházban egy emblematikus pillanata, amikor is megpróbáltak a romák ellenállni az auschwitzi cigánytáborban, és nem hagyták, hogy kiírtsák őket. Ezt aztán ez megtörtént 1944. augusztus 2-áról, 3-áról íradólag. De itt, május 16-án nem hagyták magukat. És ez egy nagyon negatív pillanat. Ugye? Tehát kiirtottak egy cigánytábort, vagy nagyon sokak meghaltak azért, hogy ne tudják őket likvidálni. Most ezért jövünk össze, ugye, a Roma Holokauszt napján a Nemzeti Színházban, vagy bárhol, ahol ezt az emléknapot megtartják. Ez egy rettenetesen negatív dolog, ami minket összeköt. De még az se baj, hogy ez negatív, ha összeköt. Mert ennek az a lényege, hogy összeköt minket mondjuk a gyűlölet, mert hogy gyűlölnek minket, vagy összeköt minket az, hogy kirekesztenek, mert hogy kirekesztenek. Éppen. De nem baj, ha ebből egy közösség születik, egy közösen gondolkodó ember, ha csak azt mondjuk, hogy ezt mi nem akarjuk a jövőben. És a jelenben, megidézve a múltat, a jövő felé tudunk fordulni. Na most ez pozitív módon van általában a karavánban, mert sokat teszünk érte, hogy pozitív legyen, de ugyanúgy emlékezünk a múltunkra, nem lettek adva tudva, de nagyon fontos, hogy ez pozitív, negatív módon is meg lehet tenni, de erre a fajta közösségi gondolkodásra szükség van, és velünk tartó nem róma emberekre is szükség van. És ez azt gondolom, hogy a karaván fémjelzés ennek egy bizonyos 25 éves múltnak valamilyen emblematikus megjelenítése, bár nem teljes mértékben, mert erre majd szeretnénk egy hétvégét áldozni, de ez a Perspektíva Fesztivál.
8: Várunk mindenkit akkor sok szeretettel a Perspektíva Fesztiválra, amely most pénteken kezdődik, és jövő hét kedden fejeződik be, tehát május 9-től 13-áig tart.

0: is folyamatosan ebben élve kell élnie. Szerintem én így tudok rá tekinteni a világra, és remélem, hogy sok olyan dolog születik belőle, amit láttadni tudunk majd a Karaván Színházzal, illetve azokkal a művészekkel, partnerekkel, akik velünk tartanak.
1: Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
0: Köszönöm én is.

0: 100.3 Rádió Dik.
1: Zsali, vója!
2: Mindig van egy pont, ahol az út ketté válik. Abban a hídben válunk szét, hogy az útjaink egyszer majd újra összefognak. Ahogy távolodunk az úton, a másik egyre kisebbnek tűnik. Egymásnak vagyunk teremtve. A végén ott fog állni. Csak hogy a végén egy dolog lesz. Beáll a

0: 100.3 Rádiódi.
1: Tu menge penas.
0: Rólunk neked.
2: Kamaftumurufla.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Digben.
1: Teljesen leállították a paksi atomerőművet, egy hétig is eltarthat, mire újra tudják indítani Paksot. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Teljesen leállították a paksi atomerőművet. Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán azt írta, hogy a Dunavíz szintjének további csökkenése miatt az erőmű fokozatosan leállt a hétvégén. Az új kormányrendelet szerint szükség esetén az ipari nagyfogyasztókat lekapcsolhatják az áramellátásról, amennyiben nem hajtják végre az elvárt fogyasztás csökkentést. Magyar Péter arra kéri a piaci vállalatokat és munkáltatókat, hogy a következő napokban ők is biztosítsanak otthoni munkavégzést minden olyan dolgozónak, akinek a munkája távolról is elvégezhető. Egy hétig is eltarthat, mire Paksot újra tudják indítani. Nagy László, az erőmű műszaki vezérigazgató helyettes elmondta, hogy minden blokkot leállítanak évente, de soha nem állították le még egyszerre az összeset. Bár egy-egy blokk leállítása viszonylag gyorsan elvégezhető a paksi atomerőműben, amennyiben hetekre egyszerre áll le mindegyik nem működő reaktor hiány, egy hétig is eltarthat az atomerőmű újraindítási folyamata. A paksi atomerőmű teljes leállítására ma kerülhet sor. Újra teljes kapacitással termel a Dunamenti erőmű. A műszaki ellenőrzések és próbaüzem sikeres lezárását követően ismét teljes kapacitású üzemel a Dunamenti erőmű G3 blokja. A csaknem 400 megawattos termelőkapacitás újra rendelkezést áll a magyar villamosenergia rendszernek. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter arról számolt be közösségi oldalán, hogy a szakemberek 3 napon át megállás nélkül dolgoztak a javításon. Elmarad a rendőrség által tervezett sebességellenőrzési akció a hőség miatt. A gyorshajtók kiszűrése érdekében egy hetes akciót szerveztek volna, de az országot sújtó rendkívüli hőséggel járó időjárásra tekintettel ezt nem tartják meg. A rendőrök azt javasolják a járművezetőknek, hogy a hőségben a megszokottnál is nagyobb körültekintéssel vezessenek. Több strand is meghosszabbította a nyitvatartási idejét a hőség miatt. A strandok rendes nyitvatartási ideje 9-től 19 óráig tart, a hőségriadó idején azonban 1 órával később zárnak. Többen kedvezményes esti fürdőzést is biztosítanak. Megjelent a következő tanév rendje, összesen 180 napot fognak a diákok a padban tölteni. A tanév 2026. szeptember 1-től 2027. június 18-áig tart. Az őszi szünet október 22-től kezdődik és november 1-ig tart. A téli szünet előtti utolsó tanítási nap december 18-a péntek, a szünet utáni első tanítási nap pedig 2027. január 4-e hétfő. A tavaszi szünet március 25-től április 4-éig tart majd.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Digg hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Digg, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Diggben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egyre kellik szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Digg.
4: Kökény Annát hallják az FM 100.3 rádiódik Róma szalonjának hétfői hűsítőjében. Augusztus 3-a van, és 21 óra múlt, és természetesen itt van velem műsorvezető kollégám, dr. Suki András is.
5: Én is üdvözlöm a kedves hallgatókat, és én azt gondolom, hogy érdemes lesz ma is velünk maradni, hiszen rendkívül izgalmas témákkal készültünk, mégpedig.
4: Hát most egy olyan téma jön, ami nekem nagyon fontos, mert hogy láttam egy videóban, erről a gyümölcsről beszéltek, és hogy nem csak az ízér meg, hogy mennyire jól esik nyáron, hanem hogy milyen nagy hatással van, és pozitív hatással a szervezetünkre, és máskülönben a világnapja van éppen ennek a gyümölcsnek. Ez az a gyümölcs, amit nagyon kívánunk, nagyon szeretnénk enni nyáron, viszont nagyon nehéz hazacipelni. Ez pedig nem más, mint a görög dinnye, természetesen. Én kezdet láttam egy videót, van egy ilyen utazó férfi a TikTokon, aki mesélt a kókuszvíz jótékony hatásáról, illetve azt mondta, hogy a görög dinnyében van az emberi testben lévő vízhez legközelebb álló víz. És akkor ott azt magyarázta, hogy ez nem H2O, hanem H3O2. Én nagyon jó voltam amúgy kémiából, de én erről a vízről még soha nem hallottam, de ott ő váltig állította, hogy ez közelebb áll az emberi testnek a a vízkészletéhez, és aztán ott el is magyarázta valamilyen mindenféle vegyjelekkel, hogy ez miért van, de akkor nézzünk rá szerintem, hogy mit tudunk ilyen szempontból a görög dinnyéről, amelynek 92%-a struktúrált víz. Tehát a dinnyeleve nem sima víz, hanem a növényi sejtek által megszűrt élő folyadék. Biológiailag sokkal gyorsabban szívódik fel a sejtekben, mint a csapvíz, mert a szerkezetében közel áll a sejten belüli folyadékokhoz. Hát akkor nem mondott butaságot ez a fiatal ember ebben a videóban.
5: Én ebben nem vagyok teljesen biztos. Én nagyon sok dezinformációs videót láttam
4: ez
5: mostanában.
4: Viszont, ez az információ
5: tegyük fel,
4: viszont,
5: hogy ez helyes.
4: De várj, ez nem a videóból van ez az információ. Ez viszont tudományos folyóiratból van.
5: Na most ez a H3O2 rendben van, oké. Okay. De egyébként tényleg nagyon fontos benne, hogy tulajdonképpen tele van vízzel, és nagyon-nagyon értékes ásványi anyagokkal.
4: A struktúrált víz az egy létező fogalom egyébként, tehát azt jelenti, hogy hát itt azt mondja, hogy élő folyadéknak nevezi a struktúrált vizet, és ez tudományos folyóiratból való viszont ez a mondat, képzeld el. Szóval van ebben valami.
5: Szerintem sokkal fontosabb benne egyébként az, hogy rendben van, hogy a testünk folyadékához hasonló folyadékot tartalmaz a dinnye is, de hogy milyen értékes tápanyagok vannak benne, amik tulajdonképpen pluszt adnak nekünk. Hiszen igen, ha saját magunkat fogyasztjuk, attól még nekünk nem biztos, hogy jobb lesz.
4: Egyébként a kókuszvízzel együtt említik, hogy érdemes adni kisgyerekeknek, főleg a mai kor gyermekeinek. Ugye a mai kor gyermeke a technikai, vívmányok, nem tudom, hogy így nevezzem-e még, mint például a telefon, számítógép, különböző televízió képernyőjén játszható játékok miatt, ugye az idegrendszerük teljesen máshogy fejlődik, mint például neked, amikor te gyerek voltál. Többet voltál természetben, többet voltál a valóságban, úgymond, máshogy fejlődött az idegrendszer. És például ezeknek a gyerekeknek nagyon ajánlják a kókuszvizet, illetve a görög dinnye levét, éppen ezért a struktúrált víz miatt, illetve a kókuszvízről, mert egyszer arról is beszélgetünk, hogy miért, és ez segíti az idegrendszer fejlődését, tehát ez nagyon jó hatással van az úgymond képernyő autizmusra, tehát aki például azzal áll szemben, tehát azzal találkozott, hogy a gyermeke nehezebben beszél például, vagy nehezebben kommunikál, vagy túl sok időt tölt a telefon, számítógép előtt, és teljesen máshogy alkalmazkodik a valósághoz. Ebben a tudományos folyóiratban kifejezetten ajánlották a dinnye levét, illetve a kókuszvizet, amelynek az összetevői segítenek ezekben. Tudod, az idegrendszer az olyan, hogy mint amikor ki van szálkásodva egy pamutszál. Biztos láttál már, Andris, olyat.
5: Igen.
4: Vagy akár egy fának a vége. Uh-huh. Fel van szálkásodva. És azoknak, akiknek mindig izgatottak, izegnek, mozognak, nem találják a helyüket bizonyos szituációkban, vagy egy felnőtt ember is, amikor ideges, akkor ezek így az égnek állnak meg mindenfelé, tudod. Na most van, aki gyógyszerrel simítja ezt le, van, aki masszázzal, vízzel, illóanyagokkal, stb. És például a kókuszvíz és a dinnyének a leve is alkalmas erre. Tehát nem csak azért szeretjük a dinnyét, mert finom édes, meg jó sok víz van benne, hanem kézzel megnyugtat minket a görög dinnyelvése.
5: Megmondom őszintén, sok mindent mondtál most, amivel nem feltétlenül értek egyet, illetve lenne hozzá megjegyzésem, mindjárt el is mondom, de lehetséges, hogy azért van ilyen hatással ránk, mert végül is tele van káliummal, magnéziummal és nátriummal. És nem véletlenül isszák azért a sportolók egyébként edzés után például, mert azonnal pótolja az izzadással elveszített elektrolitokat, és megakadályozza az izomgörcsöket, hiszen tele van magnéziummal, ami tudjuk, hogy nyugtató hatással is van egyébként a szervezetünkre. Tehát alapvetően a magnézium, és azt hiszem, hogy a B6 vitamin az, ami segít lenyugtatni az idegrendszert. Valószínűleg ennek lehet egyébként ilyen fajta hatása. És ami egyébként engem nagyon foglalkoztat mostanában, amiről beszéltél, hogy hogy ez a bizonyos képernyő függőség. Sokat gondolkodok Andriskám miatt erről mostanában, és egyébként tervezek is egy nagyon izgalmas beszélgetést ezzel kapcsolatban a közeljövőben, remélhetőleg össze fog jönni ez a bizonyos dolog. És gondolkodtam rajta, hogy én mennyit néztem régen a tévét. Hát megmondom őszintén, azért nagy tévénéző voltam, rengeteget néztem én is mesét, ha bár Tom és Jerryt néztem, egy picit más, ott mondjuk azért felgyorsult jelenetek is vannak benne, tehát nem biztos, hogy egy gyerek számára optimális mondjuk azok a gyors jelenetváltások, amik a Tom és Jerryben voltak, ha bár akkor már talán idősebb is lehettem, talán már 4 is elmúltam, de nem biztos, hogy ezek jók egyébként egy 4 éves gyereknek mondjuk. Egy 2 évesnek főleg nem. De sokat néztünk videókazettát. Tehát azért, amikor én felnőttem, akkor már viccesen hangzik, de minden nap volt adás.
4: Igen, csak azért ezt ne felejtsd, hogy amikor beraktál a családoddal egy videókazettát, az egy 2 órás program volt. A mai telefonhasználók 2-5 másodpercenként változtatják a tartalmat. Ez teljesen más hatással van az idegrendszerre.
5: A telefon használat az egészen más. Tehát itt most nem is feltétlenül a tabletről, telefonról, közösségi médiáról beszélgetünk, hanem általában véve a képernyő használatról. Tehát, hogyha mondjuk nézzünk valamit akár a tévében, hogy az mennyire ártalmas a gyereknek. Tehát nem vagyok benne biztos, hogy a tévénézés jobban árt manapság a gyermeknek, mint esetleg ez régen volt, akár 40 évvel ezelőtt, mondjuk az én gyerekkoromban. Tehát pont ezek azok a kérdések, amik foglalkoztatnak nagyon, és egyébként én azok közé, a gyerekek közé tartoztam, mondjuk az, hogy szerencsés gyerekek közé, akinek, tehát nekem már 12 évesen tulajdonképpen volt egy Commodore számítógépem, előtte Atari 2600-as videójátékom, egész nap ott ültem előtte. Tehát, hogy én is felnőttem.
4: Igen, viszont a képernyő autizmus nem azt jelenti, hogy valaki tévét néz.
5: Persze.
4: Tehát igen. Ez kifejezetten arra utal, amikor 2-7 másodpercenként tartalmat váltanak.
5: Ez egészen más, igen.
4: Egy telefonon, igen, vagy, tehát igen, ezt jelenti
5: igen,
4: az.
5: Igen.
4: A másik az, hogy a beszédfejlődésnél a legelején, aki telefonozik gyerek, annak vissza tud maradni ez a fejlődés. Abszolút. Tehát, és az előbb mondtál, hogy néhány dolgokban nem értesz velem egyet. Én nem a saját véleményemet mondom el, hanem tudományos folyóiratokból mondom neked.
5: Tudom.
4: Tehát, akkor nem velem nem értesz egyet, hanem tudósokkal. Tehát, hogy ezt nem én találtam ki, hogy a dinnye és a kókuszvíz az jó hatással van az idegrendszerre. Sejtszinten. Tehát nem a gyomrodba, meg magnézium, meg stb., hanem valójában sejtszinten. Ez számomra nagyon fontos téma, András. mivel én itatom is az unokámat. Kókuszvizet? Hát nyilván veszem. Az a baj, hogy nagyon drága. De amikor csak úgy van, azért próbálok belecsempészni a poharába, vagy szumisüvegébe kókuszvizet, mert nagyon jókat hallottam róla. A görög dinnyét azt most szeretném majd még kipróbálni, mert a dinnye nem tetszik neki, viszont annyi jó dolgot olvastam róla, hogy egyszerűen muszáj, hogy megkóstolja. Hát én így fogom őt becsapni, hogy a levét kapja meg, mert valamiért az egész dinnye nem tetszik neki. Amikor még egybe van, tetszik neki, mert akkor ráül, mint egy labdára, tudod, vannak ezek a fejlesztő labdák, amin így ugrálni szoktak, és talán tavaly előtt kapott egy 4 kilós görög dinnyét tőlünk, és először azt hitt, hogy labda.
5: Aranyos.
4: Ráült a pelusba, és elkezdett ugrálni, de én tényleg fontosnak tartom, hogy kapjon meg olyan dolgokat, amiről jó véleménnyel vannak ezek a tudományos folyóiratok. Úgyhogy ma akarja, nem, hogy kókuszvizet fog most inni.
5: De akkor viszont megint hadd mondjak egy ellenvéleményt. Tehát nyilván nem ez a jó zsarul játék van most közöttünk, de azért mégis hadd mondjak neked abban viszont ellent, hogy én most az utóbbi hónapokban egyáltalán nem ettem dinnyét. És miért? Azért, mert viszont azt is tudjuk, hogy rengeteg cukrot tartalmaz. Tehát amikor én mondjuk fogyókúrában vagyok, vagy csak egyszerűen próbálom megtartani a testsúlyomat, akkor nem biztos, hogy a dinnye, vagy például a mangó, vagy a datolja, az segít ebben nekem. Tehát azért azt is tegyük hozzá, hogy a jótékony hatásai mellett azért vannak olyan tulajdonságai is a dinnyének, ami nem minden élethelyzetben pozitív.
4: Habár nagyon szerettem a neki, hogy tudok veled tovább vitatkozni, mert képzeld el, azt is láttam, és szintén tudományos videóban, tehát nem tudományos, hogy a görög dinnye feldolgozásához a gyomrodban, mivel hasonlít az uborkának a, ugye az uborka is egy nagyon nehezen feldolgozható élelmiszer, talán ugye a növények között az egyik legnehezebb az uborka, és mivel nagyon hasonló, majdnem szinte ugyanaz, tehát a görög dinnye feldolgozásához a te tested több kalóriát éget el, mint amennyi a görög dinnyének a cukortartalma. Jaj, de jó, hogy tudtam mondani valamit én is. És ráadásul még igaz is, tehát ezt nem most találtam ki, hanem erről láttam egy ilyen előadást, úgyhogy nyugodtan ehhez görög dinnyé. De nem kell velem egyet érteni. Nem tudom, azt tudod egyébként az uborkát?
5: Nem.
4: Nem hallottad. Tudom. Tehát az uborka amilyen ártalmatlanul néz ki, igen, meg amennyire alig van kalória benne, meg olyan frissnek érzed magad tőle, ennek ellenére rendkívüli módon igénybe veszi a te emésztő szerveidet, képzeld el az uborka. És ezért is ajánlják fogyókúrához. Tehát nem azért ajánlják, mert kevés benne a kalória. Sokan azt hiszik, nem. Mert nehéz feldolgozni.
5: De valójában, amikor rostokat viszünk be, főleg zöldségeket, én nagyon sok zöldséget fogyasztok mostanában, paprikát, paradicsomot, és hát persze uborkát is, de hogy répát, és akkor elárulom neked, de csak úgy, hogy senki ne hallja. Tehát például, amikor megyek a kocsiba, akkor én magam mellé teszek egy csomag répát,
4: jaj, de
5: és
4: jó,
5: azt falatozom.
4: Nagyon jó. Én amúgy nagyon imádom, szeretem nagyon a répát. Szeretem.
5: Tehát, hogy ez a mániát. Tehát, hogy tulajdonképpen ezeknek a rossz tartalma az, ami segít, elősegíti az emésztést. Vagy egyszerűen nem csak az emésztőrendszernek a felső részében, tehát mondjuk a gyomorban és a vékony bélben szívódnak föl ezek a rostok, hanem főként az alsó traktusban, tehát a vastagbélben,
4: aha,
5: amennyire én ezeket tudom, és amennyire hallottam.
4: Ja, én úgy szeretem, tehát, amikor ilyeneket mesélsz, mondjad.
5: És az a lényege, hogy ott viszont vannak olyan nagyon-nagyon fontos bélbaktériumok, amiket tulajdonképpen, hogy úgy mondjam, csúnyán fejezem ki magam, ezekkel a rostokkal etetünk. Aha. És azok nagyon-nagyon hasznos bélbaktériumok. És ráadásul képeznek egy olyan fajta védőréteget, egy olyan nyálkahártyát a bélnek a falán, ami utána a sérüléseket, meg a felszívódást is úgy segíti, tehát a sérüléseket elkerüli, és a felszívódást viszont úgy segíti meg, hát ezeket az emésztő enzimeket és baktériumokat úgy táplálja, hogy ez elősegíti a fogyást. Képzeld el. Tehát, hogy tulajdonképpen ezért is fogyasztjuk ezeket a rostokat, úgyhogy én azóta, hát nagyjából februárban kezdtem, és hadd büszkélkedjek, nagyjából egy ilyen 10 kilót akartam leadni, és sikerült is egy fél év alatt, de csak szépen lassan megfontoltam. Nem akartam gyorsan, nem akartam túl lassan sem, tehát ez egy ilyen középút. És mindenkit bátorítok arra, hogy bármikor ennek neki lehet kezdeni.
4: Olyannyira neki lehet kezdeni, például a dinnyének is, hogy 22 órakor újra neki kezdünk, mert most elmegyünk egy picit, mert hogy fontos nekünk ezen a napon most a színház, és akkor nyári Oszkár után most Jónás Juditot szólaltatjuk meg, és mindenképpen a dinnyéről olyan adatokat hozunk 22 órától, hogy meg fognak lepődni, maradjanak velünk.
2: Rádió D, kerasz ivója. Romákról, nem csak romáknak.
5: Hogy telik a nyár? Uborka szezon, vagy esetleg valamiféle munkával?
6: Is, mikor, hogy. Van egy egész nyáron átívelő projektünk, egy dráma pedagógia foglalkozás sorozatunk, ebben az évben Szomolyát választottuk. Az ottani nagyon sanyarú körülmények között élő szülőknek és gyerekeknek tartunk foglalkozásokat, képzéseket. Az érdekessége az, hogy eddig csak gyerekeknek tartottunk. Uh-huh. Tavaly például Jukó völgyben Miskolcon, de észrevettük azt, hogy a gyerekek mesélnek otthon a szülőknek ezekről a foglalkozásokról, a szülőknek fogalmuk sincs, hogy mi történik a gyerekeikkel, kíváncsiak, beleskelődnek, de a fő oka, hogy a szülőket is ebben az évben bevontuk, ez nekünk is egy új dolog, tehát mi is tanuljuk, az, hogy mikor a gyerekek hazamennek, akkor ne vesszen a semmibe az, amit a foglalkozásokon tanultak, hanem hogy a szülők is valahogy vonódjanak be, és gondolják át azokat a dolgokat, amiket mi a gyerekekkel ott helyzetgyakorlatokban eljátszunk, és átbeszélgetünk utána, és döbbenetes egyébként most, hogy tapasztaljuk, mondom, mi is tanuljuk, hogy a szülőknek mennyivel több szükségük van arra, hogy beszélgessünk velük bizonyos problémákról, akár a gyereknevelés, akár az élet bármely területéről, vagy egyáltalán csak az, hogy beszélgessen velük valaki. Úgyhogy nagyon nagy tanúság, nagyon hálásak, nagyon boldogok. Szeptemberben lesz az utolsó foglalkozásunk, úgyhogy ezt így az egész nyarat átöleli. Közben vannak felkéréseink, nem annyi sajnos, mint amennyit szeretnénk, vagy amennyit egy jó pár évvel ezelőtt magunkénak tudhattunk, mert nagyon rossz tendencia az, hogy a roma napok alkalmával már a színházakat kihagyják a repertoárból, és ez nagyon fájdalmas dolog, nem azért, mert nekünk lenne ez nagyon fontos, persze nekünk is, hogy a fenében, nem, mert hogy ha már dolgozunk valamin, akkor szeretjük, hogyha annak értelme is van, és eljut a közönségéhez. De azért is, mert meggyőződésem azért 40 év tapasztalattal a hátam mögött, hogy a kultúrát azt mindenféleképpen valamilyen módon meg kell mutatni a roma közösségnek is, de ugye a roma napoknál nem csak romák vannak a közönség soraiban, hanem nem romák is, tehát akikkel együtt élnek, és ezeknek az előadásoknak pont ez a célja, nagyon fontos üzenetei vannak kifejezetten az együttélésről a roma közösségnek, a nem roma közösségnek, és hát azért hogy is mondjam, tehát hogy azért a kultúránkat ne felejtsük el, már pedig úgy látszik, hogy elfelejtődik, akár a versek, akár a színdarabok, akár a gyerekdarabok, zenés gyerekdarabok. Én egyszerűen nem értem, hogy miért nincs erre a roma vezetőkben igény, hogy miért múlt ez el. Régebben nem volt olyan roma nap, ahol valamilyen kulturális rendezvény előadás ne lett volna. Nyáron azért ettől függetlenül vannak előadásaink, hála Istennek. Vanyarcon voltunk egy héttel ezelőtt, Csörgőkezű Vödör Járó Dobhasó című zenés interaktív gyermekelőadásunkkal, óriási sikerrel játszottuk, ez egy cigánytábor keretén belül zajlott le. Dombi József hívott minket, akinek ezúton is köszönjük, és gratulálunk, hogy ő még figyel ilyesmire is. Újpesten játszottuk az egyik nagyon szívemhez közel álló darabot, egy holokauszt témájú színdarabot, egy fekete nő náci múltja címmel. Az is egy nagyon sikeres előadásunk, habár a témája az elég drámai, de erről is beszélnünk kell, mert hogy nem szabad elfelejtenünk azt, ami történt 80 éve.
5: Egy kicsit térjünk vissza a foglalkozásokhoz. Hogyan zajlanak ezek, illetve ezek drámapedagógiai foglalkozások valójában?
6: Igen, ez a fő csapásvonala, tehát hogy a színház eszközeivel próbáljuk tanítani, lazítani a gyerekeket, és olyan szituációkat eljátszatni velük, amikből tanulnak. Tehát egy verekedés, ami két gyerek között zajlik, egy konfliktus, hogy lehet megoldani, hányféleképpen lehet megoldani, hányféle vége lehet, hogyha így cselekszem, akkor kibékülünk, ha úgy cselekszem, akkor maradandó fizikai károsodást okozunk, és a többi. Tehát, hogy megtanulják azt, hogy egyféle döntésből hányféle következmény születhet. És ezen nagyon sokan elcsodálkoznak, hogy így is lehet, meg ezt is lehetett volna, de itt a kapcsolatok, a szülőkkel való kapcsolat, a tanárokkal való kapcsolat, egymással való kapcsolat, a szerelem, a drog, a különböző, amit ők egyébként nagyon odafigyelünk arra, és kérjük is őket, hogy ami őket foglalkoztatja, azokról meséljenek, beszéljenek, mert ugye a foglalkozásoknak egy nagyon fontos része a beszélgetés, a kommunikáció, ami a mai világunkból egyre inkább kikopik, sajnos, és ugye az internetes kommunikáció lép a helyére, ami hát egyáltalán nem szerencsés, sőt tragikus. Bocsánat, hogy ezt így kimondom, de az, mert ugye a Messenger és a satöbbi egyéb platformokon már nem használunk írásjeleket sem, amiből esetleg ki lehetne silabizálni, hogy mégis a másik mit akart ezzel mondani. Nem látjuk a mimikájukat, nem látjuk a testbeszédüket, nem látjuk a mosolyukat, nem látjuk a könnyet a szemében, nem látjuk azt, amikor lehajtja a fejét, oldalra billenti, vagy elfordul, vagy kinevet. Szóval a legalapvetőbb emberi megnyilvánulásokat felejtjük el, és ez ezeknél a kicsi gyerekeknél már alapvető történet. Azért gondoljuk el, hogy aki már ebbe születik bele, és ahol hagyják, hogy a gyerekek így nőjenek fel, azoknak az arcán nincs érzelem. És mi ezt tapasztaljuk. Tehát azt, amikor először lementünk Jukóvölgybe, ugye ez már eleve egy elszigetelt, nagyon leszakadt, városszéli, külön kis mikrokörnyezetben élnek ott egymással. És amikor lementünk először, én nem akartam elhinni, hogy a gyerekeknek az arcán nem volt érzelem. Tehát vagy csak a dühöt, az agressziót tudták mutatni, vagy nagyon erősen vihogni.
5: És a drámapedagógia ebben segít, hogy felszabaduljanak az érzéseik? Hogy egy biztonságos környezetben beszéljenek olyan szituációkról, olyan helyzetekről, amik tulajdonképpen feldolgozásra várnak még bennük?
6: A legelső, legfontosabb momentum az, hogy rájönnek, hogy nekik vannak érzéseik, azt kell nekik megtanítani. Tehát azt, amikor azt mondjuk, hogy kihúznak egy cetlit például, mert vannak olyan foglalkozás, egy része. Rengeteg cetlés, akkor most szomorú vagy, dühös vagy, elgondolkodsz, most nagyon boldog vagy. Tehát különböző érzelmeket kell megmutatniuk, és fogalmuk nem volt, hogy mi az, hogy kell azt megmutatni. Döbbenetes. Szóval a legalapvetőbb emberi reakciókra is képtelenek voltak, majd amikor ezt felfedezik magukban, az a gyönyörűség, amikor rájönnek, hogy ők ezt tudják, és ezt használni is tudják, az az öröm, tehát biztos, hogy nem véletlenül találta ki ezt a jó Isten nekünk, embereknek, hogy mi tudjunk ilyesmit, mert az olyan boldogság hormon szabadít fel, hogy ezeket megélhetjük, és amikor nagyon jól el vagyunk az eszközeinkkel, de amikor mégiscsak találkozunk egymással, már rögtön az első pár pillanatban érezzük, hogy az energia, ami áramlik, és a másiknak a fizikai jelenléte mennyire hat vissza ránk, és ez oda-vissza működik. Hát ezek a legalapvetőbb emberi létezésnek a legalapvetőbb kritériumai, momentumai, amit a gyerekeinknek elfelejtünk ma megtanítani.
5: egy picit hadd csatlakozzak rá, illetve hadd erősítsek rá arra a gondolatkörre, hogy mennyire fontos bevonni a szülőket. Hiszen ha a zenei analógiát keresek, akkor például a japán Suzuki módszerben nagyon intenzíven ott van a szülő jelenlét. És én például, amikor tanítottam a Rajkóban kicsiket, jöttek a növendékek, és jöttek velük együtt a szülők, és természetesen, amíg vártak mondjuk a növendékeknek az óráira, addig gyakran behívtam a szülőket is, hogy ők is akkor csatlakozzanak hozzánk, nézzék meg, hogy mit tanulunk, hogy zajlik egy óra, és esetleg, hát ha ők is tanulnak ebből valamit, és tudják majd otthon motiválni a gyereket, hogy nem emlékszel például Pistike, hogy ezt nem így mutatta a tanár úr, hanem egy kicsit másként, de ez csak egy apró kis szösszenet, amiben tudnak a szülők segíteni, ha egyáltalán természetesen hajlandóak erre, hogy bejönnek mondjuk az órára és csatlakoznak. De véleményem szerint nagyon-nagyon fontos. Tehát ez egy alapvető kérdés a zenében, zeneoktatásban, habár nem divatos. Egyáltalán nem divatos, és ezek szerint akkor nektek is ilyen pozitív tapasztalataitok vannak a szülők bevonásával, főleg, hogyha esetleg mondjuk a szülő érdeklődik, és őt is be lehet vonni abba, hogy ő is fejezze ki az érzelmeit, ő is valahogy ezeket a gyakorlatokat sajátítsa el, illetve hát otthon próbálja ki mondjuk egyedül, ha még ott nem is feltétlenül meri ezt megtenni az óra, illetve a foglalkozás keretein belül.
6: Nagyon fontos és lényeges dolog, amit mondtál, és örülök, hogy azért legalább a nálatok a klasszikus zenében ez előfordul, és sokkal gyakrabban kellene, sőt,
5: igen.
6: Én most így ennyi tapasztalat után azt mondom, hogy még talán nagyon kedvesen, de kötelezővé is kéne tenni.
5: Így van. A drámapedagógia nagyon sokat fejleszt a gyerekeken. Tehát én is azt gondolom, hogy ez egy olyan tantárgy, ami sokkal elérhetőbbnek kellene, hogy legyen az iskolákban is. És ez sajnos nekem legalábbis az a tapasztalatom, hogy nagyon kevés helyen elérhető.
6: Igen, ez tulajdonképpen egy ember fejlesztésnek mondanám.
5: Így van.
6: A drámapedagógia.
5: Személyiségfejlesztés.
6: Mindenféle szempontból.
5: Mint ahogy a zene is fejleszti a gondolkodást, fejleszti a gyereknek a személyiségét, az érzékenységét. Tehát ezek fontos dolgok.
6: Az intelligenciáját, uh-huh. a mozgás koordinációját, uh-huh. a magabiztosságát, a beszédtechnikáját, ha éppen van, ha nincs, akkor csinál neki. Uh-huh. A bizalom kialakulását. Uh-huh. De és sorolhatnám tényleg, annyi mindent magába foglal. És itt nem csak a szülőket említeném meg, hanem a pedagógusokat is. Na, most már én azt tapasztalom, hogy nagyon szárazan leadják a tananyagot, és megint ismételnem kell azt, hogy az embert közben elfelejtjük. Uh-huh. Ahány gyerek, annyiféle. Ahány ember, annyiféle, és még ott van a pedagógus is, aki megint egy más fajta ember, meg a szülők is egy tök más fajta emberek. Úgyhogy én mindenféleképpen annak a pedagógusnak, mint ahogy te is teszed nagyon-nagyon okosan, hogy a szülőket is bevonod, hiszen a tanításnak szerintem az egyik alapvető feltétele az, hogy az a kisgyerek ugye abban a környezetben nő fel, a legtöbbet a szüleivel vagy a pedagógussal van. Na most, hogyha a kettő összeér, hát akkor egyértelmű mindenki számára, aki egy picikét is tud gondolkodni, hogy amikor a pedagógus és a szülő összetudja egyeztetni a gondolatait és a motivációit, akkor az a gyereknek a legszerencsésebb állapot. Tehát, hogy a szülő tudja, hogy mit csinál, miben jó a gyereke, miben kell még fejleszteni, a tanár hogy csinálja, egymással a gondolataikat, a tapasztalataikat kicserélik, a szülő tudja, hogy a pedagógus hogy tanít, a pedagógus tudja, hogy otthon mi történik, ezek nem olyan boszorkányos dolgok, hogy ezt külön ki kell dolgozni, nem, itt csak beszélgetni kell egymással. Tehát a pedagógus is, ha a szülővel beszélget, akkor már ott egy olyan alapot tud megteremteni és bizalmat kiépíteni már a szülőben, amit a gyerek megint visszakap, és megint a gyerek jár jól, illetve a gyerek is. Mert azért a pedagógusnak is könnyebb lesz a dolga, a szülőnek is könnyebb lesz a dolga, és a gyerek pedig fejlődik, uh-huh. és szárnyal.
5: Ami a legfontosabb.
6: Igen.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dikem.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Na most már egy csomó mindent tudok a fejemről, hogy mi hogy van. Még a fejnél maradunk a tanulásban?
2: Így van, hiszen még csak most fog jönni az orrunk. Ez pedig úgy van, hogy nak.
3: Nak. De ez igen. Nincs többes szám, vagy naká.
2: Igen.
3: Csak simán nak.
2: Ez csak simán nak, így van. Mivel csak egy orrunk van, úgyhogy szityuvasz losasza.
3: Tanuljunk örömmel!
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Mit kell tudnunk az augusztus 2-ai cigány holokausztról? Az augusztus 2-ai cigány holokauszt emléknap a roma közösség egyik legjelentősebb emléknapja. Ezen a napon tisztelettel emlékezünk mindazokra a roma emberekre, akik a II. Világháború idején üldöztetés, deportálás és népirtás áldozatai lettek. Ez a nap nem csak a múlt felidézéséről szól, hanem arról is, hogy megértsük a történelem tanulságait, és közösen tegyünk azért, hogy hasonló tragédiák soha többé ne ismétlődhessenek. Meg. A cigány holokauszt, amelyet a romák gyakran porajmosznak neveznek, a II. Világháború egyik legtragikusabb esemény sorozata volt. A náci Németország faji ideológiája alapján a romákat is üldözött népcsoportnak tekintették. Emiatt sok roma családot megfosztottak alapvető jogaiktól, otthonaiktól és megélhetésüktől. Sokan kényszermunkára kerültek, másokat koncentrációs táborokba deportáltak, ahol embertelen körülmények között kellett élniük. Az augusztus 2-ai dátum azért vált jelképpé, mert 1944. augusztus 2-áról 3-ára virradó éjszaka az Auschwitz-Birkenaui koncentrációs tábor roma családi táborát felszámolták. Az ott még fogva tartott több ezer roma férfit, nőt, idős embert és gyermeket egyetlen éjszaka alatt meggyilkolták. Ez a kegyetlen esemény örökre beírta magát a történelembe, és ezért emlékezik erre a napra minden évben a roma közösség és sok más ember Európa szerte. Fontos tudni, hogy a roma holokauszt hosszú időn át kevés figyelmet kapott. Bár a túlélők őrizték emlékeiket és továbbadták történeteiket családjaiknak, a közvélemény és a történelemoktatás sokáig kevéssé foglalkozott ezzel a népirtással. Az elmúlt évtizedekben azonban egyre nagyobb hangsúlyt kapott az áldozatok emlékének megőrzése, a kutatások támogatása és a történelmi igazság bemutatása. A roma holokauszt története arra tanít bennünket, hogy az előítéletek és a gyűlölet milyen súlyos következményekkel járhatnak. Egyetlen népcsoportot sem szabad származása, kultúrája vagy vallása miatt megkülönböztetni vagy megbélyegezni. Az emberi méltóság mindenkit egyformán megillet, és a történelem is azt bizonyítja, hogy a kirekesztés végül mérhetetlen szenvedéshez vezethet. Magyarországon minden évben megemlékezéseket szerveznek augusztus 2-án. Ezeken az eseményeken gyertyagyújtással, koszorúzással, kulturális műsorokkal, kiállításokkal, előadásokkal és közös imádságokkal tisztelegnek az áldozatok előtt. A megemlékezések célja nem csupán a gyász kifejezése, hanem az is, hogy a fiatalabb generációk megismerjék ezt a történelmi eseményt, és megértsék az emlékezés fontosságát. A roma közösségek számára ez a nap az összetartozás jelképe. Ilyenkor családok, közösségek, civil szervezetek és intézmények együtt hajlanak fejet azok előtt, akik életüket vesztették.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dik roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
5: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dikóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.
6: Üdvözlöm a Rádió Dik hallgatóit, Kökény Anna vagyok. Augusztus 3-a, hétfő van, és 22 óra múlt, és a hétfői hűsítőben itt van velem még mindig Dr. Suki András.
7: És még mindig a dinnyéről beszélünk, hiszen ez egy kimeríthetetlen
6: igen,
7: téma.
6: Igen, már össze is vesztünk rajta egyébként.
7: hogy melyik a finomabb, a csíkos, vagy a keresztben csíkos, vagy a sárga.
6: Igen, vannak nálad ilyen kritériumok is?
7: Nekem a kedvencem egyébként ez a japán megformált dinnye. Talán már láttál ilyet, hogy a dinnyét azt egy ilyen dobozban növesztik, egy kockában tulajdonképpen, majd és akkor látom, amikor nő, amikor nő, akkor kocka alakúvá kell, hogy nőjön, hiszen benne van egy dobozban.
6: Ez méreg drága
7: lehet, igen, ugye? Nagyon-nagyon drága. De hát ilyen dinnyét, hogy kocka alakú dinnye.
6: Ahogy érdekes, hogy ettől miért drága, szól. Nekem kicsit vicces. Tehát, hogy, mert ha azt mondják, hogy mert finom, akkor oké. De hogy pont ezért a kockasága miatt.
7: Hát különleges, az kétségtelen.
6: Ettél már ilyet?
7: Nem, még nem. Nem. De nagyon szívesen kipróbálnám. De hát egyébként Japánban több ilyen gyümölcs is van. Tehát például lehet olyat kapni, ami a császári kertben nő. És az is valami iszonyatosan drága gyümölcs.
6: Tényleg?
7: Ezek mondjuk almák. Tehát mondjuk almáról van szó.
6: Én nem tudom, akkor ezek az ázsiai gyümölcsös videók vannak. Én nekem úgy folyik a nyálam ott a telefonon, hogy hogy lehetnek ilyen gúzt is. Ez a mag nélküli mangó. Például. Hát ez valami őrület. Uh-huh. Igen, ezt a szögletes dinnyét is láttam már, de tudom, hogy nagyon drága.
7: Nagyon, nagyon.
6: Szerinted az dinnye humánus dolog, hogy valakit belerakni egy ilyen dobozba, hogy ilyen formájú legyen?
7: Hát végül is az emberek is csinálják ezt saját magukkal. Biztos láttad már azokat a most nem is tudom neked megmondani hirtelen, talán Polinézia, vagy nem is tudom, tehát valahol a Csendes-óceán térségben, valahol a nyakukban, igen, és ilyen, és nagyon-nagyon hosszú lesz a nyakuk azáltal, hogy ők tulajdonképpen gyerekkorukban kapnak ilyen kis fémkarikákat a nyakukba, és ezzel egyszerűen nem tudják elengedni, illetve nem tudják, szóval úgy nő a nyakuk, hogy nagyon hosszú lesz.
6: De nem a nyakuk lesz hosszú amúgy, Andris.
7: Hanem lejjebb megy.
6: A válcsontuk lejjebb megy, és több látszik ki a gerincükből. Ez így. És
7: hát ez elég egészség.
6: Nagyon egészség.
7: Vagy amikor a lábukat beleteszik egy kis cipőbe, és egyszerűen úgy nőnek föl. Na, borzasztó. Na, ez a dinnye.
6: De nem is szép.
7: Nem, persze.
6: Képzeld el, a történelem során Victor Hugo Nevető ember című könyvében lehet arról olvasni, hogy embereket is sajnos formáztak így át, mégpedig belerakták őket egy ilyen, hát ilyen edények, porcán edényekbe, hogy vagy egy karjal maradt ki, vagy a feje, és úgy nőtt fel a gyermek, képzeld el, azért, hogy mutatványos sok pénzt keressenek vele, hogy egy ilyen torz neki a forma. Nekem ez volt életem első könyve, képzelde. Ezt 9 évesen olvastam ki. Egyébként nagyon-nagyon jó könyv. Azt nem tudom, hogy miért ezt olvastam ki. Tehát ez külön szakorvos tudna. Ezt a könyvet választottam, de viccet félretélve, hogy nem tudom. Tehát én nem tudom, hogyha lenne ilyen dinnyék jogvédője, akkor biztos fellázadna ezen, hogy átformázzák a gyümölcsöket.
7: Hát igen, ez nem természetes.
6: Jaj, olyan jó volt belékötni a Suki Andrisba, most drága hallgató, megint a nap folyamán.
7: De azért hadd mondjam el azt is, kérlek, hogy valójában ez a divat manapság, hogy átformázzák az emberek magukat. Ha csak arra gondolsz, hogy milyen természetellenes, ez legalábbis számomra, amikor a hölgyek felfújják a szájukat mindenféle inekciókkal. Igaz?
6: Igaz.
7: Van, aki ezt...
6: Igen, ilyen közben bólogatok elnézést.
7: Sokan ezt nagyon vonzónak találják, de megmondom őszintén, én a természetesség híve vagyok, és én ezt nem szeretem. Egyáltalán nem. Jó, persze, tehát amikor a testépítők formázzák a testüket, persze természetesen akkor is használnak különböző segédanyagokat, de az még valahogy elfogadható, mert ott azért természetesen mutatják az izmokat, de amikor ilyen injekciókkal, ez már természetellenes számomra, tudod?
6: De azért mondjunk valami, tehát hogy próbáljuk ezt valami, hogy megalapozni az úgymond nem tetszésünket. Én például arra hivatkoznék, nekem volt ilyen könyvem, képzelt gyerekkoromban, hát minden is érdekelt, amely megmutatta a testnek bizonyos részeit, hogy mit jelent a bizonyos formájú alakú, például az ujjak formája, a kezek, karok formája, orr, szem, szemöldök, ez egy milyen személyiség jegyre ad utalást. És ez azért jó nekünk embereknek, mert akarva akaratlan, amúgy te is, én is, a rádióhallgató is felismerjük ezeket a vonásokat egy ember arcán, hogy ez az ember inkább bőbeszédű, vagy szűkszavú, hogy szenvedélyes, vagy inkább türelmesebb, és ezekre jelzés van az arcon. A szájformája, az orrformája, a szemöldök, hogy van, akinek ilyen teljesen kérdőjel szemöldök van, tudod, van, akinek így fel tudja húzni a szemet, még a szemöldök is, sőt, a fül is tud árulkodni arról, hogy egy szorgalmas ember, arról, hogy egy művész ember, arról, még arról is tudjuk, hogy ez egy koránkelő ember, vagy inkább olyan, aki éjszaka szeret élni. Szóval nagyon sok információ. És akkor, amikor átalakítjuk ezt, akkor tulajdonképpen be akarjuk csapni a többi embert, hogy olyanok vagyunk, amilyenek nem vagyunk. És ez miért rossz nekünk? Nem, hogy miért rossz a többi embernek, hogy engem becsap azzal valaki, hogy olyan, amilyen, és teljesen másra számítok. Ez nekünk is rossz. Mert például ugye ez a felfújt, vastag száj, ez egy szenvedélyes emberre, egy latinos energiát hoz, de lehet, hogy ez az ember nem is olyan. És akkor, amikor én eladom magam valamilyennek, akár munkahelyen, baráti társaságban, vagy kapcsolatban, utána azt várják tőlem, holott én nem vagyok olyan, csak a szám olyan. Ugye, mert meg lett csinálva. És szerintem ez így nem oké. Nem mondom, hogy ez baj, meg rossz, meg biztos, ez csak egy divat hullám, de bajba keríti az magát, aki másnak mutatja, mint amilyen. És emlékszem, amikor én fiatal lány voltam, és volt az időszak, amikor hát már úgy udvarlók jöhetnek, vagy mit tudom én. És én nagyon szerettem mindig farmer nadrágba lenni, és pólóba. Tehát nekem ez volt a mindenem, hogy úgy öltöztem, mert az nekem kényelmes volt, akkor fel tudtam ugrani a biciklire, nagyon szerettem bringázni, nagyon szerettem sokat gyalogolni, sétálni, szerettem felülni egy dombnak a tetejére, szóval én nagyon kényelmesen, szinte fiúsan öltözködtem, mondjuk nekem volt egy bátyám, aki egy nagyon erős személyiség volt, és biztos az ő cuccait is kicsit utánoztam meg, azt tetszett nekem, meg focizni jártam, stb. Na mindegy, és akkor jött ez az időszak, hogy jó, hát azért már nem kislány vagyok, hanem nagylány, meg nő, és akkor hogyan kéne öltözködni, meg hát fiúk, meg randi, meg mit tudom én. És én annyira boldog vagyok, hogy én nem változtattam akkora az öltözködő. Nem kezdtem el úgy öltözni, ahogy kell, hanem hogy nekem kényelmes. Mert én nem okoztam meglepetést a férjemnek, hogy én milyen ember vagyok. Mert én barkácsolok, mert én sokat olvasok, érted? Tehát nem, soha nem fogja nekem azt mondani, hogy figyelj már, elmegyünk most valahova, vedd már fel a magas sarkúdat meg, nem tudom, sminkelj ki meg, nem tudom. Tudja, hogy ez nem az az ember vagyok.
7: Na jó, de neked ez fontos volt, hogy egy olyan párkapcsolatban legyél, ahol természetesen tekintenek rád, és a férjed is egy olyan valakit keresett, aki természetes.
6: Hát azt nem tudom, miért keresett, de hogy ezt kaptad.
7: Na jó, de viszont, hogyha ha valaki meg egyszerűen eladja magát úgy, hogy tulajdonképpen valamiféle hamisítvány, vagy hát más mutat, mint amilyen, de aztán eléri a célját, aztán pedig persze felfedheti az önmaga valóját.
6: Jó az.
7: Neki akkor már mindegy, nagyon, mert ha már kemény. Végül is elvették, akkor...
6: Nagyon kemény erkölcsi kérdések van. Ez olyan, mint amikor valaki is megveszi magának a legdrágább sportmárkának a sportszerkóját, ugye? És abban sétálgat egy parkban, azt kelti, hogy ő egy sportos ember, és lehet, hogy a legnagyobb sport az, hogy lemegy a boltba egy kiló kenyéré.
7: Teljesen ki vagyok ettől a sportruházattól.
6: Ugye?
7: Igen, mert az emberek nap mint nap ebben járkálnak, de hát nem sportolni mennek. Hát látszik, hogy nem sportolni megy. Akkor miért járkál melegítőbe?
6: Na, ez szerintem ugyanolyan átverés, mint hogyha én miniszoknyába mentem volna randizni. Nem hát, olyan vagyok.
7: Meg kell értenünk, hogy ez divat, természetesen is, hogy kényelmes, meg stb. Stb. De hát van, aki ezt akarja magából mutatni. De egyébként pont ettől szép az élet, hogy mindenki más.
6: Eljutottunk a fel.
7: Mindenki valahol színész.
6: Hát igen.
7: Hiszen innen indultunk. A színészkedéstől. És valójában odáig jutottunk, hogy rájöttünk, hogy az emberek nem is önmagukat adják legtöbbször, hanem mindenki csak színészkedik.
6: Engem érdekel ez a feltöltött száj, honnan jöttem, hogy keveredtünk el.
7: A dinnyétől?
6: A dinnyétől. Ja igen, mert a dinnye meg volt formázva. De van még a dinnyéről, megígértünk, hogy mondunk izgalmas dolgokat. Például azt, hogy a dinnye az nem gyümölcs, hanem zöldség. Botanikailag a tökfélék családjába tartozik, és akár csak az uborka, a cukkini, vagy a sárga tök. Uh-huh. Szerintem ez annyira nem furcsa.
7: Nem. Mint ahogy a paradicsom sem zöldség, hanem gyümölcs.
6: Igen. Ősi túlélő készlet. Na lássuk, mit mond erről. Afrikában a Kalahári sivatagból származik. Az ősi utazók nem csupán ételként, hanem természetes vízkészletként és kulacsként vitték magukkal a hosszú sivatagi utakra, mert a vastag héja hónapokig megvédte a benne lévő folyadékot, a megromlást. Na hát, ezt nem is gondoltam.
7: Egyébként, csak úgy mellesleg mondom, hogy nagyon egészséges a zöld héja a dinnyének. Méghozzá, tehát nem a külső, hanem az a belső vastag.
6: Aha.
7: És gyakran csinálnak olyat, hogy például azt kikanalazzák, és nem is a zöld, nem is a piros, a finom részét használják föl, hanem ezt a zöldet, úgymond, és dehidratálják. Tehát csinálnak belőle ilyen kis asszalt gyümölcsöket, meg hasonlókat.
6: Azt tudom, hogy befőttet szokta.
7: Igen, befőttet, ez az.
6: Befőttet is készít.
7: És állítólag nagyon finom, és nagyon egészséges. Főleg egyébként időskorban nagyon ajánlják.
6: Én még soha nem kóstoltam.
7: Úgyhogy mondjuk, aki mondjuk 40-50 fölött van, annak nem biztos, hogy a középső finom, édesebb részét kell feltétlenül fogyasztania, hiszen azért az megemeli a vércukorszintet elég drasztikusan.
6: Szerinted.
7: Hanem inkább, legalábbis ezt ajánlják az okosok. Szoktuk mondani, hogy a kutatók ezt ajánlják. Tudod? Hanem azt a külső részét.
6: Igen, olyan érdekes, amikor én pici voltam, anyukám mondta, hogy azt ne egyen meg, mert akkor megfájdul a hasa. Ezt tanították nekünk. Most meg befőttet készítenek belőle.
7: Na jó, de hát azt milyen is tanították, érdekes, hogy a zsír az egészségtelen. Most már pedig tudjuk, hogy ez milyen hasznos.
6: Én már annyira örülök neki, hogy havonta csak 1 liter étolajat használok, a többi az sertészsír, libazsír, olívaolaj és vaj. Egyre több dolgot készítek vajjal egyébként, és a vaj nagyon-nagyon jót tesz egyébként az ételeknek. Ez nagyon finom tőle. Egyre, tehát már hússzeletet is rakok vajra, aztán kipróbáltam, van képzeld el egy olyan rántott hús, amikor nem olajra, nem vajra rakják. Ez egyébként egy német nagyváros nevéhez kötődik, most nem fog eszembe jutni. Tehát ugyanúgy van bepanírozva, vajra kerül, fedő alatt, tehát nem bő vajban, hanem pici vajban, és picit meg van fűszerezve a bundája. Tehát én már ezt kipróbáltam, és nagyon finom.
7: De Anna, hogy kerülünk mindig az étkezéshez? Hát egy dinnyétől indultunk, hát de ha már egyébként
6: pont
7: itt tartunk.
6: Az étkezés legfontosabb kelléke lehet a görög.
7: Persze, de ha már itt tartunk, egyébként nagyon finom fetasajttal. Próbáltad már?
6: Hogyne.
7: Görög dinnye fetasajttal.
6: Fantasztikus.
7: Ez egyébként a világ egyik legnépszerűbb nyári salátája.
6: Tényleg.
7: Állítólag.
6: Én a görög dinnyét most elárulom, vágok bőle egy olyan szeletet, mint egy fél kenyér szelet lenne, és szárított sült hagymát szórok rá, meg van ez a ropogós, és én ezt azzal eszem, képzeld. És imádom, nagyon finom. Én javaslom a rádióhallgatónak, hogy kóstolja meg egyszer, mert tényleg nagyon finom.
7: Én még hallottam olyanról, hogy dinnyeszték, vagyis grillezett dinnye, de ezt mondjuk el sem tudom képzelni, hogy lehet meggrillezni a dinnyét.
6: De lehet, én láttam, képzeld el. Megfűszerezik ugyanúgy, És grillen megsütik.
7: Grillsütőben, serpenyőbe teszik, gondolom.
6: Igen, csak itt nagyon fontos a hőmérséklet. Tehát nem ilyen langyosba kell belerakni, mert akkor így összeasszalódik, mire megsül. Nem, tényleg nagyon forróba kell rakni, és akkor tényleg csak azt a rétegét érint, ami érintkezik az edénnyel. A szépen megpirul, fűszeresen, és akkor a belseje még mindig egy picit roppanós marad.
7: Na de várj, ilyenkor biztos, hogy elveszti a víz tartalmát, és gondolom a cukor pedig esetleg karamellizálódik benne.
6: Lehetséges. Uh-huh. De képzeld el úgy, hogy a fagyit ki lehet rántani, és abban is megmarad a fagyi. Tehát biztos itt is a gyorsasága fontos, uh-huh. a hőmérséklet. Uh-huh. Ugye a fagyit is belerakják egy tésztabundába, és ugye ez le van nagyon fagyasztva, úgy kerül tésztabundába, és úgy a forró olajba, és mégsem folyik ki a fagyi, szóval nem lesz semmi baja, sőt, hideg marad néha a fagyi, képzelt el. Szóval lehet ilyen jó trükköket csinálni a konyhába. Ami még nagyon érdekelt, a dinnyemag. Sok országban a dinnyemagot nem kiköpik, hanem kiszárítják, megpörkölik, és sós ropogtatni valóként eszik. Tele van fehérjével, B-vitaminnal és egészséges zsírsavakkal.
7: Jó ide, jó. Erre nagyon kíváncsi lennék. Ezt Igen. nagyon szívesen megkóstolnám.
6: Ezt én nem is gondoltam erre. Jó, de jó. Már csak azért sem, ami engem még meglepett itt, ez a nem kiköpik. De figyelj, amúgy a dinnyemagot nem szabad megenni. Az is segíts, hát, könyörgöm.
7: Kétségtelenül nehezen emészthető.
6: Tényleg?
7: Hát,
6: mert én mindig megeszem.
7: Aha.
6: Azt ki kellene szedni?
7: Nem feltétlen. Hát szerintem ízlések és pofonok, de valójában meg tudjuk emészteni, csak egy kicsit nehezebben, mert időnként azért látjuk, hogy mennyire nehéz megemészteni ezt a dolgot.
6: Figyelj, én ezt nem tudtam, de egyébként a dinnyemagok így nagyon egy sávban helyezkednek el a dinnyébe, és amikor vágom, az úgy egyszerre maradott, tudod?
7: És akkor könnyű kiszedni egyébként
6: Igen,
7: ilyenkor.
6: De ha előfordul, hogy van abban a falatban mag, én egyáltalán nem szoktam vele foglalkozni, simán megeszem.
7: Én is így vagyok egyébként, de azért a nagy részét azért én kiszoktam pucolni, tehát hogy én azok közé tartozom, akik kiszedik, kipiszkálják ezeket a dolgokat. Viszont készültünk itt néhány Guinness rekorddal is.
6: Na, a legérdekesebb.
7: A világ legnehezebb dinnyéje egy amerikai férfi termesztette egyébként, és 159 kilogrammot nyomott a hivatalos mérés szerint. Elképesztő.
6: Úristen, finom lehetett az?
7: Talán itt nem is az volt a lényeg, hanem inkább a méret.
6: A legtöbb dinnye széttütése tenyérrel. Van egy ilyen Guinness rekord.
7: Hát ez valami őrület.
6: Roberto Rodriguez tartja a rekordot, aki egy olasz tévéműsorban 39 darab görög dinnyét pofozott és zúzott szét nyitott tenyérrel mindössze egy perc alatt.
7: És egy másik.
6: Tehát akkor így másfél másodpercenként szétütött egy görög dinnyét. Hát biztos nem a 159 kilós tenyér.
7: De hát ez döbbenetes szám egyébként.
6: De ez és hogy fájhat?
7: Hát
6: ez azért kell egy csukló.
7: Az.
6: Most képzeld el azt a finom zongorista kezeddel így szétütni kettő másodpercenként egy egész görög dinnyét.
7: Szétütni. Elárulom neked egyébként a legnagyobb problémámat a dinnyével.
6: Na.
7: Nagyon nehéz, nem szeretem hazacipelni.
6: Hát figyelj,
7: úgyhogy nem.
6: Ezzel indítottam a műsort. Hogyha azt mondom, hogy a hazacipelős, akkor az a görög dinnye.
7: Nem, inkább nem eszem meg.
6: Lehet rendelni, képzeld.
7: Na, az is igaz. Modern világban élünk. Sőt, drónnal hozzák ki. Egyébként a legtöbb dinnye szétnyomása combbal világrekordját egy német férfi tartja, illetve bocsánat, egy német nő.
6: Na,
7: és 5 darab egész görög dinnyét tudott szétroppantani, úgyhogy a combjai közé tette és összeszorította. És ezt egy perc alatt teljesítette, ezt az 5 darabot.
6: Gözde Dogánnak hívják a hölgyet, és hát nem kerülnék vele ilyen verekedésbe. Tehát ez egy görög dinnyét.
7: Nem csak verekedésbe.
6: Ez nagyon durva. Igen. Hát azért ez durva.
7: Szóval vigyázni kell.
6: Fejezúzás. Ahmed Tavzi biztonsági őr tartja a rekordot, aki 42 darab dinnyét zúzott szét a saját fejével 60 másodperc alatt. Tehát gyakorlatilag lefejelt 42 dinnyét.
7: Igen.
6: Szerintem én egyet nem élnék túl egy ilyen dinnyefejelést. Tehát ez
7: mint
6: nagyon
7: egy labdát.
6: De figyelj már, amúgy a homloklebenyed az a legérzékenyebb. Tehát arra kell legjobban vigyázni. Azt tudod, a homloklebeny.
7: Hát másra is, igen, de
6: igen, arra nagyon kell. Uh-huh. Mert ha az sérül, akkor az baromi veszélyes dolog. Tehát miért kockáztatja valaki ezt 42-szer meg egy perc alatt, hogy várjál, még egyszer olvasom. Dényét zúzott szét a saját fejével. Hát nyilván a homlokával. Tehát nem az orrával, nem a szájával. Veszélyes szerintem.
7: Nagyon, nagyon veszélyes, igen.
6: És jó kis homloka lehet.
7: Tehát a Guinness rekordok azok ilyenek, ezek a veszélyességen alapulnak.
6: Ja, én ezt videón se nézném meg, ez annyira félelmetes.
7: Habár hallottad már azt, hogy tulajdonképpen a leggyorsabb zongoristának a világrekordját azt viszont egy magyar zongorista tartja, aki rettenetesen gyorsan tud repetálni.
6: Tényleg? Mm-hmm. Igen, tudod igen, a nevét igen, is? Igen. Nem. Jó, de legközelebb a műsorban el fogod mondani.
7: Megfogtál.
6: Jó. Tehát a leggyorsabb újú zongorista magyar, ennek nagyon,
7: na,
6: nagyon örülünk. Illetve vannak magyar és nemzetközi dinnyes statisztikák, amíg elmondom, addig Suki András megkeresi a leggyorsabb újú magyar zongoristát, illetve a világon leggyorsabb újút. A magyar fogyasztás, egy átlagos magyar ember évente körülbelül 10-12 kg göröndinnyét eszik meg. Na hát én jóval a statisztika fölött vagyok. Ez azt jelenti, hogy a nyári szezonban fejenként legalább 1-2 egész méretes darabot elpusztítunk. Hát szerintem én hetente elpusztítok egy egész dinnyét. Országos mennyiség. A teljes hazai éves lakossági fogyasztás 1100 tonna körül alakul. A magyar földeken, főleg Szabolcsban és Békés vármegyében, viszont ennél is több, mint egy 125-175 ezer tonna terem, így jut exportra, külföldre is. Na hát, ma van a világnapja a dinnyének, és csupa jókat olvasunk róla.
7: Tehát én most már nagyon éhes lettem, az az igazság. Én és biztos is, hogy megyek hazafele, akkor be fogok ugrani egy közérbe, és egy nagy dinnyét fogok venni. Igen.
6: A világ legnagyobb termelője, messze Kína vezeti a globális piacot, a világ összes görög dinnyének több mint felét ott termesztik és fogyasztják. De jó nekik. Ezek szerintem minden nap esznek dinnyét. Vagy mert sokan vannak azért.
7: Hát az az igazság, hogy egy hatalmas országról, vagy hát egy egész kontinensről beszélünk, tehát nem meglepő, hogyha ha így országokat veszünk górcső alá, hogy Kína szinte mindenben az első helyen van.
6: Igen.
7: Tehát, hogy ez egy természetes dolog.
6: Igen. És van érdekes adatunk a dinnyék növekedéséről is. A versenyre szánt óriás dinnyék a legintenzívebb időszakban képesek naponta 1 centimétert növekedni a földeken. Hát az azért az elég látványos.
7: Az nem semmi. Igen, igen.
6: Ennél csak a gomba tud ijesztőbb lenni. Én emlékszem, egyszer elaludtam, és egy pici gomba volt a valamelyik virág mellett. Valahogy ott kibújt egy pici ilyen 1 centis, kis ilyen hajszál vékony, és elaludtam, és akkor felkeltem, akkor még ilyen 6 centi volt. Én úgy megijedtem, hogy lehet, és akkor értettem meg, hogy mit jelent a gomba módszaporodni nevű szólásunk, mert itt a gomba az nagyon-nagyokat tud nőni, de az is furcsa lehet.
7: Jön az eső, és elképesztő.
6: Elképesztő. Igen. De az is furcsa lehet, amikor egy dinnye így elkezd ilyen hatalmas tempóban nőni egyébként.
7: Na most egy egészen érdekes, különleges dolgot engedj meg nekem, még szintén Japánból, hiszen nekem ez az a mániám, hogy a legdrágább dinnye egyébként Japánból érkezett, méghozzá egy fekete híjú Densuke görög dinnye, igazi luxus cikk egyébként, és ebből a fajtából évente csak pár száz darab terem, méghozzá Hokkaido szigetén, az egészen fönt van Japánnak az északi részén, és a legszebb példányokért árverésenként akár 6000 dollárt is kifizetnek, ami nagyjából 2 millió forint. Elképesztő.
6: De én annyira szeretném ezt megérteni, hogy miért ad valaki 2 millió forintot egy dinnyéért? Annyira bele akarom magam élni.
7: Hát egyszer egy ismerősöm kapott egyébként egy olyan almát, nem is egyet, hármat, ami a császárnak az almafájáról érkezett. És valami iszonyatosan drága. És ezzel tulajdonképpen
6: de mit jelent az, hogy a császárnak az almafája?
7: Tehát, hogy a császári kertben nőtt ez az alma.
6: Oké. Okay.
7: És ezzel akarták kifejezni a tiszteletüket a tanár, vagy hát a művész felé, és ezért kapt ezt az iszonyatos ajándékot. Nyilván van, aki jobban örült volna, hogyha pénzt kap helyette, hiszen nagyon-nagyon drága az ilyen, de ez egy óriási tiszteletadás egyébként. Tehát gondolom, előfordulhat, hogy itt is azért vették meg, hogy utána továbbadják valami olyan személynek, akit nagyon tisztelnek. Tehát lehet, hogy nem azért, hogy elfogyasszák, hanem egyszerűen ez valamiféle egyszerűen tiszteletadás.
6: De előbb-utóbb úgyis elfogyasztják.
7: Hát valakinek meg kell lennie.
6: Én szívesen megeszem. Amúgy ebben a kertben azért drága az a gyümölcs, mert abban a kertben terem, vagy mert valamilyen speciális alma, tehát hogy...
7: Szerintem is is.
6: Is is, ugye?
7: Is, de hát nyilván az, hogy ez a császári palotának a kertjében van, hát azért ez mindent elmond.
6: Tehát biztos nem valami rossz alma. Apropó rossz alma, nekem van almáról rossz élménye. Képzeld el, Torontóban nem tudom milyen valamilyen, régóta nem ettem almát, tudom már. És akkor Torontóban akartam, nagyon megkívántam, ez a lényeg. És vettem almát, és beleharaptam, és semmilyen íze nem volt. De nem úgy semmilyen, hogy egy nem finom magyar alma, ami már nem annyira finom, vagy nem pont a kedvencem, hanem hogy képzeld el, hogy igazából nem volt semmilyen íze.
7: Talán az lehetett a gond, hogy itthon még talán nem ezzel a módszerrel, hogy tehát nem vízben nevelik még ezeket az almákat, hanem földben, kertben. Mert hiszen azért nagyon sok növényt már tulajdonképpen hidropóniás termesztéssel, tehát hogy vízben nevelik őket.
6: Jaj, ezt nem tudom, de az a lényeg, hogy akkor értettem meg, hogy amikor mondják, hogy a magyar alma milyen finom, a magyar valami milyen finom, hogy ez tényleg így van.
7: Hát persze.
6: Ezt nem csak mondják, hanem szerintem, amikor egy amerikai turista Magyarországra jön, mindennel etetik lángossal, meg nem tudom, szóval simán oda kéne neki adni egy almát, hogy figyelj, most tényleg akarsz ma egy csodát az életedbe? Itt egy alma, kóstold meg, ennek ilyen íze van. Lehet, hogy a görög dinnyénkkel is hasonlóképpen járnánk egyébként.
7: Igen, szóval egészen más ott a földnek a minősége, más a víz minősége, hát ezek annyira nagy hatással vannak a zöldségekre, de ha csak egy kávét iszol, hát erről már a múltkor is beszélgettünk, az is mennyire más tud lenni, akár Olaszországban, ahol egészen más a víznek a minősége, mint itthon.
6: Úgy örülök, hogy feldobtad ezt a vízminőség témát, mert hogy holnap ezzel indítjuk a hűsítőnket. Természetesen fogunk beszélni az energiatakarékosságról, elmondjuk róla, megvitatjuk a véleményünket, ahogy itt ma már sikerült, és néhány ténnyel előállunk, segítségünkre lesz az AI is, ugye?
7: Nekem valami mindig nagyon sokat segít egyébként, nekem jó barátom.
6: Fogunk erről beszélni, miért kell vigyáznunk, ki az, aki vigyáz, mik a szempontok, mi alapján vigyáz valaki arra, hogy mennyi energiát használ most. Nagy, elég megosztó téma, aminek azért annyira nem örülünk. Isten éltesse a görög dinnyét, mert hogy ma van a világnapja.
7: És a herminákat.
6: Ja, hát is a herminákat. Igen, és a herminák. Ja, igen, erről akartam még. Amúgy tényleg csak egy percben, hogy számomra ez izgalmas volt, hogy akárkit rajtad kívül megkérdeztem, mindenkinek a családjában volt hermina, és olyan érdekes, hogy nekem ami hermina emlékem van, az mindig szép volt. Tehát, hogyha valaki hermina volt, akivel én találkoztam, az mindig olyan szép volt. Mint a vonzaná magával ez a név, azt, hogy a szép külső bájos megjelenést. Egyébként még amikor herminák voltak nagyon sokan, akkor nagyon sok Jolán volt még. Megvan ez a körülbelül a mi nagymama, dédmama, igen, korosztály, most. Ugye?
7: Igen.
6: Akkor nagyon divat volt még, igen.
7: Mostanában nem. Nem, a Jolán az, az nem nagyon...
6: Mostanában annyira maga. Már nem divat.
7: Gondolok? De képzeld el, nekem a nagymamám, őt úgy hívták, hogy Angyél.
6: Igen, a mi családunkban is.
7: Nálatok is?
6: Igen, van. És azt hittem, aha. hogy viccelnek, hogy nem is ez a neve. Igen, és így
7: igen, hittem. Az Angéla, Angyél az, az kicsit rokon. Egyébként az Angelből, tehát az angyal szóból származik.
6: De milyen gyönyörű.
7: Ezt néztem. Igen, fantasztikus nevek voltak azért régebben.
6: Remélem, izgalmas volt a hallgatók számára ez a mai téma, illetve témák, és tartozunk még a leggyorsabb újú zongorista nevével.
7: Ja, igen, persze. Hát Bence Péter, itt gondolkodtam rajta, hogy hogy is hívják, na végül eszembe jutott. Bence Péter a leggyorsabb zongorista, leggyorsabban repetáló, tehát hangismétléseket végző zongorista. Talán közel 800 hangot tud leütni egy perc alatt.
6: Az igen.
7: Valahogy így emlékszem.
6: Az fantasztikus. Egyébként a Hermina mit jelent?
7: Na, ennek viszont utána néztem. A Hermina női név, a Hermann férfi név női párja. Más feltevések szerint egyébként a germán Ermin vagy Irmin Isten nevével függ össze. Na. Azért ez mindig nagyon fontos, hogy, hogy honnan erednek a nevünk. Tehát mi az eredete a nevünknek, hiszen ez valahol tudat alatt befolyásolhat szerintem bennünket. Tehát aki tudja, hogy mondjuk egy isteni eredetű név birtokosa, hát azért az egészen másként viseli, hordja magát az utcán.
6: Te utána néztél a nevednek? Valamikor, igaz?
7: Valamikor régen.
6: És elégedett volt. Én tudom, hogy az Anna azt jelenti, hogy, hogy kegyelmes az Isten, vagy Isten kegyelme. Úgyhogy nekem nagyon tetszik. Eredetileg a Hanna névből származik, és ez egy héber, vagyis ez egy zsidó név az Anna. Én nagyon szeretem a nevemet egyébként, és annak idején azért nem lett a lányom Anna, mert a családban több Anna is volt, és azt gondoltam, hogy akkor megint lesz több Anna, hogy születnek gyerekek, és az én Anna unokatestvéremnek pont nem született soha kislánya. Én nem akartam, hogy megint két Anna legyen egy családba, és akkor azért lett az én lányom Fanni, amit most már nagyon szeretek egyébként, szóval nem bánom, hogy akartam, hogy a Pannihoz hasonlítson, és akkor így lett Fanni. Mit jelent az András?
7: Az András egyébként egy bibliai név, az nem mond természetesen nagy újdonságot. Jézusnak az első tanítványa. Alapvetően ez a legfontosabb, amit az Andrásokról tudni kell. Úgyhogy én azt gondolom, hogy szerintem ez meghatározza.
6: Ez így rendben van.
7: Igen, az életünket.
6: Igen, tanulni nagyon szeretsz, az biztos. Én pedig megköszönöm a hallgatóknak, hogy velünk tartottak. Nagyon kellemes éjszakát kívánok. Aki úgy érzi, nem tudja még államra hajtani a fejét, az maradjon a Rádió Dikkel, mi pedig holnap 8 órakor találkozunk. Köszönöm, hogy velünk voltak.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
1: 100%-ban garantált a paksi atomerőmű biztonsága, nem korlátozhatják a lakossági energiafelhasználást a miniszterelnök szerint. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A paksi atomerőmű biztonsága 100%-ban garantált, mondta Magyar Péter miniszterelnök. A leállás idejére is szükséges hűtéshez mind a víz, mind a szükséges létszámú szakember és szivattyú rendelkezést áll. Kiemelte, hogy Magyarország összefogott, és ennek látható eredménye van. A villamos energiarendszer csúszterhelése a kormány által hozott intézkedéseknek, valamint a nagy fogyasztóvállalatok alkalmazkodásának, a lakosság és az önkormányzatok együttműködésének köszönhetően jelentősen mintegy 500 megawattal maradt el a vártól. A villamos energiapiac stabil, az ellátás problémamentesen működik. Ismét ülésezett a védelmi munkacsoport. A miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, a kormány az energetikai és vízügyi szakemberekkel értékelte a következő napokra várható fogyasztási adatokat, a rendelkezést álló hazai erőművi kapacitásokat és a várható import és kereskedelmi lehetőségeket. Magyar Péter hozzátette, a lakossági fogyasztás kötelező korlátozására nem kerülhet sor. A miniszterelnök ismét arra kért mindenkit, hogy a következő napokban 17 és 22 óra között mérsékelje az áramfogyasztást. Jelenleg az egész országban biztosított az ivóvíz szolgáltatás, 10-20 településen lehetnek problémák, de azokat folyamatosan kezelik, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán azt írta, a felhívások, az önként vállalt vízhasználati korlátozások és a locsolási tilalmak betartása után csökkent a vízfogyasztás. Ketten meghaltak hétvégén a Fejér megyében rendezett Ozora Fesztiválon, számolt be róla a feol.hu hírportál a Fejérvár megyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása alapján. Egy 39 éves magyar nő, később pedig egy 45 éves amerikai férfi vesztette életét. A rendőrség egyelőre kizárta az idegenkezőséget, a fesztivál zenei programjait leállították. Majdnem a teljes európai turnéját lemondta Melanie Martinez, arra hivatkozott, hogy filmet készít és azon dolgozna a koncertek idejében. Az énekesnő a párizsi, a milánói, a frankfurti, a brüsszeli, a krakkói, a prágai és a hamburgi fellépéseit törölte. Az amszterdami, londoni és manchesteri koncertjei meg lesznek tartva. Összesen 117 minőségi magyar termék kapott elismerést az élelmiszerek Oscarján. A londoni Great Taste Awardson csaknem 400 független bíráló részvételével, nagyjából két hónapnyi munkával választják ki a világ legjobbnak ítélt ételeit, élelmiszereit és italait. Magyar szörpök, barack lekvár, tészta, kapszulás kávé és körtepálinka is díjazott lett.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggeli szól nektek a Dikóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dik.
0: Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
2: Roma Szalon. Rádió Dik.
0: Rólunk, neked.
2: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják. A Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián.
5: Mai vendégem Rácz László gitáros, aki egyébként alapvetően a szórakoztatóiparban ténykedik, de hamarosan szervez magának egy új koncertet, mégpedig június 10-én. Beszéljünk erről egy picit. Június Köszönöm, 10-én. Hogy elvállaltad a beszélgetést.
6: Üdvözlöm a tisztelt hallgatókat!
5: Jelen pillanatban még szervezés alatt áll.
6: Meg lesz hirdetve Facebookon, július 10-én tárgyalás alatt van, és 2000 forint lesz a belépődi, minden érdeklődött várunk, szülőt, gyereket, mindenkit szeretettel várunk. Gitárduóm lesz, amit alapítottam, a romantikus a duó, amelyet Túlsó Gábor gitárművész és jó magam Rácz László gitáros fog fellépni színpadon, és hát szeretettel várunk minden érdeklődőt.
5: Milyen műsorra számíthat a közönség, aki elmegy?
6: Lesz benne vegyes köret, szóval cigányzele, egy kis cigánygitározás, latinzele, magyar könnyűzele, jazz és klasszikus átiratok, gitáron való átirat, az én fantáziám szerint.
5: Ez mindig egy nagyon érdekes kérdés itt a rádióban, hogy mi az a cigányzele? Te mit értesz ez alatt?
6: Ez egy nagyon érdekes fogalom. Másrészt az, hogy a cigány szó mit is jelent. Ez egy faji megkülönböztetés, szóval a cigány az, mivel én vallásos vagyok nagyon mélyen, és én azt mondom, hogy most valaki zsidó, vagy valaki cigány, vagy valaki magyar, vagy német, vagy olasz. Nem, ez úgy van, hogy mindenki ember-ember. és ahogy a Jóisten megteremtette, szóval, hogy Ádám és Évától származunk, ugye az Ószövetségben, bár történt a Noé bárkája is, szóval lehet, hogy Noétól is származunk, ugye volt a világ özönvíz, és hát ugye lehet, hogy akkor Noétól származunk, és én azt abban vagyok, hogy mindenki legyen ember-ember, és mindenki tisztelje a másikat, és szeresse úgyban.
5: Visszatérve a cigányzenére, szerinted mi az a cigányzene?
6: Én úgy gondolom, és kicsit utána is olvastam, hogy a cigány, maga a cigányság, az szerintem Indiából való vagyunk. Szóval Indiából jött, ugye, mert hát az indiai kultúra, meg maga a ma mi romák, magyar cigányok, kávéházi muzsikus cigányok, ha lehet így fogalmazni, sok minden közös bennünk, maga a zene, a ritmika, a főzés, a tudomány, az érdeklődések, szóval mind én érzem belül azt, hogy sok a közös az Indiában, és szerintem, ha visszaszámoljuk most például Krisztus után már a történelem folyamat, az 1000-es évektől, 1100-as évektől, szerintem vándoroltunk. Ugye van ez a híres szám, amit a Korodíván énekelt, még annak idején ugye 1000 évig vándorolnak a cigányok. Hát én szerintem ez igaz lehet, mert Németországban is vannak szintor cigányok, beász cigányok, ugye a Django Reinhardt is szerintem, meg hát ugye vannak a különböző rumungró, beász cigányok. Ugye ezt tanultam a Lapkatos Ágnes tanárnőtől,
5: És amikor azt mondjuk, hogy cigányzene, akkor te arra gondolsz, hogy gypsy swinget játszol, flamenkót, vagy magyar kávéházi cigányzenét, vagy esetleg autentikus cigány folklort? Tehát mire gondolsz ilyenkor, amikor azt mondod, hogy cigányzene is lesz a műsorodban?
6: Hát ez elég tágfogalom, mivel hogy maga a cigányzene Magyarország szerint ugye Bartók Béla és Kodály Zoltán ugye szerzett ilyen népdalokat, és ugye meg hát ugye előtte, bocsánat, Liszt Ferenc is állítólag, amikor ilyen bárokban vagy kávéházak akkor szerintem épültek Liszt Ferenc idejében, és akkor hallotta Liszt Ferenc a cigány skálát is, ahogy állítólag ő hozta be, meg hát a cigány skálá is van állítólag, és hogy állítólag így jött, hogy ugye gondolom, de ha visszamenőleg most egy kicsit beszélhetünk a történelemről is, akkor az is lehet mondani, hogy például ugye mondom, hogy fai, ugye jöttek az indiaiak, és akkor mint tudom, hogy egy indiai elkezdett pengetni, vagy csinált egy olyan pengetős hangszert a Jóisten adományozásából, hogy csinált egy olyan hangszert, amivel hallotta, hogy mit tudom én, hárfát, egy kis hárfát, mert én úgy tudom, hogy a Biblia szerint, hogy a hárfa volt a legelső hangszer a mennybe, az Ószövetségbe. Én olvastam ilyen most hosszú ilyen bibliai idézeteket, és én úgy tudom, hogy a hárfa, a gitár az testvérhangszer, vagy a húros pengetős hangszer a gitár, ugye, és én szerintem így jött létre, hogy ugye egy ember megfogta, és szerintem a Jóisten áldásával olyan tehetséget adott szerintem a cigányoknak az Isten, hogy akkor legyen ez a ti tehetségetek, hogy akkor romák, akkor legyenek zenészek elsősorban, muzsikusok.
5: Térjünk vissza egy kicsit a gyökerekhez, hiszen Igen. ez nagyon fontos. Te is zenés családból származol. Igen. Mesélj egy picit a felmenőidről.
6: Hát apai ágon a híres, mondom a híres Rácz család, az öddekás család, úgy ismerik a muzsikus kávéházi cigányok, mivel az öddekás egy cimbalom művész volt. Az 1920, ő is úgy pont 10 éve halt meg, Isten nyugtassa. Nagyon híres cimbalmos volt. Az idősebb Járókassányival, meg a Toki Horváth Gyulával, meg az idősebb Lakatos dinasztia családdal muzsikált. Azt mondják, nagyon virtuóz cimbalmos volt. Ő be is lehet ütni YouTube-on is, hogy Rácz Ferenc, öddekás. A másik részről, anyai ágról, ami nagyon híres zenész, visszamenőleg már déd nagyanyámtól, anyai, nagymamai ágról, meg a Csóka Gyuszi. A híres cimbalmos, az is rokonom, mert kiderült. És hát ugye a Csóka Gyuszi is nagyon híres cimbalmos, és Borossal muzsikált, a Járókával. Szóval összesen először is akkor egy cimbalmos család vagyunk. De utána aztán akkor visszatérek apajágról jöttek a bőgősök. A Rácödön, nagy bőgős, ugye a Rácz Ödikein, én beszélem az Ödikein, híres nagy bőgő, a Bécsi Filharmonikus Orkesztra szólamvezető nagy bőgősze, és más szólisztikus koncertező bőgőművész is. Igen, apai ágról. Ugye, és anyai ágról meg zongorista család, szóval a nagymama részt őt a cimbalom, de jött a hegedűs is, ugye a Hangó Károly, úgy hívták, a kutyakenyér, az volt a csúfneve, ha szabad így fogalmazom. Nagyon híres príbás volt Miskolcon. Előtte szerintem Szlovákiában jöttünk, annyit tudok nagyjából, de nagyon híres cigány príbás volt Miskolcon, kastélyokban, hotelekben játszott a kutyakenyér. Nagyon híres igen is volt, és annak született azt hiszem 6 gyereke, és a Laci sajnos az elment, a Hankó Károly, a Kenyér Laci, pont 10 éve, híres jazzzongora művész volt, és bárzenész énekes volt, és sajnos a dobos is elment, a Hankó Károly is, ugye híres jazzdobos volt, és te nyugtassa, és akkor utána a lányok azok énekeltek, ugye, meg hát dolgoztak, polgári munkát végeztek, és akkor ide jött az zongora, ugye nagyanyám részéről, nagyapám részéről a Kótai család, az meg inkább munkás cigány volt, de érdekelte őket a bőgő. És akkor innen jött a Kótai Géza, ő primás volt, ő is sajnos elment mostanában, és lukassa, híres, a Száztagúban játszott meg hajónnal, a feleségével, Buri Katalinnal, és szóval inkább meg a Sarkadi családhoz is van közünk, a Károly az egy híres vendéglátós bőgős, bőgőművész, és hát igen, igen, és a papám is kicsit tudott bőgőzni, mert amikor átmentem hozzá, emlékszem, kicsinek dereng valami, akkor kicsit mindig bőgőzgetett, szóval a nagyapám részéről egy bőgős család, igen.
4: Édesapád?
6: Édesapám cimbalom művész, de nagyon érte a zeneelmélethez, a zeneoktatáshoz, a szolféshoz, nagyon sokat segített rajtam, és hát a mai napig is tanít engem, mert olyan új, jó dolgokat van nekem otthon, hogy egyszerűen csak észhez kapok, hogy mit mondtál, és tényleg igaza van, tényleg olyan hang, terjedelem, meg a frekvenciák, meg a, igen, szóval eszméletlenül okos zenei ember, apukám.
4: Rácz László gitáros a mai vendégem, akitől a következő percekben Albéniz Asturias cím művét hallgathatjuk meg.

0: Albanese Asturias című művét hallhattuk Rácz László gitáros előadásában. Most pedig következzen az előadóval készült beszélgetésem folytatása.
1: Hogy látod, egyébként fontos az, hogy valaki zenés családban nő fel, vagy ez teljesen lényegtelen?
2: Én azt mondom, hogy lényegtelen. Uh-huh. Első rész, mert nagyon sok ember, sok zenésztársat ismerek, aki például nem zenész az apukája, anyukája se is, például egy hegedűs vagy gitáros is, például az már szerintem az Istentől való tehetségáldás, hogy az Isten úgy akarja, hogy belül legyen zenész. Vagy érdekli, mint ember érzésekkel, hogy milyen lehet ez, és akkor elkezd kipróbálni. És akkor szerintem nem kötelező, hogy valaki muzsikus családban legyen, mert ha például az Isten rendelte ki hozzá, hogy ő zenész legyen, akkor az zenész lesz. Uh-huh. Ha ne adj Isten például, mert sajnos az ördög is munkálkodik az világba, a polgári munka lesz, de mellette tanul zenét, akkor az is egy jó pont. Szóval én azt mondom, hogy nem lényeges. Uh-huh. Azért abban a szempontból lényeges, amikor valaki zenész családban születik, hogy már a genetikák azok már szerintem át fognak menni a kisgyerekbe, szóval az öröklődés. De én nekem is azt mondják, hogy a dédanyapámra ütöttél, hú, te nagyapádra, stb. Stb. Stb. Igen, szóval mindig mondják. Hát akkor biztos mondom, hogy biztos. Nem tudom, mert nem értem abban az időben.
1: De ez nyilván egy fontos kérdés, hogy egy gyerek úgy nő fel, hogy mondjuk hallja az édesapját otthon muzsikálni, vagy esetleg elkíséri. Igen. A munkahelyére, és igen, akkor ott hallja, hogy hogyan muzsikál. Veled is így volt ez? Tehát volt ez a fajta inspiráció?
2: Ajaj,
1: hogy...
2: de még mennyire? Aha, aha. Hát én már 7 éves koromban ott a levitt anyukám, hát nem a sokszor, de mivel belőlem klasszikus tanár is akartak, az folyamatban lévő tanulási készséggel rendelkezek még ebben a szempontból nézve. Igen, szóval édesanyám mindig havonta levett apukához, de apukám olyan szigorú volt, hogy fiam, nem mehetsz le, mert belőled egy tanárt akarok, zenei tanárt. És hát ugye havonta lementem, és hallottam ilyen csárdásokat, mindent, édesapám mindent cimbalmazott, szóval őt nem érdekel, de jazz, pop, bebop, mindent, nagyon nagy improvizatív készsége van mai napig.
1: Tehát akkor a családodban azért klasszikus zenész is előfordul, kávéházi cigányzenész, jazzzenész.
2: Mindenféle.
1: És aztán végül is az elején a klasszikus zenét kellett, hogy választ, hiszen ez adja mindennek az alapját. Tehát, és akkor így be is iratkoztál a zeneiskolába.
2: Igen, beirattak 7 éves koromba, uh-huh, a Molnárd a zeneiskolába, ahol a mai napig hálás vagyok is még él. Szeretett tanárom, Tonnai Péter, gitárművész, ahol van egy gitár szaküzletje, és ahol szeretettel járok néha hozzá. Uh-huh.
1: És amikor bekerültél a zeneiskolába, akkor te már az éreseknek tudták kottát olvasni, tudtál egy kicsit gitározni, vagy valamiféle előnyöd volt ebből a szempontból, hiszen akkor otthon apukát foglalkozhatott fel.
2: Hát már nagyszülők, igen. Uh-huh. Meg hát ugye bár az unokatestvérek, a Balázs Járózó a művész, uh-huh, Kossuth Díjas, és ugye a Balázs Norbert dalszerző, zongoraművész is foglalkoztak velem, szóval foglalkoztak. Meg hát ugye a Jáger Balázs János szongoraművész is foglalkozott velem zeneileg. Persze, szóval nagyon foglalkoztak velem, mert hát ugye egy gyerek volt a magyábnak, nincs édes testvérem, csak unokák, és hát borzalmasan foglalkoztak velem, szóval hallottam, hogy ilyen kis dobokat vettek nekem, ilyen pampamokat, tüf, tudod, ez a kis gyerek dobok, az a kis kagylócsicsere, ilyen mexikói, aztán gitár, bőgő, zongora, szóval mindent püföltem.
1: De akkor természetes volt, hogy akkor zenész leszel, tehát akkor ez az út már így ki van. Volt neked kövezve?
2: Hát a szüleim azt akarták, hogy olyan művész legyek, hogy világszenzációs.
1: Akkor egyértelmű volt, hogy olyan középiskolába mész tanulni, mint igen, például a Bartók Béla Zeneművészeti Szakgimnázium.
2: Igen. Visszatérve rá, Tóthvári György vett át, Tónai Péter, utána be kell, hogy mondjam a nevét, mert nagyon sok gitáros nem mondja be a nevét, és hát ezért ez sajnos fontos. Hallom, hogy még ő is él, és rosszul esik neki, de mindegy. Igen, Tóthvári György vett át, ahol olyan...
1: De az még zeneiskolában
2: volt. Zeneiskolában átvett 5 évig, de még vissza is jártam hozzá, mert olyan rendkívüli jó tanár, hogy olyanokat mond nekem, hogy hihetetlenül egy maga az ember, ő egy zseni művész, mert olyan motivumokat mondott nekem, ahol mondjuk például a Bartók Kozival nem nagyon hallottam már. Azt hittem, hogy hallok újakat, de ő visszajártam hozzá, mert ő mondott új formációkat, új jelentéseket. Igen, Tóthvári György.
1: És amikor a Bartók Konziba kerültél, akkor klasszikus zenei szakra vettek föl.
2: Igen, hál' Istennek, igen.
1: És ott kihez jártál?
2: Hát a nagyon híres gitárművészhez, szerintem ő a korosztályában a legjobb Magyarországon, meg bárhol a világon, Csáki András gitárművészet kezelésben, ott 4 évig.
1: És mi pont ebben az időszakban találkoztunk, így hiszen van, én van. Akkor voltam a tagozat vezetője a Rajkó Talentum Tánc és Zeneművészeti Szakgimnáziumnak, és rendeztünk egy tehetségkutató versenyt, amin te kiválóan szerepeltél.
2: Igen, meg is
1: nyertem. Nekem nagyon tetszett egyébként az akkori játékod is.
2: Hogy
1: és ennek a fődíja volt az, hogy készítettünk veled egy CD-t,
2: igen,
1: fotózással együtt.
2: Így van.
1: CD-t ez valamit felítem. Egyébként segített az akkori pályafutásodon?
2: Hát hogy mondjam, mivel sajnos nem voltam még abban, nagyon fiatal voltam, és kiadóval nem voltam még jóba, szóval csak CD felvétel készült, és hát ugye, hogy mondjam, ezt is el kell, hogy mondjam, Konziba másodikos lettem, 10-es, és egy jó barátom, a Lakatos Robert jazz zongora bűvész, játszott akkor egy fészek étterembe, a Flamingo étterembe, mint szóló zongorista. És akkor jó barátom volt, ismertem 1000 éve, és akkor mondta, hogy gyere csak, Laci, játszok egy helyen, légy szíves, gyere már gitár, fogd meg a gitárt is, gyere. Hát mondom, jó, bemegyek egy 10 percre. Bementem. És akkor ezt azt mondom, már kiskorom óta apám nagyon a legjobb gitárosokat hallgattam, nem csak a legjobbakat. Szóval, fiam, erős volt a klasszikus zene, akkor most egy kis pihenés, hallgatom egy kis roma gitárosokat. És akkor hallgattam el a Botos Tibiéket, a Rontó Attilát, tehát ez a mai napig a kedvencem a Rontó Attila, gitárművész, és hát csak ezeket a legjobbakat. Utána jött a Babos Gyula, utána már a László Attila, igen, utána később, ugye, meg hát ugye a Mezzo TV volt régen, utána nagyon jó gitárosok voltak, a Rosenberg, mai napig a nagy kedvencem, az élő nagy kedvencem, Billy Lagner, hát olyan gitáros szerintem nem lesz, az egy zseni. Zseni, amit a hangszerem művel. Úgyhogy igen.
1: Rácz László gitáros a mai vendégem, aki a következő percekben Freddie Perren I Will Survive című dalát fogja nekünk játszani.

0: Freddy Perren I Will Survive című dalát hallhattuk Rácz László előadásában. Most pedig következzen az előadóval készült interjúm folytatása. És fontos egyébként, hogy az ember valamiféle inspirációt kapjon a nagyoktól?
1: Hogy?
0: Tehát őket kell akár követni, az ő útjukat, vagy az ő stílusukat?
1: A zenei útjukat természetesen nyilvánvalóan kell követni, de mint ember is, ha találkozik vele az ember, meg tudja, hogy viszonyuljunk a társadalomhoz. Szóval igen, kell, ez kell. Igen.
0: És ez előre viszi az embernek a fejlődését,
1: hát,
0: a művészetét?
1: Hát, mert én olyan vagyok, én természetesen zenebuzi vagyok, hogy sokszor hallgatok például egy Babos Gyulától egy 3 perc motivumot, akkor én visszatekerem 20-szor, és kicsontozom. Így mondhat, mint amikor webinar az ember, kicsontozom, hogy fogja, milyen új rendel, milyen hangszint vesz be, hogy pengeti, szóval ezeket ki is szoktam csontozni.
0: És akkor az ember ezt megpróbálja leutánozni, és akkor utána ezt beépíteni a művészetében.
1: Így van, beépíteni, hogy vegyes legyen, hogy ő is legyen egy egyéniség. Igen.
0: Tehát nyilván ettől alakul majd ki egy teljes egész kép, hogy az ember a különböző stílusokat elsajátítja, és magába építi.
1: Igen. Ez természetes dolog, igen. Szóval kell is, szóval minden gitárosnak mondom, hogy ne csak klasszikus zenét hallgassatok. Persze a klasszikus gitárosok vagytok, az egy dolog, de pihenés szempontjából, vagy esetleg ha akartok játszani vendéglátó egységekben, akkor hallgassatok jazz gitárosokat és roma gitárosokat is, mert lehet tőlük tanulni. A mai napig is.
0: Mikor jött neked a jazz? Mikor lépett be az életedbe? Hiszen azért alapvetően azért klasszikus zenét tanultál, tehát mikor volt ez a kis frissítés, ez a kis pihenés?
1: Természetesen kiskoromban, mivel nagyon érdekelt a gitár, mert zenebuzi vagyok, mondom, hogy csúnyán fogalmam, zeneőrült, így mondom magammal. Zeneőrült vagyok, ugye legyakoroltam a kötelező 3 óra hosszát, és akkor Mezó TV-re rákapcsolt az a zenélésbe, és rákapcsolt a Mezó TV-re, és akkor hú, apu, mondjad, fiam, nem akarsz aludni, tudod, mindig altatott, de nem, mondta, nem. Várj, ez a gitáros, és akkor a Grappellit nagyon szerettem, a gitárosait, a Martin Taylort, meg a Mark Fossett, aki sajnos azt hiszem 10 éve talán elhúlt, balkezes gitáros, én is balkezes vagyok, és azt mondom, hogy ő szerintem ő a legjobb balkezes gitáros. Sok balkezes van, de hát a Mark Fossett a kedvenc, ő a példaképe mondjuk, mert ő énekel is, szóval frazíroz, vokálozik, és nagyon jó kísér, de jó kísér, itt a Grappellit, az a kíséret az a mai napig bennem van. Igen.
0: Végül is, hogy döntötted el, hogy akkor mégsem klasszikus gitáros leszel, hanem inkább könnyedebb műfajok irányba vándorolsz? Esetleg felvételiztél a Zeneakadémiára?
1: Hát folyamatban van felvételi, mert egy kicsit most pihenni akartam. Ugye voltak egy kis családi dolgok, szerelmi bánataim voltak, és hát ez és hát ugye anyukám mondta, hogy egy kicsit pihenjünk, Lacika, meg hát a család is mondta, hogy kicsit pihenjek, aztán hát olyan sok minden ért egy év alatt, volt egy olyan 10 évvel ezelőtt pont, volt az a 2015-ös év, hogy minden összejött sajnos, és ezt le kellett évek alatt pihennem. Szóval olyan sok minden ért engem 2015-ben, hogyha így visszaemlékezek rá.
0: Hogy csöppentél bele végül is a vendéglátóba?
1: Ja igen, vissza a Lakatos Robertártal, amit mai napig köszönök neki, mert amúgy a vendéglátóból mindent lehet tanulni. Szóval ha valaki felép a koncertre, akkor csak odafigyel, hogy mit játszik. De az, hogy például a reakciók, hogy például közben mit reagál egy közönség, vagy egy vendég, azt már nem, de például egy kis étterem, egy kávézóba, akkor már tudja nézni, hogy mit kíván, mit akar, vagy mi a kedve az adott embernek. Mert lehet az ember például bánatos, akkor azt fel kell vidítani, vagy fordítva, aki meg mit tudom én, most bánatozni akar, vagy ki akarja magát csinni, akkor egy szomorú számot kell játszani. És erre a vendéglátozás nagyon megtanított, és ugye a Robi is berakott engem, mi dugó voltunk, egy évig játszottunk a Flamingo étteremben, és mindent kellett ott játszani, szóval tanultunk, gyakoroltam vele egész nap, játszottunk, szóval mindent, olasz számokat, német számokat, latin, szóval mindent. Szóval visszamenőleg az esze, amit az eszeerő csinált, azt megcsináltuk nagyjából, a vendéglátozást. Szórakoztató zenészek lettünk, ahogy be lehet mondani, nem tudom, hogy mondják.
0: Rácz László gitáros volt a mai vendégem, aki most a következő percekben Bobby Hebb Sunny című dalát fogja nekünk játszani. A beszélgetésünk folytatását pedig holnap este hallgathatják meg 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Sóki András volt. A viszonthallásra!

0: Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
1: Roma Szalon. Rádió Dík.
0: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Itt a 100.3 Rádiódik süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Az augusztus 2-ai cigány holokauszt emléknap jelentősége. Augusztus 2-a a roma emberek számára az egyik legfájdalmasabb és legmeghatározóbb emléknap. Ezen a napon emlékezünk meg a roma holokauszt, más néven a cigány holokauszt áldozatairól, akik a II. Világháború idején váltak a Németország és a szövetségeseinek üldözésének célpontjává. Ez a nap nem csak a gyász, hanem az emlékezés, a tiszteletadás és az összefogás napja is. Arra emlékeztet minket, hogy a gyűlölet, az előítélet és a kirekesztés milyen súlyos következményekhez vezethet. A II. Világháború alatt a náci fajelmélet szerint a romákat és az alsóbrendű népcsoportnak tekintették. Emiatt családok ezreit fosztották meg jogaiktól, otthonaiktól és emberi méltóságuktól. Sokakat gettóba zártak, munkatáborokba hurcoltak, majd koncentrációs és megsemmisítő táborokba deportáltak. A roma emberek ugyanúgy ártatlan áldozatai voltak a terrornak, mint a zsidók és más üldözött csoportok. Az augusztus 2-ai emléknap azért kapcsolódik ehhez a tragédiához, mert 1944. augusztus 2-áról 3-ára virradó éjszaka az Auschwitz-Birkenaui koncentrációs tábor úgynevezett cigány családi táborát felszámolták. Az ott még életben lévő romákat, férfiakat, nőket, időseket és gyermekeket egyetlen éjszaka alatt gázkamrákba hurcolták és meggyilkolták. Az áldozatok száma megközelítőleg 4300 fő volt, ez az esemény a roma nép történelmének egyik legsötétebb pillanata lett, amely máig a közös emlékezet része. A történészek becslése szerint Európában több százezer roma vesztette életét a holokauszt során. A pontos számot nagyon nehéz meghatározni, mivel sok esetben nem vezettek pontos nyilvántartást, és számos áldozat neve örökre ismeretlen maradt. Emiatt különösen fontos az emlékezés, hiszen minden elveszett emberi élet pótolhatatlan. Sokáig a roma holokauszt kevés figyelmet kapott. Évtizedeken keresztül keveset beszéltek róla az iskolákban, a történelemkönyvekben és a közéletben is. A túlélők történetei gyakran feledésbe merültek, és sok család csak egymás között őrizte szerettei emlékét. Az utóbbi évtizedekben azonban egyre nagyobb hangsúlyt kapott a roma holokauszt történetének kutatása és bemutatása, hogy a világ jobban megismerhesse ezt a tragédiát. Magyarországon fontos szerepe van az augusztus 2-ai megemlékezéseknek. Minden évben koszorúzásokat, emlékműsorokat, kiállításokat, konferenciákat és kulturális programokat szerveznek. Ezeken az eseményeken roma és nem roma emberek közösen hajtanak fejet az áldozatok előtt, ezzel is kifejezve, hogy az emberi élet egyformán értékes, függetlenül származástól, vallástól vagy éppen kultúrától. Az emléknapnak nevelő szerepe is van. A fiatal generációk számára lehetőséget ad arra, hogy megismerjék a történelem ezen szomorú fejezetét és megértsék, hová vezethet a gyűlölet és a kirekesztés. Az emlékezés segít abban is, hogy a jövőben hasonló tragédiák ne ismétlődhessenek meg.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dikróban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádió Dik. Rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. Mai vendégem Rácz László gitáros, aki klasszikus tanulmányait követően a szórakoztató zenei iparban találta meg önmagát. Mesél nekünk a gyökereiről, tanulmányairól és zenei gondolatairól. Tartsanak velünk a beszélgetésünk második részében is.
4: Milyen helyeken muzsikáltatok, vagy milyen helyeken muzsikáltál akár egyedül szólóban?
5: A Robival egy évet voltam, utána ő ment, azt hiszem, hajóra lett egy szerződése. Én is külön mentem, én is szólóban játszottam nagyon sok helyen, étterem, hotel, Budapest belvárosában nagyon sok helyen játszottam, kis olasz étterem, stb. És aztán utána belkezdtem egy hegedűssel is, hegedűsökkel is muzsikáltam, aklisztam. Igen, szóval nagyon ilyen tanuló. Visszamentem abban, amit apukám nem nagyon akart, hogy egy ilyen kis vendéglátós zenész legyek, de még sose késő, ugye tanulni mindig kell. Jó, papoltig tanul.
4: Igen. Milyen céljaid vannak a tanulással kapcsolatban?
5: Folyamatosan, szóval a zenét azt nem lehet kielemezni, az ő magától.
4: Úgy értem, hogy iskolarendszer szerint.
5: Ja, iskolarendszer szerint. Hát én szeretnék tanár lenni mindenféle irányzatban, klasszikus és jazz. Meg hát a roma zene is. Szóval azt nem értem, hogy iskolában nincsen olyan, hogy cigány zene gitár, vagy roma gitároktatás, olyat még nem hallottam. És ha Isten is megsegít, és ha összefogok pár gitárossal, barátaimmal, akkor szeretnék nyitni egy olyan tanszakot, hogy roma gitárszak.
4: Mit értesz ez alatt, hogy roma gitár?
5: Vagy cigány gitárszak.
4: És ez mit jelent, hogy cigány gitár?
5: Hát például, ami például a Boros csinált meg az idősebb Járóka Sándor, ugye, ugye nóta csárdást. De most azt meg lehet oldani gitáron is, hogy először a nótát megtanítjuk, ugye szólóba, a hangszeren, témát, és utána rá az akkordokat. Szóval ilyen egyszerű. Ezt a testvéreim ezt nagyon kitanítottak ebbe, és ezért vagyok egy különleges roma gitáros is, mondom, több jazz is klasszikus vagyok is, és ezért is tudok én roma zenét gitározni.
4: Na de tulajdonképpen ezt jelen pillanatban a Rajkóban tanítják, szórakoztató zenén belül cigányzenei tanszakon.
5: Én nem tudtam, hogy van cigányzenei tanszak.
4: Tehát a szórakoztató zenén belül van ugyebár a cigányzene, és valójában ezt tanulják hegedűvel, brácsával, nagybőgővel, cimbalommal. És tulajdonképpen ennek a gitára átültetett verziója, ez a roma gitározás, amiről
5: igen, és sajnos, azt kell mondjuk, nincs átirat cigányzenébe, például nem írtak át, nem akarok neveket mondani, például szép a rózsám, akkor azt át kellett volna írni kottaszerűek. Meg például ilyen csárdásokat, amiket játszottak, mert gitáron is meg lehet oldani, mert a gitára úgy olyan, mint a cimbalom. Ugyanaz. Csak a cimbalmot ütsük verővel, mi meg pengessük a gitárt. És ezért ezt nem értem a mai napig. De hát majd, ha Isten megsegít, akkor összefogok a gitárosokkal, ha keresnek.
4: És terve van esetleg valamiféle tananyagnak a gyártása, elkészítése, ami igen, erre irányul, hogy ez a kávéházi cigányzene igen, tulajdonképpen létezzen gitáron is, klasszikus gitáron?
5: Igen, szeretném. Uh-huh. Szeretném majd, igen, meg szeretik egy olyan zeneiskolát is nyitni, ahol például akik nagyon szegények, és sajnos nem tudnak például befizetni, amit szoktak az iskolai tandíjat. Egy olyan iskolát, magániskolát, ahol híres, tehetséges roma a gyerek, bárkit, aki tehetséges, bocsánat, jöjjön, és akkor egy kis zenét tanítanak nekik. Igen, szeretik olyan. Például ott a Stébeger tehetségközpont is, igen, csak én most az egy másik dolog. Én hasonlót akarok, de van ilyen elképzelésem, mint a Stébegernek. Uh-huh. Igen.
4: Szerencsére azért Magyarországon a zenei oktatás az viszonylag olcsó megoldható,
5: igen,
4: hiszen hogyha az ember beiratkozik egy átlagos zeneiskolai képzésre, elsősorban mondjuk klasszikus zenei szakra, annak hozzávetőlegesen mondjuk 10-15 ezer forint a fél éves díja.
5: Igen,
4: ezzel viszont nehezen veszi.
5: Szuper.
4: Igen, ezzel nehezen veszi fel a privát oktatás a versenyt. Hogy képzeled ennek a finanszírozását?
5: Nem tudom, pályázat alapján, majd beadunk egy pályázatot, ha összefogunk gitárosok, és akkor beadunk egy pályázatot, hogy segítsen, finanszírozzák.
4: Rácz László gitáros a mai vendégem, aki a következő percekben Antonio Carlos Jobimtől fogja előadni nekünk Girl from Ipanema című számát.

0: Antonio Carlos Jobim Girl from Ipanema című dalát hallhattuk Rácz László előadásában. Most pedig folytassuk az előadóval készült beszélgetésemet.
1: És milyen terveid vannak még a jövőre nézve? Akár nem csak tanulmányokkal kapcsolatban, hanem fellépések, koncertek, illetve hát akkor szakmai szempontokból.
2: Nem tudom, hallottál az Antonio Carlos Jobimról? Nagyon híres brazil zeneszerző, zenész volt. Koncertmester, ha így mondani.
1: Én a leghíresebb szám a Waves, ha jól tudom.
2: A Girl from Ipanema, inkább mindenki azt kérte tőlem, de a Wave igazad van, én azt is szerettem játszani. Igen, igen, nagyon sok bossanovát írt, rengeteg bossanovát írt, és hát amúgy ő az alapja a mai cigány bossanovának, ugye, hogy akik mostanában régen a Kökény Attila, a régi felvételekről gondolom, a 2000-es felvételekről, 2009-esekről, ugye a Csíklacinak is a régebbi felvételi, szóval minden a bossanová Antonio Carlos Jobimtól származik, szóval mindenki őtől mondhatni így lesz csor. Puskáziknak, puskáznak, igen. De a régi dolgok, azért mondom, hogy nem most, de hallatszódik motivumok, amit tőle hallak. De ez nem baj, mert én is lopom, bevallom őszintén.
1: Szoktál esetleg magánnövendékeket vállalni?
2: Igen, igen, nagyon sok magánnövendékem volt, az elmúlt 10 év alatt szerintem egy ilyen 20-15-20 növendékem volt. Nagyon nehéz tanítani amúgy. Szóval a tanítás az tényleg az évek során is tanulni kell, mert nem tudni, hogy sosem mit akar a gyerek, vagy mit akar egy... Volt egy 50 éves növendékem is, az akart kitártanulni, szóval nagyon nehéz a tanítás. Minden oda kell figyelni, hogy most ilyen helyzetben van, vagy honnan jött, milyen a kedve, szóval ez nagyon-nagyon érzékeny dolog a tanítás.
1: Hát ez egy hivatás, és tulajdonképpen aki tanár szakon tanul mondjuk az egyetemen, az pontosan ezt tanulja, hogy hogyan kell tanítani, igen, miként, és ennek milyen a pszichológiája.
2: A pszichológia az nagyon pontos, igen.
1: Persze, és akkor még mondhatnánk, hogy milyen összetett folyamat ez a tanítás, de hát ezt tudjuk, hogy ez erről szól.
2: Igen, igen, igen, ez így van. Szóval azt mondom, hogy tanítani kell, és tanítani mindig is kell a zenésztársakat is. És nem úgy kell felvenni, hogy most rosszul essen neki, hanem szépen el kell mondani neki az ő nyelvén.
1: Egy picit térjünk vissza a szórakoztató zenére, hiszen azért nekem legalábbis az a tapasztalatom, azt hallom, hogy a szórakoztató zene azért nem biztos, hogy mostanában a fénykorát éli, hiszen maga az élő zene az utóbbi években, évtizedekben azért viszonylag háttérbe szorult, mondjuk most, a 20. század második feléhez képest.
2: Nem, meg most erről akarok beszélni, ugye megkapták most ezt a Dankó cigányzenei támogatást a cigányzenészek, ugye volt ez a program, és gitár nem fér bele, nem tudom miért nem fér bele gitár, amikor pedig nagyon régi felvételeket kaptam barátaimtól, hogy a orosz cigányzene is létezik, és ott gitároznak, szóval nem cimbalommal. Meg hát apám is tud gitározni, kísérő gitárosként, szóval úgy ment oda a vendégekhez, hogy gitárral ment oda régen az éttermekbe, igen.
1: Nyilván a gitár az sokkal mobilabb, sokkal könnyebben hordozható hangszer, mint
2: így
1: egy cimbalom, úgyhogy nyilván ezért is
2: van.
1: Alakult ki ez a tendencia. Igen. Viszont azért alapvetően a kávéházi cigányzene, most hívjuk így,
2: igen,
1: alapvetően azért bőgő, brácsa, cimbalom,
2: klarinét
1: és természetesen hegedű.
2: És hol a gitár? Akkor... Kérdezem én, hol a gitár?
1: Igen, valóban, tehát, hogy kevesebb szeret jut azért általában.
2: Ezért szeretném, hogyha ma kormányváltás volt, akkor legyen olyan váltás, és hogy kerüljön be a gitár is, mint a cigányzenei hangszer. Igen, ezért.
0: Rácz László gitáros a mai vendégem, akitől a következő percekben Albéniz Asturias cím művét hallgathatjuk meg.

0: Albanese Asturias című művét hallhattuk Rácz László gitáros előadásában. Most pedig következzen az előadóval készült beszélgetésem folytatása.
1: És milyen tapasztalatod van? Mennyire van lehetősége egy szórakoztató zenésznek megélni manapság?
2: Hát eléggé relatív dolog, mivel sajnos a DJ korszakot éljük, a gépek korszakát, és hát sajnos az a gépzene sajnos nagyon elviszi a élőzenét. Sajnos úgy én azt hittem, hogy minden nem muzsikát mondom. Anyukámnak mondtam, amikor volt ez a 20-as évem, hogy anyu, én minden nap akarok muzsikálni. Jó, fiam, menjél muzsikáját. Mit mondja egy anya? Menjél muzsikáljál. 20 éves vagy. Én azt hittem, minden nap muzsikálok, mint apám is, apám is minden nap muzsikált annak idejében. És ez évek során egyre lecsökkent. Lett belőle 6 nap. Bár a Covid időszakban már online-on is voltam. Utána lecsökkent 3 napra, 2 napra. És ez így ment. Heti egy, utána már csak havi. Hakni lett. Szóval ezt nem értem, hogy miért. Uh-huh. Persze a világ ugye körülnézett, hogy betegségek, járványok, persze megint ezért, mert utána, ha mindenek vége, akkor miért nem lett? Minden nap játszol az ember.
1: Megváltoztak az igények?
2: Igen, nagyon-nagyon megváltoztak.
1: Uh-huh. Sajnos. És már nincs kereslet az élő zenére? Akkora?
2: Sajnos nincs. Uh-huh. Nincs.
1: Akkor hogy látod ennek a műfajnak a jövőjét?
2: Hát én mindent a jó Istenre bízok. Szóval én olyan vagyok, hogy este is mondok egy imát, hogy Istenem, tégy velem azt, amit akarsz, és amit te szállsz rám, és valamikor úgy megsegítsz, hogy kapok reggel 10-kor egy hívást, hogy Lacika, gyere játszani, mit tudom én, a Bazilika kávéba, este 6-tól 8-ig, uh-huh. énekessel, vagy egy gitárossal, és akkor gyere, menj be. Uh-huh. És tényleg igaz, én igazolom, hogy tényleg volt ilyen, hogy hétre kaptam egy hívást, hogy menjek bejátszani. Mondom, most nyitottak, és ugye én olyan vagyok, hogy ajánlkozom magamat, hogy Facebookon, internet kapcsán, mert az internet az segédeszköz is lett, mivel hogy a jó Isten teremtett mindent amúgy.
1: Az internetet is?
2: Hát persze, nem az ördög. Uh-huh. Isten terem az ördög is, ugye legszebb angyala volt az ördög, és csak hát ugye az ördög az fellázadt, mert ugye jött belőle az irigység. Onnan jött a rosszaság, igen.
1: De visszatérve egy kicsit, nyugodtan. Azt is szoktuk mondani, hogy segíts magadon, az Isten is megsegít. Igen. Tehát, hogyha az ember...
2: Esetleg... Azért mondom, hogy én interneten ajánlkozom magamat, hogy segítek magamon. Nekem uh-huh. van önletrajzom, uh-huh. és így segítem magamat. És segített is az Isten, érzem nagyon. Sok-sok helyen megfordultam.
1: Sokan akár egy nótaénekes, de sorolhatnánk természetesen akár a cigányzenészek közül is, akik pont ugyanerre panaszkodnak, hogy manapság azért nagyon nehéz megélni a zenélésből, a szórakoztató zenei műfajból, és gyakran arra kényszerülnek, hogy polgári foglalkozásuk legyen.
2: Ezzel nem nagyon sok zenészet találkozok, hogy biztonsági őrök, kultosok, igen, a takarítók, eladósok, igen, tudom, és ez nagyon-nagyon nagy szívfájdalmam, hogy például a Járóka idejében, meg a Boros idejében, ugye a virágzó arany korszak, így mondták, 70-80-as évek, 60-as, hogy tényleg a muzsikusok öntötték a pénzt. A jazzzenészek is, a muzsikusok is öntötték a pénzt, és nem volt kompromisszum. Uh-huh. És ezt mai napig nem értem, hogy miért nincsen ez a hogy összetartás, hogy a jazzzenész is jobban van a cigányzenésszel, és a cigányzenész is jobban van a jazzzenésszel. A mai világban arról hallottam, hogy olyat is láttam, hogy összeverekednek, arrébb mennek, nem beszélgetek egymással, lenézik a másikat, kicsúfolják interneten is, szóval volt ilyen tapasztalatom is, és én ezt nagyon sértőnek tartom, és bűnnek, hogy ilyen lett az emberiség.
0: Rácz László gitáros a mai vendégem, aki a következő percekben Freddie Perren I Will Survive című dalát fogja nekünk játszani.

0: Freddy Perren I Will Survive című dalát hallhattuk Rácz László előadásában. Most pedig következzen az előadóval készült interjúm folytatása. Nagyon megváltozott az elmúlt években, évtizedekben a világ. Az internet is természetesen megváltoztatta az emberek gondolkodását, a globalizációs, itt még most különféle külső tényezőket sorolhatnánk. De most a legújabb az a mesterséges intelligencia, az AI. És itt a műsor előtt mutattam is neked egy felvételt, sőt kettőt is, ahol tulajdonképpen egy picit szembesülhettünk azzal, hogy néhány perc alatt egy kiváló minőségű zenét tudtunk megalkotni. Akár a szöveget, és akár pedig a kíséretet, sőt, még egy énekes is kiválóan felénekelte azt a dalt, amit éppen megírtunk neki, bármilyen műfajban. Mit gondolsz erről, hogy ez mennyire veszélyezteti a zenészeknek a létét, a jövőjét?
1: Nagyon. Én a helyemben fognám ezt az élet, és lelőném. Puskával, sörétes puskával. Hát igen, mert hát nem.
0: Te mondtad akkor, hogy ez a gépek lázadása.
1: Igen, volt régen, igen, gépek lázadása, igen. Hát most, mit mondjon az ember? Hát hitre poikból.
0: Persze.
1: Találtam ki, nem rossz indulatból. Igen. Még amikor bejött az internet a 2000-es évek elején, akkor ott le kellett volna állni, amikor 2001-ig, amikor bejöttek a Pentiumok. Pentium 2-es gép, biztos emlékszel rá. Akkor le kellett volna állni, és akkor... Úgy, mint a korszakok is. Ugye 100 évente voltak korszakok. Barokk, romantika, nem egyből, hogy izé. Szóval így kellett volna a világnak is lenni, hogy kicsit lelassabbodtunk volna. Nem egyből már ilyen izé túlcselefon, meg az, ami volt a származó, hogy ilyen izé előjöttek a Jedik lázadása, a jó cigányok, tudod, ilyen szoktam viccelődni a barátaimban, a jó cigányság. Jedik vagyunk. Igen. Szóval le kellett volna lassítani. Én azt mondom.
0: Viszont az internetnek azért van egy olyan oldala is, amit például a Facebook biztosít.
1: Igen.
0: Ezt a fajta publicitást egy zenésznek. Tehát könnyen el tudod érni akár a hallgatóidat, akár a rajongóidat.
1: Így van.
0: És ez mondjuk az előnye. Ezt ki szoktad használni? Ezt hogy a lehetőséget?
1: Természetesen. Én őszintén vagyok. Én Facebookot használom, meg YouTube-ot, ezt a kettőt, mert az e-mailt persze. Meg a hívást, a telefonjást.
0: Na de akkor mégiscsak jó, hogy vannak ezek a technológiai fejlesztések,
1: fejlődések. De sajnos vannak olyan rossz dolgok az interneten, ahol például egy 5 éves gyerek lát egy olyan, hogy mondjam, szexualitást, ami örök életében érted, szóval vannak olyan oldalak, ami sajnos a zördög művelt, és ez nem kellene. Meg hát, hogy a tévében is, szóval a média, ez egy eléggé húzós ügy.
0: Mit jelent számodra a vallás? Mennyire fontos ez az életedben?
1: Most, hogy mivel helyreépültem, sokat betegeskedtem, egy évig lábadoztam otthon, ugye eltört a lábam, és most kezdek helyreállni, hál' Istennek, le is kopogom. Most kezdek helyreállni, hát az, hogy jó Isten tényleg engem megsegített, mert meg a család. Ugye folyamatosan kaptam a hívásokat, stb. De hát amúgy igaza van anyámnak, a legnagyobb dolog az a szülő. Szóval ha a szülőnek mindig hálát kell adni, mert ők voltak mellettem egész nap. Nem a család. Ők voltak velem a napi 24 órájában, ők segítettek rajta, úgyhogy hát mai napig is köszönök, mondok édesanyámnak és édesapámnak, hogy így neveltek, hogy nem hagytak el.
0: Mit tanácsolnál egy fiatalnak, akár egy tizenévesnek, aki most kezdi a pályáját és szeretne akár szórakoztató zenével, akár jazzzel foglalkozni a következő évtizedekben?
1: Hát én a mondó vagyok, hogy kezdje klasszikussal, akár 5 évig, vagy 4 évig, tanulja meg az alapokat, és utána nyugodtan, ha érdekli a roma zene, vagy a rock zene, akkor keresse fel interneten a tanárokat, magántanárokat is, mert tanulni lehet tőlük. Roma gitárosokat is. És ajánlom a Rajkó iskolát, mivel hogyha ott van ilyen, mondtad, van ilyen cigányzeni oktatás, akkor ajánlom a Rajkó talentum iskolát.
0: Hát tulajdonképpen Botos Tibor bácsi ott tanít a Rajkónak egy kihelyezett tagozatán.
1: És
0: valójában ő is ezt a fajta utat követi.
1: Igen. Uh-huh. Igen, de azt hiszem valamire, azt mondta nekem már, ő volt benne a zsűribe is, benne volt a zsűribe is, azt hiszem, hogy ő volt az elnök is. Annyit volt nekem, hogy öcsém, már én nem tudom mutatni neked, mert már fantasztikusan gitározol, hogy már csak tanuljad az elméletet. És inkább most én az elméletet tanulom. Igen, szóval ezt mondta nekem.
0: Hát nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, örülök, hogy megismerkedhettünk egy picit, és remélem, hogy hallunk még rólad a következő időszakban
1: is. Remélem is, ezer évig.
0: Köszönöm.
1: Köszönöm.
0: Rácz László gitáros volt a mai vendégem, aki klasszikus tanulmányait követően a szórakoztató zenei iparban találta meg önmagát. Mesélt nekünk a gyökereiről, tanulmányairól és zenei gondolatairól. Befejezésként hallgassuk meg Jerry Herman Hello Dolly című számát, Bódi Edina ének és Rácz László gitár előadásában. Ezzel búcsúzik önöktől a mai szerkesztő műsorvezető, dr. Suki András. Tartsanak velem a jövő héten is, a viszonthallásra!

0: érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
1: Roma Szalon. Rádió Dik.
0: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak.
1: Hey, gyertek fiúk, most a rádióban, hey, reggelig szól nektek a diknóta.
0: 100.3 Rádiódik. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádiódikben minden hétvégén déltől Húzdrát cigány. Az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrát cigányban. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
2: A hőséggel kapcsolatos figyelmeztetések komolyan vételére figyelmeztet az egészségügyi miniszter. Változik az ügyfélfogadás rendje a közhivatalokban a héten. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A hőséggel kapcsolatos figyelmeztetések komolyan vételére és az egymást a figyelés fontosságára hívta fel a figyelmet az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt emlékeztetett arra, hogy Magyarországon jelenleg harmadfokú hőségriasztás van érvényben, és a következő napokban helyenként 40 fokos hőmérsékletre kell számítani. A tárcavezető azt kérte, hogy mindenki kiemelt figyelmet fordítson a környezetében élőkre, a folyamatos folyadékpótlásra, emellett a déli órákban lehetőség szerint kerülje a közvetlen napon tartózkodást. A felelősségteljes hozzáállás, egymást a figyelés, energiatakarékosság fontosságára hívta fel a figyelmet a köztársasági elnöki feladatokat ellátó Forsthoffer Ágnes is. Kiemelte, hogy a rendkívüli hőség és szárazság miatt az ország nehéz kritikus napok előtt áll. Arra kért mindenkit, hogy lehetőségéhez mérten spóroljon a vízzel és az árammal. Változik az ügyfélszolgálat rendje az adóhivatalnál a héten. Továbbra is lesz ügyintézés, de a rendkívüli időjárás miatt szerdáig a helyszínek adottságaihoz igazítják a személyes ügyfélfogadást. A NAV tájékoztatása szerint a klimatizált központi adóirodák a normál rendszerint várják az ügyfeleket, máshol csak délig tartanak nyitva. Több strand is meghosszabbította nyitvatartását a hőség miatt. Egy órával később este 8-kor zár a budapesti Palatinus és a római strandfürdő. Tovább tart nyitva a helyieknek, pedig kedvezményes belépőt kínál több megyei jogú város strandja is. Debrecenben, Székesfehérváron, Pécsett és Szolnokon is este 8 óráig várják a látogatókat az önkormányzati fürdők. Ide már a negyedik hőhullám sújtja Olaszországot, a tartományok többségében a legmagasabb fokozatú hőségriasztás érvényes. Sok városban 40 foknál is melegebb van. Közben a legnagyobb olasz folyó, a Pó vízszintje történelmi minimumra süllyedt. A vízhiány veszélyezteti a rizstermesztést is, enyhülés még egy hétig nem várható. Megkezdődik itthon a Kiskunfélegyháza Orosháza vasútvonal felújítása, emiatt mától 4 hónapon át pótlóbuszok közlekednek majd Kiskunfélegyháza és Szentes között. Ismét lehet vonattal utazni Komló és Dombóvár között, miután hétvégén újraindították a vasúti közlekedést a 3 éve bezárt szakaszon. A közlekedési és beruházási miniszter megismételte, hogy a jövőben nagy szabású fejlesztések lesznek a vasúton. Szeptemberben pedig Miskolc és Tiszaújváros között is újraindítják a személyszállítást.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
1: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik, korábbi adásunk ismétlése következik. Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádiódik.
3: 100.3 Rádió Dik, romákról nem csak romáknak, én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó, magyarul élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akárhogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk, ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán Anthony Attila az én vendégem, köszöntelek téged, drága testvérem.
4: Shabbat shalom, o déltezsú tészakon ész.
3: Amen, amen. A déltezsú tívitut. Természetesen cigány nyelven szólalt meg a testvérem, mert egy olácigány fiú, és amikor olácigány egy másik olácigány társaságában van, vagy olyan, aki érti a nyelvet, akkor nem bírja ki, hogy ne cigányul beszéljen, de most szeretnélek megkérni téged, hogy magyarul folytassuk az interjút azért, hogy minden hallgató értse, amit mondunk. És te egy nagyon keresztény srác vagy, több videódat láttam, hogy kint voltál Izraelben is, majd mesélsz erről is nekünk, de ne csapjunk bele így ennyire a közepébe, hogy rögtön a jelenről beszéljünk. Arra lennék kíváncsi, hogy te hogyan nőttél föl, milyen volt a te gyermekkorod. Mostanra követhetünk téged, akkor azt láthatjuk, hogy egy nagyon sikeres, jó módban élő, áldott úriember vagy.
4: Dicsőség a mennyei atyámnak.
3: Amen. De viszont a gyerekkorodról beszélj nekünk egy kicsit. És gyermekkorodban milyen volt az Isten képed?
4: Rendben. Először is, ha hagyj köszöntsem a hallgatókat, és akik az utakon vannak, illetve akik esetlegesen kórházban vannak, vagy imádkoznak az Úrhoz, kérem a mennyei atyámat, Ábrahám, Izsák, Jákob istenét, Izrael istenét, hogy nagyon sok ember, aki esetlegesen most adja magát az Úrhoz, és bármi olyan egyéb dolog történt az életébe, hallja meg Izrael Istenem az ő kérését, segítse meg a mennyei atyám, kik az úton vannak, vezetnek, hogy szerencsésen az ő életükbe mindig célt érjenek, és kérem a mennyei atyámat, a názáreti Jézus, hogy akik meg műtétre várnak, segítse meg a mennyei atyám, hogy egészségesen túléljék. És segítse meg a mennyei atyám, hogy mindannyiunknak az életébe jelen legyen, és az ő szent nevét zengedezzük, mert ahol az Úr van, ott a szeretet van.
3: Amen.
4: Amen. Amen. Hát hol is kezdjem nektek? Mi 9-en vagyunk testvérek.
3: Édes testvérek?
4: Édes testvérek, igen.
3: Azt a mindent.
4: 5 fiú, 4 lány. És mi Sárbogárdon laktunk. Majd utána anyu valamilyen oknál fogva apuval szétváltak, ugyebár. Addig, amíg apuval voltunk, megmondom az őszintét, aranycsörgőbe születtem. Tehát minden, amit az Úr adott és teremtett a földön, minden adott volt nekünk. Igen ám, csak ugye a rossz belekontárkodott a mi életünkbe, és sajnos apukám paráználkodott, nyugosztalja az Isten, mert meghalt 10 évvel ezelőtt.
3: Isten nyugosztalja.
4: És sajnos ugye anyu mind keresztény hölgyemény, tehát ezt nem bírta elszívelni. És úgy gondolta, mert ugye benne van a Bibliában is, ne paráználkodjál. Ha valaki megbotránkoztassa az életet, és nem az Úrnak tetsző életet él, tehát benne van a Bibliában, akkor váló levelet adjon, ha jól tudom.
3: Így van.
4: És bocsássa meg az Úr, hogyha nem jól beszélek. És hát szétmentek, akkor ugye elkerültünk Ercsibe. És ott megmondom az őszintét, ugye anyu egyedülállóként semmilyen szakma, semmilyen végzettsége nem volt szegénynek. 9 gyerekkel volt, tehát 33 évesen vált el. Mi kis aprók voltunk, tehát egyedül a nagy nővérem, illetve a bátyám, akik 10 pár évesek. És ahogy oda kerültünk, nagyon nehéz volt nekünk. Tehát főleg apa nélkül nem voltam ott, amikor bármi olyan jellegű dolog történt, hogy szükségem lett volna apukámra. Hogy megbeszéljem vele az örömömet, a bánatomat, vagy esetlegesen, hogyha elestem, akkor felsegítsen engem, és akkor jó szavakkal megvigasztaljanak. Vagy hogyha bármi olyan fontos kérdés merült föl bennem, akkor kérdezzünk tőle, illetve a többi testvéreim is. Én nagyon imádtam, és nagyon szerettem apukámat. De igazándiból egy hatalmas nagy csalódás volt számomra. Nem tudom elmondani, de minden gyermek ugye szerette a szüleit, ahogy én is. Jó kapcsolatunk volt. De ahogy teltek az idők, és ahogy mi nőttünk föl, és anyu minden erejével megpróbálta a legjobbat kihozni belőlünk, és mindent, amit anya egyedülként, illetve tehát mondhatni azt is, hogy apaként is helytált, hála Istennek tudott nekünk egy ingatlant venni, illetve a nagypapám és a nagymamám, a nagybácsikáim, nagynénikéim, a kuzinjaim, rengeteg sok segítség volt, hála az Istennek. Ez ugye ezelőtt 15-20 évvel ezelőtt volt. Ugye akkor tudniillik abban az időben, és idézőjelesen mondom, sokkal, de sokkal nagyobb volt én úgy gondolom a cigányságban az összetartást. Volt szeretet, volt együttérzés, én úgy gondolom. De természetesen a mai időnek megfelelően vannak olyan társaság, ahol még mindig együtt vannak. Csak ne szaladjuk előre, maradjunk a témánál. Tehát azt akarom mondani, hogy mi, ahogy felnőttünk, hát betöltöttem a 14 éves életkoromat, képzeld el, Armando, és szólt a kuzinom, ő nagyobb volt, te Attila, szeretnél dolgozni? Tehát mondtam neki, igen, tehát únyongtam, és örültem, mint amikor a gyerek megkapja azt a nyalókát a boltba. És elmentem dolgozni. A legelső fizetésemet, amit kaptam, abban az időben 60 000 forint volt, ami nagyon nagy pénz volt, és hatalmas nagy boldogság. Hát én mondtam anyukámnak, anyu, itt van 55 000 forint. 5 000 forintot vennék ki, anyu, hogy én a kuzinjaimat hagyj hívjam meg pizzázni. Mert nagyon nagy dolog volt az, hogy mi elmentünk pizzázni. Az, hogy csokit tegyünk, az, hogy szép ruhába járjunk, eljünk. Ez mind álom volt. Vagy esetlegesen, hogy autó. Hát örültünk, hogy a buszra tudtunk ülni. Tehát olyan világot éltünk. Hála legyen a mennyei atyámnak, ezt azért mondom, Armando, mert az Úr szeret minket, és gondja van a legkisebbtől a legnagyobbig. És minden nap annyi mannát adott nekünk, amennyi szükséges. Se nem többet, se nem kevesebbet. Ugye mi, amen, legyen áldott a mennyi atyám.
5: Egy pillanat, bocsánat, hogy félbeszakítalak, drága testvérem. Most meghallgatunk egy keresztény dicsőítő dalt, aztán folytatjuk tovább. Tartsatok velünk, kedves hallgatók. Továbbra is Attila lesz a vendégem.
0: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
5: 100.3 Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és ez itt a Trájó Magyarul Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akárhogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Attila az én vendégem, Anthony Attila. Köszöntelek téged nagy szeretettel, és az előző szegmensben a szavadba vág, hiszen elmentünk zenélni, úgyhogy kérlek, folytasd.
4: Mi kaptunk egy talentumot az Úrtól, és ezt azért mondom olyan lelkesen, hála legyen a mennyi atyámnak, mert anyu egyedülként válvetve harcolt miértünk az életbe, hogy felneveljen, és mindent, amit ő szülőként egyedül ő tudott adni nekünk, és minden erejével azon volt, hogy ne nélkülözzünk. Igen ám, de 9 gyereknél nagyon komoly. Tehát, hogy mindenkinek azonos dolgokat kapjanak. Na, hála Istennek, a testvéreim, mind a nővéreim, mind a bátyáim együtt elmentünk dolgozni, képzeld el, Armando. És az ingatlan, ugye anyám olyan ingatlan vett, hogy nem kacsalában forgó kastélyt. De mi örültünk, mert az a ház tele volt a gyerek kacajjal, zsibajjal. És mi örültünk nagyon, hogy van egy házunk külön. Ugye nem kellett a nagypapánál és a nagymamánál lakni. És képzeld el, beszéltem a bátyámmal, a nővéremmel, mondom, mit szólnátok ahhoz, hogyha félreraknánk a pénzt, és felújítanánk az ingatlant. Tovább megyek, nem volt fürdőszoba se bent, Armando. Tehát lavorba fürödtünk, és úgy képzeld el, hogy igazándiból még víz se volt bent maga a telken, tehát nem hogy a házba. És akkor az állomásra jártak anyuék vízért, képzeld el. Ezt csak azért mesélem el, mert mindenki a színházat látja. Az, hogy én hova járok, meg miképp. Az, hogy a színfalak mögött mennyi munka van, és mennyit megyek én mindazokért a dolgokért, hogy egy gyönyörű szép életet biztosítsak a családomnak, az rengeteg, rengeteg, rengeteg munka. Na most visszaugrok akkor oda. Igen, ám én nem szégyellem egyébként, Armando. Én a mai napig azt mondom, visszamennék abba az időbe, mert nagyon sok volt a szeretet és, és az összetartás. És ugye megbeszéltük ezt a testvéreimmel, és hála legyen a mennyi atyámnak, a rövid időn belül, tehát számosítok is, 3 hónapon belül gyönyörű szépen az egzisztenciális körülményeink a mai trendnek megfelelően biztosítottuk, aminek nagyon örült édesanyukám. Szívből örült. Na ugye telt múlt az idő, én jártam iskolába. Tehát iskola mellett én jártam dolgozni is. Uh-huh. Nem vetettem meg a munkát. Soha az életbe. A munka az nem esít. És ahogy jártam az iskolába, délután 2-kor végeztem a középiskolába, és elmentem dolgozni. Este 10 óráig. Majd utána, igaz, minden áldott nap, ugye volt egy 0. órám, és nehezen bírtam, mert Dunajvárosba jártam iskolába. És hála az Istennek, ezt azért mondom, mert mi büszkék vagyunk, hogy nekünk van iskolánk. És igenis, nekem minden álmom az volt, hogy lerakjam az én szakmámat, hogy ügyvéd legyek. De valamiért nem sikerült, de a lényeg az, hogy érettségim van. Tehát 12 iskolám van, illetve tudtam ösztönözni a többi testvéreimet, a velem egykorúakat, hogy menjünk tanulni, mert muszáj tanulni, muszáj művelődni, és a későbbiekben mi valószínűleg ezt meg fogjuk hálálni, hogy mi abba az időbe le tudtuk rakni egy szakmát, az asztalra tudjuk tenni. Az, hogy nehéz gyerekkorunk volt, és nem tudtunk esetlegesen, például nekem minden álmom az volt, hogy ügyvéd legyek, és nem bírtam lerakni csak egy érettségit. Én büszke vagyok rá, hála legyen a mennyei atyámnak. És őszinte vagyok, a többi srácoknak is sikerült mind az érettségi, mind a szakmabeli dolgok. Rengeteg srácokkal találkoztam az elmúlt 15 évben, mert képzeld el, Armando, tehát nagyon sokan vagyunk testvérek, hála legyen a mennyi atyámnak. 15 éve nem találkoztam egyetlen egy testvéreimmel se, mármint kuzinjaimmal. Uh-huh. És most az elmúlt 2 évben találkoztam velük, és beszélgettem velük rengeteget. Tehát megittunk egy vizet, vagy beültünk egy étterembe, és megosztottuk egymásnak a gondolatait, hogy kinek hogy alakult az ő élete. És örömmel veszem, és megint csak odajuk adok ki, hogy dicsőség a mennyi atyámnak, mert az Úr szeret minket, mert mindenkinek az élete bőséges és áldott. És senkinek az életébe én is úgy látom, és azért mondom, hogy jó ez a Facebook, Armando, meg ezek a platformok, mert ha nem is vagyunk minden nap telefon közelbe egymással, vagy nem vagyunk minden nap testi kapcsolatba, de a platformokon végig tudjuk vezetni az életsorsunkat, és látom, és nagyon örülök neki. És mostanában egyre többet így beszélgetünk, hogy esetlegesen nem tudunk elmenni egy szaunába, vagy teniszezni, vagy focizni. Tehát amit az Úr megenged, de az a lényeg, hogy együtt legyünk, és dicsőítsük a mennyei atyánkat, Ábrahám, Izsák, Jákob istenét. Mert az Úr, amit mondott Ábrahámnak, az akkor is az, most is az, és az Úrnak a szava az mindig igen. Amen. Csak mi emberek olyanok vagyunk, hogy sajnos őszinte vagyok, és azért építem fel így a beszélgetésem, Armando, mert én szeretnék egyenes lenni, nem szeretnék köríteni. Nem szeretnék egy olyan látfestést magamról festeni, ami nem valóságos. Én az Úrba vagyok, legyen áldott a mennyi atyám, és akkor nem lenne hiteles, amit én beszélek. Én nagyon örülök a gyermekkoromnak, én imádtam, szerettem, de természetesen ez azért volt, Armando, ez a nehéz gyermekkorunk, és illetve a többi kuzinjaimnak, mert sajnos a szüleink nem mentek iskolába. Tehát igenis szeretném mindenkit arra ösztönözni, hogy mindannyian, akinek van gyereke, vagy gyerek előtt a vállalás, hogy igenis támogatják ezerrel az iskolát, és ez nem azért van, mert az ember rosszat akar nekik, hanem azért, hogy az életben meg tudják állni az ő helyüket. Rengeteg olyan kis rácokkal beszélgetek, Armando, amikor lemegyek Nyíregyházára vagy vidékre, és sajnos a szókincsük nem engedi meg nekik, hogy esetlegesen úgy beszéljenek. Próbálom úgy elmondani a történetet, hogy az embertársainkat ne sértsük meg. És például bementünk a boltba, mert meghívtam őket egy üdítőre, illetve egy csokoládéra, és akkor közben megmondta a kis úri kis gyerek ott a hölgynek, adjál már egy kiló húst. Tehát aki ott a csemege pultba dolgozik. És őszinte vagyok, ez nagyon rosszul érintett engem. És akkor kimentem vele, és akkor mondtam neki, mondom, megkérek minden tisztelettel, járjál iskolába. Ez nem a te hibád, ami az imént történt. Tehát nyilván, hogyha egy ingerszegény környezetben vagy, akkor sajnos azt a beszédet tudod beszélni, amit ott hallasz. És mondtam neki, milyen szebb lett volna, hogyha azt mondod, jó reggelt kívánok, szeretnék egy kiló hús kérni, legyen kedves. És akkor lehet az a hölgy sokkal nyugodtabban, sokkal boldogabban, és arcgrimasz nélkül adott volna neked. Te mondom, hogy azt mondtad, adjál egy kiló hús, te utasítottad. Tehát azért vagyunk emberek, hogy egymással, tisztelettel és szeretettel beszéljünk. Mert lehet annak a hölgynek akkor rossz napja lehetett, és ő is rosszul válaszolhatott volna. Na most megyek tovább, Armando.
5: Innen fogjuk folytatni a történetünket, nem sokára megyünk tovább, tartsatok velünk mindenféleképpen.
0: Ez a Trájó, a 100.3 Rádió Dik egyházi műsora.
5: 100.3 Rádió Dik romákról, nem csak romáknak, én Sztolka Armando vagyok a mikrofon mögött, és egészen délig én kísérlek végig benneteket ma is. Na de ez most itt a Trájó, magyarul élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Anthony Attila az én vendégem, köszönt téged.
4: Sabbat shalom!
5: Nos, ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy meséltél a gyermekkorodról, hogy kicsit nehézkes volt, és hogy hogyan halad tovább az életed, azt majd folytatni fogod. De ebben a nehéz időszakban milyen volt az Isten képed? Láttál valamit a kereszténységből, vagy templomba járás volt a családból, vagy komolyan vették a katolikus hitüket, vagy már akkor is keresztények voltatok, ilyen újjászületett keresztények?
4: Igazándiból nagyon erős katolikus volt az egész családom, és templomba jártunk, tehát minden normális család, vasárnap jártunk, a helyi városi templomba jártunk. Tehát összegyűltünk abba az időben 15-en, így kuzinjaim, kuzinnőim, szeretteink, barátaink, és együtt mentünk templomba. Ugye anyu is, és apukám is, valamint a nagypapám, és a nagymamám, és az egész rokonságom erős katolikus hittel rendelkeznek, és rendelkezik egy páran. Igazániból megpuszítuk a szobrokat, ugye a legnagyobb gyertyákat vittük, és jártunk a zarándok útra, amit megnevezek például Mária Pocs, Szentkút, illetve Csatka. Rengeteg olyan dolgot beszéltünk abban az időben, amikor jöttek, képzeld el, külföldről pásztorok, és beszélgettek velünk, és nem értettük, mert ugye mindenhez fel kell nőni, és nem értettük akkor gyerekkorunkban, amit beszélnek. Illetve a szülők is azt mondták, hogy mi hiszünk Istenbe. Tehát a sajátos elménk alapján a mi sajátos gondolatainkkal. Tehát a mai napig, hogyha beszélsz egy katolikussal, akkor ugyanezt fogja mondani. Én mindig azt mondom, Armando, És nem én mondom azt. Nyissák ki a Bibliát. Tehát kössenek szövetséget az Úrral. Tehát nyissák ki, mert Armando, megint csak oda lyukadok ki a tanulásra. És nem azért, mert imádok tanulni, hanem valóban mi emberek társas lények vagyunk, és szeretjük képezni magunkat. Hát, hogyha nem jártunk volna iskolába, Armando, tudtunk volna írni, olvasni?
3: Hát nyilván nem.
4: Bravo.
3: Nyilvánvalóan nem.
4: De legyen áldott a mennyi atyám, megadatott nekünk az, hogy járjunk iskolába. Na most, Armando, kérdezek valamit, ha szabad.
3: Nyugodtan.
4: Nem az van a Bibliába, tanítás nélkül elvész a nép?
3: De.
4: Azt mondja az ige, ne hagyatkozz a te bölcsességedre. Tehát a pásztor fel van kenve, amit le van írva a Szentírásba, a Bibliába, hogy ott megmagyarázza azokat az igéket, amit esetlegesen nem értjük. Mert nekem a kedvenc igém a magvető története. És mondja ott a tanítvány Jézusnak, Uram, miért beszélsz te példázatokba? És mondja az Úr, nektek megadatot Isten országának a titkát, hogy értsétek. Tehát nem mindenkinek van megadatva. De amikor a pásztor, aki fel van kenve, és nem valaki megválasza, hanem amikor ott van 10 000 ember, vagy 15 000 ember, akkor valószínűleg azért van, mert ott a szeretet van, és ahol a szeretet, ott az Úr van.
3: Amen.
4: És nem értettük akkor, és azért mondom el, és mesélem ezt el, Armando, mert én egy olyan életet éltem, képzeld el, hogy kaszinóba jártunk, diszkóba jártunk, a legszebb autókat vásároltuk, a legszebb ruhákat vásároltuk, és minden, ami szemszájnak ingere. Nem érdekelt minket semmi, hanem ugye nehéz gyerekkorom volt, és ahogy nőttem föl, hála az Istennek, egyre jobban sikerek és sikerek halmozták önmagukat. Igen ám, de tudni illik az ember, hogy amikor a tékozló fiú is, tehát megint csak a Bibliából tudok idézni, amikor kikapja az ő örökségét, amikor az Úr például rátekint az ő gyermekére, mert mi a gyermekei vagyunk, és az Úr nem akarja azt, Armando, hogy nélkülözzön egy is közülünk, hanem azt akarja, amit teremtette a világot, a földet, és minden, ami benne van, azt mindent a rendelkezésünkre bocsásson. De ő nem azt akarja, hogy egy ember bitorolja. Mert mondja az Úr, ha van két inged, az egyiket add a másiknak.
5: Nagyon szép záró gondolat. Köszönjük szépen neked. Most félbeszakítalak ezzel a gondolatmenettel, és meghallgatunk egy keresztény dicsőítő dalt. Kedves hallgatóink, tartsatok velünk mindenféleképpen.
0: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak.
5: 100.3 Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és ez itt a Trájó Magyarul Élet című műsorunk, melyben emberek az élet történetüket mesélik el, na de nem akárhogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Attila az én vendégem, és egy nagyon csodálatos gondolat menettel fejezted be az előző szegmenst, egy nagyon gyönyörű dolgot mondtál, azt mondtad, hogy ha valakinek van közülünk két inge, az adja oda az egyiket a másiknak, hogy gondoskodjunk egymásról, és ez nagyon csodálatos volt, felemelő érzés volt hallani.
4: Dicsőség az Úrnak, ezt nem én mondom, Armando, ez le van írva az igébe. És mi nem csináltuk ezt. Amikor láttunk egy szegény embert az úton, bocsáss meg, mennyi atyám, mert nem szabad kérkedni, és nem szabad mondani. De mivel tanúbizonságot akarok tenni, ezért el kell mondjam. Tehát abban az időben mi adtunk pár ezer forintot, vagy bementem a boltba, és mondtam, hogy mit szeretnél. És akkor mondta, hogy szeretne három zsömlét. Kópos parizel szeretne enni. Egy Coca-Colát szeretne inni. És bementünk, és vásároltunk. És odaadtuk. És azt hittük, igen ám, ez egy napi jó cselekedet. De igazániból nagyon erősen olyan hitbe voltunk, ami az ó természetünk. És ahogy mentem előre az életbe, Armando, egyre jobban olyan dolgok történtek, amik nem lehet megmagyarázni. Voltak lejtők, és voltak emelkedők. És igazániból történtek olyan dolgok velem az életben, amire nem is szeretnék emlékezni. Jól összegyűrtem, és jól mélyen a kuka mélyébe dobtam be. Ha megbocsátasz, arról nem szeretnék beszélni. Nem azért, mert téged nem szeretlek, vagy nem tisztellek, hanem az nekem egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon mély pont. Tehát azért használom ennyire ezt a nagyon-nagyon jelzőt, mert ez nagyon megviselt engem. Uh-huh. És képzeld el, én nagyon későn nősültem meg. Tehát kicsapongó életet éltem, hogy értsed. És imádkoztam. Uram, Izrael Istene, hadd meg a te gyermeket hívó szavát, Uram, adj nekem egy istenfélő asszonyt, tisztességes, akivel az életemet le tudom élni, és neked tetsz életet tudunk élni. És legyen áldott a mennyei atyám, Szentendréről nősültem meg. A mai napig több mint 14 éve vagyunk együtt. Született egy kislányom, illetve egy kisfiam. Hála legyen a mennyi atyámnak, mindent, amit az életnek megfelelően tudunk biztosítani neki Isten segedelmével a gyermekeinknek, ami nagyon hálás vagyok, és köszönöm a mennyi atyámnak, mert őszinte vagyok veled, Armando. Álmodni nem mertem ilyen életről. Álmodni. Tehát az, hogy igazándiból, amik nem szeretnék megnevezni tárgyakat, vagy bármilyen extrém dolgokat, amik történtek velem az életben, hát mi, ugye tudni illik, mi romák nagyon szeretjük a sorozatokat, és mi csak a sorozatokban látunk ilyen jellegű dolgokat. És lám, az Úr megadta nekünk, hogy olyan életet éljünk, mint amik a sorozatokban vannak. Legyen áldott a mennyei atyám. Na és egyszer történt egy olyan dolog, hogy a feleségem mondja, te Attila, mit szólnál ahhoz, hogyha meghívnálak téged és a gyermekeinket Jeruzsálembe? Hát kiugortam a bőrömből, Armando. Tehát nem tudtam, hogy mit csináljak, tehát hogy sírjak örömömbe, vagy forgolódjak ott a földön, mint egy kisgyerek, ezt komolyan mondom neked. Mert mi volt minden álmom? Szerinted, Armando?
3: Pont ez, hogy Jeruzsálemben
4: ez volt, és egész gyermekkoromban az volt a gondolataimban. Uram, 8 éves voltam, Armando, és azért emlékszem erre, hogy 8 éves voltam, mert mondtam anyunak, anyu, adja jó Isten, ha megsegít az Isten, egyszer szeretnék kimenni Izraelbe, és a Jordán folyóba megmerítkezni. Hát Armando, amikor mondta az én feleségem, hogy kimenjünk, és odaadta a repjegyeket, hát ne tudd meg, mit éreztem. Tehát, mint mindenki örül, hogyha megnyeri az ötös lotot, vagy az eurojackpotot, ez pénzbe nem lehetett megvásárolni azt az örömöt, amit én akkor éreztem, meg amit érzek. Azért beszélek ennyire örömmel, boldogsággal, mert visszagondolok, még most is túl csurdultig a Szent Szellem a szívemet betöltekezi. És képzeld, elmentünk, és elmentünk Betlehembe, elmentünk Názáretbe, elmentünk Jerikóba, Tágbánba, Magdalénába, Tibériászba, elmentünk Jeruzsálembe. Tehát amikor Jézus megszületett, tehát Názáretbe volt, így van, Árvandó?
3: Így van, így van.
4: És mondta ott, megjelent Máriának az angyal, és örömhírt. Ugye mit hozott örömhírtként, Árvandó? Mit mondott? Mondta, hogy nagy a te boldogságod, mert fiad fog születni az Úrtól, és Jézusnak neveztetik. Tehát képzeld el, Máriának a házába voltunk bent, amire épült egy hatalmas nagy templom, és ott, ahol megjelent az angyal, oda mehettünk.
3: Azt a mindenit. Ezek nagyon-nagyon csodálatos történetek. Innen fogjuk folytatni a következő órában is. Várunk benneteket nagy szeretettel. Továbbra is Anthony Attila lesz a vendégem, úgyhogy tartsatok velünk mindenféleképpen. Most meghallgatunk egy pár dicsőítődalt, azt követően pedig a következő órában folytatni fogjuk ezeket az izraeli történeteket, és tovább fog mesélni az életükről. Úgyhogy tartsatok velünk mindenféleképpen.
4: Amen, amen, amen.
0: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Distrarmi anda tu sa.
1: Minden, ami rólunk szól, ez a Rádiódik. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádiódikben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk a 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Mit kell tudnunk az augusztus 2-ai cigány holokausztról? Az augusztus 2-ai cigány holokauszt emléknap a roma közösség egyik legjelentősebb emléknapja. Ezen a napon tisztelettel emlékezünk mindazokra a roma emberekre, akik a II. Világháború idején üldöztetés, deportálás és népirtás áldozatai lettek. Ez a nap nem csak a múlt felidézéséről szól, hanem arról is, hogy megértsük a történelem tanulságait, és közösen tegyünk azért, hogy hasonló tragédiák soha többé ne ismétlődhessenek. Meg. A cigány holokauszt, amelyet a romák gyakran porajmosznak neveznek, a II. Világháború egyik legtragikusabb esemény sorozata volt. A náci Németország faji ideológiája alapján a romákat is üldözött népcsoportnak tekintették. Emiatt sok roma családot megfosztottak alapvető jogaiktól, otthonaiktól és megélhetésüktől. Sokan kényszermunkára kerültek, másokat koncentrációs táborokba deportáltak, ahol embertelen körülmények között kellett élniük. Az augusztus 2-ai dátum azért vált jelképpé, mert 1944. augusztus 2-áról 3-ára virradó éjszaka az Auschwitz-Birkenaui koncentrációs tábor roma családi táborát felszámolták. Az ott még fogva tartott több ezer roma férfit, nőt, idős embert és gyermeket egyetlen éjszaka alatt meggyilkolták. Ez a kegyetlen esemény örökre beírta magát a történelembe, és ezért emlékezik erre a napra minden évben a roma közösség és sok más ember Európa szerte. Fontos tudni, hogy a roma holokauszt hosszú időn át kevés figyelmet kapott. Bár a túlélők őrizték emlékeiket és továbbadták történeteiket családjaiknak, a közvélemény és a történelemoktatás sokáig kevéssé foglalkozott ezzel a népirtással. Az elmúlt évtizedekben azonban egyre nagyobb hangsúlyt kapott az áldozatok emlékének megőrzése, a kutatások támogatása és a történelmi igazság bemutatása. A roma holokauszt története arra tanít bennünket, hogy az előítéletek és a gyűlölet milyen súlyos következményekkel járhatnak. Egyetlen népcsoportot sem szabad származása, kultúrája vagy vallása miatt megkülönböztetni vagy megbélyegezni. Az emberi méltóság mindenkit egyformán megillet, és a történelem is azt bizonyítja, hogy a kirekesztés végül mérhetetlen szenvedéshez vezethet. Magyarországon minden évben megemlékezéseket szerveznek augusztus 2-án. Ezeken az eseményeken gyertyagyújtással, koszorúzással, kulturális műsorokkal, kiállításokkal, előadásokkal és közös imádságokkal tisztelegnek az áldozatok előtt. A megemlékezések célja nem csupán a gyász kifejezése, hanem az is, hogy a fiatalabb generációk megismerjék ezt a történelmi eseményt, és megértsék az emlékezés fontosságát. A roma közösségek számára ez a nap az összetartozás jelképe. Ilyenkor családok, közösségek, civil szervezetek és intézmények együtt hajlanak fejet azok előtt, akik életüket vesztették.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Emberi történetek, emberi tanulságok. Trájó Sztojka Armandóval. Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak.
4: 100.3 Rádió Dik, romákról nem csak romáknak, én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó, magyarul élet című műsorunk, melyben emberek az élet történetüket mesélik el, na de nem akárhogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Antoni Attila az én vendégem, köszöntelek téged.
5: Sabbat shalom, mivel ma Sabbat shalom van. És azért köszönök úgy, Izraelbe béke szombatot kívánok mindenkinek.
4: Amen, amen.
5: Amen, amen, amen.
4: Nagyon örülök neki, hogy itt vagy, és csodálatos történeteket meséltél el nekünk eddig, és hogy nagy álmod volt, hogy kijussál Izraelbe. Még azt a katolikus mi voltodban tetted? És említetted azt, hogy te a tiszta szívedből kérted Istent, hogy adjon neked egy jó feleséget, akkor te már újjászületett keresztény